bemutatója állít emléket az 500 éve megtörtént tragikus eseménynek. Mindenekelőtt azonban felidézzük beszélgetésünket a Magyar Művészeti Akadémia két korábbi ösztöndíjasával, amely révén Liszt Ferenc utolsó remek művébe és a gitárművészet rejtelmeibe is betekintést nyerhetnek. Tartsanak velünk!

0: A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíj programja 2018-ban indult, azzal a céllal, hogy támogassa az alkotó és előadó művészeti tevékenységet, és erősítse a 3 éves ösztöndíjat elnyerők szakmai kapcsolatait. Az új pályázati támogatási időszak szeptember 1-én indul. Az erről szóló sajtótájékoztatón a Hild villában Zsoldos Szilvia járt, ahol 2 egykori ösztöndíjassal beszélgetett. Elsőként dr. Várnagy Andrea Liszt Ferenc díjas zongoraművész érdemes művésszel, aki az MMA segítségével írta meg ősszel megjelenő könyvét, amely Liszt Ferenc a Bölcsőtől a sírig című utolsó szimfonikus költeményét elemzi. Ezt követően pedig Csáki András junior prima és Liszt díjas gitárművészt kérte mikrofon elé, aki a klasszikus és a historikus gitár közötti különbséget is megvilágítja.
1: Ha jól értettem, akkor az önök egy zenész család.
2: Dr. Várnagy Andrea vagyok, Liszt Ferenc díjas zongoraművész, érdemes művész. Igazából nem teljesen zenész család, művész család. A lányommal léptem föl most is, aki a négykezes partnerem nagyon sok koncerten, és van egy színművész lányom, tehát ő a másik ágat képviseli a művészetnek, és hát a kisfiam, aki a Sáros Pataki református kollégiumban tanul, de én azt gondolom, hogy ő is nagyon fogékony lesz a művészetek iránt. Ezt ilyenkor gyerekkorban nagyon jó, hogyha az ember magába tudja vinni az élet nehezebb napjaira is, mert valóban az Isten legnagyobb ajándéka a művészet, ami színesíti, gazdagítja az életünket, és őszintén remélem, hogy anyaként ezt tovább tudtam nekik adni.
1: Hogyan kapcsolódik ön az MMA művészeti ösztöndíj programjához?
2: Én az elsők között voltam, aki ebben a csodálatos programban részt vehet. Nagy meghatottsággal léptem át egyébként megint a Hild villának a küszöbét, és pont eszembe jutott, amikor ösztöndíjasként megkaptam a hírt, és csodálatos volt ez a 3 év. Tehát én azt gondolom, hogy pontosan, hogy elnök úr ezt említette, nagyon sok olyan barátság, olyan inspiráció született bennem, amik a zenevarázslatot, az én mozgalmamnak a munkáját nagyon-nagyon inspirálták. És aztán nagyon-nagyon jó volt, amikor részt vehettem az Essencia Artis programjaiban, ugye a Vigadóban volt szintén koncertünk, és most is az MMA áll a mögött, hogy a tavaly megvédett doktori disszertációmat könyvformájában adják ki. Liszt von der Wiege bis zum Grabe, vagy a Bölcsőtől a sírig, a hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel címmel, amely Liszt utolsó szimfonikus költeményét kutatja. És valóban egy hiánypótló könyv lesz, mert ez a nagy közönség számára ez a szimfonikus költemény talán nem annyira ismert, és én nagyon remélem, hogy ezáltal ezt a remek művet kicsit közelebb tudom vinni a nagy közönséghez, és ebben az MMA ott áll oszlopként, és támogatja az én könyvem kiadását.
1: Mit jelent önnek Liszt Ferenc és a művei?
2: Hogy az ember halad a korral, mennek az évek, szinte minden művész életében előjön az, hogy Liszt Ferenc olyan művészi és olyan emberi nagyság volt, ami gyakorlatilag tényleg példaképét tette mindannyiunk számára. A kötet nem csak a doktori disszertációt foglalja magában, hanem nagy interjúkat számomra nagyon fontos művészekkel, olyanokkal is, akik az én művészi utamat támogatják. Marton Éva, aki szintén azt fogalmazta meg számomra, hogy egyszer csak tényleg azt érezte, hogy Liszt az az, aki valóban egy állócsillag a zeneegén, de az egyik legnagyobb kuriózum ebben a könyvben, hogy Vásári Tamás az élete utolsó interjúját nekem adta. És ő ezt egy ajándékként is szánta nekem, és ebben beszél az elmúlásról, az élet értelméről, és arról, hogy ő igazándiból egy Liszt reinkarnációnak érzi magát. Amikor én ezt az interjút átküldtem neki, akkor elolvasta, és azt mondta, hogy nagyon szépen köszöni, hogy egy méltó emléket állít majd ezzel az interjúval számára, és azt mondta, hogy tökéletes, és remélem, hogy sokak

0: kezébe kerül majd ez a könyv.
1: Miről beszélgetett a nagyművészekkel ennek a kötetnek a kapcsán?
0: Pontosan arról, amit engem most kérdezett, tehát, hogy miért Liszt Ferenc? Mi az, ami meghatározza az időskori, a progresszív zenét író Liszt Ferenc életét? És azt, hogy ő hidat épít, tehát az impressionizmus, vagy mondjuk ebben a műben a harmadik tétellel már egészen Bartók zenéjéhez. Tehát, hogy mit látnak abból, hogy az ünnepelt sztárból egyszer csak egy letisztult, szinte csontzenét író, nagy-nagy zeneszerző vált, és mit jelent az ő hangjegyek mögé rejtett üzenet? És valahogy azt látom, hogy minden művész életében, ugye itt van Tóth Péter, aki zeneszerzőként nyilatkozik ebben a könyvben, vagy Király Csaba professzor, vagy Martos Levente püspök úr, tehát mindenféle szempontból próbáltam ezt megvilágítani, és még egy érdekessége van, hogy grafológiai elemzést is végeztettem, hiszen Eckhart Máriától én megkaptam ennek a műnek az eredeti kéziratát, nyilvánvalóan annak másolatát a washingtoni könyvtárból, és fantasztikus, hogy milyen jellemrajzot adott Lisztről.
1: Erről el lehet valamit árulni? Tehát, hogy mi derült ki akkor ebből a grafológiai elemzésből?
0: Ami számomra a legszebb üzenettel bírt, hogy nagyon-nagyon sokat dolgozott ezen a művön, évekig áthúzta, korrigálta. Én láttam a lefedett eredeti kottában, hogy miket vetett el, milyen változatokat, azok is remekek voltak egyébként, de hogy mennyire csiszolta ezt a művet, és én először azt gondoltam, hogy talán ez már egy ilyen időskori bizonytalanság, talán egy tétovaság, és pontosan ezt hozta ki a grafológus Urbán Gabriella, hogy igazándiból annyi csapás érte, annyira sok nehézség vette körül. Valóban voltak torpanások az életében, de egy valami sosem változott. Az ő lendülete, az, hogy ez a fiatalos hévvel írja az újabb és újabb változatokat, tehát ezt lehet látni a kéziratból, és az a törekvés, hogy olyan remek művet alkosson, amely valóban a hangjegyekkel mondja el, hogy az élet egyetlen értelme, hogy megtaláljuk az utat Isten felé, és hogy neki tetsző életet éljünk.
1: Ez annyira érdekes, hogy valakinek az is sokat mond, ami nem látható, vagy ami nem a végeredmény.
0: Ez így van, és erről például az interjúban Tóth Péter zeneszerzővel beszéltünk. Ő azt mondja, hogy az van készen, ami már véglegesített. És hogy ez érdekes dolog, hogy én belenézhettem ebbe az alkotói folyamatba. És ugye én a nagy közönségnek írtam ezt a könyvet, illetve hát most remélem, hogy már októberben a Liszt születésnapra ez meg is jelenik. Van benne egy kéziratelemzés fejezet, ami akár a szakmának, akár talán a laikusoknak, a nagy közönségnek is szól, hiszen egy kicsit elmagyarázom, hogy miért mehetett abba az irányba. Nyilván ezek fikciók, de nagyon-nagyon jó eljátszani a gondolattal, hogy mi indíthatta a zeneszerzőt, hogy igen, arra tegye rá a végleges jelet.
1: Még egyszer mondjuk el a könyvnek a címét, és akkor ugye, ha jól értem, októbertől talán már megvásárolható.
0: Így van, Liszt Ferenc von der Wiege bis zum Grabe, avagy a hangjegyek mögé rejtett bizonyságtétel.
1: A lányával játszott most négykezest. Mi az a plusz, amit a négykezes ad?
0: Azt, hogy együtt tudunk gondolkodni, együtt érezni, együtt lélegezni, együtt örülni a sikernek, vagy esetleg együtt találni vigaszt, miután valami nem úgy sikerül, az én azt hiszem, hogy a mai technikai kütyükkel körülvett világban muszáj néha azt a belső csendet, békét megtalálni, és a másikkal együtt muzsikálni, és együtt lenni.
2: Csáki András vagyok, gitárművészként diplomáztam a Zeneakadémián, 2009 óta ott tanítok, és az évek során junior prima és Liszt díjat kaptam. Én 21 és 24 között voltam ösztöndíjasa a Művészeti Akadémiának, én akkor a 19. század elejé gitározásnak a historikus előadás módját vizsgáltam, akkori korabeli forrásokat olvastam külföldi nyelven, ezek alapján csináltam egy tanulmányt, illetve vettem egy hangszert is az ösztöndíjas pénzből. Historikus kópiának hívják ezeket a hangszereket, ami ugye a 200 évvel ezelőtti hangszernek a másolata. És ez azért nagyon fontos, mert külsőleg is eltérnek ezek a hangszerek, de a működési módjuk is egy picit más. Például ugye a gitáron van egy olyan technika, hogy mi bal kézzel is tudunk csak ráütni vagy elpengetni, nem kell jobb kézzel megpengesem ahhoz, hogy szóljon. Ezt nagyon sokat használták a 19. század elején, és ez a modern gitáron olyan furcsa, mert amikor pengetek egy hangot, ez a modern gitáron sokkal hangosabb, mint a bal kézzel pengetett. És ezért egy ilyen kiegyenlítetlenséget okoz. Ahogy a historikus kópián elkezdtem játszani, olyan fajta húrokkal és azokkal az utasításokkal, amik a kottában olvashatóak, mindjárt érthetővé vált minden.
1: Ez alatt mit értünk?
2: Például azt ugye, hogy amikor jegyezve van a kottában, hogy mondjuk ugye ennél a balkéz ráütésről beszélünk, csak balkézzel kell valamit eljátszani. És ugye a modern gitáron ez nem szólt jól. Ezért nem csak balkézzel játszottuk, hanem rásegítettünk jobb kézzel is. Na most ezen a hangszeren viszont, hogyha csak balkézzel játszom, akkor tökéletesen szól, és nincs szükség arra, hogy én jobb kézzel pengessem, mint a modern hangszeren. Tehát más új rendek is vannak. Csináltam is egy videót egyébként erről, két variációs művet is felvettem úgy, hogy az ismétléseknél mindig a modern hangszeren ismétlek, és első eljátszásnál pedig a historikus kópiával kezdem a felvételt, és utána ugyanazt a periódust eljátszom a másik hangszeren, és ezt így összetudták ugye vágni, és akkor így hallható is a különbség a két hangszer hangzása között. Meg hát látható is természetesen.
1: Tanít is a Zeneakadémián. Esetleg ezt a historikus gitárt is tanítják?
2: A klasszikus gitárban mi ugye gyakorlatilag a reneszánsztól a teljesen kortársig mindenfélét tanítunk. Én beszoktam vonni most már ezt a romantikus gitárt, tehát oda szoktam adni a tanítványaimnak is kipróbálni ezt a hangszert, hogy megérezzék érzetekbe, mennyire más azon a hangszeren játszani, mint modern hangszeren játszani. A külföldi iskolákban, külföldi kollégáimnál már gyakorlatilag ez egy ilyen mindennapos gyakorlat, hogy játszanak rajta. Én a mai napig is ezt az MMA-s idő alatt csináltam olyan koncertet, hogy játszom mindkét hangszeren, és akkor vannak olyan darabok, ahol megszavaztatom a közönséget, hogy melyiken szeretnék hallani. És akkor mindig változik az eredmény. Van, akinek tetszik ez a historikus hangszer, és azt szeretné még hallani, van, aki meg a modern mellett teszi le a garast.
1: Mennyire népszerű hangszer a gitár? Ritkán van szimfonikus zenekarokban gitárra szükség. Sokan választják ezt az életpályát?
2: Életpályának talán nem annyira sokan választják, de nagyon sokan tanulják, hiszen rengeteg előnye van. Ugye ez egy viszonylag olcsó hangszer, és nagyon sokféle műfajban lehet vele boldogulni. Tehát, hogyha valaki klasszikus alapokat megtanul, avval azért nagyon-nagyon sok felé el lehet jutni. Én kifejezetten ezt a nagyon klasszikus részét csinálom, tehát imádok Bachot játszani, én imádom ezt a régi zenét, tehát nem véletlenül a romantikus periódusnak is ezt az átnézését, a különböző iskolák, metodikák végigolvasását választottam témámul, mert én nagyon szeretem ezeket. De az biztos, hogy ez inkább egy réteg valami. Szimfonikus zenekarral leginkább szólistaként bukkan fel az ember. Én például november 18-án fogom a Zeneakadémia nagy termében szimfonikus zenekarral úgy játszani, hogy akkor szólista leszek. Tehát nem a zenekar része, hanem a gitár fog versenyezni a zenekarral. Van néhány olyan szerző, Mahlernek van a 7. szimfóniája 4. tételében gitár, tehát néha vannak ilyenek, hogy egy-egy szimfonikus műbe is írnak klasszikus gitárt. De azt gondolom tényleg, hogy alapszinten sokan tanulják, hozzánk az egyetemre is sokan jönnek, és aztán sokan tanítani kezdenek, koncerteznek mellette, műfajt váltanak. Nagyon sok olyan tanítványom van, aki elmegy utána esetleg jazz tanszakot elvégezni. Tehát, hogy sok felé lehet belőle mozdulni, meg nagyon sokan elmennek külföldre tanítani. Sajnos általában a nagyon jók, de hát, ha majd egyszer ők is visszatérnek és megosztják a tapasztalataikat velünk is.
3: Zsoldos Szilvia interjúját hallhatták, először dr. Várnagy Andrea zongora művésszel, akinek Liszt Ferenc utolsó remek művét elemző könyve októberre kerül a nagy közönség elé. Majd Csáki András gitárművésszel, aki szólistaként legközelebb november 18-án lép fel a Zeneakadémián. A Magyar Művészeti Akadémia új ösztöndíjasai pedig szeptember 1-én kezdik meg munkájukat. Most következő felvételünkön Farkas Zsolt és Várnagy Andrea muzsikál.

0: Szeptember 18-a és 20-a között tája a csodálatos lankái vibráló közösségi térré alakulnak a Kerekdom Fesztivál programjainak köszönhetően, amelyek valamennyi művészeti ágból nyújtanak ízelítőt. A képzőművészet, a klasszikus zene, a sport, a családi programok és a könnyű zenei események mellett a környék borászatainak rendezvényei is várják a közönséget, idén már 11. alkalommal. Oszkó Jakab Natáliát, aki a Művészetek Völgye fesztivál igazgatója is, Tóth Zsófia kérdezte először arról, hogyan változott az elmúlt 10 év alatt a Kerekdom Fesztivál.
1: Nagyon jó volt egyébként elkezdeni egy fesztivált, hiszen a Művészetek Völgye Fesztivált fiatalabb csapatunk átvette Márta Istvánéktől, de a Kerekdomb az, amit teljes egészében mi kezdtünk el, és 11. alkalommal kerül megrendezése. Az elején még kicsit bátortalanul fogtunk neki az új terepen, nézegettük a helyszíneket, illetve kevesebb borászat állt mellénk, idén már 22 borászat tárja ki kapuit, és egyre többen és többen evidenciaként kezelik, hogyha táján kezdenek meg bármit is, bármilyen tevékenységet, lakáséttermet vagy új kezdeményezést, akkor bejelentkeznek nálunk is. Úgyhogy mi egy ilyen alapeleme lettünk ennek a településnek. Hát ez az egyik legfőbb hatása, illetve az a hatás is visszajutott már hozzánk, hogy nagyon sok környékbeli panzióra egyébként úgy érkeznek a vendégek, hogy lehet, hogy pont nem tudtak a fesztiválra eljönni, vagy voltak, de a Kerekdomb okán ismerik azt a települést, hiszen egyébként az egész Kerekdomb fesztivál alatt 18-tól 20-ig több településen, Golopon, Monokon, Legyesbényén, Szerencsén, Rátkán át is fesztiválbusz érkezik, és le tudjuk tenni az autót, hogy végre megkóstolhassuk azokat a finom és híres tájai borokat, meghallgatva a családi sztorikat a borászatoknál, és az egy nagyon jó visszajelzés, hogy a Kerekdomb Fesztivál vált azzá, ami miatt több település is újra térképre került.
2: Rendkívül gazdag az idei program kínálat is. Kezdjük az elmélyülésre vágyóknak szóló lehetőségekkel.
1: Fontos elmondani, hogy 20 program helyszínünk is van. Például van egy színházi helyszínünk a közösségi házban, itt Györei Zsolt Latabárné fiát láthatjuk, Peller Károllyal, amit Györei Zsolt és Peller Károly együtt rendezett, de láthatjuk Lackfi János Medvelesét, amit Csibi Gergely és Márton Robert játszik, rendezője Őze Áron, Márfi Márk lassanyját, illetve egy Her előadást is láthatunk itt egyébként. Az Alkotóházban a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületével különböző mesterségeket nézhetünk még meg, lehet, hogy talán utolsó utáni pillanatban egyébként, de van komoly zenei helyszínünk is, a Miskolci Zeneakadémiával összefogva, ott pedig egy gitárduóval, Bach cselló estel, illetve magánénekesekkel találkozhatunk, illetve az Ezüst és Ében Fuvola Együttes műsor is vannak kiállításaink, vagy a Tokaj Ártvány Barka Galériában irodalmi és zenei programokkal találkozhatunk. Itt lehet csendtörékeny üres udvaros Dorottya estére beülni, vagy Csúlya Imre és Hámori Gabinak a Hiszek egy párbeszéd Istennel előadására. Ezek azért mind ilyen csendesebb, elmélyülősebb előadások, de hát hogyha valaki zenére vágyik, arra is van lehetőség.
2: Az evangélikus templom is bekapcsolódott a helyszínek közé. Milyen múltja van annak, hogy a templomtérben is tartanak koncerteket a Kerekdomb Fesztiválon?
1: És méghozzá milyen templomtérben, hiszen ebben a templomban keresztelték meg Kossuthot is, úgyhogy erre nem csak egy emléktábla emlékezik meg, hanem benne van a hangulatában, úgyhogy azt hiszem a Bach, illetve Canticum Cordis ének előadásoknak is van egy ilyen plusz történelmi nagyjainkat felidéző hangulata is, illetve hát a közösségi ház is végre nem csak ezt a tájai közösséget szolgálja, hanem a színházi programokkal, az ide látogató turistákat is, akik fesztiválozni jöttek alapvetően.
2: És akkor beszéljünk az igazi fesztivál hangulatot hozó programokról is.
1: Igen, például a Vincellér ház nagy színpadán, a Parnograszttal, Bohemian Betyársz, a Blaha Lujziánával, a Quimbyvel találkozhatunk, vasárnap pedig nevethetünk egy jót a Momentán Társulat rögvest interaktív improsóján. De vannak ugye olyan különleges pincészetekben lévő eldugott kis bájos színpadaink, például a Szűcs pincészetben a Kálelulugyival, Cimbali Benddel találkozhatunk, de Ferenci Gyuri is itt lép föl, meg Bodor Áron rendesebb részem előadását is itt láthatjuk. A Bagolyvárban Mirtus, Ter, Bianca Hajdu, Flanger Kids, meg Kollár Klemenc László dalköltő estje is megfordul, illetve van két kisebb borászatunk, ilyenek például a szóló borászat, ott különböző szomelié előadások, illetve kézműves program vár minket. A Somszög birtoknál Winkler Nórával találkozhatunk, és kereshetjük a képzőművészet és a bor összefonódását, a Déva bornál bor és Idil Déva bor test közelből beszélgetéseken, előadásokon vettünk részt. A Palota borházban Lenke, Bongor, Várhegy utca, Telehold, Kacaj, Lóci játszik előadókkal találkozhatunk, a Nyerges udvarban pedig Lófiával, Szepesi Matyival, a Lázár tesókkal, Bogival, és a T3 borászatban, illetve több egyéb borászatban nagyon sok családi várnak minket, hiszen ezek egyébként legtöbbször családi pincészetek, és amikor már lemegyünk, iszonyatosan érdekes végighallgatni, hogy a háború alatt kit bújtattak itt, hogy készített valakinek a dédapja is bort, vagy hol gyűltek össze misézni, ad abszurdum egyébként az egész háborús helyzettől, ugye a második világháború meg első alatt menekülve az emberek. Ez mind ott van tája borászataiban, pincészeteiben beleszólva.
2: Ha azt nézzük, hogy milyen célközönségnek szól ez a fesztivál, akkor mit láthatunk?
1: Olyan fiatal felnőtteknek, meg középkorú felnőtteknek és idősebbeknek szól az egész fesztivál koncepciónk, akik még szeretnék az utolsó pillanatát a nyárnak megfogni, kicsit csendesebben, néha elmélyültebben, egy jó pohár bor mellett kikapcsolódni, de gondolunk pont emiatt a családosokra is, sok olyan gyermekfoglalkozás van, ami mellől egyébként egy-egy kóstolóra is el tudunk szülőként szökni, és hát neki készülni itt az év további részének.
2: Ugyanakkor a legkisebbeknek szóló programokkal is találkozhatunk a Kerekdom Fesztiválon.
1: Így van, hiszen a Somszög birtoknál a Kalandozó Komédium várja a gyermekeket, és ott lehet akár mindenféle fajátékokkal, furfangos játékokkal lekötni gyermekünket. A Majló Kastélyban pedig a Ringató programtól, Kazulka gyerekkoncerten át, kisfilmekkel, zenebatyú élmény programmal, és sok egyébként akár fenntarthatósággal is foglalkozó különböző előadás és kézműves foglalkozáson kapcsolódhatunk ki, úgy közösen, családilag, hiszen valljuk be, ebben a rohanó világban nem mindig van időnk így leülni, és valamit közösen csinálni.
2: És ha már fenntarthatóság, nem mehetünk el szó nélkül amellett, hogy nemzetközi fenntarthatósági díjat nyert a Művészetek Völgye, ami ugye azért is fontos, mert hiszen a Művészetek Völgye és a Kerekdomb Fesztivál is ugyanahhoz az alapítványhoz kapcsolódik, ez pedig a Művészetek a Vidékfejlesztésért alapítvány.
1: Így van, kaptunk egy nagy nemzetközi díjat, az EventX-nek az Impact Awardját, ami nemzetközi szinten ad elismerést annak a munkának, amit a Művészetek Völgye Fesztiválon próbálunk közvetíteni, mint értékrendet, illetve a MARESZ, Magyar Rendezvényszervezők Országos Szövetségének is a fenntarthatósági külön díját megkaptuk, és külön szívmelengető számomra, hogy az első munkahelyem a Művészetek Palotájának, egyébként a rendezvény szervezési produkciós igazgatója Korencsi Endre adta át nekem. Tényleg így mind személyesen, mind szakmailag azt hiszem egy olyan emlékezetes pillanat, amire sokat vágyott is, bevallom az ember, illetve biztos, hogy velem marad, és évvégén is ez lesz az egyik pillanat, amire jó szívvel emlékszem.
2: Milyen elemei vannak annak, hogy megkapja ezt a díjat a Művészetek Völgye?
1: Csináltunk már nemzetközi minősítést is, hiszen tavaly elsőként kaptuk meg a Good Event, a Global Sustainability Tourism Council mércéi szerint szabott minősítését és tanúsítványát. Ilyenkor ezt úgy kell elképzelni, hogy egy jól átgondolt 11 témakörre bontott, kb. 100 kérdésre kell válaszolni, és ehhez természetesen alátámasztó dokumentumokat is csatolni, és már egy-egy ilyen tanúsítvány meg díj is arra ad lehetőséget, hogy mi is átgondoljuk egy koncepció szerint, hogy mindenben megteszünk-e eleget, vagy akár kaphatunk új ötleteket is.
2: A Kerekdomb Fesztivál esetében szintén alapvető a fenntarthatóság?
1: Így van. Először ugye kijárjuk az utat a Művészetek Völgye Fesztivállal, hiszen ott azért 48 színpadon 4200 programmal 10 napon keresztül, és egy nagyobb látogató volumennel lehet egyébként ezeken a számokon, meg metodológiákon gyorsabban csiszolni, és természetesen, ami beválik, azt a Kerekdombon is bevetjük. Aztán majd ki tudja, hogy esetleg elindítjuk a Kerekdombot is hasonló elismerések elnyerésének útján.
0: Oszkó Jakab Natália fesztiváligazgatót Tóth Zsófia kérdezte az idei Kerekdomb Fesztiválról, amely tehát szeptember 18-a és 20-a között várja a látogatókat táján. A részletes program a kerekdombfest.hu oldalon érhető el.

0: 1526. augusztus 29-e az egyik legsötétebb nap a magyar történelemben, amikor Mohács mezején egy egész nemzedék legjobbjai adták életüket a hazáért. Az évfordulóhoz kapcsolódva különleges történelmi musical érkezik Mohácsra, ahol augusztus 30-án mutatják be a Fekete vőlegények című vadonatúj és ingyenesen megtekinthető előadást, amely P. Gulácsi Irén azonos című regénye nyomán készült. A nagyszabású darab írója és rendezője Moravec Levente, aki évtizedek óta viszi színpadra a magyar történelem fontos pillanatait. Őt kérdezte telefonon Szent Imrei Kristóf.
1: Mielőtt rátérnénk az augusztus végén műsorra tűzött új darabotokra, először adjunk egy kis bevezetőt a hallgatóknak, hogy mióta rendezel történelmi musicaleket, illetve melyek voltak a fontos mérföldkövek számodra e tekintetben.
2: 2003-ban találkoztam először igazából a történelmi musicallel, az Egri csillagok megrendezésével bíztak meg, az Agria játékok akkori vezetői, és ez az előadás, ez már 23 éve megy. Ez egy nagyon szép szám szerintem. Majd ezt követően 2009-ben mutattuk be a Zrínyi 1566-ot a Szigeti Várban, és onnantól kezdve elkapott a gépszi, beleszerettem ebbe a műfajba. Ezt követte a Fejedelem című musical 2011-ben, ami a Rákóczi szabadságharcot dolgozta fel. Majd jött a Sárkány szív, ami Nagy Lajos és Luxemburgi Zsigmond hatalomváltását taglalta. Ez volt az első lovas történelmi musical. Jött a Csodaszarvas, volt egy seregünk, ami a második magyar hadsereg sorsával foglalkozott, szintén történelmi és szintén zenés mű volt. Aztán egyre gyorsult a dolog. Ez már a Fekete vőlegények, amit most mutatunk be, ez már nem is tudom, hogy hányadik ilyen történelmi mű.
1: Amit ugye tehát szintén augusztus 30-án mutattok be, akár csak a Zrínyi 1566 című történelmi musicalt, és ahogy említetted, tehát ennek az ősbemutatónak a címe a Fekete vőlegények, ami a Mohácsi csata 500. évfordulójának állít emléket, amely, ha jól tudom, egy közel 100 éves történelmi regényen alapszik.
2: Igen, Gulácsi Irén írta, és ilyen személyes kötődésem is van. Én 5 éves volt, amikor édesapám meghalt, egy hatalmas könyvtárat örököltünk tőle, és valamikor a 90-es években édesanyám beköttette Gulácsi Irénnek a Szétfoszló regényét, és azt adta nekem karácsonyi ajándékba, tehát ilyen kettős kötődés volt. És azt szoktam mondani, hogy nincsenek véletlenek, illetve a véletlen Isten egyik művész neve, amikor azzal foglalkoztam, hogy hát jó lenne írni Mohács 500 alkalmából egy történelmi musicalt, akkor egy fölnéztem a könyvespoltra, és így a szemembe ötlött ez a három kötetes regény, és én még nem olvastam. És nem is tudtam, hogy milyen apropóból levettem, hoppá, mondom, hát ez Mohács. És beleszerettem a regénybe, és végül is Nagy Zoltán zeneszerző barátommal nekiálltunk, és megírtuk, és aztán a sors úgy hozta, hogy be is mutathatjuk augusztus 30-án Mohácson.
1: És mi az, ami egyébként igazán megfogott ebben a regényben, amiért szerinted a most bemutatott darab egy korhű betekintést adhat a Mohácsi csata történéseibe, és az azt megelőző és körülölelő viszonyokba?
2: Már közhelynek számít, hogy aki a múltját elfeledte, az a jövőt nem érdemli meg, de a múltunk az segít eligazodni a jelenben, a jelen kuszaságában, és hogyha odafigyelünk és megértjük az üzenetét, akkor van esélyünk arra, hogy nem tévedünk el a jövőben. Hogy mi fogott meg a regényben? A regény. Az elképesztő történelmi pontossága, ugye Gulácsi Irén legendásan híres volt, hogy utána járt a dolgoknak, kikutatta, kikereste és megírta. Ugye ez egy háromkötetes regény, amiből mi igazából az utolsó kötetből dolgoztunk, mert az kapcsolódik erősen a Mohácsi tragédiához.
1: Természetesen egy olyan történelmi eseményről beszélünk, ami a tragikussága nyomán nagyon is bevéste magát a magyar emlékezetbe, de esetleg milyen újdonságokkal tud szolgálni, akár a történelmi pontosság nyomán ez az előadás, akár a cselekményt, akár a különböző történelmi karaktereket illetően.
2: Talán a szapolyai személye és a hozzá kapcsolódó ténykedései kerülnek új megvilágításba. Ugye Szapolyait elég rendesen elásták az előző történelmi tanulmányok, hogy áruló volt, hogy nem vett részt, hogy késlelkedett, hogy nem ért oda a csata helyszínére. azt hiszem, hogy itt sikerül egy kicsit más megvilágításba helyezni az ő személyét és ténykedéseit.
1: Hogyan látod egyébként, mennyire népszerű manapság a történelmi musical műfaja, és mik azok az erősségek, amikkel minél több ember érdeklődését felkeltheti?
2: Nagyon erőteljesen érdeklődnek a nézők a történelmi művek iránt. Ha belegondolunk, a fiataloknak most már nem igazán lehet eladni most egy rossz szóval a történelmet szárazon, oktató jelleggel. Viszont a zene az mindig érdekli a fiatalokat. Nekünk ebből a szempontból egy nagyon szép emlékünk, amikor az egyik gimnázium tanulói fölmentek az igazgatóhoz, és kérvényezték, hogy innentől kezdve az iskolai állami ünnepségeken a himnusz után elénekelhessék a Van közös akaratot, ami a Zrínyi 1566-nak a fináléja. Tehát sikerült megfogni őket.
1: Hát ez tényleg mindenképpen örömteli hír. A mostani darab zenéjét ugye Nagy Zoltán szerezte, akivel szintén igen, együtt alkottad meg a júliusban bemutatott Nemzetébresztő című történelmi lovas musicalt, amely Széchenyi Istvánnak a legnagyobb magyarnak állított méltó emléket. Hova vezethető vissza a ti közös múltatok, és mit szeretsz a vele való munkában?
2: Zoli az Egri Gárdonyi Géza Színháznak a zenei vezetője, és miután elég sokat rendeztem Egerben, így jött össze a kapcsolatunk számtalan alkalommal, ő volt az éppen adott zenés darabnak a zenei vezetője, és egy irodában üldögéltünk, együtt öltöztünk át a próbákra, és egyszer csak úgy fölvetődött, hogy mi lenne, hogyha mi írnánk valamit közösen. Az első időszakban mi zenés vígjátékokkal foglalkoztunk, és amikor Széchenyi Krisztián, a Széchenyi család leszármazottja megkeresett ezzel az ötlettel, hogy hát kéne Széchenyi Istvánról írni egy történelmi musicalt, akkor valahogy úgy kézenek ő volt, hogy őt kerestem meg, hogy mit szólna hozzá, hogyha elindulnánk közösen ebben a projektben, és hát szerintelenség mondhatom, hogy nagyon jól sikerült. Tehát állítólag ez most a csúcs az alkotásaink közül.
1: Ahogy az már megszokott nálatok, nem csak a történet és a zene, hanem a látvány szempontjából is egy igencsak grandiózus előadással készültök. Említsük is meg szerintem, hogy kik fognak ebben a darabban ezúttal közreműködni.
2: Nagyon-nagyon sokan. Kezdjük mondjuk a tánckarral, a Széchenyi produkciónak a tánckara, akik mögénk álltak. Tóbisz Titus, aki szlovákiai működésemkor, amikor a Thália Színháznak volt a művészeti vezetője, nálam kezdte a pályát, most már híres operaénekes, időközben kikileng idézőjelbe könnyebb műfaj felé, tehát a musicalek felé, tehát ő Szlovákiából érkezik. Tomori Pált, Törökújhelyi Tamás játsza második Lajost, Krajnik Balog Gábor, Máriát, Pacskó Dorka, Kanizsai Dorottyát, Nádasi Veronika, Szapolyai Barabás Kis Zoltán, és játszik még Bács Péter, Imre Szebasztián, Bardóczi Attila, Petőc András, Kósa Zsolt, Komárom Németh János, Hartvég Benjamin, Olá Vince, biztos ki fogok hagyni valakit, úgyhogy elnézést kérek előre is. A koreográfiát Széchenyiné Plesovszki Petra és Széchenyi Krisztián jegyzi, és van a Mazsorett csoport, a Pécsi Mazsorett csoport, akik dacára annak, hogy egy Mazsorett együttes, nagyon szép és komoly feladatokat látnak el már évek óta a mi előadásainkban.
1: Már az esti fények közepette a Mohácsi Deák téren lesz látható a Fekete Vőlegények című ősbemutató, tehát augusztus 30-án. Szerinted alapvetően mit ad hozzá élmény szempontjából is a szabadtéri előadás, különösen egy történelmi musical esetében?
2: Én szeretem azt, hogyha a történelmi darabok valamilyen módon kötődnek a helyszínhez. Az Egri csillagok ugye az Egri várban játszódik, és ott is játszuk. A Zrínyi 1566 Szigetváron, a Sárkány szív Orfűn, ahol számtalan sárkányhoz kapcsolódó hely van. Így kézenfekvő, hogy Mohácson bemutatni fekete vőlegényeket, egy mohácsi történetet, az nagyon felemelő azon a helyszínen játszani színházat, ahol ez valójában megtörtént. Ezek mindig olyan pluszt adnak az előadáshoz, amik megemelik, alátámasztják, segítik a produkció befogadását.
1: Egy kis ajánlásként így a beszélgetésünk végén, mit mondanál, milyen fontos útravalót, üzenetet vihet haza a néző az előadás után, aminek köszönhetően esetleg másként tekint majd a magyar történelmnek erre, hát igen, csak gyászos eseményére.
2: Gyerekkorom óta bánkottam a magyar széthúzás miatt. és mindig azon voltam, hogy ezekben a történelmi darabokban kihangsúlyozzam az összetartozás, az összetartás fontosságát. És ebben a Mohácsi előadásban azt hiszem ez nagyon erőteljesen kiemelkedik.
0: Moravec Leventével, a Fekete vőlegények című történelmi musical írójával és rendezőjével Szent Imrei Kristóf beszélgetett. A Mohácsi tragédia 500. évfordulójára készült, ingyenesen látható előadás augusztus 30-án vasárnap este 8 órakor várja az érdeklődőket Mohácson, a Deák téren.

Kobzos Kis Tamás Mohács Mohács című felvételét hallották. Kedves hallgatóink, az Akvarell heti válogató műsora a végéhez ért. Technikai munkatársunk Urbán Péter, a zenei szerkesztő Peresztegi Attila, valamint a szerkesztő Szent Imrei Kristóf nevében is megköszöni figyelmüket a műsorvezető Harcsik Róbert.

0: A Benkó Dixieland Band felvételeiből válogattunk.
1: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
3: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
4: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu. Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek!
0: 3 óra. Pereg már a film. Mozgóképes rovatunk következik.
5: Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál a szerkesztő Gőbel Ágoston. Indul a fesztivál szezon a filmesek számára. Műsorunkban 2 fesztiválról beszélgetünk, a székesfehérvári Fedokról és a miskolci Cinefestről. Előbbiről már is egy izgalmas Szent Ignácról szóló filmalkotás kapcsán. Azonnal kezdünk!

0: könyvíróját, Balázs Zsuzsát kérdeztem.
1: Azt gondolom, hogy Szent Ignáchoz nagyon-nagyon lassan növünk fel, hiába vagyunk a 21. században, mert mit tanít nekünk Szent Ignác? Az, hogy hogyan legyünk a jelenben. Mi állandóan a jövőben vagyunk, a múltunkban vagyunk, úgy is fogalmaztam, hogy igazából a kísértő, vagy a szétdobáló, vagy az ördögnek a lakcímkártyája az a jövőbe, és a múltban van. De most Ignác arra tanít bennünket, hogyan tudjuk a jelenben, mindenfajta körülmények között megtalálni Istent mindenben. Hogyan tudjuk megtalálni önmagunkat, és arra is forradalmi szint az ő lelki gyakorlata, és azért érzem azt, hogy mi még mindig nem nőttünk fel lelkileg ehhez. Ez lehet, hogy 500 év múlva se fogunk tudni igazából, mert nem vagyunk szentek, csak úton vagyunk. Szóval azért izgalmas nagyon, azt hiszem, egyre jobban Szent Ignácnak a lelkisége, mert arra is rávezet és megtanít bennünket, hogy nem tökéletesnek kell lennünk, hanem teljesnek. A teljesség pedig úgy is lehet, hogyha valami oknál fogva én fogyatékos vagyok, de attól én még érezhetem magam lelkileg Istenhez közeli állapotban és teljesnek. Ez egy óriási felismerése az embernek, hogy változni kell, a teljesség felé törekedni, és nem kell nekünk tökéletesnek lenni. És ez nagyon jól látszódik a filmben, mert 4 fiatal zarándok indul el, a maguk kis bajukkal, szorongásaik félelmeikkel, mint ahogy bennünk is ott vannak, akár mi is elindulhattunk volna ezen az úton, és hogy tudják integrálni a mindennapjaikban Szent Ignáci gondolatokkal és a jezsuita lelkivezető segítségével. Hihetetlen megnyílások vannak a filmben. Az egyik zarándoklány fogalmazza meg éppen, hogy hát látszik a többieken, ahogy a csendben, a vándorlásban alakulnak, ahogy megváltoznak arcok, gondolatok, olyan gyönyörűségeket mondanak ki a zarándokok, amit nem lehet megírni forgatókönyvben. Ez a szépsége, az egyik nagy szépsége a filmnek, hogy egy lelki belső utat jár be úgy, hogy gyakorlatilag nincs megírva. Tehát megint visszatérve Ignácra, a jelenben vagyunk. A jelenben hogy tudok szemlélődve benne lenni, benne állni úgy, hogy azért leteszem, elengedem a múltamat, és elengedem valahogy a jövőmet azért, hogy megértsem magamat, hogy mi zajlik legbelül a szívemben, a lelkemben, és hogyha ezt megértem, és főleg úgy értem meg, hogy nem kell tökéletesnek lennem, csak a teljesség felé valamilyen szinten törekedni, akkor a zarándoklat végén is talán sokkal könnyebben fogom tudni megélni a mindennapokat. Ezért nagyon aktuális Szent Ignác, és azt gondolom, hogy még 500 év múlva is aktuális lesz.
0: Kik ezek a fiatalok, akikről szó van?
1: Nagyon sokan jelentkeztek. Ebből X mennyiségű embert behívtunk egy castingra, úgymond, és én beszélgettem el velük. Gyakorlatilag egyszerűen összeállt a kép, hogy ők azok 4 ember, akiknek az úton kell lenni. Sokszor mondom, hogy a Szentlélek is súgott, és amikor felszálltak a repülőre és elindultak, akkor az úgy benne volt, hogy jó választás volt? Mert mi van, hogyha ez a 4 ember ott nem tud jól működni? Mi van, ha nem nyílnak meg? És ez a film arról is szól, hogy a belső utat mutassa meg. És mi van, ha nem történik meg? De most így utólag, és tényleg nagyon sokszor átgondolva, rágva és szerkesztve ezt a filmet, ez egy nagyszerű választás volt. Mert olyan belső mély igazságokat, felismeréseket mondanak ki a 2 fiú és 2 lány, hogy sokszor elakad a lélegzetem, hogy te jó Isten. És olyan őszintén, hogy ezt tényleg nem lehet megírni. Ezt nem lehet forgatókönyvbe kitalálni sem, ami ott, akkor, abban a pillanatban a lélek mélyéről feljön. És ez csoda volt látni, megélni, hogy őszinték a mosolyok, a tekintetek, hogy ott valami mélyen történik, és hogy érdekes módon attól is én tartottam, hogy fogja őket zavarni a kamera. Hogy azért olyan, mint egy lelki gyónás, hiába, hogy szemben a lelki vezető van, de azért körülöttük van egy stáb, és csodálatos módon működik. És nem tudom, hogy tudták ők kizárni azt, hogy egyrészt ne játsszák meg magukat. Mert nyilván azért csak ott van egy kamera, és mondhatok, amit akarok. De mégse ez történt. Ez olyan, mint egy ilyen fülbesúgás, mintha csak a lelkivezetőmnek mondanám el azt, amit én felismertem, és közben nekünk mondja. És még az benne szerintem a nagyon szép és jó, hogy ez nem csak a Balázs, Katalin, Júlia és Beninek a története, hanem sok 100 000 millió Balázsnak, Beninek, Júliának és Katalinnak a története. Hogy úgy ki tudták tárni a lelküket, hogy felismerjük azt, hogy ez az én részem is. Ezzel én is küzdök. És olyan jó, hogy te

0: meg elmondtad. És nem csak, hogy elmondtad, hanem a film végére szinte ilyen öngyógyulás van, hogy saját maga reflektál arra, hogy hogyan és mit kell majd az életemben változtatni, vagy mire kell fókuszálnom azért, hogy én egyensúlyba kerüljek. Tehát, hogy ez kicsit mindannyiunknak a története, és ettől nagyon izgalmas a film, az meg csak a habatortán, hogy gyönyörű képeket látunk, gyönyörű tájakban vagyunk, gyakorlatilag nincs senki az úton, csak a négy zarándok, mert kihaltak a városok, és olyan gyönyörű szimbólumokkal van teri, hogy én erről külön tudnék szerintem órákat beszélni, hogy szimbólumok tömkelege van benne, például a gólyák röptéje, ami ugye, hogy felszáll a lélek, rengeteg madár röpte van benne, tehát, hogy felhők, napok, mindennek szimbóluma és szimbóluma van, amit megint nem lehet nagyon megírni, valahogy a Szentlélek is ott rendezgette ezt a dolgot, pedig ugye azért nagyon szűkös keretek között forgattak, 21 nap állt, ha jól emlékszem, rendelkezésre, de hát valami olyan gyorsan kellett mindent csinálni, hogy ezt is egy csodának tartom, hogy azért mégiscsak egy filmforgatás volt a maga őrültségével, hisz egy filmforgatás ez ilyen, és mégis megteremtődött 21 nap alatt valami belül is, mert hogy ez majd látszik.
1: Mennyiben alakít ez a film?
0: Számomra a jelenlétről szól, és arról, hogy mindenféle fogyatékosságaink ellenére is hogyan legyünk teljesek. Én azt hiszem, hogy sokkal jobban megtanított engem jelenben lenni, hogy itt és most vagyok az, aki vagyok. Csak ez az enyém. Megtanított arra, hogy a szorongás, a félelem, az nincs a jelenben. Az vagy a jövőm, vagy a múltam. Sokkal jobban tudok fókuszálni az itt és mostra, és ebből adódóan azt hiszem, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb vagyok, mert tudom, hogy csak a jelen a miénk, és talán még jobban fel is erősítette ugye a világjárvány, hogy ez mennyire igaz. És talán korábban, bár nagyon milliószor, meg nagyon sokszor hallottuk azt, hogy itt és most, mert ugye ezt szajkózzák. De igazából Ignác a film tanított meg egyre jobban arra, és tudatosan, hogy napjában 5-6-8 magamat figyelmeztetve, mint amikor a telefon megszólal, mint egy üzenet, hogy na akkor most itt vagy? A jelenben vagy? Most érzékeled, hogy hol vagy? Örülsz neki? Mert most ez a tiéd, most ez a teljesség. És arra fókuszálj, ami a teljes, és nem kell tökéletesnek lenni.

0: Beválogatták a FEDOK Dokumentumfilm Fesztivál programjába Tolvaj Ferenc Szent Ignác útja című alkotását. A film társforgatókönyvírójával, Balázs Zsuzsával beszélgettem. Már is folytatódik a Peregmára film itt a Magyar Katolikus Rádióban. Már csak néhány nap, és szeptember 4-én elkezdődik a 22. Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál. A fesztivál jelenleg a legnagyobb magyar filmes rendezvény, amely a világ filmművészetének legfrissebb és legszínvonalasabb kínálatát hozza Miskolcra. Olyan nagyjátékfilmeket, kisjátékfilmeket, dokumentum és animációs filmeket, amelyeknek a Cinefesten lesz a magyarországi premierje. Itt láthatja majd például a nagy közönség először Reisz Gábor, Földszint, Mayer Bernadett, Mami Blue és Dubinyák Réka Új lépések című filmjét is, sok más nemzetközi premier mellett. A Cinefest fesztivál igazgatójával, Bíró Tiborral először a rendezvény gyökereiről beszélgettünk.
1: Miskolc az elmúlt évtizedekben is számtalanszor adott otthont filmes eseményeknek. 1939-ben volt az első ilyen esemény, az első magyar nemzeti filmhét, amely itt Miskolcon a Palotta szállóban Lilafüreden került megrendezésre. Ez az akkori történelmi körülmények között sajnos csak két kiadást ért meg. Azonban a 60-as, 70-es években országosan elismert televíziós és rövidfilmfesztivál zajlott minden évben a városban. A rendszerváltás környékén ez azonban szintén megszűnt, és mi azt gondoltuk, hogy újra kéne éleszteni ezt a fesztivál gondolatot, teljesen új tartalommal, egy új koncepcióval. Ezt egy hosszas előkészítő munka előzte meg, hiszen Európában és a világon is elég nagy a filmfesztiválok kínálata. Mi elsősorban a magyar és a környező országok beli helyzethez próbáltunk alkalmazkodni, amikor úgy döntöttünk, hogy egy olyan fesztivált indítunk el, amely a világ minden részéről várja az alkotókat, az alkotásaikat, és elsősorban a fiatal alkotók felfedezésére koncentráltunk.

0: Bíró Tiborral beszélgetünk a Cinefestről. Most azt kérdeztem, hogyan talált a fesztivál választ a 2000-es években megjelenő multiplex kultúrára és a nagymozizási szokásokra.
1: Művészfilmeket vetítünk. Van is érdeklődés. És azt gondoltuk, hogy itt az egyik legfontosabb dolog jelenleg is egyébként, hogy utánpótlást nevelni a művészfilmeknek. Tehát, hogy a fiatalokkal, akik most már a millió egy lehetőség közül önmaguktól nem biztos, hogy akár 20 éves koruk is egy művészfilmmel találkoznának, mert nem vezeti őket rá erre senki. Ez az ötlet volt az, hogy akkor rendezvényeket kéne csinálni, ahol megismertetjük velük ezeket a filmeket. És így kezdődött el a Fiatal Filmesek Találkozója, ami már akkor is titkoltan egy kicsit főpróbája volt annak, hogyha ezt esetleg fesztivállá fejlesztenénk tovább. És ezek általában ilyen hétvégi 3-4 napos összejövetelek voltak, magyar alkotókat hívtunk meg új filmjeikkel, és hát a közönség itt élőben tudott beszélgetni, kérdezni, találkozni a filmesekkel. Pozitív volt a fogadtatása. Másrészt meg a filmszakmában azért nagyon sokan emlékeztek arra, ami itt a 60-as, 70-es években volt, hogy ugye volt egy miskolci rövidfilm és televíziós fesztivál, ami jó alapot jelentett ahhoz, hogy mi teljesen más tematikával elindítjuk ezt a fesztivált. Most a fesztivál előtt is egy hosszabb tájékozódási folyamat volt, hogy mi az, amiben egyáltalán labdába rúghatunk, mert filmfesztivál több száz van. Nagyon széles spektrumon, tehát ugye a top fesztiválok, az úgynevezett A-kategóriás fesztiválok, mint Cannes, Berlin, meg néhány, ők ugye csak világpremiéreket tudnak bemutatni, ezért nagyon csekély a számuk. Mi soha nem tűztük azt ki, hogy mi ilyen lépcsőfokot meglépjünk, ennek egyrészt anyagi okai vannak, másrészt pedig nem készül a világ filmterméséből annyi értékes alkotás, hogy végtelen számú fesztivált megtöltsön. Ezért mi a fiatalokat céloztuk meg, ezzel indultunk, mert ugye ne várjuk el azt, hogy mondjuk egy olyan induló fesztiválra olyan neves alkotók, akik mondjuk mehetnek Karlo Vivariba vagy Cannes-ba a filmjükkel, hogy majd éppen nálunk fognak landolni, szóval ez illúzió lett volna. Viszont a fiatalok az a leghálásabb közönség ebben a témában, hiszen ők kezdők, csinálnak egy filmet, lehet, hogy még moziban nem is vetítették a filmjüket, fesztiválon meg pláne nem. Nagy számban, százasával jelentkeztek már az első fesztiválra is, és a világ minden részéről. És akkoriban ez le volt limitálva is, hogy 35 év alatti pályakezdő első vagy második filmmel jelentkező alkotók legyenek. Több ilyen fesztivál is van egyébként Európában, de nem olyan sok. Meg hát fiatalokból meg sok van, meg sokan szeretnének filmet csinálni, úgyhogy ez így jól működött. Aztán így, hogyha a fesztiválnak a fejlődési ívét nézzük, akkor ez olyan 5-6 évig elment ez a dolog, de utána viszont már jelentkeztek volna idősebb alkotók is, érdeklődtek a fesztivál iránt, és akkor már fel kellett oldanunk ezt a korhatárkorlátozást. A fesztivál nevéből is kikerült a Fiatal Filmesek, maradt a Cinefest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál, és azt kell mondjam, hogy a fejlődés az úgy zajlott ez alatt az elmúlt 20 év alatt, hogy körülbelül az első 10 év után volt az, hogy gyakorlatilag, ha valamilyen filmet szerettünk volna bemutatni, vagy valakit megkérni, hogy nevezzen, mert mi szeretnénk azt a filmet bemutatni, hogy gyakorlatilag nem kaptunk visszautasítást. Tehát, hogy már bárki szívesen hozta, és én úgy definiálnám a mostani fesztivál helyzetét, meg szeretnénk a jövőben is ezt csinálni, hogy mi a nagy fesztiválok, európai világfesztiválok után következő sorba kerültünk, mert most már az elmúlt 10 évben az rendszeres tendencia, hogy az azonos évi, tehát idén az idei, Cannes-i, berlini, locarno-i, Sundance, Karlovy Vary fesztiválok, amelyek ugye A-kategóriás fesztiválok, tehát világpremiéreket mutatnak be, azoknak a filmjei közül választhatunk, vagy neveznek be maguktól nálunk egy úgymond második körös megmérettetésre. Így aztán minden évben el tudjuk hozni a Cannes-i díjnyertes filmek legjavát, a berlini filmeknek a legjavát. Ezeknek egy része az bekerül Magyarországon forgalmazásra, úgy mint több országban is, de egy részük nem. Tehát körülbelül ennek a fesztiválon bemutatott filmeknek a 30-40%-a az csak itt és csak most. Tehát mi ott egyszeri vetítési jogot vásárolunk meg, arra az időszakra a fesztiválon, és hát azt hiszem ez is vonza a miskolciakat, meg távolabbi régiókból is, hogy jöjjenek. Ugye a fesztiválban például érdekes, olyan lett az érdeklődés, hogy egyszerűen kétszer annyian álltak oda a teremhez, mint amennyien befértek volna. Tehát valamit kellett lépni, hogy valamilyen jegyet vagy helybiztosítást, mert nagyon sokan reklamáltak, akik jöttek Nyíregyházáról, Budapestről, hogy ide jöttek, sorba álltak, aztán megtelt a terem, nem tudtak bemenni. De úgy gondolom, hogy a mozinál is, meg a fesztiválnál is az ország legalacsonyabb helyárait alkalmazzuk, és ezen nagyon nem is szeretnénk változtatni. Vannak olyan fesztiválok, nagy fesztiválok, ahova gyakorlatilag köznépet be se engednek, mert csak a szakma megtölti. Vannak vegyes hibrid fesztiválok, ahol a közönség is láthatja, meg a szakma is. A mi esetünkben azt mondom, hogy a mi fesztiválunk az nagyobb százalékba szól a nézőknek, és kisebb részben a szakmának. De azt kell mondjam, hogy a szakma nagy létszámban jelen van a fesztiválon, hiszen most ha az elmúlt évet nézem, az elmúlt éveket nézem, olyan 4 és 600 fő között van az akkreditált szakmai vendégek száma, külföldiek, belföldiek, akik vagy valamilyen szakmai programra jönnek, vagy pontosan azokért a filmekért, amiket csak itt és csak most, ez vonza ide őket, illetve még van egy harmadik vonal is, hogy rendszeresen azok a magyar filmek, amik mondjuk az év vége felé, vagy a negyedik negyed évbe kerülnek majd moziba, vagy közönség elé elkészültek. Ez nagy megtiszteltetés nekünk, hogy ezek a magyar filmek szinte minden évben itt debütálnak Miskolcon, tehát az első premier vetítésük az alkotók részvételével együtt itt zajlik, és ez nagyon jó érzés nekünk, hogy erre törekszenek a hazai alkotók, hogy itt induljon a filmjük, mert úgy gondolják, hogy itt értő és érdeklődő közönségre talál.
0: Az előző szűk fél órában két hazai filmfesztiválról, a székesfehérvári Fedokról és a miskolci Cinefestről beszélgettünk. Mai mozgóképes rovatunk befejeződött. A technikus Urbán Péter és a zenei szerkesztő Peresztegi Attila nevében is köszönöm figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gőbel Ágoston. Viszont hallásra!

0: Lajza László opusz 58-as, 10. vonós négyesének harmadik tételét a Tátrai vonós négyes játszotta.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 3 óra 30 perc. Következik az olvasópróba. Színházművészeti magazinunk egy korábbi adását hallgathatják újra.

Szeretettel köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, a mikrofonnál Fazekas István, az Olvasópróba szerkesztője. Színházművészeti magazinunk célja, hogy a színház világához, a színház eredendő rendeltetéséhez közelebb vigyük a kedves rádióhallgatókat, és hogy együtt gondolkozzunk értékeinkről, az európai, ezen belül is leginkább a magyar valóságról. Mai témánk Címer József, a dramaturg. Beszélgető partnerem lesz dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Ha tehetik, tartsanak velünk!

Címer József életműve nem egyszerűen egy pályaív, hanem egyfajta belső vándorlás a 20. század magyar történelmének törésvonalai mentén. 1913. október 24-én született Rákos Csabán, és 2008. december 22-én távozott, két dátum, amelyek között nem csak évtizedek sorakoznak, hanem rendszerek, eszmék, hitek, nagy találkozások, nagy felismerések, nagy csalódások és nagy kiábrándulások. Dramaturgként ezek nem külső körülmények voltak számára, hanem anyag, formálandó, értelmezendő, színpadra emelendő valóság. A Pázmány Péter Tudományegyetem elvégzése után a Lélektani Intézet munkatársaként kezdte pályáját. Ez a kezdet nem mellékes. A lélektan felől érkezett a színház világához, és talán ezért maradt egész életében érzékeny arra, ami a kimondott szó mögött húzódik. Nem a történet érdekelte elsősorban, hanem az ember, aki a történetet hordozza. A döntés pillanata, a hallgatás feszültsége, az elfojtott indulat. Valójában ezekből építkezett. A háború évei nem hagyták érintetlenül. 1942-ben katonának hívták be, majd illegalitásba vonult, részt vett az ellenállás szellemi munkájában. Az ellenállás, a szabadság, majd az Új Magyarország lapjainál végzett tevékenysége azt jelzi, számára az írás és a gondolkodás nem különült el a történelmi cselekvéstől. Ez a tapasztalat később is ott lüktetett dramaturgiájában. A színház nála sosem puszta játék, hanem morális tér. A háború utáni években az intézmények világába került. Az Országos Filmhivatal, majd a Színházti Műheti Lap és a Mafilm dramaturgiája, de ez a beágyazottság nem jelentett biztonságot. Kizárták a pártból, majd rehabilitálták, kémkedés gyanújával elbocsátották, segédmunkás lett a GANZ villamossági gyárban. Ez a zuhanás és visszatérés nem csupán életrajzi epizód, hanem szemléleti tapasztalat, a bizonytalanság iskolája. Innen érthető az a fegyelmezett tartózkodás, amely későbbi munkáját jellemzi. Az 1950-es évektől ismét a színház felé fordult. Az Ifjúsági Színház és a Veszprémi Petőfi Színház fő dramaturgiaként dolgozott, majd 1956 után a Víg Színház dramaturgia lett, több mint egy évtizeden át. Itt kristályosodott ki az a munkás módszer, amely nem a látványos újításokra épített, hanem a szerkezet pontosságára, a jelenetek közötti arányokra, a hangsúlyok finom eltolására, arra a nehezen megragadható egyensúlyra, amelytől egy előadás élni kezd. 1968-tól 20 éven át a Pécsi Nemzeti Színház fődramaturgia volt, és itt vált igazán meghatározóvá. Nem csak előadásokat gondozott, hanem szellemi műhely teremtett. Dramaturgiai gondolkodása, amely egyszerre volt irodalmi és színházi természetű, generációkra hatott. Nyugdíjba vonulása után sem szakadt el a közélettől, a Magyar Rádió Felügyelőbizottságában is szerepet vállalt. Külön fejezetet érdemel a kapcsolata I. és Gyulával. Ez a barátság nem pusztán személyes közelség volt, hanem közös szellemi munka. Részt vett a Fáklya láng és a Tiszták színre vitelében, és ezekben az előadásokban a történelmi dráma nem deklarációként, hanem kérdésként jelent meg. Hogyan lehet múltat játszani úgy, hogy az jelen idejű legyen? Hogyan lehet igazságot mondani anélkül, hogy jelszóvá egyszerűsödjön? Címer válasza nem elméleti volt, hanem gyakorlati. A színpadi forma fegyelmében találta meg. Fordítóként és műfordítóként is jelentős munkát végzett. Bertolt Brecht, Tennessee Williams vagy Albert Camus műveinek magyar megszólaltatása nem puszta nyelvi feladat volt számára, hanem értelmezés. A Vágy villamosa vagy az Állítsátok meg Arturo Uit igazából olyan fordítói munka, amely nem csak a szöveget közvetíti, hanem a gondolkodásmódot is. A dramaturg itt tehát fordítóvá vált, a fordító pedig
dramaturgá. Saját írásai, a korunk színháza, a dramaturgia regénye, a függöny nélkül, a többes szám első személy, egy olyan alkotót mutatnak, aki reflektálni is képes arra, amit csinál. Nem csak művelte a dramaturgiát, hanem gondolkodott róla. Ez a kettősség adja munkásságának súlyát, a gyakorlat és az elmélet egymást erősíti. Czimmer József életműve nem egy lezárt történet, hanem nyitott kérdés marad. Hogyan lehet jelen lenni úgy, hogy közben nem tolakodunk előtérbe? Hogyan lehet alakítani egy művet úgy, hogy közben nem írjuk felül? És talán ezek a kérdések, amelyek a legfontosabbak, amit egy dramaturg maga után hagyhat.

0: Kedves hallgatóink, ez itt az Olvasópróba. A mai témánk Címer József, a dramaturg. A beszélgető partnerem dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy kiadó igazgatója, televíziós szerkesztő. Balázs, sok szeretettel köszöntelek. Először is azt szeretném tőled megkérdezni, hogy te hogyan látod I. és Gyulának, mint drámaírónak, és Címer Józsefnek, mint dramaturgnak a szakmai kapcsolatát, hiszen tudjuk, hogy éveken keresztül együtt dolgoztak a Pécsi Nemzeti Színházban, és több olyan I. és dráma is ugye színpadra került, amelyben Címer József dramaturgként közreműködött. Mi jellemezte elsősorban ezt a szakmai kapcsolatot?
1: Nagyon jó, hogy ez a kérdés előkerül, mert kevés szó esett esik erről a kérdésről. Ugyanakkor nagyon érdekes része a 20. századi magyar színházi életnek. Ugye ők szerzőként és dramaturgként találkoztak és működtek együtt. Ilyesről tudjuk, hogy nem csak lírikusként, nem csak prózaíróként, hanem drámaíróként is a magyar irodalom egyik kiemelkedő egyénisége, és színpadi művei talán ma kevésbé vannak jelen, talán ma kevésbé hatnak, mint a prózai írásai, vagy még inkább talán a versei. Ugyanakkor ezek mindenféleképpen megőrzésre érdemes, értékes darabok, amelyek elsősorban történelmi és társadalmi kérdéseket boncolgatnak, és olyan darabokról beszélünk, amelyek komoly értelmezői és dramaturgiai munkát igényelnek. Éppen ezért volt szükség a színpadra állításukkor egy olyan kiváló dramaturgra, mint amilyen Címer József is volt. Ugye ezek a művek nem pusztán irodalmi alkotások voltak, hanem komplex színházi struktúrák. Történelmi allegória, politikai áthallás, morális dilemmák egyaránt szerepet kaptak ezekben a művekben, és ezekben a színpadi előadásokban is. Ugye ebben a kontextusban válik Címer József szerepe hangsúlyossá. Dramaturgként az ő szerepe, hogyha most az I. és Gyulával való együttműködését nézzük, nem pusztán szöveggondozó volt, hanem alkotótársként is közreműködött a színpadra állításban. A színpadi működés, a darabok színpadi működésének mondhatjuk, hogy optimalizálásában. Ugye Címer a magyar színházi életben a 20. század közepétől kezdve meghatározó dramaturgiai szemléletet képviselt, vagyis azt, hogy fontosnak tartotta a darabok belső logikájának a tisztázását, egyúttal pedig a jelenetek ritmusának kidolgozását, színpadi hatás erősítését. I. és művei esetében ez különösen nagy kihívást jelentett számára, és minden későbbi dramaturg számára is, hiszen ezek a művek gyakran filozófikusak és rendkívül rétegzettek voltak, de az eredmények mindenféleképpen igazolják őt, és hát az eredmények színpadi előadásként is maradandóak, azt kijelenthetjük a fennmaradt beszámolók, kritikák, felvételek alapján.
0: Ha művészekről beszélünk, művészeknek a közös munkájáról, mindig fontos, úgy gondolom, a művészi szabadságnak a kérdése. Te hogyan látod, hogy az ő szakmai kapcsolatukat, ez hogyan jellemezte? Történetesen gondolok itt arra, hogy nyilván ugye, amit I. és megírt, az ugye a maga teljességében egy színdarab, és hát nyilvánvalóan Címer Józsefnek is ugye a színpadraállítások során biztos, hogy voltak olyan meglátásai, amelyek az ő világát képviselték. Tehát itt ennek a kettőnek a találkozása hogyan érinti ezt a kérdést?
1: Mindig nagyon érdekes kapcsolat az élő színpadi szerző és a dramaturg kapcsolata. Tehát ez mindig érdekes. Az ő esetükben különösen az volt, én úgy látom. Címer alapvetően tiszteletben tartotta íj és szerzői autonómiáját, viszont kritikai észrevételeket is megfogalmazott. Éppen ezért nem mindig, nem minden esetben volt konfliktusmentes az együttműködésük, viszont azt is elmondhatjuk, hogyha a másik oldalról nézzük ugyanezt, hogy éppen ebből a feszültségből születtek meg azok a színpadi változatok, amelyek működőképesek voltak a közönség előtt. Hát a dramaturg feladata az volt ilyenkor, hogy hidat képezzen az irodalmi szöveg és a színházi előadás között. Címer ezt kimondhatjuk, magas színvonalon elvégezte Íj és Gyula műveinek színpadra állításában is. Fontos kiemelni azt is, hogy ami konfliktusokat eredményezett, vagy eredményezhetett olykor, az nem csak esztétikai kérdés, hanem politikai is. Ugyanis a korszak politikai és kulturális környezete nagyban befolyásolta az együttműködésüket. Íj és művei gyakran hordoztak hol nyíltabb, hol burkoltabb társadalmi kritikát, ugye ami rendkívül érzékenynek számított ezekben az évtizedekben, a szocializmus évtizedeiben, és a dramaturg szerepe ebben a helyzetben ezáltal is összetettebbé vált. Tehát nem csak esztétikai, hanem közvetítői feladatot is el kellett látnia a szerzői szándék és az intézményi elvárások között. És ebben a tekintetben is fontos partnere volt Címer József Íj és Gyulának, hiszen értette egyrészt a színházi rendszer működését, tudta az elvárásokat, egyúttal értette a szerzői szándékot is, és képes volt a darabokat úgy formálni, hogy azok színpadra kerülhessenek, anélkül, hogy a lényegi mondanivaló, a lényegi üzenet megváltozna, jelentős mértékben csorbulna. Tehát a szakmai kapcsolatuk nem csak konkrét darabokhoz kötődő együttműködés volt, hanem egyfajta szellemi párbeszéd is. Íj és drámai világának színpadi életképessége azon múlt, részben azon múlt, hogy voltak olyan dramaturgok, mint például Címer József, akik érzékenyen, értő módon tudtak nyúlni a szövegeihez. Címer József tehát egy rendkívül magas irodalmi szintű, gondolatgazdag anyaggal dolgozhatott. Összességében elmondhatjuk, hogy Íj és Gyula és Címer József kapcsolata a szerző és a dramaturg klasszikus, mégis kreatív együttműködésének példája, és az ő munkájuk hozzájárult ahhoz, hogy a magyar drámairodalom kiemelkedő alkotásai ne csak olvasmányélményként, hanem élő színházi élményként is megszólalhassanak és hatni tudjanak az adott közegben, és úgy gondolom, hogy ma is hatni tudnak, tudnának ezek a darabok, ezek az előadások.
0: Kedves hallgatóink, hallgassanak meg most egy rövid részletet Címer József egyik írásából, Lázár Csaba színművész előadásában.
2: Íjést, mint észrevettem, már a Tisztáknál erősen vonzotta a Sartre-féle történelmi drámának, az Ördög és a Jóisten féle típusa. Én nem örültem volna neki, ha e felé tartunk. Mint említettem, véleményem szerint az adott koron és a drámai gondolaton kívül a harmadik nagyon fontos tényező egy mű dramaturgiájának kialakulásában az író egyénisége. Nem itt a helye a kérdésben való elmélyedésnek, de nem hiszem, hogy akárki, akármikor, akármit, akárhogyan meg tud írni. Ha csak nem az egyéniség nélküli epigonok, de még az sem ilyen egyszerű. Megesik, hogy egy írótól olyan messze esik egy másik író dramaturgiai világa, hogy azt egyszerűen nem is tartja drámának, irodalomnak. A sikerét fel sem tudja fogni. Egyik a másikét blöffnek, az a harmadikét gyermetegnek tartja, stb. Ez világirodalmi jelenség. Még kevésbé lehet akárkivel akármit megiratni. A dramaturg nem kis feladata megérteni, próbálni az író egyéniségét és alkalmazkodni hozzá. Éppen ezért esztelenség lett volna már koncepciójában lemondani arról az előnyről, amennyivel íj és jobb költő, mint Sartre. A filozófiai igényt azt igen, azt meg kell tartani. Azt a konfliktus igényli. Ezért kellett eltérni a fáklyalánk dramaturgiájától a magasabb általánosítás, a nagyobb elvontság felé. A fáklyalánk látszatra hasonló drámai szituációjában is két ember küzd az így vagy úgy döntésért. Ott azonban a döntés egy konkrét történelmi állásfoglalásért folyik két valóságos személy között, akik közül csak az egyiknek van igaza. Az eredeti címe Tűz-víz volt. A testvérekben a küzdelem két igazság közt folyik, két elv között, amelyet úgy is fel lehet fogni, mint egy azon magatartás vagy ideológia két oldalát, mint egy a forradalom tudathasadását. A fáklyalánkban a küzdelem két igazság között folyik egy döntésért. A testvérekben a küzdelem két igazság között folyik a nézőért. Ennyiben tehát a testvérek az eddigi íj és tragédiáknál elvontabb, filozófikusabb és agitatívabb. Ez a felállás azonban egyben azt is sugallta, hogy a cselekménynek Lessingi felfogásban itt nem sok értelme van, és tulajdonképpen más szereplőkre nincs is szükség. Ilyen merészen rideg dramaturgiai puritánságot azonban csak akkor lehet javasolni, ha a költő egy íj és gyula. Mert csak az a költői jelenléte képes véghez vinni a csodát, hogy mind jellemábrázolásban, mind történelmi hátterében, magyari levegőjében, testvéri érzületében, nyelvi sugárzásában ezt a két elvont igazságot valóságos emberekké tegye. A bűvész, a varázsló, a mágus, a beavatott olyanféle csodákat tesz, hogy akaratából a természet dolgai kiszabadulnak a valóság törvényei alól. Az asztal eltűnik, a szamár megszólal, az égen írás jelenik meg, íj és költészetének varázslatos ereje az ellenkező csodát teszi. Az emberi gondolat elvont világát földi valósággá varázsolja, amelyben újjongva ismerünk rá a magunk gondolatainak meleg, emberi, megrázó, de felemelő arcmására, és közben ez a hétköznapi valóság megtartja égi ragyogását, melyből vétetett.
0: Kedves hallgatóink! Az Olvasó Próba című színházművészeti magazint hallották. Beszélgető partnerem volt dr. Vékhelyi Balázs, irodalomtörténész, író, költő, az Üveghegy Kiadó igazgatója. Búcsúzik önöktől a szerkesztő, Fazekas István. Isten áldja önöket, további szép napot kívánok!
3: Elhangzott színházművészeti magazinunk az Olvasó Próba. Most hallgassák meg Maurice Ravel F-dur vonós négyesének első tételét, melyet a Quartetto Italiano játszik.

0: A Quartetto Italiano szólaltatta meg Maurice Ravel F-dur vonós négyesének első tételét.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 4 óra. Vendégoldal. A Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Szent István Rádió valamennyi munkatársa nevében szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit. A mikrofon mögött Berecz Renátát hallják. Mai összeállításunkban Közélet című műsorunkat hallják Molnár András szerkesztésében. Ezután a nap imája hangzik el. Jó vételt és hasznos időtöltést kívánunk!
4: Közélet. Délelőtti magazin.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallják. Mai műsorunk elején Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk aktuálisan futó projektekről, önkénteskedésről, szükségről és átlátható segítségről. Majd beszámolunk arról, hogy egy miskolci népművész több évtizedes a faművességhez és a magyar hagyományok megőrzéséhez kötődő munkásságát ismerték el csütörtökön a Miskolci Vármegyeházán. A díjazottal beszélgetünk. Tartsanak velünk, érdemes!

0: Ugye rengeteg önkéntessel, tehát ez azon felül, hogy hárman édesanyák, ugye ez a benne vagyunk mi tagok az alapítványban, rengeteg önkéntessel próbáljuk a mindennapi működést fenntartani és működtetni az alapítványt. Borsod megyére mondanám most már, a krízis helyzetbe jutott és rászoruló kisgyermekes családok megsegítése tulajdonképpen a célunk, vagy pedig olyan családok támogatása, ahol beteg gyermek van, vagy fogyatékkal élő gyermek van, és valamilyen módon ezeknek a gyermekeknek a fejlesztését, ezeknek a gyermekeknek a terápiáját nem tudja a család kifizetni, megpróbálunk ezeken a családokon is valamilyen módon segíteni.
1: Mi lehet a titkotok? Egy viszonylag rövid idő alatt nagyon nagy népszerűségre tettetek szert, és ismertségre. Hogy csináltátok? Adjunk tanácsotok erre civil szervezeteknek.
0: Nem biztos, hogy én tanácsot tudnék adni, de el tudom mondani, hogy mi mit és hogyan csinálunk. Mindenkit szeretettel várunk a csapatba. Tehát mi nem úgy működünk, hogy te nézd meg, hogy mi csinálunk, és te adj nekünk, és támogass minket, hanem hogyha szeretnéd tényleg tudni, hogy valóban mit csinálunk, és a te támogatásod, a te pénzed, vagy az önök pénze hova kerül, én először mindenkit arra invitálok, hogy jöjjön és legyen a csapat tagja, legyen az önkéntesünk, és válassza ki azt a projektet, vagy azt a támogatandó célt, ami neki a legmegfelelőbb. Tehát lássa is azt, hogy mi mit dolgozunk önkéntesként azokon a projekteken, és egyre többen jönnek, és egyre több embernek tetszik, és egyre több ember önkéntes mondja azt, úgy fiatal, mint idősebb önkéntesek, hogy nagyon jó ez, és egy jó kis csapat alakult ki, de nyitottak vagyunk mindig. Én nem hiszem, hogy ezt a munkát, ezt az önkéntes munkát az adományokból és a támogatásokból nekem valamilyen módon, szponzorizált módon kellene reklámoznom. Én ebben a marketingben, ebben a környezetben nem hiszek, hogy a mások pénzét én erre költsem, és éppen ezért, hogyha szájról szájra terjed, és egy átlátható tevékenységet próbálunk ugye megmutatni az embereknek, és ezt végezzük, én szerintem ez hat az emberekre, és azt mondja, hogy ez nekem jó, ez nekem tetszik, és szeretnének benneteket még jobban megismerni, és tényleg nyitottak vagyunk, bárki jöhet hozzánk önkéntesnek, vagy segíteni. Én nem hinném azt, hogy nekünk reklámozni kellene magunkat, és én nem is hiszek ebben egyébként.
1: Az átláthatóság egy nagyon fontos dolog a bizalom kialakításában. Milyen eszközök vannak erre? Persze jöjjön oda és nézze meg, hogy az az adomány, vagy az a pénz akár, amit adott, az jó helyre kerül, de mégis hogyan lehet azt bizonyítani, vagy egyáltalán az átláthatóságot biztosítani?
0: Nagyon nehéz egyébként ezt bizonyítani, és én szerintem, hogyha valaki a csapattagja, akkor nem is kell, ő azt magától látja. Tehát nálunk például alapból nincs készpénzelvétel. Tehát én nem fogadok el adományként, ahogy valaki bejön is támogatni szeretne egy projektet, én nem fogadok el semmilyen módon, tehát utaljon, hogy annak például ugye nyoma maradjon. Én még mindig azt mondom, hogy legyen a csapat tagja, jöjjön és nézze meg. Tehát én nem szeretnék senkinek bizonygatni semmit, mert hogyha már odajött hozzánk, és ránk bízta az adományát, ránk bízta azt a felajánlandó összeget, vagy tárgyadományát, ami az egyébként lehet, hogy évekig nagyon szorosan kötődött, vagy éppen a szüleinek egy olyan hagyatékából hozta el nekünk, hogy szeretné tényleg, hogy jó helyre kerüljön, ha már mi ezt a bizalmat megkaptuk, akkor én már azt hiszem, hogy kialakult köztünk valami, és onnan kell dolgozni tovább, onnan kell tovább lépni, és hívni az embereket, hogy legyen a csapattagja. Nem lehet tudni, hogy ki miben tudja támogatni egyébként a csapatot. Itt most nem csak arra gondolok, hogy bárki ruhát válogathat, vagy cipőket válogathat, vagy éppen csomagokat készíthet össze a családoknak, hanem mi önkéntesek csinálják nálunk a weboldalt, a social media oldalakat, a messenger üzeneteket, a telefonkezelést, a könyvelést, tehát itt minden szektorban van valaki, aki azt mondta, hogy én ezt tudom neked adni, én ezt tudom neked biztos, és ebben támogatlak, hogy én ezt megcsinálom neked havonta, vagy akár naponta a telefont kezeli. És ilyen önkéntesek is nekem kincset érnek.
1: Hogy tudod megszólítani az önkénteseket? Elég nehéz néha rávenni az embereket arra, hogy a szabad idejükkel jót tegyenek, jót cselekedjenek. Te keresed őket, ők keresnek téged, hogy működik ez legtöbbször?
0: Eljövök hozzád. Eljövök hozzád, megszólítjuk az embereket. Igen, és ugye a belvárosban kaptunk az önkormányzat támogatásával egy nagyon jó raktárhelységet. Teljesen üvegvitrines az egész, ugye Jókai utca 13-15 szám alatt van ez a üzlethelyiség volt régen, és mindenhova kiplakáltottuk, hogy önkénteseket keresünk, mindenféle ilyen színes szalagokkal körbe ragasztottuk, és akik arra elsétálnak, ugye óvodából, iskolából viszik haza a nagymamák a gyerekeket, vagy a szülők viszik haza a gyerekeket, olvasták többször, hogy önkénteseket keresünk, és a nyitvatartási időben bekopogtak hozzánk, hogy ők szeretnének jönni, nem szeretnének otthon ülni, nem szeretnének friss nyugdíjasként tényleg csak tévésorozatot nézni, vagy úgy érezni magukat, hogy ők már nem hasznosak semmilyen téren, és

0: A délelőttjüket, amikor mondjuk nem kell az unokáikra vigyázni, akkor azt nálunk töltik.
1: Most zenélünk egy kicsit, utána az is kiderül, hogy az idei Furmint februárnak, tehát február 13-án ti lesztek a támogatott szervezete.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Február 13-án lesz idén a Furmint február Miskolcon a Városháza dísztermében, és meghívtak titeket is, mesélj erről az együttműködésről.
1: Fantasztikus volt, amikor megkerestek minket, az az érzés, hogy mi leszünk ennek a kezdeményezésnek, ennek a programnak a támogatottjai, akkor valamit jól csinálhatunk, hogyha tényleg ide is elhívják a Superszum közhasznú alapítványt, vagy pedig egy olyan támogatott célt láttak a mi projektjeink között, ami tényleg érdekelheti az oda meghívott embereket, vagy az oda érkező támogatókat, vagy az éppen bemutató embereket. Én nagyon-nagyon-nagyon köszönöm tényleg ugye Áginak, aki ugye megkeresett engem és meghívott erre a rendezvényre. Ágival is egy olyan kapcsolat alakult ki, amikor mi leültünk egymással szemben, mi párhuzamosan mentünk nagyon sokáig. Én nem tudtam róla sok mindent, ő nem tudott rólam sok mindent, utána egymásról tudtunk sok mindent, de még mindig nem volt közös kapcsolódási pontunk és közös projektünk és munkánk. És egyszer Áginak egy felhívására én jelentkeztem, és azt mondtam, hogy Ági, szerintem te vagy az én emberem, aki nekem tud segíteni egy bizonyos projektben, és onnantól kezdve mi működünk együtt. De nekünk meg volt a kémia, nekünk meg volt minden, és Áginak is csak meséltem arról, hogy mi mit csinálunk, és hitt bennem, és hisz bennünk, és hisz a csapatban, és hisz abban, amit mi képviselünk és csinálunk. És ezért meghívott minket erre a rendezvényre.
0: Milyen célra fordítjátok majd a befolyt összeget?
1: Nekünk most nagyon nehéz időszak van a hátunk mögött. Mi a karácsonyi időszakot is, és már az előtte levő november hónapot is tulajdonképpen autó nélkül, egy furgon nélkül, szállítóautó nélkül nyomtuk végig. Mindenkit megpróbáltunk mozgósítani, hogy az előző támogató autót, amit ugye a szerződésünk lejárt, és ez az autó, ez egy bemutató autó volt, amit mi ugye 6 hónapra megkaptunk az egyik miskolci autókereskedéstől, és ez eladásra került, tehát ezt be kellett kereskedelembe kellett adni ezt az autót, és el is vitték azonnal. Tehát mi ott álltunk, hogy sajnos nem tudunk vásárolni, mert nem volt rá pénzünk, pályázatot nem nyertünk, pedig többet is beadtunk, és most úgy döntöttünk, hogy volt már 7 jótékonysági futásunk másokért, és most megpróbálunk majd például, ez is egy nagyon jó új hír, hogy a 8. jótékonysági futást valószínűleg a Superszum közhasznú alapítvány új vagy használt szállító járművére szeretnénk majd fordítani. Nekünk ez most létszükséglet, tehát érzem, hogy lassan nem fogunk tudni működni. Lassan tényleg egy helybe fogunk állni, és nem fogunk tudni eljutni Borsod megyébe, vagy pedig ugye most már egy Erdélybe is, erről is majd nagyon szívesen mesélek. Voltunk ott is, ugye karácsonykor, és nem fogunk tudni eljutni sehova. Egy helyben állunk. Most jelen pillanatban a szállítás nekünk nagyon nagy gond.
0: Mikor lesz a jótékonysági futásotok? Rendszeresen van ilyen jótékonysági futás, ugye évente többször is?
1: Évente többször, most már 2-szer, ugye tavaly szeptemberben egyéb okok miatt elmaradt, de tavasszal szerintem pünkösd és húsvét között lesz majd. Ugye egyeztetünk arról, hogy mikor szabad a városháztér az önkormányzattal, és mikor tudjuk majd megrendezni, és mikor tudják nekünk biztosítani majd a helyszínt. Nagyon sokan érdeklődnek egyébként, hogy mikor lesz megint szuperszum jótékonysági futás. Nem kizárt egyébként, hogy helyszínt is változtatunk, ugye, hogyha végképp nem találjuk meg a megoldást a városháztére és a népkertbe. Hát megyünk, és ott egyébként egy ilyen juniális, majális gyereknappal egybekötött valamilyen ilyen tevékenységet még kigondolhatunk. Megvan rá tényleg az eszköz, megvan rá a csapat, megvannak rá egyébként a segítők, a támogatók még nem, úgyhogy itt, hogyha hamarosan kiírjuk majd a projektünket, akkor a támogatókat szeretettel várjuk majd.
0: Annyi projektetek van, hogy nem is tudom, hogy miből szemezgessünk, hogy melyiket emeljük ki, vagy beszéljünk róla bővebben, de például a legutóbb, amikor itt jártál, akkor a pedagógusokat díjaztátok, akkor igen, kezdődött a felhívás. Számoljunk be erről is, hogy milyen futó projektjeitek vannak és voltak.
1: Tavaly ismét átadtuk a Superszum háladíjat. 2 pedagógust premiáltunk ezzel a díjjal. Monokon voltunk, ahol Szajkó Szintját premiáltuk. Én úgy gondolom, hogy a legjobb helyre került az egyik díjunk. Én nem ismertem a Szintiát, és nem is jött rá egyébként talán csak 2 olyan jelölés, amit mi végigolvastunk, és azt mondtuk, hogy ilyen biztos, hogy nincs. Nekünk meg kell ismerni, és meg kell egy kicsit nézni, hogy valóban a ilyen pedagógus létezik-e. Szintia egyébként nagyon-nagyon-nagyon sok díjat bezsebelt már, és én úgy gondolom, hogy az egyik legjobb példája annak, hogy hogy a roma pedagógusok mit tudnak elérni a gyerekekkel. Én imádom a Szintiát, nagyon-nagyon-nagyon tisztelem, és nagyon becsülöm azért, amit ő elért. Tehát ő Monokon egy általános iskolai pedagógus, a másik pedig ugye Palcsó Tünde, aki a Brunswick Teréz óvodának a vezetője itt Miskolcon. Ő kapta, és ők az udvart fogják fejleszteni, a zöldebb udvar projektet fogják ebből majd, ebből a pénzből majd egyébként finanszírozni, és még visszatérve Szintiára, ő azt mondta, hogy ilyen fejlesztő termet és egy ilyen tehetséggondozó termet szeretne kialakítani Monokon. Én hallottam ott a gyerekeket szavalni, énekelni, láttam őket táncolni, és a legjobb helyre fog kerülni egy ilyen terembe, egy ilyen berendezett terembe ez az összeg, ez a fél-fél millió forint majd.
0: Milyen jelenleg futó projektjeiteket emelnéd ki?
1: Jelenleg a futó projektünk ugye Méri, a nigériai kismama, aki véletlenül csöppent elénk, és így az ölünkbe. Ő ösztöndíja, nem állami ösztöndíja volt itt az egyetemen, és vállalta azt, hogy amikor megtudta, hogy terhes, akkor is belevág ugye itt ebbe a 3 hónapos képzésbe, meg volt a visszajegye Nigériába, de sajnos komplikációk léptek fel, és hát tulajdonképpen veszélyeztetett lett a terhessége, és feküdnie kellett egészen a szülésig majd, hogy nem. Ebből kifolyólag ugye neki az orvosok megtiltották, hogy hazarepüljön Nigériába. A kollégiumba ugye újszülöttet sajnos nem lehet vinni, ezért megpróbáltunk egy olyan megoldást, és hát ugye neki is, meg a kollégiumba ugye mentorával és a koordinátorral egy olyan megoldást találni, hogy a selyemléti római katolikus plébánián fogadtuk be Mérit, és most már majd ugye a kisfiút is, mert közben Méri megszült, és mindenben támogattuk kooperációban a Várovárt Alapítvány miskolci koordinátorával, ugye Évivel, valamint ugye a római katolikus plébániai kormányzójával, ugye Máté atyával, így hárman nagyon jó kooperációban mindent megpróbáltunk ugye megadni Mérinek, aki meg közben megszült. Sajnos komplikációk léptek fel nála a szülés után is, úgyhogy ugye majd ki is lesz írva nálunk, hogy ma megint megműtik a Mérit, császármetszéssel szült, és sajnos komplikációk léptek fel, úgyhogy még mindig nem jöhetett haza a kisfiával. És hát tulajdonképpen neki nincs TB-je, tehát nincs támogatottsága, hogy ő tulajdonképpen kifizesse majd ezt a számlát, a császármetszést, ugye kapott 4 egység vért, az is azért egy olyan embernek, akinek nincsen TB-je, azért ez egy tetemes összeg, a gyermekellátása, valamint ugye a napok után ugye is fizetni kell a kórházba, tehát már most ott járunk, hogy a számlák ugye 1 millió forint körül vannak, elértük 2 nappal ezelőtt a 1,5 millió forint összeget, ami összegyűlt, tehát nekik a hazaútra is ugye megpróbáljuk biztosítani a repülőjegyet majd, úgyhogy várjuk, hogy kijöjjön Méri a kórházból a kisfiával, kicsit megerősödjön, felépüljön, és akkor megbeszéljük vele, hogy hogyan tovább, és hogy mikor tudnak majd hazamenni. De tényleg egész Miskolc, de inkább azt mondom, hogy az egész ország összefogott értük, és aki csak tud, ugye támogatott minket ebben. Gyönyörű a kisfia, úgyhogy ez a múlt heti történet. Egyébként a gyűjtések folyamatosan zajlanak nálunk, és készülünk pünköstkor ismét Erdélybe.

0: Na, akkor a folytatásban beszéljünk Erdélyről. Hogyan is segítetek ott, mit csináltok ott?
1: Gyergyószent Miklóson voltunk egy árvaházban, ami minket nagyon-nagyon-nagyon megérintett. 36 gyerek volt ebben az árvaházban, és olyan körülményeket láttunk ott, amire nem is számítottunk, úgyhogy én szerintem azok az adományok, amiket mi vittünk, ott is a legjobb helyre kerültek, és ott a tulajdonképpen 100 forintnyi összeg jut a fejenként a gyerekekre háromszori étkezésre. Plusz a ruházatot is meg kell valahogy oldaniuk a gondozóknak, és még a ruházat hagyják, mert azért az ember bead egy zsákruhát, hogyha a gyereke kinőtte. De ott vannak nagy-magas kamaszok is, ott ugye 6 éves kortól vannak 18 éves korig gyerekek, ott csecsemők nincsenek. Elképesztő. Elképesztő, amit mi ott láttunk, és az a szeretet a gyerekek szemében. Az a millió, amit mi ott találtunk, az a, például a konyha, nincs felszerelésük a konyhában. Tehát egyetlen egy nem működő mikrójuk van, 3 fazék. Úgyhogy mi ezt is gyűjtjük most, ugye a nagy lábasokat, a nagy fazekakat, és érkezett is már, hál' Istennek, úgyhogy mi pünköstkor 2 furgonnal szeretnénk ismét belevágni ebbe az erdélyi útba, és visszavenni Gyergyószent Miklósra, és ezt az árvaházat úgy megtámogatni, ahogy azt szuperszum módra kell, ruhákkal, tartós élelmiszerrel, valamint a konyhai felszerelésekkel. Ágyneművel például az is nagyon fontos, ugye a 36 gyereknek a takaró, a megfelelő ágynemű, és ugye hát valami kis édesség, valami kis ajándék, mert ugye voltak 6 éves gyerekek is, akik a játékukat azonnal vitték így karácsonyra, hogy kimentünk. Én napokig, sőt mondhatni, hogy hetekig a hatás alatt voltam. Majd onnan átmentünk Homoródda-Rócra, Nem volt közel, ugye? És ott egy általános iskolába mentünk, vagy bocsánat, óvoda és általános iskola, ilyen integrált intézmény, ahol a gyerekeket egy teremben tanítják a másodikos, negyedikes gyerekeket, egy másik teremben az elsős, harmadikos gyerekeket, és ugye a magyar nyelvet próbálják nekik tanítani, mert egyébként ugye magyarul is beszélnek ott nagyon-nagyon-nagyon sokan, tehát oda például könyveket, iskolai felszereléseket fogunk majd vinni, valamint az udvarra játékot, mert úgyhogy az Alföldön lettünk volna, tehát amerre láttunk, csak síkság, puszta, még vagy 2-3 fa volt az udvaron, és a gyerekeknek kinti játék nagyon-nagyon-nagyon fontos lenne, oda is szeretnénk visszamenni. Tehát nekünk ez a 2 intézmény, ami a szívünk csücske most Erdélybe, és készülünk vissza majd. Szeretnénk ugye a csíksomlyói búcsúval így egybekötni, az meg egy másik olyan projekt, amiben én nagyon szívesen elvinném csapatépítő jelleggel az önkénteseket, úgyhogy ez most így egy ilyen tervünk.
0: Szoktatok önkéntesekkel kirándulni, vagy ilyen közös programot csinálni?
1: Igen, szoktunk. Nálunk egyelőre egy főzés, ami, mert az önkénteseknek nem mindenkinek van autója, tehát hogyha lenne egy 9 személyes kisbuszunk például, abba tudnánk adományokat is rakni, és tudnánk ugye utazni is bármerre. Egyébként itt a Római Katolikus Plébánián Sejemréten szoktunk főzni nagyon sokszor. Odafigyelünk tényleg mindenkinek a születésnapjára, odafigyelünk, hogy karácsonykor mi megbeszéljük azért az elmúlt évet, odafigyelünk, hogy havonta nekünk legyen egy olyan közös délutánunk, amikor előre is tervezünk, és megbeszéljük, hogy az elmúlt egy hónapban mi az, amit jól csináltunk, mi az, amit kevésbé jól, mi az, amin változtassunk, és mi az, ami nagyon-nagyon-nagyon jó, hogy így volt, és így történt, és menjünk ezen az úton tovább. Odafigyelünk egymásra, hogyha valamelyikünk rosszul van, vagy valamelyikünk szomorú, valamelyikünknek egészségügyi problémája van, mi mindannyiunk ott áll a másik mögött. És nem engedjük el a kezét, és hogyha valaki rosszul van, vagy éppen idősebb emberek azt mondják, hogy én már nem akarok jönni, mert olyan problémám van, akkor mi elmegyünk ért, és elhozzuk, és gyere, és ott a helyed, és csak ülj, és beszélgess velünk, mert hogyha mi ezeknek az önkénteseknek elengedjük a kezét, és már ennyi kimozdulás, ennyi program, ennyi lehetőségünk sincs arra, hogy emberek között legyenek, és beszélgessenek, akkor nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hamar rossz irányba fordulhat az egészségük is. És ez is fontos egyébként, hogy nem csak tárgyi segítséget és adományt adunk embereknek, hanem mi beszélgetünk, és megkérdezzük minden hozzánk betérő segítséget kérő embertől, hogy egyébként hogy van, miben tudunk tényleg segíteni, és mondja el a problémáját, mert lehet, hogy rossz irányból közelíti meg, és nem is akkora probléma, vagy pedig eltitkol egy olyan dolgot, amit egyébként nagyon-nagyon-nagyon meg kéne oldani, mert tényleg egy nagyon nagy probléma, és éppen csak legyint rá, vagy betakarja a problémát. Beszélgessünk. Ez nálunk alapvető dolog.
0: Mekkora a csapat, ha az önkénteseket nézed?
1: Hát, hogyha az önkénteseket nézem, a nagy magja az egy olyan 20 fő.
0: Az szép.
1: Igen. Tehát, és akkor tényleg, hogyha a posztokkal van valami, a weboldalon van valami, mindenki tudja, hogy kit kell hívni. Hogyha az üzenetekkel, telefonhívásokkal van, akkor is tudják, hogyha a szállítással, a csomagok összekészítésével, arra is megvan a megfelelő ember. Hogyha nem tudnak jönni a nyitvatartási időben adományokért az önkormányzatok, arra is megvan azok a két-három ember, aki ott lakik ugye a raktárunk közvetlen közelébe, vagy éppen fölötte. Adunk neki kulcsot, és semmi gond, jövök és nyitom, és készítsük össze, és csináljuk együtt. Tehát mindenre most már úgy kialakult mindenkinek a feladata, és olyan örömmel jönnek, és olyan szeretettel csinálják. Én olyan büszke vagyok rájuk, és úgy köszönöm nekik a munkájukat, tényleg.
0: Az előzőekben mondtál egy olyat, hogy az önkormányzatok jönnek, járnak az adományokért? Tehát mesélj arról, hogy hogy jut el az egyes kisebb falvakba, településekre, rászorulókhoz az adomány.
1: Megpróbálnak az önkormányzatok jönni, és itt a nagy önkormányzatokról beszélek, hogyha van ugye a falusi busz, akkor általában azért a polgármester szokott egy olyan támogatói céllal küldeni falugondnokot, vagy valakit, aki ugye elvezeti ezt a kis buszt. Eljönnek, nálunk egy ilyen rotációs körben vannak ezek a települések, vagy az önkormányzatok, a támogatott önkormányzatok, aki kapott, az megy a sor végére. És akkor amint van megfelelő mennyiség adomány, már úgy nagyjából tudjuk, hogy mennyi mennyiség fér be ezekbe a tipikus falusi, vagy a falubuszokba, ugye, akkor szólunk nekik, és akkor 2-3 napon belül nekik jönniük kell. Tehát nekik ezt így intézni kell, mert megfulladunk. Úgyhogy jönnek is. Egyébként a kisebbségi önkormányzatokat is nagyon szívesen támogatjuk, vagy pedig, hogyha vannak intézmények, mint például a Boldogkőváraljai Fogyatékkal Élők Otthona, ahol ugye 100 olyan fogyatékkal élő ember él, életvitelszerűen, ugye őket, hogyha hozzák ide be Miskolcra például szakrendelésekre, akkor automatikusan hozzánk bekanyarodnak, és már viszik is a megfelelő takarókat. Olyan ruhákat ugye nekik nem lehet, például rajta gomb, nem lehet benne megkötő, nem lehet rajta cipzár, mert ők például ezeket nem tudják használni, de ezeket mi már tudjuk, és már külön oldalra gyűjtjük például ennek az otthonnak, és amikor látjuk, hogy van egy adag, akkor már kanyarodnak be hozzánk, és már viszik is. Tehát mi már úgy kialakítottuk ezt a kis kört, persze újak is jöhetnek, de mi nem tudunk szállítani. Pedig, hogyha bejön egy nagyobb, el is tudnánk menni nagyobb mennyiségű adományért Pestre, Szentendrére, bárhova jártunk is eddig. Nem tudunk. Hogyha kocsit kell bérelni bárkitől, bárhonnan, az nekünk pénz. Az nekünk egy olyan kiadás, ami, hogyha már kétszer bérelünk egy hónapban, abból már esetleg egy leasinget ki tudnánk ugye fizetni. Vagy pedig, hogyha lenne egy olyan támogató autós kereskedő cég, aki azt mondaná, hogy van egy használt kis busza, amit egyébként nekünk támogatás céljából oda tudna adni, hát fantasztikus lenne. De tényleg. Valamennyi pénzt próbálunk gyűjteni is rá természetesen, de nagyon nehéz. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz, mert sokan nem értik azt, hogy miért is fontos egy ilyen autó, miért is fontos az, hogy szállítani tudjunk azt, hogy el tudjunk menni az adományokért is. Nagyon sok kismam otthon van egy babakocsiba, egy kis csecsemével, és azt mondja, hogy oda tudnám adni az elmúlt 6 hónapos a gyereket, az elmúlt 6 hónap összes dolgát oda tudnám nektek adni, de nem tudom szállítani. Mi se. És nem tudjuk odaadni másnak így, mert nem tudjuk el se hozni. Viszont ugye így az adatokat egymásnak nem adjuk ki, tehát a GDPR miatt én nem fogom kérni a felajánlóra, tehát a segítségkérőnek, és akkor ott állunk felemelt kézzel, hogy ezt hogy oldjuk meg, miből, hogyan, miként. Úgyhogy ha valakinek bármilyen ötlete van, akkor keressen meg minket ezzel kapcsolatban is.

0: Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgetünk. Az előzőekben nagyon sok minden elhangzott, hogy mire van szükségetek, és mit éppen mit gyűjtötök, de azért próbáljuk meg összeszedni, hogy ha a hallgatóink tudnak az anyagiakon túl, amire természetesen nagy szükség van, hogyan és mivel segítsenek.
1: Nagyon fontos, hogy elsősorban évszaknak megfelelő adománnyal jöjjenek hozzánk. Az adományok tiszták és rendezettek legyenek, tehát nem lomtalanítás és nem személygyűjtés egy alapítvány, nem csak mi, hanem bárhova, ahova mennek. Nagyon fontos, hogy olyan dolgot hozzanak, amit egyébként még ők is szívesen hordanának, vagy pedig a gyerekeikre ráadnák. Nem törött, nem koszos, nem agyonhasznált és nem tényleg használhatatlan penészes dolgokat. Amit állandóan gyűjtünk, tulajdonképpen a háztartási dolgok, a melegtakaró, az ágyneműk, a törölközők, ezeket folyamatosan gyűjtjük, tartós élelmiszer, tisztálkodási szerek, ezeket is folyamatosan gyűjtjük. Folyamatos gyűjtés van ugye a csecsemő dolgokból, kiságy, babakocsi, csecsemőknek való felszerelések és eszközök, valamint hát ugye a ruha. Tehát amikor egy családban három gyerekre egy cipő van, és akkor nem mennek a gyerekek óvodába, mert csak egy cipőjük van, és a védőnő jön hozzánk azonnal a családdal és a három gyerekkel, hogy adjunk nekik még két cipőt, mert egyébként a rengeteg hiányzás miatt az édesanyát sajnos előveszik, és jelentést írnak róla, vagy jelzést küldenek ugye a megfelelő szervek felé, hogy a gyerekek nem mennek az intézményekbe, akkor én elgondolkozom azon, hogy hova kerül ez a rengeteg jó felajánlás. Mi nem tudunk érte elmenni, és nem tudjuk így odaadni ezeknek a családoknak, tehát tényleg szállítás.
0: Említetted, hogy 6 éves lett a szervezet. Mi a legnagyobb siker, amit kiemelnél ez alatt ebből a 6 évből, vagy mik azok az események, amikre nagyon szívesen emlékszel és kiemelnéd?
1: Amit én kiemelnék, talán a háladíj, az az egyik, mert az teljesen saját önerőből és saját projektből és saját kezdeményezésre indítottuk el itt Borsod megyében, ugye már ugye tulajdonképpen 6 pedagógusunk van, akiket támogattunk, és 6 olyan projekt és 6 olyan munkásság, amit a szülők valamilyen módon támogatni szerettek volna, ezen az úton szeretnénk tovább menni. Kiemelném a Mikulás projektjeinket. Mikuláskor ugye 600 gyermeket láttunk tavaly előtt is, és tavaly is vendégül a Tudományos Technika Házában. Kiemelném a fogyatékkal élő gyerekek támogatását, tehát az egész Tüskevár iskola ott volt tavaly is, és tavaly előtt is a Mikulás ünnepségen, és ezeket a gyerekeket együtt tudtuk megnevettetni az egész éges óvodástársaikkal és iskolástársaikkal. Együtt ültünk a Tudományos Technika Házában, és együtt vártuk a Mikulást. Ez nekem egy annyira fantasztikus élmény, hogy senki, de senki nem mondta azt, hogy én akkor nem jövök, hanem mindenki együtt, összefogva, nagyon-nagyon-nagyon jó, vagy én ezt is kiemelném. Kiemelném a jótékonysági futásokat. Ugye már 7 jótékonysági futásunk volt, több mint 50 millió forintot gyűjtöttünk ezekkel a futásokkal, ugye a 6 családnak, és ugye a gyeknek. Úgyhogy ezt is kiemelném, ugye az onkológiai osztálynak gyűjtöttünk laminárboxra, valamint egy gyűjtsejtfagyasztó szekrényre, ugye már meg is érkezett. Rengeteg olyan támogatás, orvosi eszközöket vásároltunk, leégett háznál próbáltunk valamilyen módon újjávarázsolni házat, vagy legalábbis az életet valamilyen módon egy kicsit más irányba terelni, tehát lehet, nem is ment oda vissza például az ember, akinek a háza leégett, de segítettünk neki önkormányzati lakáshoz jutni, berendezni, új életet kezdeni. Nagyon sok olyan édesanyja keres meg minket, akik elmenekülnek abból a szituációból, abból a családból, ahol éppen vannak, mert bántalmazó kapcsolatban élnek. Ezeknek az embereknek munkát találni egy új városban, ha nem is új identitást logikus módon, de valahogy elbújtatni őket, elrejteni őket egy kicsit a gyerekekkel együtt, mert nem szeretnének tovább abban az életkörülményben élni, ahol eddig voltak. És amire én a legbüszkébb vagyok, hogy az önkénteseken kívül egyre többen hisznek bennünk. Én ezt tudnám elmondani a legnagyobb sikernek, hogy ennyien hisznek bennünk, és ennyien bíznak bennünk, és ennyien keresik a Superszum alapítványt azzal, hogy nektek szeretnénk adni akár az 1%-ot, ugye, akár a támogatásunkat, akár tárgyadományokat. Én ezt tartanom egyébként így a legnagyobb sikernek.
0: Segítő civil szervezetként gondolom a konkurencia itt áldás. Tehát országos szinten mennyire vagytok egyedülállóak, vagy foglalkoznak mások is hasonló profillal és hasonló lelkesedéssel és sikerekkel?
1: Én nem tudom, hogy én a konkurencia szót nem szeretném használni. Idézőjelbe. Azért, mert hogyha valaki olyan szinten és úgy csinálja ezt a tevékenységet, mint ahogy mi, azt az embert én magam mellett szeretném tudni, és nem konkurenciaként szeretnék ránézni. Én szeretném, hogyha ő is elismerné azt, amiben én és mi hiszünk, mint ahogy én is nagyon szívesen megismerném és elismerném, amiben ő hisz, és amit ő képvisel, és amit ő csinál, és én az összefogás erejében hittem, hiszek, és szeretnék ebben hinni mindig is, és szeretném, hogyha ezek az emberek megtalálnák a Szuperszum Közhasznú Alapítványt, és együtt tudnánk dolgozni, mint ahogy például a Váravárt Alapítvány, nem csak a Miskolci, de például a Soproni csapatával is, vagy a Budapesti csapatával. Budapesten is van testvér alapítványunk, rengeteg olyan ember ismer minket. Tényleg Budapestig tudom mondani, hogyha az M3-oson megyünk 60-ba, Gödöllőn, Érden, Budapest több körületében, Szentendrén, Leányfalun, ahol vannak önkéntesek, akik nekünk gyűjtenek, és az adományokat, amikor egy furgonra való van, akkor elmegyünk. De itt jön a képen megint, hogy furgonbérlés. tehát egyre többen hisznek, és látják azt, hogy Borsod megyében mi hogy tevékenykedünk. Én hiába kérek egy budapesti csoportban, hiába küldök hírlevelet budapesti embereknek, hogyha nekik nincs egy minimális kötődésük Borsod megyéhez. Nem voltak itt, nem látják, nem tudják, akkor azt fogják mondani, hogy az a terület engem nem érdekel. Az Borsod megye oldja meg bárki más, oldja meg az állam, oldja meg az ott élő emberek. Tehát én itt kell, hogy idézőjelbe kérjek és keressek támogatókat, vagy kérjek támogatóktól, mert itt látják a tevékenységünket ezek az emberek, és ők is itt élnek velünk, hogy itt is látják ezeket a problémákat és ezeket a hiányosságokat, amiket egy civil szervezet megpróbál a tevékenységével egy kicsit befedni, és segíteni azokat az embereket, akik máshoz már nem tudnak fordulni, mert amit máshol nem kapnak meg, azt mi merjük, tudjuk és csináljuk. Minden civil szervezet. Mert ezért alakul, és azért hiszem azt, hogyha nincsen fizetés egy civil szervezetben senkinek, hanem önként csinálja, akkor az igazi a tevékenysége. Hogyha ezt önzetlenül, alázattal, nagyon nagy empátiával és szeretettel csinálja.
0: Ez így végszónak is tökéletes, még mondjunk elérhetőségeket.
1: A Szuperszum Közhasznú Alapítványnak Facebook oldala van, Instagram oldala van, weboldala van, szuperszum.hu. Minden e-mail címet, telefonszámot megtalálnak mindegyik oldalunkon. Miskolcon az irodánk a Fazekas utca 9 szám alatt van, és a mellette levő épület, ami már Jókai utca 13-15, pedig az adományraktár találják meg.
0: Katalin, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Én köszönöm ismét a meghívást, köszönöm szépen.
0: Az elmúlt percekben Bernasconi Bus Katalinnal, a Szuperszum Alapítvány kuratóriumi elnökével beszélgettem. Most zenélünk, majd Szondi Sándorral, faműves népművésszel beszélgetünk, aki múlt héten vette át az erdélyi Magyar Örökség díjat a Borsodabói Zemplén vármegyei önkormányzat közgyűlésén.

0: Szondi Sándorral, népi iparművésszel beszélgetek az Erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjével. Miért pont a fa? Mikor kezdett a fával foglalkozni?
1: Jaj, hát nagyon régen, 1970-ben, és ennek pontosan 56 éve. És 72-ben már a sárospataki faragó tábornak alapító tagja lehettem, és onnantól kezdve a mai napig megállás nélkül megyen az alkotói tevékenység.
0: Miért pont fával dolgozik?
1: Hát mindig el szoktam mondani, hogy én esztergályos voltam, és nekem a fém az nagyon kemény volt. A fa az egy engedékeny anyag, és hát imádok vele foglalkozni.
2: Puha.
1: Engedékeny.
0: Leggyakrabban milyen tárgyakat, emlékeket készít?
1: Hát ugye 56 éve mondom, hogy faragok, és ezen idő alatt rengeteg olyan tárgyat csináltam, ami a népművészetnek a tárgyai, és nehezen tudom felsorolni, mert nekem a célom az volt, hogy minden szakmai területet kipróbáljak, sőt technikai területet, ezeket zsűriztessem, és a végcélom pedig az volt, hogy ebből egy galériát hozzak létre, ami jelen pillanatban is látható, több mint 400 darabos alkotás a lakóházam emeleti egyik szobájában, tehát van egy galériám.
0: Mire a legbüszkébb az eddigi munkái közül?
1: Én azt hiszem, hogy a leégetett deszkatemplom újjáépítésekor én kaptam meg a művészeti vezetést, és hát ugye a ajtórátét dísz, ami körülbelül 180, ha nem 200 darab volt, valamint a főbútor családot tekintve a úrasztala, a papiszék, padvégek és a szószék. Tehát gyakorlatilag minden területen kivettem a részemet.
0: Van utánpótlás? Tanította is a mesterséget?
1: Ó, hát én rengeteg fafaragó tábort vezettem, és ezen időszak alkalmával mindig voltak jelentkezők, úgyhogy jelen pillanatban is a kisgyőri fafaragó táborba járok, immár több mint 10 éve, és ott mindig vannak, sőt, arra is büszke vagyok, hogy a már idős emberek is jönnek hozzám szakmai tanácsért.
0: Jelenleg is dolgozik, tehát még tud dolgozni?
1: Igen, megállás nélkül most már letettem a komoly, nehéz köztéri munkák faragásáról. Most már inkább az asztalnál ülve finom, aprólékos ékszereket és kedves ajándékokat csinálok a rokonoknak, barátoknak, hogy azért mindenkinek legyen legalább egy emléktárgya.
0: Mit szólt a kitüntetéshez, amikor megtudta?
1: Hát én megmondom őszintén, hogy boldog voltam, mert a felterjesztő éppen a kisgyőri polgármester volt, akit elmondhatok itt is, hogy valamikor, amikor ő 10 éves volt, ő is a tanítványom volt, és ma is emlékeztünk vissza a beszélgetés során, hogy emlékszem még Sanyi bácsi, amikor 15 éves voltam, és tanított, hát igen, sok-sok tanítványom van, sok.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és még egyszer szívből gratulálok a kitüntetéshez.
1: Nagyon szívesen és örömmel tettem meg, annak ellenére, hogy ugye már sokan ebben a korban nem igen fognak vésőt, de én 82 évesen még mindig dolgozom, és azt hiszem, hogy a kezemből ki se kerül a véső halálomig.
0: Az elmúlt percekben Szondi Sándor faműves népművésszel beszélgettünk az Erdélyi Magyar Örökség díj kitüntetettjével.

ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük, hogy velünk tartottak az elmúlt közel 50 percben. Előbb Bernasconi Bush Katalinnal, a Superszum közhasznú alapítvány kuratóriumi elnökével, majd Szondi Sándor faműves népművésszel, az Erdélyi Magyar Örökség díj idei kitüntetettjével beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Elhangzott műsorunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.

0: A nap imája.
1: Ó Istenem, a magad számára teremtettél engem, hogy a magam módján szolgáljak neked. Ha beteg vagyok, Uram, szolgáljon téged betegségem. Ha szorongatások vesznek körül, szolgáljanak azok téged. Adhatsz nekem rövid vagy hosszú életet, te tudod, mire van szükségem. Te tudod mindig mindenben, mire lesz jó. Én tehát neked adom, és teljesen rád bízom magamat. Bölcsebb vagy nálam, és jobban szeretsz engem, mint én magamat. Ne engedj a saját utaimon járni, Uram, anélkül, hogy rád gondolnék. Engedd, hogy mindent elviseljek érted. Minden szándékomhoz a te beleegyezésedet kérem, és minden cselekvésemhez a te áldásodat. Miként a napóra a nap szerint igazodik, úgy akarok én igazodni te utánad. Fogadj el, és vezess engem. Teljesen neked adom magamat, Uram.

0: Mai összeállításunk munkatársai, Molnár András, Somosvári Eszter Anna és Túri Sarolta nevében is. Köszöni megtisztelő figyelmüket a műsorvezető Berec Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

Noel Richards felvétele hangzott el. Örömhír bárhol és bármikor. A Magyar Katolikus Rádió műsorai immár a zsebében is elférnek. Töltse le mobil alkalmazásunkat és hallgassa élő adásunkat, tematikus zenei csatornáinkat, böngészen archívumunkban, bárhol az országban vagy azon kívül. Napi Alleluja, igenaptár, hírek, mise közvetítések várják Önöket, és mindez csupán egyetlen kattintásra van mobiltelefonján. Az alkalmazás Android és iOS rendszerű telefonokhoz egyaránt elérhető, letöltése ingyenes, további részletek honlapunkon. Magyar Katolikus Rádió. Örömhír. Bárhol. Bármikor.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 5 óra. Következik a templom térkép.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Nyíregyházán, szombat délután, egyik templomban esküvő előtt, másik templomban pedig esküvő után beszélgettem a szertartást vezető atyákkal. Először a nyíregyházi görögkatolikus székesegyházban Kocsis Fülöp metropolita a beszélgető társam, a műsor második felében pedig a főtér másik oldalán a római katolikus főplébánia templomban Csordás Gábor lesz kalauzunk. Először tehát Kocsis Fülöp a nyíregyházi székesegyházban az esküvő előtti percekben mutatja be nekünk a templom néhány ékességét.
4: Ünnepi díszbe van a templom. Nagy bizánci ritusú esküvő előtt vagyunk. Titulus és ikonosztáz kalauzolj végig minket.
5: A templom jó 100 évvel ezelőtt épült, a múlt század fordulóján, és akkor még nem püspöki templomnak, hanem egy nagy görögadős templomnak. Nagyobbra tervezték, mégpedig úgy, hogy a keleti oldala lett volna a szentély, tehát keletelve lett volna a templom. Érdemes tudni azt, hogy a keleti templomok keletelve vannak, ez azt jelenti, hogy az oltár mindig a templom keleti oldalán van, tehát amikor mi imádkozunk, az oltár felé fordulunk, akkor mindig kelet felé fordulunk. Onnan jön a nap, onnan jön a fény, ennek egy nagyon tartalmas, mély szimbolikája van.
4: De akkor ez most nem kelet felé.
5: Ez nem kelet felé van, mert elfogyott a pénz annak idején, így aztán hát lezárult, és így egy centrális templomot tudtak kialakítani. Észak felé néz, tehát ennek ilyen értelme most már nincs jelentősége. Az is viszont egy érdekes dolog, hogy amikor megépült a templom, akkor nem volt ikonosztázionja. Akkor nem volt pénz, akkor is építettek ikonosztázionokat, de a század első felében, 20. század első felében erre kevesebb pénz és figyelem jutott.

0: mindig meghatározott rend szerint készül el, éppen azért, mert ez az egyház tanítását foglalja magába és közvetíti. És ahogy az ikonosztázion fönt vannak a szentek a maguk rendjében, ünnepek, proféták, apostolok, ez mind-mind az igazából az üdvösség történetet közvetíti. Az, hogy a szenteket, az üdvösségtörténeti eseményeket látjuk, ez mind-mind elénk vetíti azt, ami láthatatlan, ami a szentélyben történik. Sokszor mondják, hogy hát milyen kár, hogy nem látjuk a papot, nem látjuk az oltárt, nem látjuk, mert az, ami igazából látható volt, vagy igazából fizikailag látható, az messze túl haladja a szent cselekmény és a szent esemény. Csak itt röviden elmondom, ugye a négy fő ikon, a Krisztus ikon a király ajtótól jobbra és attól balra az Istenszülő, Istenszülő oldalán pedig a Szent Miklós ikon.
1: Ő a patronos, ugye?
0: Igen, és jobb oldalt pedig keresztelő Szent János. És az a különlegesség ennek a ikonosztályonnak, hogy jól lehet nem teljes emeleti, nem négy emelet, öt emeletes, mint a Mária Pócsi vagy a Hajdúdorogi, hanem mindössze két szintes, de mégis a Krisztus ikon köré megjelennek az apostolok, az Isten szülő körött pedig megjelennek azok a proféták, akik mind jövendőltek őróla. Szent Miklós ikonja körül ott vannak a püspökök, és keresztelő Szent János ikonja körül pedig az ószövetségi proféták, alakok, ószövetségi alakok.
1: Különleges, hogy szárnyakot kapott keresztelő Szent János, ilyet még nem láttam.
0: Van ilyen ábrázolás, amikor keresztelő Szent János, aki angyali életet élt, tehát szinte már nem is földi ember volt. Ugye Jézus azt mondja róla, hogy asszonyok születtek között nem született nagyobb keresztelő Jánosnál, meg hát az ő aszketikus élete és az előköveti léte egy ilyen küldött angyali életet hozott, és hát ezt próbálja kifejezni az ikonábrázolás. A felső sorban pedig az üdvösség történeti események vannak, ami érdekesség, hogy liturgikus sorrendben, tehát ahogy
1: az egyházi év visszaköszön.
0: Egyházi évnek az ünnepei szépen sorban, az Isten szülő születésétől kezdve egészen a mennybe menetelik, tehát augusztus 15-ig, és pluszban még ugye a kereszt, Szent Kereszt fönmagasztalás, ami szeptember 14-e.
1: Három ajtaja van a szentélynek.
0: Középső a királyi ajtó, amelyen egy függöny is van. Ez a királyi ajtó mindig zárva van, mégpedig éppen azért, hogy a Szent Liturgia adott pillanataiban meg tudjon nyílni. És a függöny pedig a ószövetségi sátornak a függönyét idézi, amely szintén elválasztotta a szentét. Nagyon sok ponton fölidéződik egyébként az ószövetségi sátornak, a találkozás sátrának a szimbóluma is. Igaz, hogy ugye nagypénteken Krisztus, amikor kilehelte lelkét a kereszten, akkor a függöny kárpítja ketté hasat, és megnyílt az út a szenté felé. És akkor szokták is mondani, hogy mi meg mégis miért húzzuk be a szintén, akkor hát elválasztjuk a szentét. Hát azért, mert a szentély a mennyországot jelképezi. A templom hajó, ahol mi vagyunk, ez pedig a földi egyházat. És hát még azért nem adatott meg nekünk, hogy belépjünk a mennyek országába, de vannak pillanatok, amikor mégis megnyílik előttünk, és ezek azáltal, hogy a királyajtó mindig zárva van, a függöny mindig be van húzva, de a Szent Liturgia elején kihúzzuk a függönyt. A különböző bemeneteknek, amikor az evangéliumos könyvét visszük be, vagy az adományokat hozzuk fel, akkor kinyílik az ajtó. Onnan jön ki hozzánk az eukarisztia. Ez mégis ez az ajtó nyílás számunkra lélektanilag is, hogy ábrázolja, kifejezi azt, hogy azért mégiscsak megvan a lehetőségünk a mennyországgal való kapcsolatteremtésre.
1: Szent Lőrinc diákonus miért került ide? A másik ajtó, hogyha szembeállunk, akkor a jobb oldali.
0: Jobb és bal oldalon úgynevezett diákonusi ajtók vannak, ez két oldalajtó, amin általában a diákonus lép be és jön ki. A diákonus az a személy, aki a papot és az híveket összeköti, és a szentét és a templomhajót is. Tehát ő, hogyha megnézzük, a diákonus számtalanszor jön ki, jön be, ő tartja a kapcsolatot a pappal, aki mint Mózes fönt van a Szent Hegyen, és ott áll az Úr Isten színe előtt, és közvetíti az imádságot a hívek felé, ugye az ekténiában vezeti a könyörgést, amire a hívek válaszolnak. Tehát a diákonusnak ez a szerepe megjelenik az ajtókon, ez két diákonus, itt Lőrinc diákonus, ott pedig Szent István. De érdemes majd megnézni, hogy itt ebben a templomban most rövid idő miatt, az idő rövidsége miatt csak a ikonosztázionról tudtunk beszélni, de érdemes föltekinteni és körülnézni, hiszen a

0: teljes fala mennyezete ki van festve, és ennek is minden egyes részlete teológiai üzenetet hordoz. Hát erre most nincsen alkalom, hogy ezeket mind végig
1: mondjam. Ez legyen másik alkalommal.
0: De érdemes bejönni ide, és úgy működik az ikonográfia teológiai üzenete, hogy akkor is hat, hogyha nem érti az ember. Belép ebbe a térbe, és mindaz, amit az egyház kifejez az ikonokon keresztül, az hat a lélekre, minél imádságosabb módon fogadja be az ember, annál inkább a lelkére hat az ikonográfia, az ikonok. De még beszélhetünk a esküvőről, hogyha szeretnéd.
1: Igen, a bizánci esküvő milyen sajátosságokban különbözik a latin liturgiától, ez a szertartásotok.
0: Mindjárt, ami most itt szembe tűnő, hogy egy gyönyörű szép evangéliumban itt középen, talán ez a római esküvőn is ki van téve, ezt nem tudom megmondani, de mellette pedig két korona van, mert a bizánci esküvőnek egy nagyon sajátos és különleges eleme, hogy megkoronázzuk a vőlegényt és a mennyasszonyt. Egyébként ott hátul látható a kánai mennyegzőnek a képe, és ott is a kánai mennyegzőnek a vőlegény és mennyasszony alakja meg vannak koronázva. Ugyanis az ember a teremtés koronája, de ezt pontosan akkor éli meg, amikor a férfi és a nő egyként hordozza az Isten képmását. Esküvői beszédekben sokszor előhozzuk ezt, hogy amikor a férfi és a nő egymásra talál és összekötik az életüket és egyesülnek, ez a legteljesebb kifejezése az isteni képmásnak az ember. Nyilván a férfi is hordozza az isteni képmást, a nő is hordozza az isteni képmást, de amikor összekötik az életüket Isten akarata szerint, akkor így együtt válnak leginkább, vagy legteljesebb módon a teremtés koronáivá. Ugyanakkor ez a vértanúságnak is a koszorúja, ha sem rejtjük vék alá a jegyesek vagy a házasulandók előtt, hogy nagyon nehéz, kemény útra vállalkoznak, a házasság egyben vértanúság is, önfeláldozásból születhet meg az igazi boldogság, hogyha odaadják magukat az Istennek és egymásnak. Úgyhogy ezek itt a sajátosságok. Még egy érdekesség, hogy az esküvő a templomon kívül kezdődik, és a pap kimegy a ifjú pár elé, és ott kikéri a szándékot, hogy akartok-e valóban, ott kell kimondani az igent a templomon kívül. És akkor utána ő vezeti be őket a templomba, és amikor már megvolt a evangéliumos könyvre tett kezükben az esketésnek a szertartása, ugye amit Isten összekötött ember el ne válassza, a korona már a fejükön van, akkor három körmenetet tesznek az evangélium körül. Tudnék az első lépéseiket az egyházban közösen teszik meg a pap vezetésével. A pap kézen fogja őket, ilyen szent tánc szinte, hogy kézen fogva a mennyasszonyt és a vőlegényt vízi körbe az evangélium körül, és utána aztán a legvégén pedig a pap vezeti ki őket a templomból, tehát bejöttek különálló párként azzal a szándék, hogy összekössék az életüket, és ez az egybekelés, ez az összekötés aztán elindítja őket az életben. Tehát ezek a lépések, ezek a tánclépések, vagy liturgikus mozgások mind-mind szintén tanítanak arra, hogy mi is történik egy-egy házasságban.
1: Nagyon szépen köszönöm, visszaadlak az előkészületeknek.
0: Mennem kell, most már lehet az ifjú pár már kint vár a templomban.
1: Nagyon köszönjük.
0: Köszönöm.
1: Isten áldjon. Nyíregyházán vagyunk, a római katolikus főplébánia templomban. Egy esküvő most fejeződött be éppen, és az eskető pap, a plébános Csordás Gábor atya a beszélgető társunk, hogy erről a gyönyörű szép neoromán templomról beszélgessünk, illetve a nyíregyházi hitéletről. De először is a plébános urat szeretném, hogyha bemutatnánk. Hova való, mikor látta meg a napvilágot?
2: Én 82-ben születtem, itt Szabolcs megyében, a Nyírség szívében, Ófehértón, és itt jártam középiskolában Nyíregyházán, úgyhogy kötődök a városhoz és hát magához, a templomhoz is, hiszen diákként gyakran megfordultam, megfordultunk itt ebben a templomban.
1: És még Egri egyházmegyés kispap volt kezdetben, vagy már, nem, Debrecen Nyíregyházi?
2: Igen, én már Debrecen Nyíregyházi egyházmegyésként kezdtem a pályafutásomat 2000-ben. Voltam Vácott kispap egy évet, aztán két évet Egerben, aztán pedig ugye Rómába küldtek ki tanulni, és végül is ugye ott fejeztem be a tanulmányaimat. És hát ahogy mondani szoktam, azóta minden voltam, csak akasztott ember, nem? Tehát voltam káplán, kollégiumigazgató, egyetemi lelkész, püspöki titkár, Karitász igazgató, Lelkipásztori Intézet igazgató, most plébános, pasztorális helynök, tehát elég sok mindenbe bele kóstoltam így a papságom éveiben.
1: Tábori pap még nem volt.
2: Az még nem.
1: És itt mióta van?
2: Ez a 6. évem.
1: 6. éve plébánosként itt?
2: Itt, igen.
1: Na, le a kalappal. Itt említettem a sekrestyében az előbb, én 1985-ben vagy 86-ban jártam itt életemben először ebbe a templomba, illetve ezen a plébánián. Csépány Ferenc volt a plébános, nagy egyházi személyiség volt. 4 vagy 5 káplánya volt, és nagy rendet tartott, de nem én miatt, hanem az Újembertől Kárpátaljára akartunk kimenni egy társas utazással, autóklub szervezett ilyen szervezett utat, és Munkács Ungvár volt az útvonal, és hát itt aludtunk előző este, és Csépány Ferenc adott kontaktokat a Munkácsi akkori paphoz, aki a maradék 11 római katolikus papnak volt az előjárója informálisan, és hát mindent tudott arról, hogy mi van Kárpátalján, hát akkor még Szovjetunió volt, tehát akkor kezdődött, ez lassan 40 éve volt. Tehát a templom ugyanolyan szép, csak még szebb. Hogy néz ki most a lelkipásztorkodás itt Nyíregyházán? Egymás egyén hátán vannak itt a különböző felekezeteknek a templomai a belvárosban, de mekkora a feladat, mondta, hogy ipari plébánia, viccesen.
2: Valóban Nyíregyháza nem kisváros, és hát mi vagyunk itt a fő templom, ráadásul társszékes egyház, tehát egyházmegyei feladatokat is ellátunk, egyházmegyei ünnepségeknek is viszonylag gyakran helyt adunk. Nagyon jó aktív a közösség, és az ember papként is érzi, hogy a hívek ott vannak szívvel, lélekkel a közösségi életben. Nyilván különböző módokon, különböző intenzitással. Nagyon aktív a liturgikus életünk, a hívek nagyon szeretik itt a szép liturgiákat, a szép koncerteket, éppen most vasárnap is lesz egy. És ugyanakkor az klasszikus lelkipásztorkodáson túl, tehát a szentségkiszolgáltatások, temetéseken túl vannak közösségeink, igyekszünk odafigyelni ugye az idősekre is. Van a városban egy katolikus iskola, a Szent Imre, ami gyakorlatilag az óvodától a középiskoláig lefedi ugye a gyermekeknek az életét. És hát így igyekszünk, karöltve a többi felekezettel, hiszen ugye itt ez mindig egy adottság volt, hogy gyakorlatilag Nyíregyháza ugye központja az evangélikusoknak, központja a görögkatolikusoknak, reformátusok is szép számmal vannak, itt ugye itt van az esperességi központjuk, és hát itt vagyunk mi, és hál' Istennek jó az együttműködés.
1: Szerzetes van-e a városban? Mint hogyha kamilliánusok lettek volna korábban.
2: Igen, most is vannak kamilliánusok néhányan, ők látják el a kórház lelkészséget, és így ők így kapcsolódnak be. Illetve van egy rehabilitációs központjuk, ahol fogyatékos fiatalokkal foglalkoznak, és őket próbálják fejleszteni.
1: 1950-ig ferencesek is voltak itt, de most az egy papi szociális otthon, úgy tudom.
2: Igen, még a Egri főegyházmegye vette át azt az épületet, és hát Seregé István érsek úr vezetésével indították el ott a papi otthont, úgyhogy azóta fel is vette az ő nevét az intézmény, és hát őrizzük az ő emlékét. Sajnos ez a mi vidékünknek egy hiányossága, hogy a rendszerváltás után a szerzetesek, amikor indult 93-ban az egyházmegye, akkor Bosák Nándor püspök úr, ugye a egyházmegye első püspöke, megkereste az összes nagy szerzetes rendet, hogy meghívja őket, de már nem. Ide se jöttek vissza a ferencesek, Debrecenbe se mentek vissza a piaristák, egyedül a domonkosok mentek vissza Debrecenbe. Ide bejöttek a kamilliánusok, és kisebb-nagyobb megszakításokkal, de ők itt jelen is vannak.
1: Bosák Nándor püspök a szociális otthonnak, a ferences kolostornak a lakója megvan most is, ugye még?
2: Igen, hál' Istennek a korához képest jó egészségnek örvend, úgyhogy még részt vesz a programjainkon, amennyire az egészsége engedi, és hát továbbra is, mint az egyházmegye első püspöke, azért egy ilyen oszlopként áll itt közöttünk.
1: Rómában is tanult. Mit tanult Rómában, atya?
2: Ugye ott végeztem az alapciklust is. Tehát
1: germanikus volt?
2: Germanikus voltam, és utána pedig liturgiát tanultam a Szent Anzelm Egyetemen.
1: Tehát a bencéseknél.
2: Igen. A Gregoriánán ugye megismerkedtem a jezsuita lelkiséggel, meg hát a germanikumnak is ugye a vezetői a jezsuiták, és hát a Anzelm Egyetemen pedig a bencés lelkiséggel. Tehát még kispapként kerültem ki, és akkor menet közben szentelődtem fel, és akkor már papként végeztem a licenciát, és akkor úgy jöttem haza.
1: Szép emlékek a római évek?
2: Természetesen, hát ugye az meghatározó mindenkinek a számára, és hát egy olyan világ nyílik meg az ember előtt, amit nem pótolhat semmi.
1: Szóljunk erről a templomról. Ki a védőszentje, vagy titulusa a templomnak, és mikori a templom? Egy nagyon megkomponált, egységes alkotás.
2: Igen, Samassa József, akkori egri érsek, bíboros, az aranymiséje örömére és emlékére ajándékozta ezt a nyíregyházi híveknek. 1904-ben szentelték fel, és hát azóta is az ő nevét nagy hálával őrzik itt a nyíregyházi hívek. Az akkori kis templom az már nagyon kicsinek bizonyult, és így akkor ő úgy gondolta, hogy, és ez tényleg a saját vagyonából, azért is ilyen egységes a templom, mert ez egyszerre épült, az orgona is ide lett tervezve, egyből beépítve. Neoromán stílusban épült, magyarok nagyasszonya a titulusa, és hát azt szoktuk mondani, hogy a szó lelkibb értelmében egy jól sikerült templom. Tehát amikor ide bejön az ember, akkor tényleg áhítatra, imádságra hívja a templom. Se nem túl gicses, se nem túl egyszerű a maga nemességében, mégis olyan templom a szó tényleg legszebb értelmében.
1: Nagy templom. Van, hogy túl nagy? Vagy azért vasárnap a szentmiséken, nem tudom hány szentmise van, megtelik?
2: Vasárnap van 5 szentmisénk, nem mindegyiken, de szép számmal vannak. Nyilván ilyenkor nyáron ugye kevesebben, mert sokan elmennek, de egy átlag vasárnapon egy 1500 ember megfordul itt a templomban. Hál' Istennek sokat gyóntatunk, tehát van igény ugye arra a szentségre is. Hát ünnepek alatt meg nyilván ugye meg többszöröződik.
1: És hányan vannak most, akik itt szolgálnak ebben a templomban, illetve milyen külső feladatok, misézőhelyek tartoznak önökhöz?
2: Most 4 vagyunk itt a főplébánián, és jelenleg most éppen augusztus 1-től volt átszervezés, úgyhogy végülis egy oldalagosan ellátott plébániánk van még ugye a nagy templomon kívül.
1: Itt benn Nyíregyházán?
2: Igen. Pont ahová a katolikus iskola is tartozik.
1: Kinek a példájára, vagy hogyan kapta a megszólítást, hogy ezt a szép hivatást válassza?
2: Katolikus iskolába jártam, tehát nyilván az ott lévő hangulat, az ott lévő lelkipásztorok, hitoktatók hatással voltak rám, meg ugye az egész iskolának volt egy olyan egészségesen vallásos hangulata, tehát nem volt túl erőszakos, túl bigott, de ha a gyereknek meg volt az igény rá, akkor megkapta azt a lelki táplálékot. Nekem személy szerint Pásztor Károly atya, aki egy nagy dohenye volt itt a papoknak az egyházmegyében, és 2 éve halt meg, ő volt egy személyes példám, akkor pont ő hozzá tartoztunk, és akkor az ő lelkipásztori élete, munkája nagy hatással volt rám.
1: Köszönöm a beszélgetést. Szokták mondani, hogy szombat papot szorongat, tehát hagyom, hogy átadja magát az előkészületeknek. Hány mise vár önre szombat este, vasárnap? Hogy néz ki a naptár ilyenkor, egy átlag vasárnap, illetve hétvége?
2: Holnap csak 2 misém lesz, itt bent szoktam a 9-es misét mondani, az úgymond itt a főmise, és utána pedig megyek ki majd az oldalagosan ellátott egyházközségünkbe, a Szent Imre egyházközségbe.
1: Köszönöm a hallgatók figyelmét! Nyíregyházán jártunk egy szombat délután a görögkatolikus székesegyházban Kocsis Fülöppel, majd a római katolikus főplébánia templomban Csordás Gáborral beszélgettünk. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
3: Elhangzott a templom térkép. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Antonio Vivaldi 717-es jegyzékszámú Il Giustino című operájának nyitányát. A velencei szólisták játszanak, vezényel Claudio Simone.

0: Elhangzott Antonio Vivaldi Il Giustino című operájának nyitánya. A velencei szólisták játszottak, vezényelt Claudio Simone.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 5 óra 30 perc.
0: Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat. Az országgyűlés 137 igen, 7 nem és egy tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Folytatódhat a Demián Sándor tőkeprogram. A Magyar Fejlesztési Bank vállalta, hogy biztosítja a vállalkozások hitel- és tőkefinanszírozását, és 4 hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. Amint egy 43,9 milliárd forintos forrásrészlet még nem érkezett meg a tőkealapkezelőhöz, mert a Magyar Fejlesztési Bank a vezetőváltást követően előbb megkíván győződni az alapkezelő jogszerű működéséről, áll a kamara közleményében. Lannert Juditék azt kérik, hogy intézményenként a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokról, írta a Facebook oldalán az oktatási miniszter. A pedagógusoknak úgy segítenek, hogy ingyenes online képzést biztosítanak, ahol oktató videón kapnak ismereteket az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen injekció használatáról. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin-Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán péntek délután. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték, írja az MTI. 260 gyermek érkezik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából a Rákóczi Szövetség sátorajóhelyi táborába. A gyermekeket 5 napon keresztül változatos programok, közösségi és kulturális élmények várják. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta közel 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb-rövidebb időre a Rákóczi táborban. Vasárnap hajnaltól ismét használhatják a fővárosiak a Flórián téri felüljáró mindkét ágát. Ezt Karácsony Gergely főpolgármester nyilatkozta az Inforádiónak. Mint fogalmazott, a csomópontban még dolgoznak, de a munka dandárját elvégezték, úgyhogy iskolakezdésre a terveik szerint használható lesz a Flórián téri felüljáró. A felújításra mintegy 3 milliárdot meghaladó összeget fordítottak, számolt be róla a főpolgármester. A kínai hatóságok pénteken ideiglenesen felfüggesztették a mentési munkálatokat a Nepál és a kínai tibeti autonóm terület határvidékét sújtó villámáradás helyszínén egy újabb árhullám veszélye miatt. A térségbe korábban bejutott mentőegységeket arra utasították, hogy legalább 1 kilométerrel vonuljanak vissza, a mentőcsapatokat pedig készenlétbe helyezték. Adta hírül az MTI. Hazánk időjárásáról. Szombaton az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tiéd, visszaadom neked. Válaszul az úr ezt mondta neki. Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, legalább kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amije van. Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi.

0: Rangiu szólaltatta meg Johann Sebastian Bach 549-es jegyzékszámú C-moll preludium és fugájának első tételét. 5:40. Most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: 24. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickász bíboros homiliája. Geleger érsek látogatása Moszkva Ortodox Székesegyházában.
1: Leo pápa a dél-amerikai drogfüggőség helyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. 14. Leo pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztórium teremben beszédet intézett a Latin-Amerika Pápai Bizottság által szervezett a fiatalok latin-amerikai függősége helyzetéről és a bűnöző toborzásról szóló találkozó 50 részvevőjéhez. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartott találkozó témája hit alapú válasz a fiatalok kábítószer függőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin-Amerika Pápai Bizottság, a SELAM Latin-Amerikai Lelki Gondozói Programja a kábítószerfogyasztás megelőzéséért, valamint az Amerikai Államok Szervezetének tanácsadó és támogató testülete, az Amerika Közi Kábítószer Használat Ellenőrzéséért Felelős Bizottság szervezte.
2: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
1: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humánus igazságszolgáltatást és a hozzá legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón 4 híd fut össze, amelyek az együttműködés 4 útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-Amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hit alapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a SELAM számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
2: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
1: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leo pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent Második János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
2: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
1: Végül a Szentatya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki fele barátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját, és kérte, hogy az Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végeznek.
0: Leó pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. 14. Leó sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt. Lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. 14. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki a nepáli árvizek miatt elveszett emberéletekért és a széleskörű pusztításért. Az augusztus 25-én csütörtökön küldött, és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szentatya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét, és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holttesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz, ahol az emelkedő hőmérséklet felgyorsítja a gleccserek olvadását és visszahúzódását.
1: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makritszkász bíboros homíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Roandas Makritszkász bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenekelőtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenekelőtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek, ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzerejét. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makritszka bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makritszka bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem vetetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte, és végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítson meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket. Zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Roandas Makritszkász bíboros.

0: Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antonij Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antonij Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház meleg fogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat, a háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az Orosz Ortodox Egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimiri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb, csodatévő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását. Dicsértessék a Jézus Krisztus! 6 óra van.

6 óra 1 perc. Hallgassák meg híreinket, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert. Köszöntjük a hallgatókat! Az országgyűlés 137 igen, 7 nem és egy tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Folytatódhat a Demián Sándor tőkeprogram. A Magyar Fejlesztési Bank vállalta, hogy biztosítja a vállalkozások hitel- és tőkefinanszírozását, és 4 hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. Amint egy 43,9 milliárd forintos forrásrészlet még nem érkezett meg a tőkealapkezelőhöz, mert a Magyar Fejlesztési Bank a vezetőváltást követően előbb megkíván győződni az alapkezelő jogszerű működéséről, áll a kamara közleményében. Lannert Juditék azt kérik, hogy intézményenként a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokról, írta a Facebook oldalán az oktatási miniszter. A pedagógusoknak úgy segítenek, hogy ingyenes online képzést biztosítanak, ahol oktató videón kapnak ismereteket az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen injekció használatáról. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán péntek délután. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. A pilóta a vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték.

Végezték, úgyhogy iskola kezdésre a terveik szerint használható lesz a Flórián téri felüljáró. A felújításra mintegy 3 milliárdot meghaladó összeget fordítottak, számolt be róla a főpolgármester. A kínai hatóságok pénteken ideiglenesen felfüggesztették a mentési munkálatokat a Nepál és a kínai tibeti autonóm terület határvidékét sújtó villámáradás helyszínén egy újabb árhullám veszélye miatt. A térségbe korábban bejutott mentőegységeket arra utasították, hogy legalább 1 kilométerrel vonuljanak vissza, a mentőcsapatokat pedig készenlétbe helyezték. Adta hírül az MTI. Hazánk időjárásáról. Szombaton az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű. Híreinket hallották. Köszönjük figyelmüket! Következzék most Félix Mendelssohn Bartholdy Hebridák nyitánya. Előadja a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara. Vezényel Lamberto Gardelli.

0: Félix Mendelssohn Bartholdy Hebridák nyitányát hallották. A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara játszott. Vezényelt Lamberto Gardelli.
1: 6 óra 15 perc.
0: Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Lídia a papinő. Majdnem minden ókori vallásban és kultúrában voltak papnők. Az ógörögöknél főleg Artemis és Dionysos kultuszában játszottak szerepet, Rómában pedig a vesztaszüzek, a szent tűz őrzői. A római korban a nők a misztérium kultuszokban voltak különösen aktívak. Papnő volt a nő az élet minden területén, ahol szertartásokat végzett. Beavatásoknál, a születésnél, a halál és a megújulás, a gyógyítás és átváltoztatás idején. A germánoknál voltak olyan papnők, akik a természet termékenységéért voltak felelősek, és voltak jövendőmondó papnők is. A vallástörténetben a papnő archetipikus kép, amely minden nőben valami fontos dolgot szeretne aktiválni, hogy képes a változásra és a szent tűz őrzője. Lukács az apostolok cselekedeteiben említést tesz Lídiáról, a bíboráros asszonyról, aki a lídiai Taitíra városából származott, amely híres volt bíbor termeléséről. Lídia minden bizonnyal tehetős asszony volt. Saját kereskedése volt, értékes áruját Európába szállította, így módon jelentős vagyora tett szert. Adományaival ő támogatta Pált Korintusban. Lídia istenfélő asszony volt. Az Úr megnyitotta a szívét, hogy hallgasson mindarra, amit Pál mondott. Egész háza népével együtt megkeresztelkedett, és meghívta házába Pált és kísérőjét, és erővel marasztalta őket. Így Lídia háza a közösség otthona, és Pál missziós támaszpontja lett. Miután Pált és Szilást kiengedték a Filippi börtönből, újra Lídiához mentek, és miután látták a testvéreket és megvigasztalták őket, útra keltek. A helyi közösség tagjai valószínűleg rendszeresen találkoztak Lídia házában, aki a gyülekezetnek mint egy elöljárója volt. Nem sokat tudunk Lídiáról. Azon nők egyike, akik fontos szerepet töltöttek be az ősegyházban, például főbe diakónusnő Korintusban, vagy Priscilla, Mária, Júnia, Trifósza és Júlia Rómában, vagy Evódia Filippében a saját házukat ajánlották fel arra a célra, hogy ott gyűjjenek össze a helyi közösség tagjai. Ugyanúgy vettek részt az istentiszteleteken, mint a férfiak. Profétáltak, imádkoztak, vezették az úrvacsorát, segítették a rászorulókat és gondoskodtak a misszionáriusokról. A nők végső soron ugyanolyan funkciókkal bírtak a gyülekezet vezetésében, mint az apostolok. Egyenrangú tanítványok voltak. De hamar elkezdték háttérbe szorítani őket. Csak gnosztikus körökben maradtak a férfiakkal egyenrangúak a hivatalok gyakorlásában. Keresztelhettek, profétálhattak, sőt egyes helyeken még az ősegyházi püspöki tisztséget is betölthették. A nőben lévő papi jelleg ma nem egy tisztségben vagy hivatalban ragadható meg, hanem olyan belső minőségként, amelynek sok kifejeződési formája lehet. Ha nőként pusztán úgy definiáljuk papi oldalunkat, hogy az egy férfi hivatal betöltésével fejeződik ki, akkor nem vagyunk belül szabadok, mert attól tesszük függővé ezt a női oldalt, hogy mások engedélyezik-e számunkra, vagy sem. Vagyis lelkünkben elfogadjuk ezt a korlátozást, és átruházzuk másokra a saját spirituális oldalunkért vállalt felelősséget. Csak ha belül szabaddá válunk ezektől a beszűkítő struktúráktól, tud kívül is megváltozni valami. A nő bármikor megélheti és kifejezheti másoknak papi oldalát. Az anyai nőnek sem kell feltétlenül biológiailag anyának lennie, és egy királyi nőnek sem kell valóban királynői tisztséget viselnie, hogy kifejezhesse ezeket a benne rejlő erőket. A nő lényegének szép képe a szent tüzet őrző papnő. A papi nő a szent tűz őrzője ezen a világon. A tűz a szeretetet és a melegséget szimbolizálja. E hideg és szeretetet nélkülöző világban a papnő érzi az isteni szeretet tüzét, és ezzel nagy szolgálatot tesz a világnak. Az általa őrzött tűz szent. Szent az, ami szabad a világtól, ami fölött nincs hatalma e világnak. A papi nőnek tehát van érzéke a szent iránt. Érzi a benne lévő szentet. A papi nő kapcsolatban áll azzal a térrel, amely fölött e világnak nincs hatalma, és amelyet az emberek ítéletei sem érhetnek el. A papi vonás tehát női mi voltunk spirituális oldalát testesíti meg, összekapcsolja az eget és a földet, megpróbálja összekötni az emberit és az istenit. A hétköznapi tapasztalatok mögött az élet mélyebb értelmét keresi.
Egy gesztus, amely fizikailag is kifejezi ezt a papi vonást. A papnő két lábával a földbe gyökerezve felfelé nyújtózkodik, az isteni felé. A papinő mindabban, amit a hétköznap során tapasztal, szenvedés, csalódás, öröm és beteljesedés, azt keresi, ami túlmutat önmagán valami nagyobb felé. Amikor a nő nehéz helyzetekben úgy érzi, hogy nincs több lehetősége és nincs több ereje, akkor megnyílik egy felsőbb erőnek. Érzi, hogy nem tud mindent megoldani, és korlátai felismerése arra indítja, hogy egy nagyobb erőben reméljen. Ha addig inkább félelem volt benne, e felfelé irányulás révén most újra bizalom ébred lelkében.

0: Elhangzott Joseph Haydn numero 1-es C-dur vonós négyesének első tétele a Tátrai Kvartett előadásában.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 6 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter, a szerkesztő Bartók Szilvia. Köszöntjük a hallgatókat. Főbb híreink először röviden. Unger Annát megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Több ezer gyermeknek biztosított táborozási lehetőséget a katolikus Karitász. A mohácsi csata 500. évfordulóján nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. Az országgyűlés pénteken 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Az Unger Anna vezette hivatal a legfőbb ügyészség mellé költözik be. A hivatal élére 3 másik elnök helyettest még keresnek, mert az eddigi jelentkezéseket érvénytelennek nyilvánították. Lannert Juditék azt kérik, intézményenként legalább a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokról. A korábbi kormányzat törvénybe foglalta, hogy az intézmények felelőssége a súlyos, életveszélyes allergiás reakcióval élő gyermekek biztonságáról való gondoskodás. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium az Egészségügyi Minisztérium bevonásával gyorsan megvalósítható megoldásokat keresett, írta a Facebook oldalán Lannert Judit miniszter. Ezért a pedagógusok részt vehetnek ingyenes online tanfolyamon, ahol oktató videón kapnak képzést az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen injekció használatáról. Folytatódhat a Demián Sándor tőkeprogram. A Magyar Fejlesztési Bank augusztus 26-án vállalta, hogy biztosítja a feltételeknek megfelelő vállalkozások hitel- és tőkefinanszírozását, és 4 hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. A mintegy 43,9 milliárd forintos forrásrészlet még nem érkezett meg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara tőkealapkezelő ZRT-hez. A Magyar Fejlesztési Bank a vezetőváltást követően előbb megkíván győződni az alapkezelő jogszerű működéséről és az új vezetés elkötelezettségéről a korábban egyeztetett befektetési stratégia végrehajtása mellett, áll a kamara közleményében. Több mint 130 ezer háztartás és egy egész napelemes ágazat vár hónapok óta arra, hogy kiderüljön, mi lesz az otthoni energiatároló program sorsa. A támogatási rendszer folytatása azért is sürgető, mert a nyári energiakrízis ismét megmutatta, milyen fontos lenne a háztartásokban megtermelt napenergia tárolása. A Telexen megjelent elemzés összefoglalóját Bartók Szilviától hallják.
3: Csak nem fél éve bizonytalan az otthoni energiatároló program sorsa, miközben több mint 130 ezer pályázó és a napelemes telepítő cégek is kormányzati döntésre várnak. A programot még az előző kormány hirdette meg, és a pályázatokat február elejétől március 15-ig lehetett benyújtani. A második ütem indulását azonban március 16-án felfüggesztették. A program célja, hogy a napelemes háztartások legalább 10 kWh kapacitású akkumulátorral egészíthessék ki rendszerüket. Ehhez eredetileg legfeljebb 2,5 millió forint visszanemtérítendő támogatást ígértek. Az energiatárolók segítségével a napközben megtermelt, de fel nem használt villamos energiát későbbre lehetne eltárolni, ami a háztartások mellett az országos villamosenergia hálózat terhelését is mérsékelhetné. A programra március közepéig mintegy 132 ezer háztartás jelentkezett, miközben a 105,5 milliárd forintos keret az eredeti feltételekkel legfeljebb 42 ezer pályázó teljes támogatására elegendő. A napelemes vállalkozások számára is egyre nagyobb problémát jelent a bizonytalanság. Több telepítő cég még tavasszal jelentős akkumulátorkészleteket halmozott fel a várható megrendelések miatt, a berendezések azonban hónapok óta a raktárakban állnak. A piaci szereplők szerint a bizonytalanság a támogatástól független lakossági beruházásokat is visszafogja. A szakértők több megoldást is felvetettek. Az egyik szerint a támogatási összeget csökkentve akár 50-70 ezer háztartás között lehetne felosztani a jelenlegi keretet. Egy másik lehetőség a forrás jelentős megemelése lenne, amellyel akár valamennyi jelentkező energiatároló beruházását támogathatnák. A Gazdasági és Energetikai Minisztérium döntésére továbbra is vár a piac. A szektor szereplői szerint a programot nem törölnék, hanem módosított feltételekkel folytatnák. Ennek részleteiről és időpontjáról azonban egyelőre nincs hivatalos tájékoztatás.
0: Idén is több ezer gyermeknek biztosított táborozási lehetőséget a szünidő folyamán határon innen és túl a katolikus Karitász. A Vára nyár Balatonakali tábor záróján Zagyvarihárd országos igazgató nyilatkozott rádiónknak.
4: Vára nyár nevezésű program hátrányos helyzetű és rászoruló gyermekek szabadidős programjainak összessége, bentlakásos és napközis táborok, valamint fejlesztő napok. Minden évben tanévvégével megnyitjuk ezt a programot, és idén közel 4000 gyermek tudott táborozni, ami közel 100 helyszínt jelent. Vannak ugyan nagy táboraink, mint ahogy itt Balatonakalin vagyunk most éppen, ahol közel 500 gyermek táborozott ezen a nyáron, de ezen kívül nagyon sok kisebb tábort szerveznek helyi plébániai Caritas csoportok, az egyházmegyei Caritasok. Ezek közel 100 helyszínen valósulnak meg, és így áll össze a közel 4000 gyermek táborosztatását megoldó program. A programok során kulturális programok, lelki programok, értéket adó események. Nyilván a Balaton közelsége, például itt az Akali tábor, egy nagyon fontos szabadidős tevékenység során fejlesztő, szabadidős, kulturális és egyéb értékadó programoknak az összessége. Hogy ne csak szabadidőt tudjanak eltölteni, hanem értéket jelentsen, tanítani tudjunk, ismereteket tudjunk átadni, fejlesztést is jelentsen ezen gyermekek számára, hiszen hátrányos helyzetű településekről érkeznek nagyon sokszor olyan helyről, ahol nehézségekkel küzdenek. Első alkalom sok esetben, hogy ki tudnak mozdulni ilyen táborra, láthatják a Balatont például, hogy el tudják hagyni a településüket, megyéjüket. De nagyon-nagyon sok célja van, és ezek összessége adja ennek a tábornak az értékét. Nyilván a közel 4000 gyermek az Magyarországról érkezik többnyire, ugyanakkor nagyon fontos, hogy gondolunk a határon túli magyarokra, különösen azokra, akik nehézséggel küzdenek, és itt mind a kárpátaljai gyermekekre gondolunk, mint például belső Ukrajnából is fogadtunk néhány csoportot.
0: A katolikus Karitász nyári táboroztatásáról bővebben a szombaton 20 óra 4 perckor kezdődő A héten történtben hallhatnak. Először rendezik meg a Székesfehérvári Egyházmegye kegyhelyének találkozóját Bodajkon 5 kegyhely, 1 édesanya címmel. A szeptember 12-i rendezvényre várják a bodajki búcsúra érkezőket és a gyalogos zarándokokat is. A témában tartott pénteki sajtótájékoztatón Spányi Antal megyéspüspök elmondta, hogy a Székesfehérvári Egyházmegyének több jeles búcsújáró helye van. A püspök bejelentette, hogy hagyományteremtő szándékkal meghívták Bodajkra a másik 4 búcsújáró helyet, és a szeptember 12-i találkozón bemutatkoznak a kegyhelyek, kiállítják a kegyképeiket, illetve közös imádságot is tartanak. Augusztus 7-e és 13-a között Vácot rendezték meg az Európai Kolping Ifjúsági Hetet. A résztvevők között német, svájci, román, magyar, cseh, ukrán, osztrák és afrikai fiatalok is voltak. A tábor kiemelt célja volt, hogy a különböző országokban élő kolpingos fiatalok megismerjék egymást és nemzetközi kapcsolataik erősödjenek. A Vácra érkező 27, 16 és 32 év közötti fiatal többségében új táborozó volt. A programok közül különösen nagy sikert aratott az élményfestős workshop és a jótékonysági program, amelyen a fiatalok értelmi fogyatékos gyerekekkel táncoltak. A Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából nagyszabású egyházi és állami megemlékezéseket tartanak Mohácson. A jubileumi rendezvénysorozat kiemelt eseményeként augusztus 29-én szombaton 11 órakor koncelebrált ünnepi szentmisét mutatnak be a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai a fogadalmi templom előtt. A kegyeleti emlékezés részeként a liturgia keretében helyezik el a tömegsírokból feltárt apró csont maradványokat tartalmazó urnát a templom Szent István oltáránál. A liturgia főcelebránsa Székely János szombathelyi megyés püspök, az MKPK elnöke lesz, a szentbeszédet pedig Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek mondja. Az ünnepi szentmisét a közmédia csatornája élőben közvetíti. Iskola és óvoda igazgatók, valamint egyházi intézmény fenntartó képviselői vettek részt a Katolikus Pedagógiai Intézet országos tanévnyitó konferenciáján. Előadást tartott Csapodi Csaba, az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium miniszteri biztosa, Rubovszki Rita, az MKPK oktatási főtanácsadója, és a hivatás évéről beszélt Martos Levente Balázs püspök, rádiunk vezérigazgatója. Az MKPK 2027-re meghirdette a tematikus évet, amelynek keretében országos minisztráns találkozóra, illetve országos papi és szerzetesi találkozóra is sor kerül. Adta hírül a Magyar Kurír. A katonatemető nem csatatér. Itt már nem ellenséget kell keresni. Hangoztatta Potyó Judit az Ózvölgyében, az ott lezajlott csata 82. évfordulóján. Gáspár Sándor tudósít.
5: Szakadó esőben gyűltek össze az Ózvölgyében a szentmisére, hogy megemlékezzenek az 1944-es augusztus 27-i csatáról, amelyre alig több mint 300 honvéd kényszerült a tankokkal és több ezres létszámban benyomuló szovjet csapatokkal szemben. A temető a kegyelet és a béke helye, ahol az emlékezés az élők kötelessége. Emelte ki az Ózvölgyi katonatemetőben tartott megemlékezésen Potyó Judit, Csíkszentmárton község polgármestere, akinek rokona volt a 82 évvel ezelőtti csata első hősi halottja, Potyó Lőrinc. Mintegy 150-en jöttek a megemlékezésre, közöttük Vitéz Barta Mihály is, 102 évesen. Immár egyedüliként volt jelen az Ózvölgyi harcok egykori résztvevői közül. Akkor a magyar csapat több mint háromnegyede elesett. Alig 70-en, 80-an élték túl az elsöprő erejű szovjet támadást. Az első világháború beli 1916. szeptemberi csata hősi halottaira is emlékeztek, a miskolci huszárokra, akik bravúros támadással futamították meg akkor a román hadsereg katonáit. Megemlékező beszédében Potyó Judit polgármester figyelmeztetett: a katonatemető nem csatatér, itt már nem ellenséget kell keresni. Ennyivel utalt a román nacionalisták évekkel ezelőtti erőszakos temető foglalására, meg azokra a hangoskodó megemlékedésekre, amelyek elvitatták Ózvölgyét, a temetőt is, a bennük nyugvó katonákat is, meg az egész völgyet is a csíkszentmártoni székelyektől. Több éves per során sikerült újra egyértelművé tenni, hogy Ózvölgye Csíkszentmárton része, vagyis Székelyföld. A megemlékezés során hangsúlyozták, a mai nemzedéknek közösségépítéssel, a hagyományok, a nyelv és a kultúra továbbadásával kell szolgálni a hazáját. Ezzel együtt az Ózvölgyéből hazatérésre készülődő székelyek találgatták, vajon idén szeptemberben is megismétlődik a román nacionalisták rohama, vagy az idén csendesebbek lesznek.
0: 260 gyermek érkezik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajna valamennyi térségéből a Rákóczi Szövetség sátorajaújhelyi táborába. Az érkező gyermekek között nagy számban vannak olyan gyermekek, akik a háború következtében elveszítették szüleiket. A táborban a gyermekeket 5 napon keresztül változatos programok, közösségi és kulturális élmények várják. A tábor megszervezésében fontos segítséget nyújtott Magyarország ungvári főkonzulátusa, valamint az ukrán katonai adminisztrációk, amelyek közreműködtek a gyermekek kiválasztásában és utazásának megszervezésében. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta közel 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb, rövidebb időre a Rákóczi táborban. Súlyos rakéta és drón támadás sorozat érte Kijevet és több más ukrán várost. A Világbank és az EU újabb forrásokat biztosít Ukrajna helyreállítására. Nyíri Kata jelenti.
6: Több hullámban indított kombinált rakéta és drón támadást az orosz hadsereg Ukrajna ellen az éjszakai és a kora reggeli órákban. A fővárosban, Kijevben egymást követő hangos robbanások sorozata rázta meg a belvárost, miután a légvédelem megkezdte a ballisztikus rakéták elhárítását. A városi hatóságok tájékoztatása szerint a lezuhanó roncsok és törmelékek legalább két nagy fővárosi kerületben, a Podolszki és a Sevcsenkivszki járásokban okoztak károkat. Többek között egy lakóház belső udvarára és infrastruktúrális létesítményekre zuhanva. A csapásmérések nem csupán a fővárost érintették. Zaporizsjából és a déli Odesszából is folyamatos robbanásokról számoltak be a helyi katonai közigazgatások. Az ukrán légierő jelentése szerint az orosz erők az előző nap folyamán útnak indított több mint 160 öngyilkos drón mellett ezúttal precíziós rakétákat is bevetettek a polgári és energetikai célpontok ellen. A mentőegységek Kijevben és a vidéki nagyvárosokban jelenleg is dolgoznak a tüzek eloltásán és a lakossági segítségnyújtáson. Ukrajna pénzügyminisztériuma és a nemzetközi partnerintézmények újabb támogatási megállapodásokat véglegesítettek az ország gazdasági stabilitásának és infrastruktúrájának fenntartására. A döntés értelmében a pénzügyi keretek elsősorban az energiahálózatok gyorsjavítására, a kritikus lakossági szolgáltatások biztosítására és a szociális kifizetések fedezésére szolgálnak. A tárca közleménye rávilágított, hogy a háborús pusztítás okozta károk szisztematikus újjáépítése elengedhetetlen a hátország működő képességének megőrzéséhez. A nemzetközi partnerek megerősítették, hogy a pénzügyi átutalások szigorú felügyelet mellett több lépcsőben érkeznek meg az ukrán költségvetésbe.
0: Közlekedési hírek következnek.
7: Jó reggelt kívánok! Budapesten rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot mindkét irányban vasárnap 16 óráig, illetve ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. A 107-es és a 133E autóbusz terelve közlekedik. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűben induló 49-es és a 19-es villamossal utazhatnak. A Rákóczi úton a Nagykörút közelében a Klauzál utcánál lezárják a befelé vezető sávokat, ma várhatóan 6 és 18 óra között daruzás miatt. Sáv elhúzással kifelé 2, befelé 1 sávban lehet haladni. A hétvégén a 4-es és a 6-os villamos a Jászai Mari tér és a Szél Kálmán tér között nem közlekedik karbantartás miatt. A nyugati pályaudvar és a Szél Kálmán tér között a 4-es 6-os pótlóbusszal utazhatnak. A pótlóbusz a közúton közlekedik, és a Szél Kálmán tér felé a Margit-sziget Margit híd megállóban nem áll meg. Kovács Botond, BKK Info.
8: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonat közlekedés. Rövidesen befejeződnek a nyári felújítási munkálatok. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon holnaptól ismét vonatok szállítják az utasokat. Egy újabb karbantartás is kezdődik. Az Intercity helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett Hernád-Németi-Bőcs és Szerencs között holnaptól pótlóbuszra kell átszállni. A Vámos-György-Gyöngyös vonalon vasárnap estig dolgoznak a szakemberek, addig még pótlóbuszok szállítják az utasokat. Hétfőtől ismét a teljes útvonalokon közlekednek a Mátra interrégió vonatok. A fővárosban a H5-ös Szentendrei hév vonalán végeznek karbantartást, vasárnap estig Békásmegyer és Szentendre között pótlóbusszal utazhatnak. A Pomázi térség volánjáratai meghosszabbított útvonalon Békásmegyerig közlekednek. Újraindul a személyszállítás a Miskolc-Tiszói város vasútvonalon. Szeptember 1-től a korábbinál sűrűbben, a pótlóbuszoknál gyorsabb bejutást biztosítva közlekednek a vonatok. Az új járatok S889-es jelzéssel 2 óránként indulnak. Miskolcon csatlakozást biztosítanak a budapesti és a kassai intercity vonatokhoz. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Ján Csurák Bence, MÁV Inform.
0: Végül hazánk időjárásáról. Szombaton az átmenetileg megnövekedő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű. Emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű. Végül főbb híreink még egyszer röviden. Unger Annát megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. Több ezer gyermeknek biztosított táborozási lehetőséget a katolikus Karitász. A Mohácsi csata 500. évfordulóján nagyszabású egyházi és állami megemlékezést tartanak Mohácson. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Harcsik Róbert, a technikai munkatárs Urbán Péter volt. Köszönjük figyelmüket!
9: Múlt idéző. Iványi Balást hallják.
10: 2026. augusztus 29-e van szombat. Isten éltesse Beatrix nevű hallgatóinkat. A Beatrix egy latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó. Augusztus 29-én az egyház keresztelő Szent János vértanúságára emlékezik. A hagyomány szerint Heródiás fejedelem börtönbe vetette, mert nyíltan bírált a törvénytelen házasságát. Szálome tánca után Heródiás kérésére lefejezték. Keresztelő Szent Jánost Krisztus előhírnökeként tiszteli a kereszténység, vértanúságának emléknapja pedig a legrégebbi keresztény ünnepek közé tartozik. Augusztus 29-e a magyar történelem egyik leggyászosabb napja. Különös történelmi egybeesés, hogy a magyar királyságot sújtó három sorsfordító török győzelem is ehhez a dátumhoz kötődik. 1521-ben elesett Nándorfehérvár. 1526-ban lezajlott a Mohácsi csata. 1541-ben pedig török kézre került Budavára. Közülük is kiemelkedik a Mohácsi vereség, amelynek idén az 500. évfordulójára emlékezünk ma. 1521. augusztus 29-én 66 napos ostrom után esett el Nándorfehérvár, a déli végvárrendszer legfontosabb erőssége, amelyet 70 évvel korábban Hunyadi János még sikeresen megvédett. A vár eleste megnyitotta az utat az Oszmán Birodalom előtt Magyarország belseje felé, és végzetesen meggyengítette az ország déli védelmi vonalát. 5 évvel később, 1526. augusztus 29-én zajlott a Mohácsi csata, a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája. Második Lajos király mintegy 25 ezer fős serege Mohács mellett ütközött meg első Szulajmán, csaknem háromszoros túlerőben lévő hadával. Az összecsapás alig másfél-két órán át tartott, és súlyos magyar vereséggel végződött. A visszavonulás közben a mindössze 20 éves második Lajos valószínűleg a Cselepatakba fulladt. A csata után pedig trónviszály bontakozott ki, és az ország politikai egysége meggyengült, és megkezdődött az a folyamat, amely végül Magyarország három részre szakadásához vezetett. Nem véletlen, hogy a magyar nyelvben máig él a mondás, több is veszett Mohácsnál. A fél évezredes évfordulón országszerte megemlékezésekkel, kiállításokkal és tudományos konferenciákkal idézik fel a nemzet sorsát, évszázadokra meghatározó csatát. 1541. augusztus 29-én Szulajmán szultán csellel elfoglalta Budavárát. Miután a török uralkodó látszólag békés szándékkal érkezett a vár alá, katonái kisebb csoportokban bementek a várba, majd váratlanul megszállták az erődítményt. Buda csaknem másfél évszázadra az Oszmán Birodalom magyarországi központja lett. Az ország ekkor végleg három részre szakadt. A középső területek török uralom alá kerültek, nyugaton és északon a Habsburgok, keleten pedig az erdélyi fejedelemség gyakorolta a hatalmat. 1533. augusztus 29-én a spanyol hódító Francisco Pizarro kivégeztette Atahualpát, az utolsó inka uralkodót. Bár az inkák óriási váltságdíjat fizettek uralkodójuk kiszabadításáért, egy termet arannyal és kétszer akkora helyiséget ezüsttel töltöttek meg, Pizarro megszegte ígéretét. Atahualpa halála után rövid idő alatt összeomlott az inka birodalom, és Dél-Amerika történelme végleg új korszakba lépett. 1938. augusztus 29-én hunyt el Karinti Frigyes, a 20. századi irodalom egyik legeredetibb alakja. Legtöbben az Így írtok ti, a Tanár úr kérem és az Utazás a koponyám körül szerzőjeként ismerik. Páratlan nyelvi leleménye, humora és filozófiai mélysége azonban egyaránt maradandóvá tette életművét. Bár humoreszkjei tették népszerűvé, mindig úgy érezte, hogy komoly írói és gondolkodói munkásságát háttérbe szorítja róla kialakult humorista kép. Ugyanezen a napon, 1938-ban halt meg Moszkvában Kun Béla, a Magyarországi Tanácsköztársaság tényleges vezetője. Az 1919-es proletár diktatúra bukása után a Szovjetunióba emigrált, ahol a kommunista mozgalom vezetőjeként tevékenykedett. A sztálini tisztogatások idején azonban ő maga is a rendszer áldozatává vált. Koncepciós perben halálra ítélték és kivégezték. Ironikus módon végül ugyanannak a terrornak lett az áldozata, amelynek kiépítésében korábban maga is szerepet vállalt.
9: A mai multidézőt Iványi Balázs készítette.
11: Szívem első gondolata, hozzá száll fel, Istenem, te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged állak és imádlak, mint szerető gyermeked, szívem csak is azt akarja, mi kedves te neked. Édes Jézus, adj kegyelmet, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Vigasztaló jó szent lélek, vezérel, hogy bölcs legyek. Építsem a közösséget, terjesszem a szent hitet. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bűntől, kísértésben el ne hagyj. Védelmező őrangyalom, kérlek ma is légy velem, védj engem a kísértésben, égi gyümölcsöm legyen. Életadó édes Isten, kérlek ma is ég velem, szereteted szent tüzében lobogjon az életem. Ámen.

Kedves hallgatóink, 7 órától szentmisét közvetítünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatja Gergely Péter káplán. Orgonán kísér Budai Tamás kántor.

Fennen hirdetem végzéseidet, Uram, a királyok előtt, és nem vallok szégyent. Föllelkesülök parancsaidtól, mert örömöm telik bennük. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek benneteket keresztelő Szent János vértanúságának ünnepén, azokat, akik itt jelen vannak, és azok, akik a közvetítéseken keresztül kapcsolódnak be a Szent Misébe. Ezt a Szent Misét elhunyt Irénért és élő Imréért ajánlom fel. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és molesztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

Könyörögjünk! Istenünk, Te úgy akartad, hogy keresztelő Szent János születésében is, halálában is fiad előfutára legyen, és a vértanúságot is vállalja az igazság és az erkölcs védelmében.

0: Íme én a mai napon erős várossá teszlek, vasoszloppá és ércfallá az egész országgal szemben. Júda királya és főemberei ellen, papja és az egész népe ellen. Harcolni fognak ellened, de nem győznek le, mert veled vagyok és megszabadítalak, mondja az Úr. Ez az Isten igéje.
1: Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Miután Jézus megkezdte nyilvános működését, Heródes Antipász király elfogadta Jánost és börtönbe vetette. Testvérének, Fülöpnek felesége Heródiás miatt tette, akit feleségül vett. János ugyanis figyelmeztette Heródest, nem szabad elvenned testvéred feleségét. Emiatt Heródiás áskálódott ellene. Szívesen eltétette volna láb alól, de nem tehette. Heródes ugyanis félt Jánostól, mert tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért meg akarta őt menteni. Valahányszor beszélt vele, zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. Végül elérkezett a kedvező nap. Heródes a születése napján lakomát adott vezető embereinek, a magasrangú tiszteknek és Galilea előkelőségeinek. Közben Heródiás lánya bement, táncolt nekik, és Heródes meg vendégei előtt nagy tetszést aratott. A király így szólt a leányhoz, kérj tőlem, amit akarsz, megadom neked. Sőt, meg is esküdött, bármit kérsz, megadom neked még az országom felét is. A leány kiment, és megkérdezte anyjától, mit kérjek? Anyja ezt felelte, keresztelő János fejét. Erre visszasietett a királyhoz, és előadta kérését. Azt akarom, hogy most azonnal add nekem egy tálon keresztelő János fejét. A király nagyon elszomorodott emiatt, de esküjére és a vendégekre való tekintettel nem akarta kedvét szegni. Azonnal elküldött egy hóhért azzal a parancsal, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte őt a börtönben, és elhozta fejét egy tálon. Odaadta a leánynak, a leány pedig elvitte anyjának. Amikor János tanítványai meghallották, eljöttek, elvitték János testét, és egy sírboltba tették. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatát. Keresztelő Szent János az egyik legnagyobb szentünk, méghozzá azért, mert rámutatott Jézusra, rámutatott a Krisztusra, aki a megváltónk lett aztán később. Hát a megváltást azt végül nem érte meg, azért is, amit ma itt olvasunk. Keresztelő Jánosnak nagyon fontos volt az igazság. Azért volt nagyon fontos, mert az Isten Jézus előtt küldte a választott néphez,

Egyrészt azért, hogy rámutasson Jézusra, másrészt pedig azért, hogy bűnbánattal fölkészítse a messiásnak az érkezésére a választott népet. Szent Béda áldozó pap jegyzi meg, hogy az, hogy keresztelő Szent Jánosnak fontos volt az igazság, az nem csupán azt jelenti, hogy az igazságot mondta, vagy tehát olyan szavakat használt, amik megfelelnek a valóságnak, hanem ez a Szent Béda azt is mondja, hogy az igazság ebben az esetben Jézus maga, tehát Jézusnak a személye. Keresztelő Szent János nem csak a valósággal megegyező szavakban élte meg ezt az igazságot, hanem Krisztushoz is kapcsolata volt. És ugye Jézus, amikor azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, akkor ő azonosítja magát az igazsággal. És így keresztelő Szent János nem csak azért volt neki fontos ez, hogy kimondja Heródesnek, hogy amit csinál, az nem jó, hanem azért is, mert ezt kimondani, az egy krisztusi dolog volt. Prófétának lenni, az egy krisztusi dolog volt. Akkoriban és most is. A mi életünkben is ennek van olyan jelentősége, hogyha az igazság az nehéz, vagy az igazságnak kimondásának következményei vannak, nekünk akkor is ezt ki kell mondanunk. Prófétának kell lennünk, de arra kell figyelnünk ezzel párhuzamosan, hogy az igazság az nem csak a valóság értelmezése, vagy a valósággal való kapcsolat, hanem az igazság mindig Krisztussal való kapcsolat. Amikor én az igazságot akarom mondani, vagy igazságot akarok tenni, vagy dönteni akarok egy adott esetben, akkor nem csak azt kell megnézni, hogy mi a valóság, hogy mi az igazság, hanem azt, hogy ennek milyen kapcsolata van Jézussal. Hogy ebben megjelenik-e Jézus. Amikor vitatkozok valakivel, akkor nem azt kell vizsgálni, hogy nekem igazam van-e, vagy a másiknak van-e igaza, hanem az, hogy amit mondok, az kapcsolatban van-e Jézussal. És végül is tulajdonképpen ez lesz az igazságnak a próbaköve. Ha kapcsolatban van Jézussal, akkor az igaz. Ha igaz ugyan, de feleslegesen bántó, akkor az már nem a nagybetűs igazság. Nekünk a nagybetűs igazsághoz kell ragaszkodnunk, ezt kell hirdetnünk, ezt kell mondanunk, mert ez Jézus.

0: Testvéreim, keresztelő Szent János születését vértan ünnepelve, kérjük mennyei atyánktól, hogy Krisztus előhírnökének tanítására figyeljünk, és példáját kövessük.
1: Add, Urunk, hogy híveid igaz hittel és bűnbánó lélekkel járják azt az utat, amelyre keresztelő Szent János is butította a népet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgassuk minket!
1: Támaszd buzgó és bátor ige hirdetőket, hogy szavuk nyomán a nemzetek felismerjék Jézusban az Isten bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgassuk
1: minket! Ne engedd, hogy széltől lengedett nátszál módjára eltérjünk az igazságtól, vagy a kényelmes élet kedvéért elhanyagoljuk önmagunk fegyelmezését. Hallgass meg, Urunk! Tégy minket alázatossá, hogy ne a magunk dicsőségét hajhásszuk, hanem Krisztusról, az Isten fiáról tegyünk tanúságot a világban. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Add, hogy szavainkkal és jó példánkkal Krisztushoz vezessük embertársainkat, ahogyan keresztelő János is Krisztushoz küldte az ő tanítványait. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg!
1: Kérünk, Urunk, add meg az örök boldogság kegyelmét Irénnek, és élő Imrének pedig add meg bőséges kegyelmedet. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Istenünk, Te az idők teljességében keresztelő Szent János által utat készítettél nekünk Szent Fiadhoz, és Fiad által magadhoz. Add, hogy mindig az evangélium útján járjunk, és embertársainkat is elvezessük Te hozzád, Krisztus, ami Urunk által.

0: felajánljuk neked, mint a
1: biztonság, erősség,
0: ebből lesz számunkra
1: már írtanúság, mind a próféták, csak hirdetek.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Áldozati adományainkra tekintve, add meg, kérünk Istenünk, hogy tétovázás nélkül járjunk azon az úton, amelyet keresztelő Szent János a pusztában kiáltónak szava mutatott meg, és az ő kiomló vére jelölt ki hatalmas erővel, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek! Emeljük föl szívünket! Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek! Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi Urunk által. Az előhírnökében, Szent Jánosban fölségedet dicsérjük, akinek az asszonyok szülöttei között szent küldetést szántál. Már anyja méhében repesve fogadta a megváltót, és születésével sokaknak örömet szerzett, s a proféták közül ő volt az egyetlen, aki megmutatta az üdvözítőt, a bárányt. Majd megkeresztelte a keresztség szerzőjét, hogy a kegyelem forrása váljék a vízből, és méltó lett arra is, hogy kiomló vérével tanúságot tegyen Krisztusról. Ezért a mennyei hatalmas angyalokkal együtt a földön mi is szüntelenül magasztalunk téged, fölségedet dicsérjük és hangos szóval vég nélkül zengjük.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk minnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Most pedig imádkozzunk úgy, ahogyan a mi Úrunk Jézus Krisztus tanított minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkemmel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békésség köztünk.

0: irgalmaz nekünk. Isten báránya, te elveszed a világ műveit, adj nekünk békét.
1: És soha el ne szakadjak tőle.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram. Nem csak egy szóval, és

0: Imádkozzunk azokkal, akik nincsenek itt jelen, és ezért nem tudnak szentáldozáshoz járulni. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szentáldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen, tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. János így válaszolt, neki növekednie kell, nekem kisebbednem. Könyörögjünk. Keresztelő Szent János mennyei születését ünnepelve magunkhoz vettük az üdvösségszerző szentséget. Add meg, kérünk Istenünk, hogy tiszteljük azt, amit a szentség jelez, és még inkább örvendjünk annak, amit bennünk kifejt. Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
1: Istennek hálát.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a budapesti Városmajori Plébánia templomból. A szentmisét bemutatta Gergely Péter káplán. Orgonán kísért Budai Tamás kántor.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük, hogy nem csak hallgatják, hanem támogatják is a Magyar Katolikus Rádiót. Adományaiknak része van abban, hogy a mai szentmise közvetítés létrejött, és hirdette az örömhírt mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak. Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.
0: 7 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Bartók Szilvia, a bemondó Ungvári Judit. Jó reggelt kívánok! Az országgyűlés 137 igen, 7 nem és 1 tartózkodás mellett megválasztotta Unger Annát a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A pénteki ülésen megválasztották a hivatal nyomozati elnök helyettesét, Tasnádi Katalint is. Megbízatásuk szeptember 1-én kezdődik és 6 évre szól. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatal székhelye a Markó utcában lesz, az onnan kiköltöző kúria helyén. Folytatódhat a Demján Sándor tőkeprogram. A Magyar Fejlesztési Bank vállalta, hogy biztosítja a vállalkozások hitel- és tőkefinanszírozását, és 4 hónappal meghosszabbította a befektetési időszakot. Amint egy 43,9 milliárd forintos forrás részlet még nem érkezett meg a tőkealapkezelőhöz, mert a Magyar Fejlesztési Bank a vezetőváltást követően előbb megkíván győződni az alapkezelő jogszerű működéséről, áll a kamara közleményében. Lannert Juditék azt kérik, hogy intézményenként a pedagógusok 80%-a végezzen el egy gyors képzést az anafilaxiás sokkról, írta a Facebook oldalán az oktatási miniszter. A pedagógusoknak úgy segítenek, hogy ingyenes online képzést biztosítanak, ahol oktató videón kapnak ismereteket az anafilaxia felismeréséről, ellátásáról és az EpiPen injekció használatáról. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, jelentette be Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter a Facebook oldalán pénteken délután. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg, a pilóta a vészhelyzetben úgy döntött, hogy a gépet nem hagyja magára, visszavitte a szolnoki bázisra, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A Gripen vadászgép pilótája a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kedden megműtötték, írja az MTI. 206 gyermek érkezik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi táborába. A gyermekeket 5 napon keresztül változatos programok, közösségi és kulturális élmények várják. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta közel 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb-rövidebb időre a Rákóczi táborban. Vasárnap hajnaltól ismét használhatják a fővárosiak a Flórián téri felüljáró mindkét ágát, ezt Karácsony Gergely főpolgármester nyilatkozta az Inforádiónak. Mint fogalmazott, a csomópontban még dolgoznak, de a munkadandárját elvégezték, úgyhogy iskola kezdésre a terveik szerint használható lesz a Flórián téri felüljáró. A felújításra mintegy 3 milliárdot meghaladó összeget fordítottak, számolt be róla a főpolgármester. A kínai hatóságok pénteken ideiglenesen felfüggesztették a mentési munkálatokat a Nepál és a kínai tibeti autonóm terület határvidékét sújtó villámáradás helyszínén egy újabb árhullám veszélye miatt. A térségbe korábban bejutott mentőegységeket arra utasították, hogy legalább 1 kilométerrel vonuljanak vissza, a mentőcsapatokat pedig készenlétbe helyezték, adta hírül az MTI. Végül a várható időjárásról. Az átmenetileg megnövekvő felhőzet mellett több órás napsütés valószínű, emellett a nap nagyobb részében még szaharai por is szűrheti a napsütést. Kevés helyen előfordulhat zápor, néhol zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 28 és 34 Celsius fok között valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Híradással legközelebb 8 órakor jelentkezünk. 7 óra 36 perc. Közlekedési hírek következnek.
4: Jó reggelt kívánok! Budapesten rendezvény miatt lezárták a Műegyetem rakpartot mindkét irányban vasárnap 16 óráig, illetve ma éjfélig a Budafoki utat is lezárták a Szent Gellért tér és a Csíki utca között. A 107-es és a 133E autóbusz terelve közlekedik. Lezárták az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap 19 óráig. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Vasárnap üzemkezdettől délig az M4-es metró Kelenföld vasútállomás és a Szent Gellért tér Műegyetem között nem közlekedik karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon a sűrűbben induló 49-es és a 19-es villamossal utazhatnak. Ma 6 órától 12 óráig, majd 19 órától vasárnap hajnali 4 óráig lezárják a budai alsó rakpartot a Rákóczi híd és a Margit híd között, továbbá a Halász utca, Bem rakpart, Jégverem utca, Fő utca, Clark Ádám tér, Lánchíd, Széchenyi István tér, Lánchíd, Lánchíd utca, Várkert rakpart útvonalat futóverseny miatt. A belváros más pontjain is lezárásokra kell készülni, az érintett BKK járatok módosított útvonalon közlekednek majd. Kovács Botond, BKK Info.
5: Köszöntöm a hallgatókat! Jó hírem van a vonattal útrakelőknek, jelentősebb késés és fennakadás nélkül indult ma reggel a vonatközlekedés. Rövidesen befejeződnek a nyári felújítási munkálatok. A keleti ország részben a Szerencs-Nyíregyháza vonalon holnaptól ismét vonatok szállítják az utasokat. Egy újabb karbantartás is kezdődik. Az Intercity helyett Miskolc és Szerencs, a személyvonatok helyett Hernád-Németi Bőcs és Szerencs között holnaptól pótlóbuszra kell átszállni. A Vámos-György-Gyöngyös vonalon vasárnap estig dolgoznak a szakemberek, addig még pótlóbuszok szállítják az utasokat. Hétfőtől ismét a teljes útvonalokon közlekednek a Mátra interrégió vonatok. A fővárosban a H5-ös Szentendrei hév vonalán végeznek karbantartást, vasárnap estig Békás-Megyer és Szentendre között pótlóbusszal utazhatnak. A Pomázi térség volánjáratai meghosszabbított útvonalon Békás-Megyerig közlekednek. Újraindul a személyszállítás a Miskolc-Tiszaújváros vasútvonalon. Szeptember 1-től a korábbinál sűrűbben a pótlóbuszoknál gyorsabb bejutás biztosítva közlekednek a vonatok. Az új járatok S889-es jelzéssel 2 óránként indulnak. Miskolcon csatlakozást biztosítanak a budapesti és a kassai intercity vonatokhoz. Az aktuális, valamint az előre tervezett forgalmi változásokról bővebben a mavcsoport.hu weboldalon olvashatnak. Jó utazást kívánok! Ján Csurák Bence, MÁV Inform.
0: Lapszemle következik. A DAP, vagyis a digitális állampolgárság program használata még nem épült be a mindennapokba, legalábbis ezt bizonyítja egy kutatás, írja az Index. A Königsberg Consulting felmérése szerint a digitális ügyintézés technológiai feltételei adottak, de a bizalmatlanság, az információ hiány és a társadalmi különbségek továbbra is korlátozzák a használatot. Vagyis a technikai háttér a lakosság jelentős részénél rendelkezésre áll. Ehhez képest az okos eszköz használók 45%-a töltötte le a DAP alkalmazását, és mindössze 10,6%-a mondta, hogy rendszeresen használja is azt. A DAP-ot letelepítőket elsősorban a közvetlen gyakorlati haszon ösztönzi. 48,4%-uk az ügyfélkapuhoz vagy a magyarország.hu szolgáltatásaihoz való hozzáférést nevezte meg a használat elsődleges indokaként. A DAP-ot nem telepítők, 30,1%-a viszont a személyes vagy papíralapú ügyintézést részesíti előnyben a kutatás szerint. További 14,6% nem tudja pontosan, mire használható az alkalmazás, 14,5% pedig biztonsági aggályok miatt maradt távol. A digitális állam sikeréhez a szakemberek szerint átlátható adatkezelésre és hiteles intézményi kommunikációra is szükség van, olvasható a cikkben. A Magyar Kurír arról ír, hogy a mesébe illő hétöles tó partján, a Dráva valamikori árterének különlegesen szép környezetében Szaporcán rendezte meg a már hagyományosnak számító ormánsági tízpróbát augusztus 25-én a katolikus Karitász. A nyári szünetet lezáró nagyszabású rendezvényen Dél-Baranya 10 felzárkózó településéről közel 70 gyermek vett részt. Az ötödik alkalommal megrendezett 10 próbán 10 kicsiny település csapatai mérkőztek meg egymással. A gyerekekre és kísérőikre közös ebéd, virsis lecsó várt, valamint a jellegzetes cigánykenyér, a punya. A lecsót a környékbeli felzárkózó települések jelenlét pontjainak mintakerti terményeiből főzték a Karitász munkatársai. A napzáró meglepetéseként pedig hatalmas kvadok és egy látványos extrém hangosítású autó gördült be a helyszínre, mindez a Beremendi Offroad csapat és egy autóhifi gyártó vállalkozás felajánlásának köszönhetően. A gyerekek a sofőrök közreműködésével ki is próbálhatták a különleges járműveket. A lapszemlét Bartók Szilvia készítette.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádióban.

0: Beethoven ámol vonós négyesének negyedik tételét a Bartók kvartett játszotta. 7 óra 50 perc, perikópa.
1: Az évközi 22. vasárnap következik. A Szentmise szentleckéjét Szent Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből olvassuk. Az ige szakaszt magyarázza Alpeg Gergely, a Budapest újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit templom káplánja. Testvéreim! Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, szent, Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodástokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje.
2: Szabad emberek vagyunk, tehát lehetnek szabad gondolataink, szabad véleményünk. Azonban látnunk kell azt, hogy a világban meg annyi dolog megpróbálja a gondolkodásunkat, a szívünket, érzéseinket megváltoztatni. Megpróbál bennünket átalakítani. Lehetnek reklámok, vagy éppen a közösségi social médiában jelenlévő videók, amelyekről már azt sem tudjuk, hogy igazak-e vagy sem. Azonban most itt Szent Pál apostol egy nagyon különleges dologra hívja föl a figyelmünket. Azt mondja számunkra, hogy gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át. Nem külső változásról van itt szó, nem ruházatban kell megváltoznunk, nem kinézetben kell megváltoznunk, hanem elsősorban, vagy kizárólagosan, talán a gondolkodásban. De mivé kell irányulni, vagy honnan kell a gondolkodást megújítani? Hogyan lehet ezt megújítani? Mivé kell formálódnia ennek a gondolkodásnak? Éppen a kettő közötti különbségre akar bennünket talán fölvezetni, meghívni az apostol. Az egyik a világ, ami próbál bennünket valami felé vinni, a véleményünket abba az irányba húzni. És van a másik világ, az Istennek a világa, és talán ez az, ami felé nekünk haladnunk kell, és ez az, amit meg kell ismernünk, hogy aztán ebben a gondolkodásban mi magunk is bele tudjunk lépni. Ahogy említettem, van egy sodrás, vagy a világnak a gondolkodása, lehetnek ezek különböző ideológiák, amelyek a mi gondolkodásunkat is, ahogy szokták mondani, megpróbálják érzékenyíteni, finomítani, hogy mi magunk is haladjunk ezzel a gondolkodással. Nem. A keresztény ember az nem élhet öntudatlanul, hogy arra megyek, amerre a többiek mennek. Nem mehetek a mindenki más irányába. Nekünk tudatosítanunk kell azt, hogy van a keresztény közeg, akikkel együtt kell gondolkodnom mindazokról a dolgokról és titkokról, amelyek a hitéletben vannak, hit és erkölcs dolgában, amelyek számunkra adva vannak akár a katolikus egyházon keresztül. Vannak gondolatok, gondolkodások, ilyen a hívő katolikus gondolkodás, amiben nekünk is bele kell mennünk, és ezzel együtt kell haladnunk. De ezt a gondolkodást újra és újra meg kell újítani, vagy meg kell erősíteni Istentől. A változás tehát nem ott kezdődik, hogy mindent megújítok magam körül, és belülről ugyanaz maradok, hanem a gondolkodásban egyre szorosabban oda kötődöm, oda vonzódom az Istenhez, és őnála keresem a megoldásokat az életben. Tudnunk kell azt, hogy ahhoz, hogy a gondolkodásunkban úgy tudjunk megújulni, ahogy az valóban szükséges, és valóban az Isten akarata szerinti, ahhoz nekünk áldozatokat kell hozni. A külső dolgokról való lemondás. Azt mondja Pál apostol, adjátok áldozatul testeteket, Istennek tetsző áldozatul. Sokkal többet érünk akkor, hogyha képesek vagyunk lemondani a világi gondolkodásról, a hívságokról, különböző vonzó, külsőleg vonzó dolgokról, és belül megpróbáljuk lelkületünket, gondolkodásunkat Isten akarata szerint megvalósítani. Engedjük, hogy Krisztus formálja át gondolkodásunkat, és egyre közeledjünk az Isten gondolatai felé.
0: A vasárnapi Szentmise Szentleckéjéről Alpegh Gergely atya elmélkedését hallották.

0: Az elhangzott Mendelssohn feldolgozást az Egri Pertis duó játszotta.
1: Önök a Magyar Katolikus Rádiót hallják. Az Esztergom budapesti főegyházmegyében.
2: Budapesten a 102,1, Esztergomban a 92,5 MHz-en.
0: 8 óra. Híreket mondunk, a mikrofonnálunk Vári Judit. Jó reggelt kívánok! Sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt 14. Leó pápa, írta a Vatikán News. Az egyházfő az augusztus 25-én csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. A pápa imájában Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, és mintegy 1500 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. A halottak száma várhatóan emelkedni fog. Tasnádi Katalin főügyészségi ügyész lesz valószínűleg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal legfontosabb vezetője, írta Magyar Péter miniszterelnök Facebook bejegyzésben pénteken. A hivatal nyomozati elnök helyettese 20 éve dolgozik a büntetőjog területén, a legnagyobb tapasztalattal a nyomozások lefolytatásában rendelkezik, elsősorban a kiemelt tárgyi súlyú korrupciós és hivatali bűncselekmények felderítése terén, közölte a miniszterelnök. Még idén el fognak indulni az első vizsgálatok, de előbb fel kell állnia a hivatalnak, ki kell dolgoznia a vizsgálati módszertanát, hogy jogállami módon miként lehet felkutatni és bebiztosítani az eltűnt állami vagyont, mondta pénteken a Telexnek adott interjúban a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal frissen megválasztott elnöke. Ungár Anna szerint valahol 20 és 60 ezer milliárd forint között van az a vagyon, amit fel kell kutatni, ami ebből elérhető, azt be kell biztosítani, és majd a bíróságok döntik el, hogy mi lesz az indítványaik sorsa. Egy francia kisrepülőgép miatt riasztották a kecskeméti gripeneket pénteken, közölte a honvédelmi miniszter péntek este a Facebook oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, a repülőgép Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország irányába tartott, azonban nem létesített rádió kapcsolatot a polgári légiforgalom irányítással. Az osztrák készenléti géppár is felszállt, a kisgép pilótája az osztrák vadászgépeket észlelve engedély nélkül belépett a magyar légtérbe. Időközben helyreállt a rádió kapcsolata az osztrák légiforgalom irányítással, és Kapuvár térségében elhagyta a magyar légteret. Megszüntetik a Közép- és Kelet-Európai Onkológiai Akadémia alapítványt, közölte az egészségügyi miniszter a Facebook oldalán pénteken. Hegedűs Zsolt a döntést azzal indokolta, bár az alapítványnak fontos feladata lett volna a daganatos betegségek megelőzésében és a betegek eredményesebb gyógyításában, működésének kézzelfogható eredményei nem álltak arányban a ráfordított közpénzzel. Végül a várható időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar, a déli óráktól, főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 28-34, késő este 19 és 27 fok között valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 9 órakor jelentkezünk.
2: Zenés napköszöntő a Katolikus Rádió.

0: 8 óra 8 perc. Az Illés Hajlék Lelki Gyakorlatos Ház szolgálata Bükkszentkereszt Hollóstetőn működik, felépülőben lévő szenvedélybetegek kísérésére. A szeptember 1-től október 1-ig tartó lelki gyakorlatról és a ház nevének jelentéséről a szolgálat egyik munkatársától, Zopf Éva Klára nővértől, a Szent Ferenc Kisnővérei Szerzetes Közösség tagjától, lelki gondozó mentálhigiénés szakembertől, Hámori Kinga érdeklődött.
1: Egy új lelki gyakorlatos ház, amely nemrég nyitotta meg kapuit Bükkszentkereszt Hollóstetőn, 2026 tavaszától a Pannonhalmi Bencés főapácse támogatásával a Maholnap Magyar Jóléti Alapítványhoz kapcsolódik az Illés Hajlék Nonprofit Kft. Csonka Ferenc vezetésével. És azért lett Illés Hajlék a neve, mert ez Hollóstetőn van, Bükkszentkereszt közelében, és Illés prófétát, proféták fejét hollók táplálták a pusztában, és Illés nagyon szenvedélyes proféta volt, aki inkább a tűzben, a viharban, a szélben, az elemi erőkben tapasztalta meg Istent, és később vezette előt az Úr a hegyen arra, hogy az enyhe szellő suttogásában, érintésében is felismeri őt, ahogy maguk a szenvedélyek is alapvetően jók, csak eltorzulnak, és ki kell őket igazítani, hogy újra épek legyenek. Ezért lett Illés Hajlék az ép szenvedélyért, hogy a szenvedélyesség jó, csak nem mindegy, hogy milyen irányba megy, és mire irányul, mire hat.
2: Akikhez önök szeretnének szólni, illetve akiknek önök szeretnének segíteni, ők még függők, egyáltalán milyen szenvedélyekből szeretnék, hogyha felépülnének, kik ők, akikkel önök foglalkoznak?
1: Tehát a lelki gyakorlatos programunk azoknak szól, akik valamilyen anyag,

0: vagy technika kényszerítő erejét szenvedik el életükben, és el függőségükből már határozottan elindultak a felépülés útján, legyen az alkohol, drog, nikotin, gyógyszer, játék, internet, pornó, mobiltelefon, evés, vásárlás, munka, vagy akár kapcsolati függés, társfüggés. Tehát a felépülés több, mint abba hagyni, és a függőségből való felépülés azért hosszú út. A szermentesség egy fontos mérföldkő, de a tartós változás az ilyen belső megerősödésre, új kapaszkodókra, életirányra is szükség lehet. Mivel még nem gyakorolták be az új életformát, ezért könnyen lesznek válságban, hiszen nem élnek a korábbi öngyógyító kísérletekkel, technikákkal, pótlékokkal, viszont az új kapcsolat, ami meg tudja tartani őket, még nem elég kirajzolódott, még nem elég szilárd.
1: Ez az új kapcsolat, ez az Istennel való kapcsolat? Vagy pontosan mi az, ahová szeretnék felfűzni ezt az egy hónapos, nem is kevés, egy hónapos bentlakást igénylő lelki gyakorlatot?
0: Igen. Korábban tartottunk már 3 és 10 naposakat, de azt láttuk, hogy csak elindítani tudjuk a folyamatot, és az igazi belső átformálódás egy gondolkodásmódban való megújulás, és a Isten kapcsolatban való megerősödés az időigényes. És ezért gondoltuk, hogy legyen egy hónapos, és utána még az év során 3x3 hosszú hétvége, ilyen utánkövetés, utógondozásként. Azt látjuk, hogy ez a 30 nap segíthet abban, hogy az életünknek a legmélyebb, legigazabb függésére, az Istentől való függésre találjunk rá, mert hogy van 3 dimenziónk, hadd fogalmazzam így kicsit szematikusan, a fizikai, amivel igyekszünk törődni, és szenvedélybetegségek esetén is nagyon-nagyon fontos, hogy ezzel törődjünk. Aztán van a pszichés, ami szintén igényli a segítséget, de van egy szellemi dimenziónk is, a harmadik, amiben legmélyebben tudunk gyógyulni, felépülni, amikor rátalálunk a mély szeretettségünkre, az Istennel való szoros kapcsolatunkra, arra, hogy kaland az életünk, fenntartottak vagyunk, és egy tenyéren, egy személyes isteni tenyéren, és elvigyekszünk segíteni, közel kerülni minden kedves vendégünket. Ha valaki szeretne részt venni a programon, de nagyon hosszúnak találja az egy hónapot, akkor ne tartsa ezt távol, hanem bátran jelentkezzen, és egyeztetünk, mert olykor tudunk 3 napos, illetve 1 hetes programot is kínálni.
1: De akkor kell egy nyitottság is, ugye, a kereszténység felé, tehát lehet, hogy nyitott kapukat döngetnek, mert már volt kapcsolata Istennel, annak, aki függő lett, vagy szenvedélybetegségben szenvedett, vagy még mindig benne van, de lehet, hogy ez egy új ismeret lesz. Mennyire kell nyitottnak lenni a kereszténységre is?
0: Mi arra kérjük az érdeklődőket, hogy valójában a spiritualitásra legyenek nyitottak. Nem kell, hogy tételesen ők maguk vallásosak legyenek, vagy elköteleződjenek valamelyik felekezetben, vagy vallás iránt, hanem erre a harmadik dimenzióra nyíljanak meg, hogy nem tudunk önerőből, magunktól, csak emberi segítséggel kilábalni. És valójában ez annyira egyetemes problematika, hogy valójában szinte minden ember érintett a Földön valamilyen formában, amikor például mások véleményétől függünk, vagy elismeréstől, vagy ki hogyan nézett rám. Tehát ezek nagyon-nagyon gyakoriak, és az fontos, hogy legyen nyitott az ember, egyfajta alázat, ilyen realitás érzék, hogy magamtól nem megy, ezért segítségre van szükségem. És mi ugye, és nővér vagyok, tehát keresztény és krisztusi megközelítésben lépünk közel a szenvedélybetegség témájához, de csak a nyitottság a feltétel, és az, hogy valaki valóban fel akarjon épülni. Ezt még nem mondtam, hogy hozzátartozókat is várunk szeretettel, mert nekik is nagy szükségük lehet arra, hogy támogatást kapjanak. Ha egy családtag még nyakig benne van a szenvedélybetegségben, a családja, a hozzátartozói könnyebben küldik őt rehabilitációra, mint amikor már leállt, mert tévesen azt gondolják, hogy most már minden rendben van. Pedig nagyon könnyen kerülnek válságba ezek az emberek, mert a korábbi technikák elhagyása után is sok életkérdés megválaszolatlan még, és sok elakadás megoldatlan.
1: És amit talán még nem hangsúlyoztunk, hogy ugyan keresztény lelkiségi alapokon, de szakmai megalapozottsággal is működik ez a egy hónapos,
0: Igen.
1: úgymond lelki gyakorlat, hiszen például ön is nővér, de mellette még mentálhigiénés szakember, és gondolom lesznek hasonló szakemberek is.
0: Igen, 12 munkatárs van összesen itt orvosokra, gondolok papokra, addiktológiai munkatársra, szociális munkásra, szociális gondozóra, hitoktatóra, jogászra, többen fogtunk össze már évek óta, és így alakítunk egy tímet.
1: Meddig és hogyan lehet jelentkezni, és mire számíthat, aki most legalább ebben az egy hónapban elköteleződik az új élet felé?
0: Amit kínál a programunk, az egy ilyen csendes erdei környezet a Bükkben, a Bükki Nemzeti Parkban, egy nagyon igényesen berendezett ingatlanban. A hajléktól 2 perces sét a busz megálló, és nagyon elérhető közelségben van több település, Bükk-Szentkereszt, 4 km Lilafüred, 5 Miskolc, 15 Répásúta, 10 Eger, 35. Kicsi létszámú, legfeljebb 10 fős közösségben gondolkodunk, nőket, férfiakat is fogadunk, lelki és mentális, spirituális megerősödést kínálunk, és az elakadások feldolgozásában, új életvezetési minták kialakításában szeretnénk segíteni. A következő ilyen 30 napos programunk időpontja közel van, szeptember 1-től október 1-ig tart, és nyugodtan lehet jelentkezni addig. Abban is segítünk, hogyha valakinek az érdeklődők közül a honlapon található költség nehézséget okoz, bátran jelentkezzen azzal a bizalommal, hogy fogunk találni megoldást akár részletfizetésre, akár egy kicsi árengedménnyel. Az illéshajlék fenntartása és működtetése jelenleg elsősorban adományok útján történik, és ezért nagyon nagy segítség számunkra, ha bármilyen formában, aki megteheti, hozzá tud járulni a honlapon található számlaszámon ehhez a működésünkhöz. És előre is nagyon hálásan köszönjük ezt a támogatást és minden közvetítést az érintettek felé, és ígérjük a imádságos közbenjárásunkat minden jótevőnkért. A kapcsolat és a jelentkezés az illéshajlék.hu honlapon történhet. Egy telefonszámot mondok, mi szintén elérhető, 30-as 701 16 25. És van egy e-mail cím is, illeshajlék@gmail.com. Az a feltétel tehát, hogy a jelentkezők szabadon döntsenek a felépülés útja mellett, és már nem lehetnek aktív szerhasználók. Ez alkohol és drogbeteg esetén legalább egy hónapos abstinencia, szermentesség. Más függőségeknél beszélgetés alapján eseti mérlegelés lesz. Tehát van kiút, akkor, hogyha egzisztenciális mélységben rátalálunk életünknek erre az egyetlen nagy pozitív függésére, a szőlőtőtől, Jézus Krisztustól való ilyen életadó és gyümölcsöző függésre. És akkor a függő gondolkodásunk fokozatosan átalakul, egy új életszemléletet kapunk.
2: Az Illés Hajlék Lelki Gyakorlatos Ház szolgálatáról Copf Éva Klára nővérrel, a Szent Ferenc Kisnővérei Szerzetes Közösség tagjával, lelki gondozó mentálhigiénés szakemberrel Hámori Kinga beszélgetett.

Következik az egyházi lapszemle. A héten megjelenő egyházi lapokból Iványi Balázs válogatott. A brit Vicky és Robert de Haxár házaspárral közöl interjút az Új Ember legfrissebb száma, akik közel 2 évtizede járják Európát, hogy az atya szeretetének és irgalmának megtapasztalásáról tegyenek tanúságot. Az ökumenikus Atya Szíve szemináriumok vezetői arról beszélnek, hogyan segíthet Isten szeretetének személyes megtapasztalása a családi és emberi kapcsolatok, valamint az önmagunkkal való kapcsolat gyógyításában. Az interjúban saját életük fordulópontjait és a szemináriumok résztvevőinek megrendítő tanúságtételeit is felidézik, miközben arról vallanak, miért látják az Atya szeretetének üzenetét fontos evangelizációs lehetőségnek. A Győri Bencés Gimnázium 400 éves történetét mutatja be az Élő Múlt című kiállítás, amelyről részletes riportot találunk az Új Emberben. A tárlat a jezsuita kezdetektől a bencések 1802-es visszatérésén, az államosítás évtizedein és a rendszerváltás utáni újjászületésen át napjainkig idézi fel az iskola történetét. A kiállításon számos egykori diák és tanár történetével is megismerkedhetünk, köztük Jedlikányoséval, Cucor Gergelyével, Öveges Józsefével és Barsi Balázséval. Emellett régi fotók, videófelvételek, iskolai naplók és a természettudományos szertár különleges preparátumai is láthatók. A különleges helyszín, a templom boltozata fölött kialakított kiállítótér és az új panoráma terasz pedig önmagában is élményt kínál. Olvashatjuk az Új Ember cikkében. Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök aranymiséjéről is beszámol az Új Ember. A főpásztor nagyboldogasszony ünnepén a bodajki mindenkor segítő Szűz Mária bazilikában adott hálát 50 éves papi szolgálatáért. Szentbeszédében úgy fogalmazott, amikor az ember számot vet élete során elért eredményeivel, rá kell döbbennie, hogy mindaz, amit elért, valójában Isten ajándéka és kegyelme. Az ünnepen a bodajki hívek és a város vezetői is köszöntötték a püspököt, megköszönve a kegyhely megújulásáért és lelki központtá válásáért végzett szolgálatát. A mértékadó interjút közöl Fazekas Gergely zenetörténésszel, a Kurták 100 fesztivál egyik szervezőjével, aki Bach és Kurták életművén keresztül beszél a zene, a hit és az igazságkeresés kapcsolatáról. A beszélgetésben szó esik arról is, hogyan lehet közelebb kerülni a klasszikus zenéhez a popzene segítségével, és miért tekinthető Bach 300 évvel a kora után is ma is kortársunknak. Fazeka szerint a zene természetéből fakad a spiritualitás, és még az ateista Kurták műveiben is jelen van a hithez kapcsolódó keresés. Az interjúban szó esik a zenetörténész közelgő szakmai terveiről, köztük egy Bachról és Kurtágról szóló könyvről is. 700 éve 1326-ban Károly Róbert király az országnagyok, főpapok és a királyi udvar beleegyezésével megalapította a híres Szent György lovagrendet. A keresztény élet augusztus 30-ai száma a lovagrendek kialakulásának történetét és a Szent György lovagrend szerepét is bemutatja. A cikk felidézi, hogy a szerzetesi életformát vállaló lovagrendek után Európában a királyok, fejedelmek és főnemesi családok által alapított lovagrendek is sorra megjelentek. Ezek nem csak uralkodójukhoz való hűségükről voltak ismertek, hanem a vallásosság, a haza és az egyház szolgálatát, valamint a szegények, árvák, özvegyek és betegek segítését is feladatuknak tekintették. A Reformátusok lapja sok képpel illusztrált beszámolót közöl a negyedik alkalommal megrendezett protestáns sokadalomról, amely augusztus 20-án a budai várnegyedben várta a református, evangélikus, baptista és metodista felekezetek közösségeit. Az ünnep már előző este hálaadó istentisztelettel kezdődött a bécsi kaputéri evangélikus templomban, ahol Steinbach József református püspök hirdetett igét. A sokadalom napján a templomban zenei programok és orgona maraton, a Kapisztrán téren koncertek, közösségi bemutatkozások és a Gályarab oratórium előadása várta az érdeklődőket. Az MTA Zenetudományi Intézetében pedig többek között az egyházak szocializmus alatti szerepéről, a mesterséges intelligencia és az egyház kapcsolatáról, valamint a hit és a gyógyítás összefüggéseiről beszélgettek. A lap szerint a rendezvény legfontosabb üzenete az ökumenikus találkozás, valamint az a felismerés volt, hogy Isten áldása nem áll meg nálunk, hanem arra indít, hogy mi magunk is áldássá legyünk mások számára.
A Reformátusok lapja részletes beszámolót közöl az idei Reformátusok szárszói konferenciájáról, amelynek középpontjában a mesterséges intelligencia és az ember felelőssége, méltósága, valamint hivatása állt. Az előadók szerint az AI számos területen, az oktatástól az egyházi adminisztrációig hasznos segítséget jelenthet, a felelősséget azonban nem vehetjük le magunkról. Szó esett a gyermekek képernyő használatáról, az oktatás átalakulásáról, valamint a technológia etikai, jogi és lelkipásztori kérdéseiről is. Kiemelték az AI műveltség fontosságát, vagyis azt, hogy a használat technikai ismerete mellett az eredmények ellenőrzésére és a következmények mérlegelésére is szükség van. A beszámoló szerint a konferencia egyik legfontosabb tanulsága, hogy az AI akkor szolgálja jól az embert, ha felszabadítja arra, amit nem lehet gépre bízni. A személyes kapcsolatokra, a közösségre, a nevelésre és az Istennel való kapcsolatra. Önök az Egyházi Lapszemlét és Harcsik Róbertet hallották.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 8 óra 30 perc. Varázsdoboz. Mesés irodalom.
3: A mohácsi vereség. Istvánfi Miklós nyomán. Lajos király Mohács alatt tábort vert, odavárta a segítő csapatokat. Hiszen várhatta. Mert bizony kevés csapat érkezett, és azok is elég hitványul voltak felfegyverezve. De az uraknak megjött a táborban a bátorságuk. A fegyverzaj és a tábor tömege megrészegítette őket. Egyre többen követelték, hogy a király adjon parancsot a támadásra. De a józanabbak csitították a heveskedőket, és azt javasolták, hogy várják meg a segítő csapatokat. Amikor javában vitatkoztak, egyszer csak jelenti az őrálló, hogy itt van Pekri. Jól tudták az urak, ki az a Pekri. Magyar katona volt, török fogságba esett, Mohamedán hitre tért, és török lányt vett feleségül. Most a szíve visszahozta a magyar táborba. Azt mondta, sürgős mondani valója van, de csak a király előtt beszél. Mindjárt bevezették a tanácskozó urak közé, és a király azt kérdezte tőle, ugyan mekkora lehet a szultán serege? Mondta erre Pekri János őszinte szóval, felséges királyom, nem szívesen keltek félelmet a magyarok szívében, de meg kell mondanom az igazságot. Annyi a török a szultán táborában, hogyha mindegyiknek a kezét hátra kötnék, úgyhogy fegyvert nem húzhatna, olyan kis számú csapattal, amilyen felségednek van, még 3 nap alatt sem lehetne őket mind levágni és megölni. Megharagszik erre Tomori Pál, a magyar sereg fővezére, és azt mondja, legfeljebb 150 000 ember van a szultánnak, az sem mint katona, hanem gyülevészhad. Azért akkor is több katonája van a szultánnak, mint nekem, mondja erre a király. De Tomori pap volt, az Istenre hivatkozott, és ezzel a vitát befejezte. Bízzuk ügyünket a jóságos és hatalmas Istenre, aki az övéit megsegíti. De Isten másik szolgájának, Perényi Ferenc püspöknek ez sehogy sem tetszett. Azt mondotta nagy keserűséggel, íme látom, hogy meg akartok ütközni. Tomori Pál nekiviszi a sok jámbort a töröknek. Ezért aztán, ha eddig a magyarok 10 000 mártírt ünnepeltek, ezután 20 000 mártír ünnepe is lesz náluk, mert annyi katonája van felségednek. Küldjük hát el Brodarics főtisztelendőt Rómába, kérje meg a pápa urat, írja be a 20 000 magyar mártírt a kalendáriumba. Hiába volt az okos szó, hiába a figyelmeztetés, a gúnyolódás, a nemes urak támadni akartak. Semmi sem tarthatta vissza őket. A török pedig jól tudta, mi folyik a magyar táborban. Még jobban szította a magyarok harci kedvét. Kisebb csatározásokat kezdett, és engedte, hadd győzzön a magyar. Ezért a nemesek még inkább elhitték magukat, azt gondolták, egy magyar felér 3 törökkel. Végre a katonák, a tisztek és a vezérek sürgetésére felállították a hadsort. A király a csatasor előtt végiglovagolt, megszemlélte a rendeket. A nádor pedig ilyen buzdító beszédet mondott. Íme, itt van közöttünk a királyi felség, aki fejét és életét kockáztatja Magyarországért, az oltárokért és a tűzhelyekért. Ezért minden magyar tegye meg a kötelességét. Az ellenséget pedig nem számlálni, hanem aprítani kell. Mint hogy Isten a keresztényeket támogatja, győzelmünk biztos. Igen a király! Lelkesedtek a rendek a nádor beszédére, és alig várták, hogy kardjukat megfürösszék az ellenség vérében. Hanem arra ugyan hiába vártak. A török nem támadott, mintha csak ki akarná fárasztani a hadirendben álló magyarokat. Már-már azt hitte a magyar sereg, hogy elmarad az ütközet, amikor késő délután Tomori észrevette, hogy a dombok alatt elterülő völgyben egy török lovas csapat közeledik. Tomori rájuk küldi lovasait, és a csapatok harsány kiáltozással támadnak egymásra. Amíg a magyar sereg a lovasok kergetőzését figyeli, egyszerre félelmes kürtjel hangzik fel a török táborból, majd 1000 hangú csatakiáltás harsan fel. Abban a pillanatban megindul a török lovasok és testőrgyalogosok serege, és ijesztő lassúsággal lefelé halad a dombról. Ez a csatasor egyenesen a magyarok fősereg ellen vonul. Ekkor a király parancsot ad. Emeljék fel a zászlójukat, és fújják meg a trombitákat, üssék meg a dobokat. Ezután Sisakját kéri, a körülállók rémülten látják, hogy halál sápadt az arca. Ez rossz ómen, rossz előjel, suttogják. De nincs idő ezen bucsálódni. A két csatasor egymásba roppan, és szörnyű öldöklés kezdődik. A magyarok olyan vitézül küzdenek, hogy a török testőrlovasság meghátrál. Hátrálás közben rázódul a tartalékban hagyott janicsárokra. Amikor Báthori András ezt látja, odavágtat a királyhoz, és magával ragadja. Előre! Előre! Itt van a király is! Kétszeres erővel harcol a magyar. Miénk a győzelem? Már Szolimán sátrához közelednek a lovasok. Előre! Előre! Ebben a pillanatban vérrel, porral borított menekülők rohannak a támadó magyar sereg felé, és így kiáltoznak. Hátunk mögött a török! Árulás! Árulás! Ugyanebben a pillanatban a törökök minden ágyújukat elsütötték. A rémület megbénította a vitézeket. Az ágyúgolyók egész sorokat kaszáltak le közülük. De a bátrak még egy rohamot próbáltak az ágyuk ellen. Ekkor elesett Rákfi is, aki az ország zászlaját lobogtatta. Sokan még ezután is bátran harcoltak, már nem a győzelemért, csak a becsületért küzdöttek. A csata elveszett. Kilovon, ki gyalog menekült a csatatérről. Menekült a király is. Csekély kíséretével Pécs felé vette útját. Árkombokron átvágtatott, paripája sokszor megcsúszott a felázott mezőn, de tovább sarkantyúzta, mert mögötte jártak az üldözők. A király a sötétben víz csillanását látta. A cselepatak volt előtte, amely a Dunavizétől és a Záportól erősen megáradt. Előre, előre! A király meghúzta a kantárszárat, hogy átugrasson a patakon, de a ló a magas partról visszacsúszott, hanyat vágódott, és az iszapos patak sarába zuhant. Lovasát maga alá temette. Így pusztult el a mohácsi csatatéren a harcra kész nemesi rend, és így halt meg nyomorúságos halállal az ifjú király.

átkelvén az Attil folyón néhány évig Attil közben maradtak a magyarok, azonban nem telepedtek meg ezen a földön. Csupán nyájaikat legeltették és sátorszekereiken tanyáztak. Táboraik törzsek szerint oszlottak meg, a törzseken belül pedig nemzetségek szerint. Egy-egy nemzetség szekértábora kör alakban helyezkedett el, nehéz vasalt rudjaikkal kifele, mint a sündisznó tüskéi. Ez a módszer támadásokkal szemben hatásosnak bizonyult. Egy szép napon görög követ érkezett a magyarok táborába, több szekérre való ajándékot hozva Bizáncból. Felvonultak előd elé, aki a magyarok kendéje volt, és azt kérték tőle a császár nevében, hogy mint Bizánc szövetségese indítson hadat a szomszédos besenyők ellen. A kende válasza meglepte a görögöket. Nekem nincs hatalmam a hadsereg fölött, felelte előd magyarok kendéje. Én csak béke időben uralkodom. Ha háborúra kerül a sor, a törzsek fejei Gyulát választanak maguk közül, és ő a főparancsnok, akinek mindenki engedelmeskedik, még én is. A görögök unszolására előd tanácsba hívta a 7 magyar törzs vezéreit. A 7 vezér visszautasította a görögök ajánlatát. Nem kívántak háborút csupán a háború kedvéért, még gazdag ajándékért sem. A csalódott görögök visszatértek császárukhoz, és jelentést tettek sikertelen útjokról. A császár krónikása pergamenre írta a nomád magyaroknál tett látogatás útján szerzett különös tapasztalatokat. Béke idején a kende uralkodik a magyarok felett, írta fel a krónikás, míg háború idején a gyula, akit a törzsek fejei választanak. Attil közben állomásozva a magyarok előkészületeket tettek a nagy útra, Attila örökségének visszafoglalására. Portyák kalandozták be nyugat felé a völgyeket, hágót keresve a hegyeken át, melyen át lehessen vontatni a nehéz szekereket. Hogy biztosítsák a zavartalan átvonulást, szövetséget kötöttek a szászokkal is, Álmos fiának, Árpádnak leányát, a megkeresztelkedett Ágotát feleségül adván a szászok hercegéhez. Leó görög császár többszöri felszólítása után Levente, egy sereg fiatal harcos élén elindult a görögök megsegítésére a bolgárok ellen. A magyarok ugyanakkor szerződést kötöttek Kijev hercegével, mely szerint a szlávok elvállalták, hogy jó előre kiírtják az erdőt a vonuló magyarok előtt, és a szekerek számára utat építenek a vereckei hágón át. A szlávok boldogok voltak, hogy ilyen könnyűszerrel megszabadulhattak veszedelmes új szomszédoktól, és vérhelyett verejtékkel fizethettek a szabadulásért. Végül is a magyarok készen voltak a nagy útra. Elérkezett az ideje, hogy vezért válasszanak maguknak, aki egyesíteni tudja a törzseket és elvezeti őket Attila földjére. Álmos Kürtje nagy tanácsba hívta a törzsek vezéreit és a nemzetségek fejeit. Díszpompába öltözve jelentek meg a vezérek és a nemzetségfők, köztük a 3 újonnan csatlakozott kabar törzs vezérei is. Csillogott a napfény a kócsaktollas ékszeres forgókon, kardmarkolatokon, menték, kacagányok gyöngyökkel díszített aranyláncain. Csupán öreg Álmos állt ott egyszerű öltözetben, Attila puha fekete bőr öltözetében. Talpig fehérben állt mellette a táltos. Mégis mindannyian levették fövegüket, amikor Álmos és a táltos megjelentek a nagy tanács előtt, mert ők hozták magukkal a nemzet 2 legféltettebb kincsét, az úr kardját és egy egyszerű fából vájt kupát, melyből valamikor a nagy Attila ivott. A nagy gyűlés sátrát négyzet alakban vette körül az egybegyűlt nép. Az egyik oldalon rang szerint állva a harcosok, a másik oldalon színpompás viseletükben a nyájak gondozói, elől a csikósok, majd a gulyások, aztán a juhászok, és végül a kanászok. A harmadik oldalt asszonyok és lányok töltötték meg színpompás viseletben, a negyedik oldalon pedig néma türelemmel álltak az öregek. Bent a nagy sátorban hosszúra nyúlt a tanácskozás,
de odakint néma türelemmel várakozott a tömeg. Végül is félrelebbent a bejárat bőrfüggönye, és vén álmos lépett ki rajta, s mögötte a törzsek vezérei. A tömeg felé fordulva beszélni kezdett álmos. Eljött az ideje, hogy visszaszerezzük örökségünket, Attila földjét. Úgy kívánja a törvény, hogy közös vezért válasszon magának a nemzet, aki úgy háborúban, mint békében összetartsa a törzseket, mert nem lesz könnyű ám visszafoglalni őseink földjét, és még nehezebb lesz megtartani azt. Nemzetté kell kovácsolódjanak a törzsek megint, egy vezér és egy akarat alatt, mint ahogy Attila idejében volt. Hosszú éveken át én voltam egy vándorló törzs vándorló vezére. Az én időm eltelt már. Hajam fehér, és az égi mezők őrei lassanként nyitják már számomra a kaput, a hadak útja felé. A törzsek vezérei idősebbik fiamat Árpádot választották, hogy egy életre a nemzet legfőbb vezére legyen. A hét vezér pajzsot tartott álmos fia Árpád elé, és ahogy Árpád rálépett a pajzsra, a pajzsal együtt magosan a fejük fölé emelték. Egyenesen álltott, a magosra emelt pajzson, barna haján megcsillogott a napfénye, és bátor sas szeme messzire elnézett a tömeg fölött. Kezében ott csillogott Isten kardja, és egyenesen nyugat felé mutatott. Éljen Árpád, magyarok vezére! Szakadt föl a tömegből az ujjongás. Vezess, Árpád vezér! Attila fakupájával a kezében előre lépett a táltos. Lépjetek elém, hét vezérek, mondta a táltos hangos szóval, és ti kabar vezérek, kik csatlakoztak hozzánk, ti is lépjetek ide. Esküdjetek hűséget Árpádnak és örökös leszármazottainak. Egyenként léptek a vezérek a táltos elé, egyenként vágtak eret karjukon és csöppentették vérüket Attila kupájába. Utolsónak maga Árpád. A táltos bort öntött a vérhez, locsantott belőle a földre, majd néhány csöppet a szél minden irányába. Aztán a vezéreknek nyújtotta a kupát, és sorra mindegyik ivott belőle. A mai naptól kezdve, mondta hangos szóval a táltos, minden magyar, minden hun és minden kabar egy nemzetté váljék, mint ahogy egyé vált a vér ebben a kupában. Utolsónak Árpád ivott. Én és minden leszármazottam, mondta ki a fogadalmat Árpád, tiszteletben kell tartsa a törzsek és nemzetségek rendjét. Hallgatnia kell tanácsukra, és nem emelhet fegyvert ellenük. Ha én vagy bármely leszármazottam megszegné ezt az esküt, testét ne fogadja be a föld, lelkét tagadja meg az ég. Ég és föld hallotta esküdet, álmos fia Árpád, mondta zengő mély hangon a táltos. Ha megszeged azt, föld kidobja tested, s ég megtagadja lelked. Úgy legyen.

Elhangzott Lengyel Dénes, a mohácsi vereség. Felolvasta Kaszás Attila. Vas Albert, vérszerződés. Elmondta Vas Gábor. Hangmérnök Horváth János. Rendezte Taréva. A varázsdobozt hallották.

versbe igyekeztem fogni életet és halált. Mikor egyszerre nyílt az ajtó, jött Lóci, és elém beállt, s megszólalt, apu verset írtam, de hisz nem tudsz írni te. Nem is írtam, csak kigondoltam. Na halljuk, hát figyelj ide, szólt Lóci, azzal neki kezdett, s két sorban elmondta a verset. Az életet adja, adja, egyszerre csak abba hagyja. Én nagyot néztem, ki, kiről szól a verset, ennyi az egész. Hát az Istenről, az a címe, magyarázta a gyerek. És nem kéne még valami hozzá, kérdeztem én kíváncsian. Nem, hát ez az élet, ebben már minden benne van. Benne van, jól van, igazad van, szép a vers, menj át tovább.

0: A Mistral együttes felvételeit hallották.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Érték a médiában. Eligazodási pont a Mértékadó. Keresztény szellemiségű hetente megjelenő rádió és televízió újság. Keresse a templomokban és az újságárusoknál.
2: Reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 9 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok. A mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, a mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége. A bíboros azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. A mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Magyar Nemzeti Bank 30 000 forint névértékű ezüst és 6 000 forint névértékű színesfém emlékérmét, a Magyar Posta pedig alkalmi bélyegblokkot bocsátott ki Mohácson, közölte a jegybank és a Magyar Posta ZRT az MTI-vel pénteken. A pénteki mohácsi sajtótájékoztatón elhangzott, az emlékérmék elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelkeltés. Az évforduló alkalmából kibocsátott bélyegblokk a történelmi eseményhez kapcsolódó, kiemelkedő műalkotások segítségével idézi fel a korszakot. Meghirdették a Szent Imre ösztöndíj pályázatot, számolt be a Magyar Kurír. Azok a nappali munkarendben Magyarországon lévő tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok pályázhatnak, akik köznevelési vagy szakképző intézményben tanulnak, vagy felsőoktatási szakképzésben, illetve első diplomás képzésekben vesznek részt. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A pályázatokat a tanulmányi eredmény, az egyfőre eső jövedelem, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján bírálják el. A Katolikus Központi Alapítvány 2026-27-es Szent Imre ösztöndíjának elnyerésére október elejéig lehet pályázni. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelő bizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium pénteken az MTI-vel. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagok újraválasztására kiírt pályázat sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 felelt meg a kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabadhely betöltéséről született döntés, ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Új rakodó és parkoló helyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest közút pénteken az MTI-vel. Azt írták, a Sejber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon megvalósult fejlesztések javítják a közterület használhatóságát, növelik a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát, valamint rendezettebb feltételeket teremtenek az áruszállítás számára. Végül a várható időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar, a déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 28-34, késő este 19 és 27 fok között valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 10 órakor jelentkezünk. 9 óra 4 perc. Következik a kép a tükörben. Nyár elején Szent Péter és Pál apostol napján ünnepelte 11. születésnapját az Apostol Televízió. Szederkényi Károly atyával, a gazdagréti Szent Angyalok templom plébánosával, az Apostol Televízió alapító vezetőjével és Tariné Murányi Erika önkéntes munkatársal pár nappal a születésnap előtt készített beszélgetést Szikora József.
4: Közeledik az Apostol Televízió 11. születésnapja. Ebből az alkalomból találkozunk Szederkényi Károly atyával, a gazdagréti Szent Angyalok plébánia plébánosával, és Tariné Murányi Erikával, az Apostol Televízió munkatársával. Károly atya, lesz ünneplés, lesz 11. születésnap?
5: Igen, lesz.

0: Urok, az ima közösség megteremtése.
1: Hányszor van egy nap liturgia közvetítés az Apostol Televízióban?
0: 3 alkalommal történik a Szent Liturgia, a Szent Mise közvetítése. Az első az az élőadás, a 8 órai Szent Mise, innen a Gazdagréti Szent Angyalok templomból, és 2-szer megismételjük a Szent Misét, délután 5 órakor és éjfélkor is, és természetesen a közösségi médiára is kikerül a Szent Mise, vagy annak egy-egy részlete, úgy mint a homília, amit máskor is meg lehet hallgatni.
1: Van-e földfelszíni, illetve úgy tudom, hogy van földfelszíni elérhetősége az Apostol Televíziónak és internetes elérhetősége? Hogy van ez?
0: A nagy kábelszolgáltatók.
1: Akkor tehát nem földfelszín, hanem kábelszolgáltatók által érhető el a folyamatos adás.
0: 2 nagy szolgáltató viszi a műsorunkat. Az egyik a Telekom, a másik pedig a Most Van néven működő szolgáltató. És természetesen ez az indulás és a születésnap az még az internetes elinduláshoz kötődik. Utána egy kicsit később került sor arra, hogy fölkerülhettünk közösségi médiumként a szolgáltatókhoz, de azóta is folyamatosan az internetes elérhetőség az működik.
1: Az internetes elérhetőség napi folyamatos vételi lehetőséget jelent?
0: Igen, folyamatosan 24 órában elérhető az interneten is az Apostol Televízió. Ennek köszönhetjük azt, hogy nem csak határon túl, hanem földrészen túl is megtekinthető a televíziónk műsora, és így más földrészeken is, történetesen Amerikában vagy Dél-Amerikában, ott is vannak, akik néznek minket, és jelzést is adnak erről, hogy ők bekapcsolódnak a szentmiséinkbe.
1: Erikától, Tariné Murányi Erikától kérdezem, hogy érzi magát ilyen apostoli millióban.
2: Nagyon jól érzem, hiszen egy nagyon jó közösség van, igaz, nagyon kevesen vagyunk, és mint önkéntes szolgálok, ugyanúgy, mint annak idején a Mária Rádióban is, akkor Károly atya hívott meg oda is, arra a szolgálatra és erre a szolgálatra is. És itt említette Károly atya az internetes elérhetőséget, de azt érdemes még megjegyezni, hogy Facebookon is láthatóak a Szent Miséink, tehát élő adásban is, tehát ugyanabban az időpontban, amikor az megtörtént, és vissza is nézhetők. Ez azért is fontos, mert nagyon sok olyan nézőnk van, aki a napnak abban a szakaszában, amikor a Szent Mise van reggel 8 órakor, akkor dolgozik, és akkor bármikor vissza tudja nézni.
1: De hát nem csak szentmise és nem csak imádság van az Apostol Televízió műsorán, hanem mi még?
0: A keresztény kultúrát, és főleg a zenekultúrát szeretnénk még közvetíteni. Természetesen amellett, hogy beszélgetések, interjúk is készülnek és láthatóak, vagy külső helyszíni események, de hát azok is főleg szentmisék, vagy búcsúalkalmak, vagy egyéb rendezvények. A Gazdagréti Szent Angyalok templom adottságai felkínálják a lehetőséget arra, hogy itt helyben tudjunk zenei élményeket rögzíteni, koncerteket felvenni, tehát különösebben ki sem kell szállni külső helyszínekre, hanem házhoz jön a kultúra, mégpedig igen neves előadó művészek, együttesek tolmácsolásában, és ez így szépen párosul, hogy valójában a legnagyobb stúdiónk ez a templom, és az ott zajló események ez a stúdiónak a termékei lesznek.
1: Károly atya, kérhetek néhány nevet, hogy kik azok a művészek, akik mondjuk a közelmúltban láthatók, hallhatók voltak az Apostol Televízió műsorában?
0: Rendszeresen jön az ELTE Bartók Béla kórusa, zenekara Kovács László karnagy úr vezetésével, de már fellépett itt a Nemzeti Filharmonikusok zenekara vagy együttese, az iskolák, illetve a kórus iskolák is, hát neves együttesnek bizonyulnak, úgy mint a Kodály Kórusiskola Sapszon tanár úr vezetésével,

0: Van amatőr együttes is, úgy mint az Albinoni kamarazenekar, és ők is adtak már többször koncertet. Aztán kevésbé, név szerint kevésbé ismert együttesek is jönnek, amerikai iskola, meg más külföldi együttesek is érkeznek ide. De most, ha nem is ebben az évben volt, hanem jó pár évvel ezelőtt, de most, hogy a Szent Atya megáldotta a Sagrada Familia bazilikát és annak a legmagasabb tornyát, és ott egy csodálatos koncert volt, hát azt is elmondhatjuk, hogy a barcelonai Sagrada Familia orgonistája tartott itt a mi spanyol orgonánkon kurzust, előadást, és hát erre is büszkék vagyunk, hogy Juan de la Rubia művész úr megfordult nálunk.
1: Erika, Tariné Murányi Erika, mire büszke az általa készített műsorok közül?
2: Tulajdonképpen, ami nekem nagyon kedves, inkább nem a büszkeségre tenném a hangsúlyt, hanem a kedvességre, az a hallgatókkal, a nézőkkel való kapcsolattartás. Két ilyen lehetőség van az Apostol Televízióban, egyrészt Károly atyának az Apostolok Fóruma című műsora, amelyben ő lehetőséget biztosít arra, hogy telefonáljanak és elmondják a véleményüket, hogy mit szeretnének jobban látni, vagy esetleg, ha valami hiányosság van, vagy úgy érzik, hogy számukra az fontosabb lenne, hogy azt illesszük be a műsor elemünkbe, és hetente kétszer van ima szándékfogadás. Ez élő egyenes adás, ami nem ismételhető, tehát ez nem lesz ismétlésben. Akkor a ima szándékaikat elmondhatják a telefonáló nézőink, és ami érdekes, én alakult, hiszen 2020 amikor ugye a pandémia csúcsosodott, akkor ugye bezárták a templomokat, nem lehetett bejönni, mi persze jöttünk, mert nekünk azért szolgálat volt, és a szentmisét és az egyéb feladatokat elláttuk, de azt tapasztaltuk, hogy nincs sok olyan embernek, nincs kapcsolata a külvilággal, el van zárva a családtól, és hogy nagy igény van arra, hogy valakivel beszélgessenek. És akkor itt a Károly atyával, kollégákkal abban állapodtunk meg, hogy azt a 25-30 perces imaláncot a szerdai napon kibővítjük egy órára, és akkor van egy része, ami az imaláncba, amit elmondanak, hogy kiért és miért imádkozzunk, vagy miért adnak hálát. A másik részét pedig én úgy neveztem el, hogy meghallgatlak. Persze ez nincs ilyen külön választva, hanem úgy egyben történik a műsor. És azt tapasztaltuk, hogy ez nagyon fontos a számukra. Lehet, hogy sokkal kevesebben jutnak be, mint hogyha csak pörögne, és egy ilyen, igen, imádkozunk, egy ilyen van, hanem személyesebb kapcsolat, barátságok alakultak ki, és egy ilyen közösség is formálódott. Ennek persze az alap pillére és a gyökere az Károly atyához kötődik, hiszen amikor elindult itt az Apostol Televízió, akkor ő létrehozott egy mozgalmat, a Média Apostolok mozgalmát.
1: Halljuk akkor a Média Apostolok mozgalmáról Szederkényi Károly atyát.
0: Erikához kapcsolódva megjegyzem azt, hogy ezek az ima szándékok, amelyeket ő meghallgat az imaláncban, ezek valóságos imádságos és liturgikus imává és kérésekké vagy hálaadássá válnak minden csütörtökön. A szentmisénket ezekre a szándékokra ajánljuk föl, belefoglaljuk, ha nem is tudjuk újra felsorolni, amit előző nap elmondtak egy órán keresztül a kedves nézőink, de ide tesszük az oltárra, és ezt a szentmisét úgy hívjuk, hogy a Média Apostolok miséje, közösségi miséje, bár beleértünk ebbe a fogalomba, mozgalomba minden kedves nézőt, nem akarunk senkit kizárni, annyiból több az a média apostolság, amit esetleg tudatosan vállalnak magukra a kedves nézők, hogy ők a maguk életkörülményei között is igyekeznek apostolkodni, és akár a plébániai közösségben, akár a családjukban, tehát beszélnek a hitükről, vagy tesznek valamit az adott közösségért. Aztán a másik fontos, hogy fölajánlanak imákat a szolgálatunkért, az apostolkodásért, az evangélium terjedéséért. És harmadik helyen van, de tudjuk jól, hogy ez azért nem az utolsó szempont, hogy anyagi támogatást is tudnak nyújtani a működésünkhöz, mert egyébként nem tudnánk működni, bármennyire is tudjuk az Úr Jézus intelmét, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok, és maga a tartalom az ingyenes, de a hordozó körülmények és a hordozó eszköz az már nem, és ennek a működtetéséhez is igyekeznek ezek a kedves apostolok hozzájárulni.
1: Erről jut eszembe Károly atya egy pár évvel ezelőtt, amikor ilyen energiaválság volt, és drasztikusan emelkedtek a villanyárak, meg a gázdíj, meg stb. És a katolikus rádió riportája Szerdai Csongor járt nálad, és kérdezte tőled, hogy hogy tervezed a jövőt, mert ugye a stúdiók, meg stb. Ellátásához hát szükség van a fűtésre, stb. És azt mondtad, hogy hát nem gondolkozol most ezen, majd akkor, hogyha odaérünk, akkor majd. Hát most itt vagy, és itt van az Apostol Televízió, és él és virul.
0: Hála Istennek él, és hogy viruljon, hát arra még nem az, hogy várni kell, de mégiscsak azért még sok mindent kell tenni. És minden nap várjuk azért az újabb segítséget a jótevőktől is, meg hát legfőképpen az Úrtól, mert ebben a változó világban nagyon nehéz helytállni és megtalálni azokat a forrásokat, amelyek a fenntartásunkat biztosítják. De ha kételkednénk a gondviselésben, vagy Jézus szavában, hogy ne aggodalmaskodjatok, és elég a napnak a maga baja, akkor biztos, hogy nem tudnánk sem fennmaradni, sem tovább lépni. Keresünk mindig olyan lehetőséget, vagy olyan támogatási módot, amit megemlíthetünk a kedves nézőinknek, és bízunk abban, hogy a jó akarat az meghozza a gyümölcseit, és akkor az a virágzás vagy virulás az is ki fog bontakozni.
1: Kedves hallgatóink, Szederkényi Károly atyát, a Gazdagréti Szent Angyalok plébánia vezetőjét és az Apostol Televízió vezetőjét, illetve Tariné Murányi Erikát hallottuk, az Apostol Televízió önkéntes munkatársát. Isten éltesse 11. születésnapja alkalmából az Apostol Televíziót. Adjon a jó Isten sok ihletet, és adjon embereket, akik segítik és támogatják az Apostol Televíziót. Köszönjük szépen!
0: Én is köszönöm a jó kívánságot, és bízunk abban, hogy tovább tudjuk szolgálni a lelkek javát, és az evangélium hirdetésével mások, a keresők, vagy a már úton lévők, és buzgóbbak számára is azért az üdvösség útját meg tudjuk mutatni.
3: Elhangzott a Kép a tükörben. A beszélgetést vasárnap hajnali 1 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 2 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 9 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Eseménydús nyarat tudhat maga mögött a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. A szervezet idén 10 különböző tábort valósított meg Kárpátalja szerte, amelyeken összesen 500 gyermek vehetett részt. A Tiszacsomai Árpád-fejedelem látogatóközpontban a legfiatalabb korosztály számára szerveztek beutazós lovas tábort. Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnöke.
4: Nagycsaládos Egyesület megalakulása óta több tábort szervez. Az idén is összesen ezen a nyáron 10 tábort szerveztünk gyerekeknek, különböző tematikájúak. Az egyik legnépszerűbb az a lovastábor. Egyrészt 4 héten át jurtába laknak Nagyszőlősön lovastáborba, és van egy hét itt Tiszacsomár, ahol ők napközis táborba részt vehetnek. Mondhatjuk úgy is, hogy tulajdonképpen őket felkészítjük arra, hogy a nagy lovastáborba elmenjenek, és ott tudjanak lenni. Gyakorlatilag 500 gyereket egész Kárpátaljáról tudtunk úgymond táboroztatni. Lehet, hogy nem is olyan nagy számnak tűnik, de hogyha azt nézzük, hogy egész Kárpátaljáról érkeznek gyerekek, és a táborok az tulajdonképpen Nagyszőlőstől egész Munkácsig, illetve Magyarországon is vannak táborok, tehát hogy tulajdonképpen ahol sikerül megszerveznünk, vagy ahol meghívnak minket, akkor ott szervezünk táborokat a gyerekeinknek.
3: A táborozó fiatalokat csapatokra osztották, és a hét során lépésről lépésre sajátíthatták el a felelős állattartás alapjait. A lóápolástól kezdve a nyergelésig és a futószáras vezetésig. Turányi Nikoletta, tárlatvezető.
5: Különböző programjaink voltak. Először is, amikor megérkeztek a gyerekek, akkor ketté osztottuk őket csapatokra. Csapatnevet választottak, lettek vadlovak, vadnyugat, azt lóápolással kezdtek, megismerkedtek a különböző szerszámokkal, hogyan is hívják ezeket az eszközöket, hogyan kell felnyergelni, lenyergelni, aztán a futószáron kezdték el egymást vezetgetni, akkor a lovakat vezetgették, utána volt íjászat, népi játékok, rovásírás, akkor lovagoltak, lovas játékok is voltak.
3: A gyerekek nem csak a lovaglással barátkoztak meg közelebbről, hanem új kapcsolatokat és barátságokat is köttettek.
6: Igazából nekem minden tetszett itt, főleg a lovaglás. Tetszik szép a helység, több hely van, ahol lehet menni. Tetszett nekem is, remélem, hogy jövőre is fogok jönni. Szereztem magamnak barátokat, jó a kapcsolatok velük.
7: Hát volt szekerezés, ugye ijászkodás, népi játékok, lovaglás. A lovakon játszottunk, meg ilyesmiket csináltunk. Nekem a legjobban a népi játékok tetszettek. Hát én óvatosan bánok a lovakkal, nehogy, mert nem lehet menni a hátához, mert akkor megrúg, meg így óvatosan kell velük bánni. Meg amikor csütakoljuk őket, befonjuk a sörényüket is.
3: Persze a fiatalok között is akadtak olyanok, akik már bátrabban álltak a lovakhoz, mint például Sirokai Kudron Katalin Csenge, aki igyekezett a kisebbeknek is segíteni.
8: Ez a tábor a legeslegjobb a világon szerintem, bár ez az első alkalom, hogy táborban vagyok, de eddig ezt tetszett a legjobban. Íjászkodtunk, szekereztünk, gondoskodtunk a lovakról, fel és lenyergeltük őket. Nagyon tetszenek ezek a programok, és nagyon élvezem őket. Hát főleg a sörényüket fontam a lovaknak, mert hónapok óta erre vártam, de mint már rutinos fel- és lenyergelő, segítettem a többieknek a szerszámok fel- és levevésében.
3: A színes szabadtéri programok, az íjászkodás és a népi játékok mellett a tábor a szülők visszajelzése alapján is felbecsülhetetlen közösségi élményt nyújtott a résztvevőknek. Márkus Julianna, szülő.
9: Szülőként nagyon fontos az, hogy a gyermekünket boldognak lássuk. Mi először csak meg akartuk próbálni a kisfiammal, hogy milyen is az, amikor eljön és itt lovagol. Ugye ő heti rendszerességgel járt ide, volt lehetőségünk, és akkor nagyon megszerette a lovakat. De ez az egy hét, ez viszont közösségi élményben is gazdagította. És azt láttam rajta, hogy minden nap nagyon elfáradva, igaz, de olyan boldogan tért haza, olyan örömökkel és olyan élményekkel, amelyeket csak ebben a táborban tapasztalhatott meg. Nem volt elég csak az, hogy a lovak mennyire szeretik őt és ő mennyire a lovakat, hanem az a közösség, az az élmény, amit itt átélt, az tényleg felbecsülhetetlen és pótolhatatlan.

0: say we are cheating, then if you cheating, then don't accuse that we are cheating. Don't say we are cheaters.
1: Angol nyelvi tábort rendezett a görögkatolikus ifjúsági szervezet. A hét során mintegy 45. és 8. évfolyam között tanuló fiatal vett részt a foglalkozásokon. Bár a tábor elsődleges célja az angol nyelv fejlesztése volt, a szervezők fontosnak tartották, hogy a tanulás mellett a közös programok által is megszólítsák a fiatalokat, és lehetőséget teremtsenek számukra arra, hogy megtapasztalják Isten közelségét. Lődár Jenő, a görögkatolikus ifjúsági szervezet elnöket.
2: Nem csak az angol nyelvtanulása a cél, tehát görögkatolikus ifjúsági szervezetként számunkra minden dolog, ami a gyerekek érdekeit szolgálja, az fontos. Teljesen mindegy, ami az ő érdeküket szolgálja, az a mi ügyünk is, hát ez egy fontos feladat. És az angol nyelvtanulás mellett nagyon sok más pozitív hozadéka is van, annak, hogy akár, hogy együtt vannak, közösségben dolgoznak, csoportokban dolgoznak, megtanulnak kommunikálni. Tehát egymásra ugye a maga feladat rákényszerítő őket, hogy oda menjen a másikhoz, megszólítsa, alkalmazkodik el egymáshoz. És ugye, hát nem zárjuk ki azt sem, azt a részét sem, hogy egyházi szervezetként akár imádság is van benne a tematikában, amikor beszélgetünk az értékekről, ez mind-mind angol nyelven, de akkor is belekerülnek ezek a foglalkozásokba.
1: A tábornak a beregszászi Ortutai Elemér görögkatolikus központ adott otthont, ahol idén a résztvevők a brit kultúrával és a királyi család hagyományaival ismerkedhettek meg. A témákat interaktív és csoportos feladatokon keresztül dolgozták fel. Mint azt Beregi Veronika elmondta, ezúttal elsősorban a fiatalok beszédkészségének fejlesztésére helyezték a hangsúlyt, hogy segítsenek leküzdeni azokat az akadályokat, amelyek megnehezítik számukra az angol nyelv használatát.
3: A tábor alaptematikája az a királyi család és az uralkodó házak, dinasztiaházak, angol dinasztiák, mivel próbáltuk így is a görögkatolikus egyházhoz kicsit kapcsolni, mivel 2026 az egyházunknál a család éve, és ezért próbáltuk mi is a tematikát ehhez igazítani. Teljesen nyitottak, abszolút meg vagyunk velük elégedve, nagyon sok inger éli őket, és sokszor elmondjuk, hogy a jelenleg könnyebb helyzetben vannak nyelvtanulás terén, de akkor is vannak olyan kis hézagok, amit ki kell náluk egészíteni. Ezen kívül, ami jellemzi a táborunkat, a tematikáját illetően, visszatérjük az előző kérdésre, két részre osztjuk a napot általában, tehát délig vannak foglalkozások, ebéd és ebéd után szintén foglalkozunk a gyerekekkel. Ezen a héten az angol királyi családdal ismerkedünk, azon belül is csapatonként foglalkozunk, különböző uralkodói házakat alakítottak, és királyi pecséteket gyűjtenek, amit majd a tábor végén össze fogunk számolni, és a győztes csapat megkapja a méltó jutalmát. Számunkra nagyon fontos az a beszédkészség fejlesztése. A gyerekeknél kialakul egy ilyen gát valami miatt, hogy az órákon nem mernek angolul megszólalni. De ez nem feltétlenül csak velük van a baj, hanem annyira sok információt kell átadni nekik az órák folyamán, hogy nincsen arra idő, hogy eleget foglalkozunk, de nem eleget úgy érzem a beszédkészség fejlesztésével. Ezért is igyekszünk ilyen úgynevezett roleplay szerepjátékokat készíteni. A gyerekek délelőtt egy nyomozásban vettek részt, arról szólt a nap, hogy eltűntek a királynő híres kutyái, a korgik, amit meg kellett találniuk. A vezetők, a tábor vezetők voltak a palotánknak a munkásai, és ők voltak a fő gyanúsítottak, tehát köztük kellett megtalálni a tettest, és ez pedig majd a nyomozás eredményét mindenki a saját szempontja alapján egy újságban próbálta meg összefoglalni, és ezt adták elő. Tehát ezzel is arra buzdítjuk a gyerekeket, hogy beszéljenek. Tehát délelőtt is folyamatosan használniuk kellett a nyelvet, és most is ezzel foglalkoztak, hogy bemutatták a napot, és így az eredményeket is azért beszélniük kellett.
1: A GISZ idén már második alkalommal hirdette meg angol nyelvi táborát, így a jelentkezők között olyanok is voltak, akik már tavaly is bekapcsolódtak, de szép számmal érkeztek új táborozók is.
4: Nagyon jó ez a tábor, másodjára vagyok, és nagyon élvezem, és amikor befejeződött, még mindig jöttem volna vissza. Nagyon sok mindent tanulunk angolul, versenyezünk, pontokra, helyezeteket kapunk, és barátkozunk.
5: Hát a barátaim is jöttek ebbe a táborba, és én is ki szerettem volna próbálni. Sorversenyek szoktak itt lenni, meg barátkozunk, itt pingpongozni szoktunk a szünetekbe, meg csöcsózni.
6: Mivel jelenleg is az angol nyelv a világnyelv, ezért hát szerintem fontos, mert ezt minden hont kell tudni, ahol vagy, azért, mert ha nem tudod, akkor nagyon sok embert nem értesz meg.
1: A szervezők bíznak abban, hogy a tábor nem csak hasznos nyelvi ismeretekkel szolgált a gyerekeknek, hanem tartalmas és élményekben gazdag nyári időtöltést is jelentett számukra.

0: Nem csak kikapcsolódásról, hanem lelki feltöltődésről is szólt a Bibliai Hét Kisdobronyban. A református gyülekezet hittantáborában a fiatalok játékokkal, kirándulásokkal és közös programokkal töltötték a hetet, miközben a Biblia történetei által kerestek választ az élet nehézségeire és a mindennapok kihívásaira. A mai fiatalok életében is egyre több a bizonytalanság és a nehéz élethelyzet. A Kisdobronyi Református Gyülekezet Biblia hetének idei központi témája ezért a töréspontok voltak. A táborban a résztvevők bibliai történetek által keresték a kapaszkodókat, amelyek segíthetnek megérteni és feldolgozni az élet kihívásait. Bernát Tamás, lelkész.
1: A hétnek a témája a töréspontok. És aki beszélget 14, 15, 13, 17 éves fiatalokkal, az meglepődhet azon, hogy ezeknek a fiataloknak az életében mennyi töréspont volt már. Sajnos az egész világunk, az egész intézményrendszerünk recseg-ropog. És amikor a felnőttek, fiatalabb felnőttek, idősebb felnőttek, nem nagyon tudunk mit kezdeni ezzel a sok szempontból erőszakos változással, akkor a gyermekeink, fiataljaink még inkább egy bizonytalan közegben, környezetben nőnek föl, és meg kell keresni az alapokat. Mi az, ami állandó, mi az, ami marad, mi az, amire mindig lehet számítani. Mik azok az értékek, amelyek nem múlnak el, végigkísérik az egész életünket, aztán még elkészítette az Úristen a mennyek országát is. Tehát amiért és ahogyan minden körülmények között érdemes élni.
0: A szervezők szerint fontos, hogy a fiatalok ne csak problémákról halljanak, hanem arról is, hogy a hit hogyan adhat reményt és biztonságot a legnehezebb helyzetekben is. A hét mindennapja közös dicsőítéssel, imádsággal és bibliai tanítással indult, ezt pedig változatos közösségi programok követték. De ellátogatott ide a vándormozi is, így a kisdobronyi fiatalok is megtekinthették a Magyar Mennyegző című filmet, mely tavaly került mozivászonra. Kántor Erika, hitoktató.
2: Az életünkben több mindenféle töréspont létezik, mint érzelmileg, mint betegségben, mint balesetekben, és erre épül fel az egész, hogy a Bibliából kapjunk rá megfelelő tanácsokat, hogy hogyan is lehet ezeket kezelni. És ha Jézusra nézünk, akkor ahogy Pétert nem hagyta elsüllyedni a hullámokban, és ahogy kérte, hogy segítsen neki, akkor minket is felemel. És ez a legnagyszerűbb érzés, amikor Isten kinyújtja felénk a kezét, és mi beletesszük a mi kezünket az ő kezébe. Tehát e köré épült fel az egész hetünk, és először mindig dicsőítéssel kezdtek a napot, imádsággal kezdtük a napot, történettel, a Bibliából kezdtük a napot, és utána pedig mindig volt a fiataloknak szórakozási lehetőség, tehát minden nap új programok voltak. A hétfői napot társas játékokkal kezdtük, megfoglalkoztunk, a keddi napon biciklitúrán voltunk, és szalonnasütésen, csütörtöki napon voltunk a munkácsi akvaparkba, tehát mindig először van a témája a hétnek, a napnak, a bibliai történetek, a magyarázatok, és utána mindig egy kis szórakozás is belefér. És a mai nap most így kezdődött, és így fog véget érni majd. A mai napon hosszú napunk lesz, mert még egy ilyen ottalvós, sátras buli is lesz itt a karaoke udvarán, és úgy fogjuk majd befejezni a hetet.
0: A lelkész szerint a hitre nevelést nem lehet egyetlen életkorhoz kötni. Úgy véli, a szeretet és a hit alapjait már a gyermek érkezése előtt érdemes megalapozni, hiszen ezek azok az értékek, amelyek egész életükben elkísérnek bennünket. Bernát Tamás, lelkész.
1: Mi abból a gondolkozásból jövünk, mögöttünk van, én is még abban az unióban születtem meg, éltem, ami szétesett, ahol a vallást, a kereszténységet, a hitet betették egy dobozba, betették egy ketrecbe, bezárták a templomba, nem ott van a helye. Isten maga a szeretet. És amikor arról beszélünk, hogy mikortól kell elkezdeni a gyermekeket hitre nevelni, mikortól kell elkezdeni a gyermekeket szeretni, hát már akkor, amikor elkezdik őket várni. És a szülői pár arra vár, hogy gyermeket kapjon. Már szeretettel gondol rá a várakozás alatt, a várandóság alatt, és szeretetben neveli. Hát ennek a szeretetnek a forrása az Isten.
0: A szervezők reményei szerint a Biblia hét élményei és üzenetei a tábor lezárása után is elkísérik a fiatalokat, és segítséget nyújtanak számukra abban, hogy a mindennapok kihívásai közepette is biztos kapaszkodót találjanak hitükben és közösségükben.
3: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 10 óra. Híreket mondunk. A mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Több programmal és megemlékezéssel is készült a kormány az 1526-os augusztus 29-i Mohácsi csata 500. évfordulójára. A megemlékező rendezvénysorozat reggel 10 órakor indul a Mohácsi Széchenyi téren, 11 órától ünnepi szentmisét tartanak a fogadalmi templom előtt. A szentmise után zarándokok, lovasok és katonai díszszázad kíséretében gyászmenet indul a Sátorhelyi Nemzeti Emlékhelyre, ahol állami és katonai tiszteletadás mellett helyezik végső nyugalomra a Mohácsi csatatéren feltárt csonterekéket. 17 órától pedig több mint 500 hagyományőrző játssza majd újra a történelmi csatát. A Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, a Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége. A bíboros azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. Meghirdették a Szent Imre ösztöndíj pályázatot, számolt be a Magyar Kurír. Azok a nappali munkarendben Magyarországon lévő tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok pályázhatnak, akik köznevelési vagy szakképző intézményben tanulnak, vagy felsőoktatási szakképzésben, illetve első diplomás képzésekben vesznek részt. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A pályázatokat a tanulmányi eredmény, az egyfőre eső jövedelem, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján bírálják el. A Katolikus Központi Alapítvány 2026-27-es Szent Imre ösztöndíjának elnyerésére október elejéig lehet pályázni. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium pénteken az MTI-vel. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztására kiírt pályázat sikeres volt. A rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 felelt meg a kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelőbizottságokban összesen 168 szabadhely betöltéséről született döntés, ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Új rakodó és parkoló helyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest közút pénteken az MTI-vel. Azt írták, a Sejber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon megvalósult fejlesztések javítják a közterület használhatóságát, növelik a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát, valamint rendezettebb feltételeket teremtenek az áruszállítás számára. Végül a várható időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar, a déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 28-34, késő este 19 és 27 fok között valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 11 órakor jelentkezünk. 10 óra 4 perc. Az iránytű következik.

0: Üdvözlöm Önöket, kedves hallgatóink, Gadácsi János vagyok. A mai értelemben vett vallási turizmus az idegenforgalom egyik legrégebbi formája. Az emberek évszázadok, sőt évezredek óta kelnek gyakran kontinenseket átszelő utakra, hogy eljussanak hitük szent helyeire. Ilyen lehet például Jeruzsálem, Róma, Mekka, a Ganges folyó, Lourdes, Fatima, Częstochowa, vagy éppen Csíksomjó. Hogy zajlik mindez napjainkban itt az Esztergom budapesti főegyházmegyében, illetve távolabb? Erről kérdezem vendégemet, Trer Éva turisztikai vezetőt. Kezi csókolom.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a megtisztelő felkérést, hogy itt lehetek.
0: Hát van miről beszélnünk, hiszen a főegyházmegyének van turisztikai stratégiája. Mióta létezik ez a fogalom önöknél?
1: Én több mint éve kaptam ezt a megtisztelő felkérést, ezt a nagyon nemes feladatot, hogy a főegyházmegyének a turisztikai irodájának a rendszerét, a stratégiáját kialakíthatom. Természetesen

0: intézményeinket összefogva, egy egységes turisztikai koncepció mentén, egy egységes marketing koncepció mentén be tudjuk mutatni mindezt a több mint 1000 éves örökséget, ami ugye az Esztergom-Budapesti Főegyház megye intézményei falai között rejlik, illetve amit őrzünk, és amit kötelességünk megmutatni.
1: És kikre számítanak önök elsősorban, a zarándokokra, vagy a vallás iránt érdeklődőkre, vagy bármely turistára, aki eljut hozzá?
0: Igazából ez a mi nagy kihívásunk egyben is, mert ugye nem csak zarándokok érkeznek hozzánk, sőt azt kell, hogy kimondjam, hogy igazából a látogatóink többsége látogató és turista, tehát hogy például mondjuk a Szent István Bazilikát meglátogatóknak a kis része, akik kifejezett vallási, illetve hitéleti céllal érkeznek az intézménybe. Nagyobb részük igazából egy városlátogatásnak egy pontján esik be a bazilikában, és akkor neki is kell tudnunk mondani. De ugyanígy az Esztergomi Bazilikában is és hasonló helyzetet látunk. Ott például kiemelt például a hajós turizmusnak a szerepe. Hát most nem az elmúlt hetekben, amikor sajnos a Duna vízállása miatt nagyon sok hajós programunkat lemondták, de ott is kifejezetten a nem kifejezett vallási motivációkkal érkezők számára is kell tudnunk adni valamit, és méltón kell tudnunk adni valamit, ami számukra érdekes lehet, és élményszerűen be tudjuk nekik mutatni.
1: Hát végül is, hogyha a Dunán tényleg jön valaki, akár mondjuk Passautól le a magyarországi, vagy még délebre, hát mondjuk csak tényleg az Esztergom budapesti bazilika területén, hogyha körülnéz, akkor szinte mindenhol lát valamit,
0: így van,
1: ami önökhöz tartozik.
0: Így van, és igazából felelősségünk is, hogy ezt mindezt meg tudjuk nekik mutatni, mert ugye az volt eddig a tapasztalat, hogy most ha például a hajós turizmusnál maradunk, a beutaztató turizmusnál, akkor ugye eddig csak azokat a híres zászlós hajóinkat. Tehát bemegyünk a bazilikában, egy gyors bazilikatúra, és akkor utána ment is tovább a hajó.
1: Így van.
0: Most az Esztergomiról beszélek. És akkor ugye az elmúlt években is azon dolgoztunk a kollégákkal közösen, hogy hogyan lehet például nekik mélyebben megmutatni mindezt az örökséget, ami hozzánk kötődik. És nagy örömömre például múlt évben sikerült a Főszékesegyházi könyvtár gyűjteményét is behúzni fakultatív túraként az egyik beutaztató cég kínálatába, és hajós turisták számára is így lehetőséget tudtunk nyújtani. Így a hajó látogatói először a Főszékesegyházi könyvtárba mennek, majd utána jönnek a bazilikát megtekinteni, és végül pedig a Panoráma kávézóban, közel 60 méteres magasságban pedig a 19. századi prímások desszertjeit kóstolják meg, ami ugye az ételek a prímási asztalról, illetve a desszertek a prímási asztalról című nemrégiben megjelent könyvükön alapszik.
1: Na akkor itt most több lábon áll majd ez a dolog, ugye? Tehát van a gasztronómiai rész is, majd akkor erről is így fogom van kérdezni, csak most itt hirtelen azt akarom még megragadni, tehát ugye elhangzott az Esztergomi Bazilika, a Szent István Bazilika, gondolom ezek a legfőbb látnivaló kíny, zászlós hajók, ahogy említette. Mi minden van még akkor ezen a területen, amit önök megmutatnak?
0: Említette ugye a honlapunkat is. Ugye itt igyekeztem ezt a honlapot úgy megfogni, mint egy desztináció, mint egy turisztikai desztináció. Tehát, hogy itt a templomaink kapnak kiemelt helyet, ezen túl vannak ugye a gyűjteményeink, múzeumok, keresztény múzeum nem régiben megnyílt nagyon szép új interiőrrel, tehát érdemes meglátogatni. Könyvtáraink, Főszékesegyházi könyvtár, a bibliotéka, ugye a Hittudományi Főiskola könyvtára, illetve a Pálos könyvtár a központi szeminárium területén is egy nagyon érdekes.
1: Ez látogatható?
0: Nem, ilyen szempontból.
1: Én egy interjún voltam ott, és hát elképedtem.
0: Gyönyörű. Amit ott sikerült ilyen turisztikai szempontból is elérni, hogy egy tematikus séta keretében látogatjuk, egy tematikus sétába fűzve, és egy gyönyörű ívet ad igazából maga a könyvtár látogatása is a programnak. De miután a szeminárium területén található, nem ilyen szempontból. És tehát igen, tehát ugye a gyűjteményeket, ezen túl még ugye főegyházmegyéhez tartoznak egyéb szabadidős létesítmények is. Hotelek, étterem, a Primás Pince, a Rondella kávézó, meg lehet most már említeni az Esztergomi Bazilika Panoráma kávézóját is, és akkor ugye ezek azok az alap intézmények, amire építve utána pedig a vallásturisztikai termékfejlesztéseket igyekeztem a legjobb tudásom szerint az elmúlt években itt szorgalmazni, tehát hogy témába fűzve, programba fűzve, tematikába illesztve program fejlesztését javasoltam a kollégáknak, és így együttesen igyekeztük ennek a piacra a vitelét, ha csúnyán szeretném kifejezni, szorgalmazni.
1: Kik jönnek elsősorban? Honnan? A világ mely pontjáról, vagy Magyarországról? Kikkel találkoznak?
0: Ez is igazából

0: Ból helyszíne válogatja, hogy hol és mint. A Mátyás templom Szent István bazilika vonatkozásában például, hát értelemszerűen a külföldi látogatók a nagyszámú, azok, akik adják a látogatói bázist. Nagyon magas az olaszok, spanyolok aránya mostanában Budapesten, de hát ugye az angol nyelvű vendégek is. Én ezt még kifejezetten mondjuk az applikáció, a Csörcsepp Esztergom Budapest letöltési számaiból is látom, hogy ki az, akik használják, tehát hogy milyen nációk.
1: Ez közismert ez az app, tehát ezt meghirdetik a honlapjukon, vagy ez honnan ismerik ezt a turisták?
0: Igen, hirdetjük a honlapon is.
1: Csörcsepp Esztergom.
0: Így van. De ilyen nagyon egyszerűen. De az egyes intézményekben róla plakátok is ki vannak rakva, tehát 7 intézmény jelenik meg ebben az applikációban. A nagyszerűsége igazából abban rejlik, hogy 6 nyelven elérhető. Tehát szlovákul is, németül is, spanyolul, olaszul, magyarul és németül. Szerintem felsoroltam mindegyiket.
1: Angolul,
0: igen, akkor az maradt ki. Egyértelműen. És ugye mind anyanyelviek mondták fel a szöveget, tehát hogy még jobban kedvezünk igazából az anyanyelvi közösségeknek. Igen, tehát hogy az egyes helyszíneken, illetve most nem régiben egy kis filmet is forgattam egy fiatalos lendületes csapattal, hogy még inkább az applikáció használatát szorgalmazzuk. Ugye ez eleve élményszerűvé teszi a templom, vagy az intézmény megismerését, vagy a műtárgyak, képi anyagok megismerését. Másrészt pedig ilyen profán oka is van, hogy legalább nem papírfogyasztás történik például, amit utána lehet, hogy csak egyszer elvesznek, és utána már nem is viszi magával tovább, hanem később is vissza tud rá keresni, illetve esetleg olyan részletet is az applikáción keresztül, mondjuk egy kép olyan részletét is meg tud ismerni, amit mondjuk szabad szemmel nem látható.
1: Tehát ez úgy zajlik, hogy akkor a telefon ott van valakinek a kezében, és akkor hallja a szöveget az applikáción keresztül,
0: van,
1: vagy olvashatja is, hogyha
0: olvashatja
1: akarja.
0: Is, meg ugye hanganyagok is fel vannak töltve, és attól függően, hogy mi az igény, akkor az adott nyelven ki tudja választani, és térképnézetben is tudja nézni, tehát hogy ki tudja választani, hogy melyik pont előtt áll, és akkor úgy meg tudja tervezni az ő kis egyéni sétáját. Tehát ez a saját egyéni ütemében be tudja járni a gyűjteményeinket, illetve a templomokat.
1: És hagyományos csoportok is vannak, tehát nem csak ilyen egyenként bolyongó emberek vannak,
0: igen, ők az egyéni
1: fülükben, a hallgatóval, a telefonnal a kezükben, hanem azért rendes, régi értelemben vett idegenvezetés is létezik.
0: Abszolút, persze, vezetett csoportok is léteznek. Ugye az intézményeink szoros kapcsolatban állnak beutaztató cégekkel, utazási irodákkal, illetve idegenvezetőkkel is. Ők hozzák a különböző csoportokat az egyes helyszínekre, ugye itt most a templomokról beszélek főként, velük különféle egyezmények vannak, például az esztergomi bazilika vonatkozásában csak olyan idegenvezető vezethet a bazilikán belül, aki az esztergomi bazilika képzését elvégezte. És mindez szorgalmazás igazából azt szolgálja, hogy valóban olyan információ hangozzon el, és úgy a vendégek számára, hogy ez méltó legyen, illetve hogy a történelmiségére, illetve a valósága az rendben legyen.
1: Tehát a civil utazás szervezőkhöz képest örülnök akkor egy másik tartalmat, egy másik minőséget szeretnének bemutatni ezek szerint.
0: Hát igyekszünk segíteni a civil utazás szervezők életét mindenféle szempontból, tehát pontosan ezért is ezt az ominózus képzést felajánljuk az idegenvezetők számára.
1: Szóval ez bárki elvégezheti.
0: Korrekt, így van, pontosan.
1: Kitűzött magára, és akkor ezzel azonosítják a bejáratnál, megkapja. És akkor hagyják, hogy beszéljen.
0: Így van, megkapja a megfelelő kitűzőt a kollégáktól, és akkor ő igazából akkor vezethet az esztergomi bazilika területén, ez így néz ki.
1: Na és akkor mi a különbség az önök képzése, elvégzése után mivel tud többet, mit mond más, mondjon legyen kedves, akár néhány konkrét témát is, vagy példát, amivel ugye többet kap az, aki az önök által kiképzett idegenvezetőt hallgatja.
0: A kollégák igyekeznek részleteibe belemenni, tehát hogy az ötfős művészetről, egy kincstárban, ugye a textilekről, tehát egy picit részleteiben, hogy még jobban érezzék az idegenvezető kollégák, hogy Magyarország főtemplomában vannak. Ezen túl szintúgy ez egyház specifikus témákat is, és a kollégák jobban előadják, boncolgatják számukra. Tehát, hogy igyekszünk egy picit mélyebben a hitéleti irányba is talán terelgetni egy picit a bemutatási lehetőségeket.
1: És mi a tapasztalatuk? Tehát, hogyha jönnek turisták, akkor ők mondjuk keresztet vetnek bele, nyúlnak a szentelt víztartóba. Az önök által szervezett csoportok, vagy az önökhöz fordulók esetleg inkább érdeklődnek a hit iránt is?
0: Ez egy nagyon nehéz kérdés, mert persze vannak, akik úgy lépnek be egy templomba, hogy abszolút keresztet vetnek, de vannak olyanok, akikre mondjuk azért meg kell nekik mondani, hogy fedjék el a vállukat és a térdüket, hogyha belépnek a szakrális intézménybe. Én azt gondolom, hogy aki már egy ilyen kulturális vonatkozású programban részt vesz, ott már valamiféle nyitottság van. És hogyha mi úgy próbáljuk a mi egyházi kulturális örökségünket bemutatni, hogy ez méltó, hogy szép, és van egyfajta nyitottság a másik oldalról, akkor mindezen örökség bemutatása egy hit felé való elmozdulás is eredményezhet. Tehát, hogy maga a turizmus, az ugye ebben a mi szempontunkban ez igazából nem kell, hogy cél legyen, sőt, nem szabad, hogy cél legyen, hanem ez egy eszköz. Tehát, hogy ez egy lehetőség, egy preevangelizációs lehetőség, hogy közelebb kerüljenek a hithez is a minket meglátogatók, a programjainkon résztvevők. Tehát ez ugye mind belül történik, innentől kezdve mi konkrétan csak mi a turizmus által egy lehetőséget biztosítunk számukra.
1: Tehát úgy érzi, hogy akkor itt tényleg közelebb kerülnek, és ad abszurdum egyszer eljutnak saját indítatásból is a templomba?
0: Én merem remélni. Tehát, hogy egyszer valóban, tehát, hogy tehát például egy műalkotásnak a megvizslatása, a végiggondolása az, hogy mit tudom, a 16. században ilyen szintű műalkotásokat alakítottak ki az Isten dicsőségére. Én azt gondolom, hogy egy gondolkodó, érző, felnőtt emberben ez elindíthat valamit.
1: Igen, hogy említette, hogy ezek kulturális programok, tehát nyilván teljesen más, mint egy tengerparti nyaralás valahol, egy ilyen eseményen, vagy egy ilyen csoportban részt venni, és azt hogy döntik el, hogy milyen mélységig avatják be, vagy viszik be a látogatót, hát hogy mondja, hogy akkor az önök által kiképzett idegenvezetők mélyebben magyarázzák mondjuk az ötvösségnek a titkait, hogy ez mennyire érdekli az embereket, vagy honnan tudják, hogy hol a határ, amit még mondjuk egy ilyen, nem tudom mennyi az esztergomi bazilika látogatása, egy óra, vagy másfél óra?
0: Hát attól
1: fog
0: a programra, egy másfél óra.
1: Mi az, amit még úgy be tud fogadni valaki?
0: Hát körülbelül ez az a mennyiség, amit be tudnak fogadni. Most a kérdés elejére válaszolva, például tavaly volt egy Nemzeti Turisztikai Hivatal által egy beutaztató csoport, ők Spanyolországból érkeztek, és az volt a megkeresés, hogy mutassunk nekik valami olyat, ami számukra érdekes lehet. Ez a beutaztató csoport igazából azért lett meghívva Magyarországra, hogy későbbiekben majd Spanyolországból hozzanak csoportokat felénk. És hát akkor én felvázoltam a klasszikus, számomra nagyon kedves programtervet, hogy akkor elmegyünk a Főszékes Egyházi Könyvtárba, és akkor bemutatjuk a gasztrovonatkozásokat is, amit a könyvtár Mayer gyűjteményeben őrzünk, és akkor megyünk tovább a bazilika, a süteménykóstoló, illetve a Prímás pincében utána a receptkönyv nyomán egy díszebéd. És amikor a kollégáknak említettem, hogy akkor ők spanyol ajkúak, tehát hogyha bármit, amit találnak a polcon, ami számukra érdekes lehet, azt ne tartsák magukban, mert ez mindig egy élményszerűbbé teszi a látogatást. És nagyon helyesek voltak, mert egy általuk őrző Don Quixote példányt is kiraktak az asztalra, és borzasztó helyes volt látni, hogy itt a felnőtt spanyol utazási irodai képviselők és vezetők válvetve bogarázták a kis Don Quixote szövegezéseket, és rácsodálkoztak, hogy a régi archaikus spanyolba például melyik betűt hogy írták le, illetve hogy a kiadónak az utcája, ez egy madridi utca volt, hogy ez a mai napig létezik, és ez igazából számukra egy pluszpont volt a látogatásban, hogy igyekeztünk az ő kultúrköréjükhöz is kapcsolódni. Tehát, hogy ezek mind, én azt gondolom, hogy ez mind személyre szabott kell, hogy legyen értelmszerűen, nem mindig megvalósítható, mert ugye emberi erőforrás kapacitás, ez az amaz, de hogy nagyon jó lenne, hogyha tudnánk az emberi igényekhez, a kultúrkörhöz esetlegesen így is kapcsolódni, mert nagyon sok minden olyan értékünk van, értékkincsünk van, ami mások számára kifejezett pozitív élményt és pluszt adhat.
1: Milyen érdekes, hogy mondjuk a spanyoloknak is tudtak személyre szabott ajándékot, vagy különleges élményt adni. Hát nyilván mondjuk az esztergomi bazilika 1000 éves története már önmagában szinte mindenkihez tud szólni, gondolom. Van ott akkora anyag, hogy úgy mondjam, de hát gondolom a spanyolok például hát a spanyol alkú Habsburg uralkodóinkkal kapcsolatban is kaphattak volna mást, akkor ezt legyen szíves elmondani, például mondjuk mely népnek mit tudnának majd így különlegességet kínálni, vagy mire volt már példa így hasonlóan ehhez?
0: Uh-huh. Ez a spanyol, ez egy kifejezett példa volt, amire most így emlékszem. Igazából az idegenvezetők azok, akik utána igyekeznek ezt úgy megugrani, hogy abszolút stimmeljen, meg a kollégák az egyes tárlatvezetéseken is érzik a csoportoknál, hogy mire van fogadókészség. Tehát, hogy milyen mélységekig tudják értelmezni például a bemutatott anyagokat. Ehhez kell az, hogy tényleg valóban olyan idegenvezetőkkel és tárlatvezetőkkel dolgozzunk, akik érzik az emberi rezdülésekből, hogy meddig lehet, milyen mélységekig lehet elmenni a tudás átadásban.
1: Kedves hallgatóink, műsorunkban Trehr Éva, az Esztergom budapesti főegyházmegye turisztikai vezetője a vendégünk, és hát egy hatalmas témáról beszélgetünk így még. Hát tulajdonképpen tart még a turista szezon, gondolom.
0: Így van.
1: Még azért jönnek csoportok, és egy kis zene után majd az imént említett gasztronómiával folytatjuk.

0: kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Vendégem a stúdióban Trehr Éva, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye turisztikai vezetője, és hát turisztika, turizmus, idegenforgalom, gasztronómia nélkül nem létezik. Akármilyen gyönyörűséges épületek, kincsek, történelem van valahol, az az ember, aki eljön, az biztos, hogy az ízekre is kíváncsi, ami mindezekhez kapcsolódik, és önök erről is gondoskodnak. Mi mindennel várják a látogatókat?
1: Igen, most van egy nagyon, nagyon szeretett projekt, a 19. századi prímások gasztronómiája. Ugye pár évvel ezelőtt megjelent az Ételek a prímási asztalról című receptkönyv, melynek alapját történelmi források képezték. Itt többek között az érseki Simor könyvtárban fellelt 3 darab kéziratos német nyelvű gótbetűs receptkönyv adta, amelyiken egyiken volt csak név, Teréz Dorn kéziratáról van itt szó, mellette pedig az érseki, hát ugye az udvari számadások, tehát hogy a konyha mit bevételezett a napi főzésekre, ez ami szint úgy segítette ezeket a kutatásokat, illetve a Főszékesegyházi könyvtár a bibliotékában a Mayer gyűjteményben fellett menükártyák adták mindezen kutatások alapját, és akkor egy óriási kutatómunka állt a könyv létrejötte előtt. Ugye ezt a 3 darab kéziratos receptkönyvet Gáfi Zsuzsanna kolléganőm, történész levéltáros kolléganőnk, aki az érseki Simor könyvtárban dolgozik, dolgozta fel, több mint 6 éven keresztül kódfejtette ezeket a kéziratokat. Nagyon nehéz volt őket értelmezni és olvasni, mert ugye hallás után leírt receptekről volt szó, és ugye aki kézre vetette ezeket a sorokat, nem mindig tudta a helyesírással megfelelően alkalmazni, bizonyos betűk nem úgy néztek ki, mint hogy ki kellett volna nekik nézniük, tehát hogy a kolléganő azért rendesen dolgozott a kéziratok megfejtésével.
0: Nyilván már másként is neveznek bizonyos növényeket, meg bármiféle felhasznált anyagot.
1: Abszolút, meg hát igen, olyan anyagok is voltak, amiket manapság ugye már nem használunk fel, illetve a mértékegységek, a korabeli mértékegységek voltak is. Tehát ez is így nehezítette a későbbi rekonstrukcióját a recepteknek, és akkor maga a könyv pedig úgy áll össze, hogy ugye ezeken a régi recepteken alapul, majd a Prímás Pince séfjeivel egy újra gondolt mai modern ízlésrek megfelelő tálalásban kerültek a receptek ebbe a könyvbe beleszerkesztve. Itt ennek a projektnek igazából 2 aspektusa is szerintem figyelemre méltó. Egy a történelmi vonatkozása. Én mindig szeretem az olyan termékfejlesztéseket, turizmusban mindig termékfejlesztésből beszélünk, aminek van alapja, van történelmisége, van gyökere. Ez az egyik része. A másik pedig az, hogy olyan intézményi összefogás nyomán valósult meg ez a könyv, illetve az abból kinövő további projektek, amire eddig még nem volt példa. Tehát az, hogy muzeális, muzeális intézmények, könyvtár és egy gasztronómiáért felelős intézmény, a Prímás Pince séfjei, szakácsai és cukrászai dolgoztak együtt, hogy megvalósuljon maga a könyv. És miután megvalósult a könyv, akkor utána elkészült az angol nyelvű fordítás, és amint elkészült az angol nyelvű fordítás, onnantól kezdve akkor a turisztikai piacra is lehetőség volt a könyv nyomán a termékfejlesztések, a programok kidolgozása. Ugye itt jött be utána a különféle csoportok felé nyújtott, vagy olyan vezetett séták, ami ugye a könyvtártól ment egészen a bazilikán át a süteménykóstolásig, és akkor utána az egyes idegenvezetőknek segítettük a szövegkönyvben, hogy akkor mit is kéne most elmondani, illetve a süteménykóstolás pedig egy cukrászattal való együttműködés nyomán, pedig ugye a könyvből származó süteményeket kapták a kedves vendégek az asztalukra.
0: És érdekelte őket?
1: Abszolút, főleg, hogyha ez úgy van tálalva, én azt gondolom. Tehát, hogyha van mögötte egy ilyen kis, tehát mindig a sztori. Tehát, hogy turizmusban mindig az a sztori, ami igazából eladja a dolgokat. Tehát, hogy például kaptak egy Schlangen Dorte, egy kígyó torta darabkát, hát itt igazából hát ez egy beili, vagy egy pozsonyi kiflinek nevezhetnénk manapság, és itt igazából egy kígyó farkincát kapnak, mert egy fél pozsonyi kiflit kapnak a tányérukra, és akkor én mindig szeretem elmondani, hogy viszont az eredeti recept az nem ennyire egyszerű volt. Tehát ez egy borzalmasan elaborált valami volt, csokoládé pikkelyekkel volt a kígyó teste a receptben borítva, és alkörmössel színezett mandula volt.
0: Alkörmös?
1: Alkörmös, igen, ez egy ilyen piros bogyó, ami az amerikai akkor most régebben például mondjuk még borfestésére is használtak, színezésre használtak, ételszínezésre. Nálunk a kínai alkörmös az igazából egy invazív és egy mérgező faj, tehát hogy nagyon sokunk kertjében megtalálható, ezt érdemes kigyomlálni, mert igen mérgező. Tehát hogy érdekes, hogy mondjuk a 19. században ugye ennek a nem mérgező fajával színezték, ételszínezékként használták, és konkrétan ebben a süteményben a nyelvet, a kígyó nyelvét egy fél mandulát alkörmössel színezték. És akkor ugye ez az egész sztori, hogy akkor, és abba belegondolva, hogy ugye a 19. században nem volt olyan technológiai fejlettség, tehát hogy a háziasszonyok azt talán nem állt garmadával a botmixertől kezdve az ilyen-olyan mit tudom én, indukciós tűzhelyen keresztüli bármi, hanem abszolút kézi erővel kellett
0: mondjuk. Ott álltok a tűz fölött, a füstbe, a gőzbe.
1: Így van, és verte azt a tojáshabot fél órán keresztül, ameddig konkrétan tényleg, tehát hogy olyan állapotra került, ami megfelelő volt, tehát hogy igen, tehát így is igazából így belegondolva is, hogy az egész történetet így adjuk át, szerintem ez nagyon izgalmas. Vagy például mondjuk a fagylalt. Hogyan készítettek fagylaltot a 19. században? Tehát, hogy a menükártyák, az ominózus említett menükártyákon, amit a Mayer gyűjteményben felleltünk, bizonyos menükártyákon megjelenik a glaze, a glacé, a fagylalt elnevezés is, és hát tudjuk azt, hogy például a primási palotában, az esztergomi primási palotában volt icekeller, azaz jégverem, ugye a Duna közelsége miatt ez is segítette igazából ennek a kialakítását, és volt fagylaltfogyasztás is. De hát hogyan és mint? Korábbi szakácskönyvek mind óva intik a háziasszonyokat, hogy nem szabad fagylaltot készíteni, csak ahol van jégre lehetőség, vagy megfelelő cukrászati előképzettséghez, mert hogy ez egy borzasztóan nehéz művelet. Van olyan konyhaszámadás, ahol látjuk, hogy egy beiktatási ünnepségre több mint 250 kiló sót rendeltek, és akkor ugye elkezdett gondolkodni itt a kolléganő is, hogy valószínűleg ez nem arról lehetett szó, hogy valamelyik, mit tudom én, bárány pörköltöt kellett eszméletlenül jól megsózni, hanem itt valóban a fagylalt készítéséhez kellett ennek ekkora mennyiségű só, és hát ugye ez úgy készült el, hogy a jeget ezt jól besózták, a jég ezzel elkezdett olvadni, és az olvadás ugye hőt vont el abból a közegből, amiben ő éppen tartózkodott, és akkor ebben a jeges folyadékbe, olvadó folyadékba rakták bele igazából ezeket a fagylalt masszákat tároló szelencéket, forgatták, keverték, és megfelelő idő után ugye elkészült a fagylalt.
0: Tehát, hogy gyorsan meg is kellett enni.
1: Hát valószínűleg igen. Bár mondjuk ez a jeges keverék mínusz 20 fokig igazából tudta tárolni ezt a nagyon alacsony hőmérsékletet. Tehát, hogy de ez ugye egy nagy, masszív mennyiségű jég mennyiségre volt szükségük igazából, meg hát szakértelemre, hogy ezt sikerüljön lebonyolítani. Tehát igazából én azt gondolom, hogy a gasztronómiában például ezek a plusz nyalánkságok, amikor így elmeséljük a látogatóknak, hogy ez hogyan is nézett ki, ez ami igazából ad egy ilyen emberi pluszt, amikor így bele tudnak helyezkedni, hogy nem csak igazából régi recepteket nézünk, hanem végig tudja gondolni, hogy ez a mai, az ottani emberek számára az mit jelenthetett. És akkor utána ugye megvalósult az, hogy az első könyv angol nyelve után ugye programba is fűztük a dolgokat, és most nagy örömömre pedig a magyar vendégkör felé egy tematikus sétába sikerült Biboros atyával azt leegyeztetni, hogy a primási palota 19. századi konyhájába, ami ma is még működőképes és gyönyörű állapotban van, ez egy nagyon egyedi konyha.
0: És azokkal az eszközökkel?
1: Nem, csak meglátogatjuk. Tehát az eszközök, igen, tehát az eszközök azok még ott vannak, a korabeli eszközök, a korabeli tűzhelyek, és még működőképes is lenne a konyha. Ugye nincs használatban, és hogy maga a séta, az konkrétan ott fejeződik be. Ez egy nagy múltú sétacég, az Imagine Budapesttel karöltve megvalósított séta. Én nagyon szeretem őket, borzasztó helyesek, nagyon érzékenyen nyúlnak a témáink, és ez már a hatodik közös sétánk, ami így tematikába fűzve több intézményt, illetve örökségi elemet von össze. Na és akkor ennek a sétának a vége ugye ebben a 19. századi konyhában fejeződik be. Gyönyörű, egyedülálló a konyha amúgy maga. A Bajnai Metterné, Sándor Metterné kastélyban van még egy hasonló korú konyha, de hát igazából ott csak részlet van, tehát hogy nyomába se ér igazából annak a állapotnak, mint ami nálunk Esztergomban, a primási palotában van. És ez azért is nagyon különleges, mert ez egy nem látogatható helyszín, ugye maga primási palota területén van, de kifejezetten erre a sétára havi egy alkalommal lehetőség nyílt, célt, hogy a szélesebb közönség számára is ebbe a tematikába fűzve megmutassuk ezt a fantasztikus helyet. És akkor ugyanúgy a gasztronómia nyomán történik ennek a programnak a bemutatása. Ott például úgy indul, hogy a Panoráma kávézóban kezdenek, majd bibliotéka, és akkor úgy mennek utána be a konyhába.
0: Tehát akkor a szellem és a test is megkapja,
1: így van,
0: amire
1: így van,
0: szüksége van.
1: Így van.
0: Említette, hogy ugye ezek a prímási asztalról kikerülő falatok, meg lehet ismerni ezeknek a prímásoknak az életét is, vagy az ő világlátásukat ezek alapján, a menükártyák, vagy a falatok alapján, ugye mondta, hogy a sztori a legfontosabb, legalább olyan fontos, mint maga az épület, vagy ami kézbe kerül, hogy így közelebb lehet kerülni mondjuk ezekhez a főpapokhoz is?
1: Hát abszolút az étkezési szokásaik azért kijönnek ezekből a menükártyákból, hogy mi került az asztalukra, az ő egyéni...
0: Volt közöttük puritánabb, volt közöttük, aki nagyobb...
1: Igen, Simor Jánosról például mondják, hogy ő abszolút a puritánabb jellegű konyhát kedvelte, de hát ugye miután a főpapoknak a szerepe, reprezentációs szerepük is van, azért nem mindig tehette meg azt, hogy csak a puritánabb étkezés kerüljön az asztalára. A mindennapokban ugye paptestvéreivel abszolút a puritánabb, kevesebb fogást asztalra vonultató menük jelentek meg az asztalukon. Amikor díszebédekről volt sor, akkor 13, 15, 16 fogás is abszolút az asztalra kerülhetett. Tehát, hogy igen. De ezek fennmaradtak, mint korábbi újságcikkek, aranyos történetek, hogy például Blaha Károly Simornak a szakácsa, például ő piktor festő is volt egyben, és akkor egyszer festett egy képet Simorról, amit kiállított, és meg akarta vele lepni a főpásztort, és akkor utána egy ilyen kis aranyos történet volt, hogy akkor ilyen kis megjegyezte a főpásztor, hogy rendben, csak azért az ételeiben ne keverje bele a festékeit. Tehát, hogy ezek ilyen helyes dolgok. Vagy ugyanúgy, mit tudom én, Rudnai főszakácsa és az udvarmester közötti összeszólalkozás, hogy felírta jelenít, hogy akkor ez most már a, nem tudom, harmadik nap, hogy nem kapta meg a konyhaszámadást, és akkor utána van a kis füzetben a válasz, hogyha majd ráérek, akkor majd megírom. Tehát, hogy ezek is olyan helyes dolgok, hogy így látjuk, hogy igazából pontosan, hogy emberek voltak, hogy éltek, hogy mik voltak a napi küzdelmeik. Ugyanúgy a receptkönyvekben, amit ugye tudunk, hogy az egyik kötet az biztosan ez a Teresz Dorni Rézi néni volt. Ő például szerette illusztrálni is a napi konyhai főzését, illetve a küzdködéseit. Van egy nagyon helyes kis illusztráció, ahol magát ilyen kormos gazdasszonyként, vagy szakácsnőként jeleníti meg, és akkor mellé van írva, hogy ó Istenem, mit főzzek, tehát, hogy tehát, hogy egy picit ilyen önironiával megáldott lény volt, ami ugye abszolút nem követi azt az akkori bécsi, udvari szakácskönyveknek a nagyon szép, elaborált kinézetét, hanem ő egy öniróniával megáldott önarcképet mutatta, hogy kormos arccal ott a főzőlapok fölé hajolva próbál valamit összehozni.
0: Hogyha látjuk ezeket az ételeket, ezeket a recepteket, menükártyákat, akkor felismerhető mindezek tudatában, hogy ez egy egyházi étkezés, egy egyházi gasztronómia, tehát mondjuk pénteken sosincs hús, vagy mondjuk nagybőjt alatt, akkor mit ettek? Tehát, hogyha ezt így az egészét látja az ember, akkor azonnal lehet azonosítani?
1: Igen, tehát, hogy a bőti napok nagyon szépen kijönnek. És az a nagyon izgalmas, hogy a bőti napokban ők változatosabban étkeztek. Tehát, hogy például mondjuk vidra, vizítjuk, ilyenek is az asztalra kerültek.
0: Mert vidra, vizítjuk, ezek nem halnak számítottak?
1: Vagy igen, hogy? Hidegvérűek. Tehát, hogy halnak számítottak. Tehát, hogy a klasszikus tojásételek mellett ők is bőti ételnek számítottak, ami számunkra manapság, én azt gondolom, hogy igen, meglepő. Ki ez a háziasszony ma, aki egy vidrát igazából feltállal?
0: Hát most úgy tudom, hogy egy kicsit, hogy...
1: Előjött ez is?
0: Előjött.
1: Na hát én
0: időben.
1: Meg akkor messze vagyok ettől. De hogy igen, tehát, hogy igazából változatosabb alapanyagokkal dolgoztak, és a bőti ételeik is ezáltal egy kicsit változatosabbak voltak.
0: Mik voltak? Akkor adjon tanácsot azoknak.
1: Mondom, ez a vidra, vizítjuk, szárcsa, ilyen típusú ételek voltak.
0: Szárcsa, hát azért a szárcsa az...
1: Picike, nem? Tehát, hogy abból azért elég kevés hús lehet összerakni. Igen. Hát egy izgalmas volt, meg tudom, mondjuk a zöldség, például a karórépa is megjelent a receptekben, ez ugye mostanában kezd újra divatba jönni, de hogy változatosabban éltek. Ugye a prímás udvartartásának, tehát hogy a konyhában a zöldségeket, gyümölcsöket a saját birtokairól tudta beszerezni. És ami még nagyon izgalmas, hogy például a prímási palota kertjében volt egy üvegház, egy oranzseri, egészen a 20. század elejéig, tehát hogy ő olyan déli gyümölcsöket is meg tudott termeszteni a saját birtokai, mint mondjuk a narancs, vagy a citrom, vagy ne adj Isten, talán az ananász is. Tehát, hogy ez is igazából adott egy lehetőséget, hogy egy picit szélesebb alapanyaggal dolgozzanak.
0: Hogyha már említi, hogy ugye saját termesztésű ételeket tudtak fogyasztani, tehát azért azt tudjuk, hogy az egyházi helyeken, apátságokban például, kolostorokban azért nagyon komoly mezőgazdasági élet folyt, sőt, ugye hát ők tanították is az embereket, tehát van egy ilyen specialitása is a dolognak, amit mondjuk azt hiszem, hogy Pannonhalmán például ugye nagyon sok minden bort is termelnek, vagy a tihanyi apátság levendulásáról is, ott mindenféle levendulával készült ételekről, ugye mindenki hallott már. Ilyen világa is van ennek a turizmusnak, vagy gasztronómiának, amit önök kínálnak?
1: Hát itt most konkrétan ebben a témában, amit ugye az Imagine Budapest karöltve tematikus sétába fűztünk, amikor fent van a csapat a Panoráma kávézóban, akkor ott például a sétavezető elmondja, hogy igazából ameddig a szem ellát, ez ugye az esztergomi érsek birtokai.
0: Ott van a szőlők, meg
1: így
0: minden.
1: Van, tehát képzeljék el, hogy akkor itt előttünk feküdtek az esztergomi érsek birtokai, és innen be tudta szerezni igazából azokat az alapanyagokat, amik kellettek neki a mindennapi élethez. Például a mai Hotel Adalbert Szentgyörgy ház területén volt a sertés hízlalda. Tehát, hogy vagy a hegyoldalában voltak gyümölcsösök. Tehát, hogy innentől kezdve ezeket így mondatba fűzve, ezt így próbáljuk így elmesélni a tematikába fűzve a látogatóknak, hogy ezt körülbelül így kell elképzelni.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban vendégem Trejer Éva, turisztikai vezető az Esztergom budapesti főegyház megyéből. És hát a gasztronómiáról beszélgettünk eddig is, és nagyon érdekes világ, ez nem biztos, hogy mindenkinek rögtön mondjuk egy egyházi turizmussal kapcsolatban a gasztronómia is eszébe jutna, de szerencsére ezek a szálak összeérnek. Egy kis zene után majd azt fogom kérdezni, hogy esetleg a vendégek találkozhatnak-e pásztorokkal, papokkal, előfordul-e az, hogy mondjuk egy csoport valahol van, és nem tudom én, ott van mondjuk egy főpap, vagy valami hasonló személyiség, ilyen meglepetés érheti-e a vendégeiket?

0: Kedves hallgatóink, vendégem a stúdióban Traer Érva, az Esztergom Budapesti Főegyházmegye turisztikai vezetője, és hogyha már ugye hit és Esztergom Budapesti Főegyházmegye, akkor nyilván kíváncsiak a hazai hitéletre is azok, akik külföldről mondjuk eljönnek önökhöz. Mit tapasztalhatnak a csoportok ebből a világból?
1: Vannak olyan zarándok csoportok, akik kifejezetten kérik, hogy lehetőség szerint akkor a káplánatja fogadja őket esetlegesen, és a helyi közösséget egy picit bemutassa számukra. Ezt igyekszünk mindig segíteni ennek a megvalósulását, így akkor van egy konkrét kapcsolódási lehetőség is a külföldi zarándok csoport, illetve a hazai templomi közösség között. Ugye ezek főként az zarándok csoportok kérései szoktak lenni, és akkor a misézés előtt vagy után akkor fogadja őket. Ez Szent István Bazilikában ilyen belorusz csoportoknál szokott megvalósulni igazából.
0: És esetleg a Szent Misén is van, hogy részt vesznek? Olyan is előfordul?
1: A helyi atyák?
0: Nem, a vendégek.
1: Ja, hát, ők abszolút egy misézést kérnek, tehát, hogy ők misézési kéréssel érkeznek, ők egy zarándok misét kérnek, ez általában a Mária kápolnában szokott megvalósulni, és akkor utána pedig zarándoki egy kiváltásával megtekinthetik a templomteret is. Tehát, hogy ez igazából az ő zarándok útjuknak a programja konkrétan, mind a misézés, mind pedig utána a templom látogatása.
0: Ugye itt a nagyvilágról, a külföldiekről is beszélgetünk, nyilván vannak tapasztalatai arról is, hogy máshol, külföldön hogy szervezik ezt az egyházi turizmust. Tudom önről, hogy nemrég Dél-Amerikában járt egy konferencián vagy kongresszuson.
1: Igen.
0: Mit látott, mit hallott, milyen a latin-amerikai katolicizmus?
1: Uh-huh. Igen, most márciusban volt ez a fantasztikus lehetőség, hogy a kolumbiai Guadalajara de Bugában megrendezett negyedik vallásturisztika és örökségvédelmi kongresszuson részt vehettem, és mint meghívott vendég Magyarországról, illetve az Esztergom Budapesti Főegyházmegye vallásturisztikai lehetőségeiről, fejlesztéseiről tarthattam egy spanyol nyelvű előadást. Fantasztikus élmény volt, tehát, hogy mind abból a szempontból, hogy láthattam az ő vallásturizmushoz való hozzáállásukat szakmai szemmel, illetve a hithez való hozzáállásukat emberi szemmel. Tehát az előbbi példa nagyon izgalmas, hogy ők éves szinten azt mondják, hogy 1,2 millió zarándokot fogadnak Guadalajara de Bugában, ez a csodatévő bazilikájukba, aminek igazából az a története, hogy hát van benne egy Krisztus feszület. 16. századra datáljuk a városkának a kialakulását, és ugyanerre tevődik vissza ennek a csodának is, illetve ennek a feszületnek a története. A legenda arról szól, hogy volt egy idős indián asszony, aki akkor tért át a katolikus hitre, és hogy igazából a napi kenyerét mosással, a folyóban való mosással próbálta megszerezni, és hát nagyon vágyott már egy feszületre, egy keresztre, és hát mosott, és mire végre összegyűlt a pénz, és ment a helyi paphoz, hogy akkor megvásárolja ezt a feszületet, pont belefutott egy családapába, akit éppen vittek volna a börtönbe, mert hogy adósságát nem tudta rendezni, és akkor ez az ominózus hölgy felajánlotta neki a pénzt, hogy megmentse őt a börtöntől. Na hát, de nem tudta megvenni a keresztjét. És akkor utána egy pár nappal később viszont a folyóból kimosódott egy picike feszület. És hát ezt ő egy ilyen csodának élte meg már magát ezt a történetet, és majd hazavitte ezt a kis feszületet, egy házi oltárába illesztette, és akkor éjszaka arra ébredt fel ez a kis szegény asszony, hogy recseg ropog a feszület, és elkezdett megnőni. És akkor így csodájára jártak már ott a hívek, később arról is szólnak a legendák, hogy tűzre vetették, mert hogy nem akarták ott a helyiek, hogy itt ilyen zarándok hely alakuljon ki, de a feszület maga nem égett el, hanem izzadni kezdett, és az izzadságból a környékbeliek ezt felfogták, ennek a folyadékát, és ez betegségeket, bajokat gyógyított, tehát, hogy az egész köré elindult egy ilyen zarándok hely konkrétan, tehát, hogy egy ilyen nagyon ismert zarándok helyé alakult, és igazából maga ahol ma a kereszt, ami egy több mint 2 méteres kereszt, van, igazából azon a helyen alakították ki utána a bazilikát, ahol a keresztet annó megtalálták. És hogy magát ezt a csodatévő Krisztus bazilikát, tehát mondom, több mint 1,2 millióan látogatják éves szinten. Amikor én ott voltam, 11 misét celebráltak aznap, és több mint 9 gyóntató atya folyamatosan gyóntatott. Egy ilyen párhuzamos folyosó volt a templomhajóval, és 9 atya folyamatosan nyújtott, ott mondjuk mindenki spanyol nyelven. És náluk ugye az volt a nagy gondolat a vallásturizmusuk vonatkozásában, hogy hogyan tudják ezt az 1,2 millió embert, zarándokot kicsit hosszabban ott tartani a városban, és zarándokból igazából turistává egy picit avanzsálni őket. Tehát a mi esetünk teljesen fordítva működik. Mi látogatókat fogadunk elsősorban a nagy számok törvénye alapján, és nekünk ugye folyamatosan azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk esetlegesen, milyen módszerekkel tudjuk ezeket a látogatókat zarándokként haza ereszteni. Tehát, hogy egy picit más jellegű gondolatiság van az ő megközelítésük, illetve a milyen között, illetve amit én még tapasztaltam, hogy a város vezetése, Guadalajara de Buga, tehát az önkormányzat, a helyi kereskedelmi kamara nagyon aktívan részt vesz a vallásturizmus promóciójában. Tehát, hogy számukra ez egy lehetőség ugye a kisvárosukat kiemelni a többi városka közül, és hát többször is a helyi sajtó is úgy emlegette magát ezt a tanácskozást, meg a város, hogy ez itt a vallásturizmus epicentruma. És ez az egyik része. Maga a kongresszus amúgy óriási média figyelem övezte a kongresszust, nagyon sokan voltak is, illetve nem csak szakmai tanácskozás volt, hanem nyílt, tehát, hogy a publikum, szeres publikum is részt vehetett rajta, ez kifejezetten érdekes volt. És akkor különféle helyi városkák, mit tudom én, Nariño volt a nemzeti meghívott város, ő elmondta, hogy ők hogyan közelítik meg a vallásturizmust, akkor a Misák közösség, ez egy helyi etnikus közösség, mutatta, hogy ők hogyan közelítik meg az ő spirituális vallási dolgukat, tehát, hogy egy nagyon érdekes ilyen gondolatébresztő beszélgetés volt. Az én oldalamról folyamatosan azt próbáltam nekik mutatni, hogy a vallás turisztikai fejlesztéseket, termékfejlesztéseket csak igazából szilárd alapokon tudom én elképzelni. Tehát, hogy legyen ennek egy olyan alapja, amire lehet építkezni, akár történelmiség, akár valami, ami igazából ad egy hitelességet a későbbi turisztikai termékfejlesztés. Mint például a gasztronómiai téma, amit az előbb említettük, hogy annak ugye van egy megfogható, kézzel fogható történelmi lába, a megtalált receptek, a menükártyák, a számadások, és akkor abból alakítottunk valami olyan történetet ki, ami megfogható, érzelmileg köthető, és tényleg egy élményszerű megoldás. A másik, ami nagyon szép volt ebben a konferencián való részvételi lehetőségben, hogy az ő vallásosságukat megismerni, hogy ők hogyan közelítik meg. Tehát, hogy a csütörtöki napon pont Szent József napján volt, ami ráadásul az én születésnapom is volt egyben, volt maga a konferencia lezáró miséje, és nagyon megható volt látni, hogy ahogy a templom együtt rezdül például az énekeken, tehát, hogy tömve volt a templom, nagyon sokan például sírtak, örömkönnyekben úsztak, tehát hogy nagyon a pap meg annyira személyes volt, hogy például még engem is megemlített, és boldog születésnapot kívántott a misében, tehát nagyon borzasztó helyes volt. A végén természetesen mindenki engem akart már ölelgetni, tehát hogy hirtelen lett plusz 30 barátom, de ez nagyon, ez az egész melegség, ami őket körülveszi, szerintem egy nagyon, nagyon szép szép közeg. És ugyanúgy, ahogy látszik, hogy élik a napi szinten a vallásosságukat, ez nagyon szép. Ugye a mise végén mindenki odahozta a kegytárgyait, rózsafűzéreit megáldásra. Tehát tömegek voltak, nem egy-egy néni, hanem tényleg a fél templom megmozdult és vitte a kisgyerek kezében a kis szobrot, nagy szobrot, stb. Ami még számomra nagyon kifejezetten érdekes volt, hogy az ő kegytárgyi megjelenítésük mennyire különbözik a mieinktől. Tehát például ugye akkor nagy hétre közeledve egy több mint 2 méteres Krisztus fejszobrot, nagyon színesre pingált fejszobrot állítottak ki a bazilika elé, az ottani bazilika elé, ami számunkra valószínűleg meglepő lehetne egy ilyesmi képi reprezentáció, de ott a helyi kollégákkal beszélgettem, amikor rákérdeztem, hogy ez mennyire szokványos, hogy ez nálatok így működik, azt mondta, hogy abszolút, tehát hogy ők nagyon szeretik az ennyire emberarcú megjelenítéseket, mert akkor tudnak igazából jól kötődni hozzájuk. És utána körbejárva ott a bazilika környékén lévő kegytárbolti kínálat abszolút erről szólt, hogy a nagyon, nagyon színes, illetve nagyon emberarcot, alakot öltött szentábrázolás, Krisztus ábrázolás, Szűz Mária ábrázolás az, ami jellemző az ő kínálatukban.
0: Mit hozott onnan haza, így konkrétan esetleg a kegytárból,
1: a kegytár kínálatból?
0: És mondjuk szakmailag?
1: Uh-huh. Hát kettárdagból abszolút hazahoztam én is a kis csodatévő Krisztus szobornak a kis másolatát, illetve ezeket a kis piros karkötőkön, amin ilyen hát érmecskék vannak, ez ami nagyon szeretett az ő számukra is. Szakmailag megmondom ezt a fantasztikus lelki örökséget, ami bennük van, ez nagyon jó volt látni. Illetve az, hogy ők egy olyan nagyon fantasztikus helyzetben vannak, hogy az élő hitéletük egy nagyon erős hitélet, és az arándok turizmusuk egy ennyire erős lehetőséget ad nekik. Tehát nekik igazából ezekből az örökségekből kell továbbfejleszteniük, hogy ezt vallásturisztikai, egyéb termékfejlesztésekig is el tudjanak jutni, és minél tovább tudjanak ott maradni ebben a városkában, és ennek a csodálatos örökségnek a részesei lenni. Értelemszerűen az ő esetükben ugye nagyon fontos lenne, hogy ez nem csak önkormányzati szorgalmazás legyen, vagy kereskedelmi kamarai szorgalmazás, hanem maga az egyház is igen fontos szerepet játszon abban, hogy ők is szeressék, hogy ez még többet itt tudjanak maradni az alánokok. Ők a liturgikus oldal, az egyházi oldalon mindent megtesznek, én azt látom, de ez egy nagyon szoros kollaboráció kell, hogy a felek között legyen.
0: Szóval Latin Amerika hozta a formáját, gondolom, amire számított.
1: Igen, nagyon jó élmény volt igazából. Tehát, hogy nagyon szép volt látni az emberi melegség, meg a hitéleti mélység, ez egy nagyon jó élmény volt.
0: Hát nem véletlenül, hogy az előző pápa Latin Amerikából származik, és ugye mostani Szentatya is erről a kontinensről, tehát úgy látszik, hogy most az ottani szívdobbanás az ugye az egész katolikus egyházban azért nagyon érezhető.
1: Így van, így van. Itt mindig is mondják, hogy ott azért van erő az ő katolikusságukban. Meg ugyanúgy az afrikai kontinens a másik, amit még így szoktak mondani.
0: Kedves hallgatóink, műsorunkban az Esztergom Budapesti Főegyházmegye turisztikai vezetője Trer Érva volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Még annyit, hogyha valakit érdekelnek az önök programjai, mondjuk magyarországi, akár a mi hallgatóink közül, akkor hol és milyen módon tudnak találkozni önökkel?
1: Nagyon köszönöm én is a lehetőséget. Hát van a honlapunk, a visitesztergom.budapest.hu, ezen túl pedig szintúgy a Facebook oldalunk. A honlapon megtalálhatóak alul az egyes ilyen social media felületek, ahol követhetnek minket. Facebook oldalt is aktívan igyekszünk fenntartani, illetve most újdonságként az Instagram oldalunkat próbáljuk fiatalos tartalmakkal folyamatosan töltögetni. Egy nagyon helyes fiatal csapattal dolgozunk együtt videós tartalmak készítésében, tehát hogy ott is tudnak minket követni, és láthatják, hogy hol, mint, milyen programokkal készülünk. A jövő nagy zenéje most a TikTok felületnek a megtöltése, és a még fiatalabb generáció felé való megszólalás is. Ezen rajta vagyunk éppen.
0: Tehát, hogyha valaki a saját hazai értékeinkre kíváncsi, akkor itt tudja megtalálni. Köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk. Kedves hallgatóink, most Werner Eszter és Csák Éva nevében is köszönöm a figyelmet. Szép hétvégét kívánok önöknek. Gadácsi János búcsúzik. Viszont hallásra!

0: Elhangzott az iránytű. A beszélgetést hétfőn hajnali 3 órakor megismételjük. Adásunkat még fél évig meghallgathatják a katolikusradio.hu oldalon, valamint a Spotify-on. Új műsorral legközelebb 1 hét múlva, szombaton délelőtt jelentkezünk.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Az egyház az emberek megsegítésén dolgozik a villámárvíz után, mondta a nepáli Caritas igazgatója, aki augusztus 28-án nyilatkozott a Vatikán News-nak. Cecilia Durga Shrestha arról számolt be, hogy a dél-ázsiai országban működő Caritas több mint 155 önkéntest, alkalmazottat és partnert mozgósított a vészhelyzet kezelésére. A Caritas vezető elmondta, a helyzet továbbra is nagyon bizonytalan, mivel fennáll a további hirtelen árvizek kockázata. A helyszíneket a pusztítás miatt nehéz megközelíteni. A Caritas ügyvezető igazgatója és munkatársai megállás nélkül minden nap késő estig dolgoznak, hogy megszervezzék a menekültek ellátásához szükséges alapvető dolgok eljuttatását az érintettekhez. Nem lehetett volna elkerülni a mohácsi vereséget, mondta Pálffy Géza történész, a Lendület Szent Korona kutatócsoport vezetője, a Magyar Kurírnak adott a történelmi esemény 500. évfordulóján megjelent interjújában. A kutató szerint 1526 késő nyarán sajnos semmi érdemi esélyünk nem volt a tartós ellenállásra. Egy 26-27 ezer főnyi keresztény sereg nézett szembe a 75-80 ezres oszmán haderővel. Ekkora ellenséges had a tatárjárás óta nem járt Magyarországon, tette hozzá a történész. A részletekről szólva a szakember megemlítette azt is, hogy 7 főpap és az ország főnemességéből 30 kiválóság, több ezer nemes és maga az uralkodó is meghalt a csatamezőn. A művészet evangelizáló szerepe, az evangéliumi értékrend felmutatása segíthet, hogy az ember visszataláljon Istenhez és önmagához, hangsúlyozta Forgács Alajos plébános a 20. Árszakra Fesztivál sajtótájékoztatóján a Városmajori Jézus Szíve kis templomban. A Magyar Kurír beszámolója szerint az idei jubileumi fesztivál alkalmából egy kis ünnepi albumot is kiadtak az elmúlt 20 év történetéről. A program sorozatot szeptember 12-e és 20-a között tartják. Az idei fesztiválon több mint 90 település vesz részt, és mintegy 400 program valósul meg, ebből 180 Budapesten. 260 gyermek érkezik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából a Rákóczi Szövetség Sátoraljaújhelyi táborába. A gyermekeket 5 napon keresztül változatos programok, közösségi és kulturális élmények várják. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta közel 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb-rövidebb időre a Rákóczi táborban. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvízellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MT-vel pénteken. Lovas Attila közölte, akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, ezért a több héttel ezelőtt kiépített mobil szivattyúálláshoz most egy tartalékállást építettek ki, hogy a mobil szivattyúk pótolják az esetleg kieső kapacitást. Végül a várható időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zivatar a déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 28-34, késő este 19 és 27 fok között valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb a déli imádság után jelentkezünk. 11 óra 4 perc. Ma ünnepelné 80. születésnapját Fajoni Donatella olasz származású magyar zongoraművésznő, a Magyar Érdemrend tiszti keresztjével elismert művész. Édesapja Sergio Fajoni világszerte elismert karmester, az Operaház egykori igazgatója, édesanyja Clear Cornelia balettművész volt. A hangulóban elsőként Clementi C-dur zongora szonátája csendül fel, majd Cimarosa szonátáiból a numero 1-es, a numero 78-as és a 74-es a művésznő előadásában.

0: A hangolóban Fajoni Donatella olasz származású magyar zongoraművésznőre emlékeztünk, aki ma ünnepelné 80. születésnapját. A műsor szerkesztője Szabó Ágnes volt.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 11 óra 30 perc. Következik az értékmentő.
3: Előítéleteket oszlatunk el a műsorban. Eszerint Christopher Nolan Odüsszeia című filmje nézhető, az eredeti homéroszi történettől eltérő részletek és a színész választása ellenére nem lett fehérellenes, vagy a kilátástalan kultúrharc egyik áldozata. Kikó, a Lumière Galaxis blog szerzője szerint érdemes megnézni. Nevében is számít figyelmükre a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda. Nem túl fantáziadús nyitó kérdés, de tetszett-e a film? Főleg annak ismeretében, hogy már amióta tudjuk, hogy Christopher Nolan megrendezi az Odüsszeiát, és kik lesznek a szereplők, onnantól kezdve azért már megágyazott egyfajta előítéletességnek maga a film. Ennek tudatában hogyan tetszett?
4: Kezdem mondani, hogy amikor először olvastam arról, hogy Odüsszeia lesz a következő Nolan film, akkor így a fejemhez kaptam, hogy jaj, ne már, egy 8 milliószor lerágott csont újra elővenni, mit lehet erről a sztoriról újat elmondani. És a moziból kijöve egy kicsit így megnyugtattam magamat, hogy Hollywood talán legeredetibb rendezője ehhez a történethez is úgy nyúlt, ahogy az illik és ahogy azt kell. Ott változtatott, ahol kell, és ott maradt hű a történethez, ahol azt megkövetelte a dramaturgia, és tudott még a sokadik feldolgozás után is valami újat, valami újszerűt mondani, úgy, hogy közben a korunkról beszél, sőt egy kőkemény tükröt tart a saját korunknak, és ebben a tükörben láthatjuk a saját korunk tökéletes kritikáját, ami ebben a filmben visszaköszön.
3: Nolan, ahogy mondta egy interjúban, számára Homérosz egy társíró volt. Ő ebben a történetben meglátott valamit, amit hát olyan Nolanesre formált.
4: Pontosan. Én azt gondolom, hogy talán ezt a korábbi beszélgetéseinkből is kiderült, hogy nem ördögtől való az, hogyha remékelünk valamit, szép hollywoodi szakzsargonnal élve, hogyha újra és újra elmesélünk történeteket, adott esetben nagy eposzokat, mert a következő generáció számára lehet, hogy ez a történet még nem ismert, vagy nem ilyen formájában ismert. És én azt gondolom, hogy itt nem csak egy szolgalelkű másolásról beszélünk, ahol Ctrl-C, Ctrl-V-vel az eposz egyes énekeit átmásolta a filmvászonra, hanem igenis megvolt egyfajta szűrő, egyfajta átdolgozás. Én nem is biztos, hogy azt mondanám, hogy társíró, inkább valaki mondta ezt a Válasz Online podcastban szereplő Kassai György professzor, a címe egy kicsit megzavarta, mert ha ez Odüsszeia, akkor a Homérosz szerinti történetet várta, körülbelül 15 percig, mondta, jól emlékszem az interjúban, és ezzel én maximálisan egyetértek, hogy az Odüsszeia nyomán címet kellett volna ehhez a filmhez passzintani, mert az alapjai, meg a nagy vonalakban ez tényleg Odysseus hazaútját mutatja be, de kicsit máshogy, mint ahogy azt mondjuk az eposzban megismertük, de erről majd úgyis fogunk beszélni.
3: Nem egy fehér ellenes rasszista mű, és Nolan nem húgyozott Homérosz sírjára, hanem egy teljesen saját nézőpontjából feldolgozott történetet kapunk. Ebben mennyire szerepelnek akkor azok, hogy Nolan lefeküdt a kultúrharcban, és megadta magát a wokizmusnak?
4: Ezt az Elon Musk által hozott, meg sok más influencer főként amerikai influencer által hozott prekoncepciókat szerintem a film tökéletesen cáfolja. Vegyünk elő párat. Az egyik, miért szerepel Achilleusként egy transznemű Elliot Page, aki korábban ugye nőként szerepelt Nolan korábbi filmjében, például Az eredetben is. A film kezdő jelenetében konkrétan a szereplőt, aki egyébként nem is Achilleus, hanem egy Szidón névre hallgat, kiírják. Különös kegyetlenséggel nyírják ki, bocsánat a spoilerért, és ő neki ugyan lesz még szerepe, amikor Odysseus alászáll az alvilágba, mégis ez egy, már bocsássa meg az ég, de hogy első jelenetben megölni egy transznemű színészt, ez jó, hogy nem azt mondom, hogy transzpárti, hanem pont, hogy transzfób jelzővel is lehetne aggatni, mégis, hogyha az ember megnézi a filmet, akkor látja, hogy semmilyenről szó nincs. Ez a karakter egy fiatal férfi, aki felnéz Odysseusra, aki hűséges hozzá, különleges monológot mond Elliot Page a film második felében, ami szerintem egyébként tényleg az egyik legerősebb jelenetek között van. Mindennek lehet ezt mondani, ezt a jelenetet, de semmiképpen sem a transgender propagandának, amit előzetesen sokan kritizáltak. De ugyanígy végig mehetnénk akár azon is, hogy szép Helena miért színesbőrű, egy fura csavart hoz Nolan, nem is szeretném ezt lelőni, de azt gondolom, hogy elvonatkoztat attól a sztereotípiától, amit a keresztény kultúrkör, vagy ha úgy tetszik az európai, görög-római kultúrán alapuló keresztény kultúrkör rárakott erre a műre, ezt lehántja, és azt mondja, hogy Lupita Nyong, ő korunk egyik legszebb színésznője, most sokan ugye így apostrofálják őt, akkor miért ne lehetne a korunk egyik legkedveltebb és legszebbnek tartott színésznőjét megtenni szép Helénának. Szerintem ez is egy tökéletes fricska igazából azoknak, akik előzetesen, jaj, ez majd biztos valami ilyen színesbőrűekkel teletűzdelt film lesz, ahol a egyenjogúság mellett fog majd mindenki kardoskodni. Szó sincs erről. Ha megnézi az ember a filmet, akkor látja, hogy Nolan egyébként ezeket jó, hogy nem kritikával kezeli, sőt, és egy tükröt tart elénk, hogy miért ne lehetne szép Helena színesbőrű.
3: De akkor mit akart Nolan? Mihez használja Odysseus történetét? Mit szeretne ezen túl még elmondani? Mi az, ami számára fontos? Van benne valami, ami nagyon Nolan-es, tehát ami megjelenik a már említett eredetben is, vagy a legutóbbi filmje ugye az Oppenheimer, amiért Oscar-díjat is kapott?
4: Igen, megint csak Karsai professzor tudom idézni, nagyon tetszett az elekészült interjú, többször meghallgattam, ajánlom mindenkinek hasonlóképpen. Orbás Barna kolléga nagyon felkészülten és pontosan kérdezett, és ebből egy fantasztikus beszélgetés született. Karsai professzor mondja azt, hogy ez tulajdonképpen egy ókori Oppenheimer, hiszen ahogy Oppenheimer feltalálja az atombombát, és ezzel egy olyan bűnt szabadít a világra, ami lehetett volna egy pozitív eszköz is, mégis mi emberiség másra használjuk. Odysseus, és itt talán egy kicsit spoileresek kell, hogy legyünk, egy olyan felfedezést tesz, ezért nevezetesen ez a zeuszi vendégvárás szokás, amire Nolan hegyezi ki ezt a történetet, ami ugye arról szól, hogy mi modernkor, vagy itt az ókor emberei, így elfelejtettük azt a kultúrát, hogyha vendég jön hozzánk, akkor azt hogy fogadjuk. És amikor szembesül Odysseus azzal, hogy tulajdonképpen Trójánál ő volt a vendég, aki betört egy idegen városba, amit feldúlt, porig égetett, az ottani papnőket kinyírta, nem tudom ennél szebben fogalmazni, akkor miért csodálkozik azon, hogyha ő hazatérve Itakába azzal szembesül, vendégei kihasználják az ő vendégszeretetét. És ez millió egy dologra vetíthető a mai társadalomban, hogy mi mennyire vagyunk hipokraták saját magunkkal, és ez már az én meglátásom a filmmel, illetve annak mondani valójával kapcsolatban, hogy nem gondolunk bele, hogy ténynek mi vagyunk az eredői. Mondok egy egyszerű példát. Felháborodva nézzük azt, hogy a gyerekeink mobiltelefonnal rohangálnak, és mennyi időt töltenek a képernyő előtt. 6 évvel ezelőtt mi magunk ültettük őket le monitorok elé, hogy a Covid idején, megkímélve őket a járvány következményeitől, tudjanak tanulni. Napi több órát töltöttek monitor előtt, és most mégis meglepődve nézzük, hogy fiatal tagjai a társadalomnak mennyi időt töltenek a képernyő előtt. Hát szörnyű, szörnyű. És kicsit ezt a fajta párhuzamot érzem Odysseusnál is, aki ráeszmél arra, hogy régen ezek a vendégek, ezek tudták mi a tisztesség, bezzeg most. És amikor szembesül vele, hogy hát én voltam az, aki ezt megtörtem, én voltam, aki ezt elindítottam, ha úgy tetszik. Az első bűnös mégiscsak ő volt, hiszen elindított egy olyan lavinát, ami csúnya szóval viszonyalt a fagy, egy idő után nála esett le, hogy ő lett ennek az egész történetnek a kárvallottja. De ez csak egy olvasata, millió egy részletét ki lehetne emelni. Ugyan egy ókori köntösben, Krisztus előtt 8. századról beszélünk, amikor ez a mű keletkezett, és mégis majdnem 3000 évvel később, mitől aktuális ez számunkra? Rengeteg ilyen pontja van ennek a történetnek.
3: Hirtelen kibújt belőlünk az ókorszakértő is, mert azért is érték kritikák Nolant, hogy hát maga a filmben a díszletek, a hajó, a jelmezek, hát azok nem éppen korabeliek. Vagy nézzük akár Odysseus társait is, akivel bolyonganak, hát az is egy elég divers csapat, tehát ott vikinget is látunk, indiai szereplőt is látunk, ezt sem mondhatjuk éppen Krisztus előtt 8. századi korhű berendezkedésnek.
4: Igen, én erre viszont azt mondom, hogy a mai emberéhez szól, hogyha berakunk egy rakat szőkehajú, kékszemű, hogy mondjam, az európai ízlésnek megfelelő színést, akkor ez a film nem lesz univerzális. Mit értek ez alatt? Nem csak az, hogy nem eladható mondjuk egy távol-keleti piacon, hanem azt, hogy amit ezzel a castinggal akarsz, hogy A kategóriás sztárokkal teszi tele, a világ összes tájáról, a világ minden táján forgat, ennek az üzenete univerzális. Nem csak Amerikáról szól ez, hogy lám-lám, jönnek majd a tengeri népek, akik jaj-jaj, milyen rosszul viselkednek, és mennyire-mennyire el akarják tipolni a mi kultúránkat. Ezek a mondatok kicserélhetők az elmúlt évek, évtizedek politikusainak a mondataira. És mégis egy majdnem 3000 évvel ezelőtti történet szereplőiként hangoznak el. Igen, lehet arra kritikaként tekinteni, hogy a hajók inkább hasonlítanak egy viking hajóhoz, nem feltétlenül a görög mintát, vagy sablonokat, vagy görög hajók stílusát követik le, de könyörgöm az égre, ez nem egy dokumentumfilm. Ez nem a National Geographic-ra, vagy a History-ra készült mű, hanem egy filmes történet. És igen, modernek a jelmezek, modern az egésznek a külcsínye, de pont azért, hogy ha bemegy az ember, akkor nem egy poros, régi, ha úgy tetszik, elhasznált, a mozivásznon már millió egyszer látott fehér, tiszta köpenyben járkáló görögöket látunk, hanem igenis ezek mocskosak, igenis ezek lucskosak, ezek nem jól ápoltak. Ha úgy tetszik, Nolannek a naturalista ábrázolása, ami egyébként meg végig kísérhető például a Sötét Lovak trilógiánál, nyissunk egy rövid zárójelet, egy képregényfilm, pont attól képregényfilm, hogy a rajzvilág, vagy a rajzolt világ valahogy visszaköszön. Nolan ezt rúgta föl, de páros lábbal, hiszen az egész képzelt, felrajzolt, utopisztikus, már ugye korábban Tim Burton neogót stílusban megrendezett Batmanjét, lehúzta két kézzel a földre, és megrendezte úgy, mint egy valós, realista film. Most ugyanezt teszi az Odüsszeiával, úgyhogy ha az a kérdés, hogy milyen minták lelhetők fel Nolannél, akkor például az, hogy ez egy realista film. És akkor itt ráköthetünk például arra, hogy mi a különbség Nolannél és Homérosznál. Hogy Homérosz nem realista. Homérosznál az égi és a transzcendens egy fontos síkja a történetnek. Nolannél nem. Nolannél ez abszolút ki van kukázva.
3: Miért?
4: Szerintem pont a naturalizmus miatt, hogy ezt a történetet nem istenek játszmájának lecsapódásaként mutatja be, hanem emberi gyarlóságok eredményeként. Néhány története miatt Shantit is, a Zendaya által alakított Athéné története, ő csak-csak megjelenik ott Odysseus mellett, de most hadd lőjük le egy újabb spoilert, és aki emiatt tovább tekerne, azt tegyen nyugodtan. A lelkiismeret furdalás vetíti ki Athéné papnőjét, akit Zendaya alakít, akit ugye Odysseus Trójában lát, hogy a katonái kivégzik, kísértetként jelenik meg ez a papnő, aki ez esetben Athénét testesíti meg, de ez sokkal inkább egy belső monológ, semmint egy transzcendens jelenség. Ugyanígy elővehetjük azt, hogy nem jelenik meg sem Zeus, sem Héra. Például Kalipszó szerepe is, aki ugye nimfaként elcsábítja Odysseust, az ő szerepe is sokkal inkább az evilági gyönyörök miatt érdekes, és nem pedig azért, mert hogy ő ott belepletkezve az idő hirtelen elrepül Odysseusszal és Kalipszóval. Hírké története is igazából nagyon naturalistára van véve. Varázslónő, ugye a Homérosznál az éhes katonákat hirtelen disznóvá változtatja, és Odysseus itt egy az egyben egyébként nem szól hozzá, pont mint Homérosznál, néma csöndben tulajdonképpen megfenyegeti a végén, hogy megöli a testvérét, akit ott egy hollóképében tart magánál Kirké, de itt az átalakulás is egy sokkal naturalistább megoldást választott Nolan, konkrétan nem használ CGI-t, amikor a katonák átváltoznak malaccá, disznóvá, hanem így elkezdi gyúrni és deformálni a katonák fejét. Fantasztikus jelenet, és Samantha Morton nevét mindenképpen említsük meg, a színésznő, aki egyébként a Minority Reportban, a Különvéleményben is játszott. Itt fantasztikus jelenetet, tényleg a székbe gyökerezve ültem és néztem ezt a jelenetet. Egyszerre volt undorító és felemelő.
3: Most itt akkor rá is kanyarodhatunk a szereplőválasztásra.
4: Már említettem, hogy itt mindenki áll kategóriás. És akkor még tényleg az utolsó kis mellékszereplőben is, John Leguizamo vagy Tom Holland, hát ne feledkezzünk meg az ifjú Télemakoszról, ja, és hát a Robert Pattinson, a sokak által még az Alkonyatból ismert Robert Pattinson, aki szerencsére levetkőzte már ezt a tini vámpír terepet. Szerintem itt teljesen fölösleges erre többet szánni, mindenki passzol, mindenki tökéletesen arra a szerepre van. Most csúnya szóval Matt Damon az elmúlt 20 év jó fiúja Hollywoodban. Ő még amikor negatív karaktert játszott a Csillagok közöttben, akkor is mindenki imádta. Nolan ugye egyik 2014-es filmje, ahol egy rövid, de annál fontosabb szerepet kap Matt Damon, és itt is egy olyan mintát és egy olyan ideát fest föl, ami egyébként szintén nagyon nagy kritika a mai kor emberének, hiszen miről beszél? Arról, hogy hűségesnek kell lenni, hogy haza kell térni, hogy hiába csatangolsz a világ bármely pontján, menj haza, és az otthon melegét, és a feleségedet szeresd és tiszteld. És ugyanez a másik oldalról, légy hűséges, mint halálig. Ezek azt gondolom, semmiképpen sem összevethetők azzal a korszellemmel, amiben élünk. Ha úgy tetszik, ezek nagyon maradi értékek, és nagyon arhaikus világképet festenek ezek le. Mindehhez, még egyszer mondom, a világ legjobb vezető színészeit hívja, szerintem pont azzal a céllal, amit már az előbb is említettem, hogy egyetemessé tegye az ő mondani valóját, hogy globálissá, hogy ez nem csak egy görög történet, ez nem csak egy amerikai történet, ez a világ bármely pontján megállja a helyét.
3: Érdekes dolog, amit meséltél arról, hogy Odysseus története milyen értékeket hoz magával. Homéroszban Odysseus egyáltalán nem hűséges, ahol lehet megcsalja a feleségét. Ő egy utazó, egy kalandor, egy kalóz. Minden nő, akivel találkozik, arra vágyik, hogy ott maradjon vele, vagy visszatérjen hozzá, és annyira nem siet haza, tehát évtizedekig tart, mire hazaér a feleségéhez. Tehát ahol teheti, ott megáll egy kicsit körülnézni.
4: És ehhez képest itt ez az Odysseus karakter még a nimfánál is nagyon tartózkodó, és hát finoman szóval visszafogott. Pedig azért Charlize Theron esetében ez mindenképpen nagy erőket kell jelentsen szerintem Odysseus esetében, vagy Matt Damon esetében. De félre a tréfát, ez egy fontos hangsúlyeltolódás. Ez egy fontos hangsúlyeltolódás Homéroszért és Nolan között. Mert Nolan záró jelenetei, én tényleg azt hittem, hogy, hogy, és bocsássam a hallgatóság, itt ismét spoileresek leszünk, a nagy mészárlás után Odysseus 8 nyíl áll ki belőle, mindjárt halálán van, de vágás után Enhedővéjel elmennek, kedves feleségével elmennek a naplementébe. Csúnya szóval, hótomiglan, hótodiglan, boldogan éltek, míg meg nem haltak. Ez konkrétan a befejező snit. És még az az igazán érdekes, hogy ezt is jól csinálja meg Nolan, mert nem megy át a kicsben, mert elrugaszkodik attól a homéroszi befejezéstől, hogy Odysseus Homérosznál hazatér, Penelopéval egy fantasztikus éjszakát tölt együtt, és másnap útra kell, és megy tovább, mert hajthatatlan, mert nem tud megállapodni az eposzban. Ehhez képest a film vége az, hogy és boldogan éltek, míg meg nem haltak, love story. Azt gondolom, hogy a mai korszellem kis túlzással közelebb áll Homéroszhoz. Mégis Nolan egy olyan értékvilág mellett tesz esküt, ha úgy tetszik, ami nagyon archaikus, és talán azt is mondanám, hogy nagyon keresztényi.
3: Ilyen hosszan kell a Moen emberének mesélni azoknak az embereknek, akik ilyen párperces TikTok videókhoz szoktunk, órákra bezárjuk magunkat a moziba, hogy hosszan nézzünk a régi, klasszikus, kardozós, szandálos filmek örökösét.
4: A feleségemet sem tudtam rávenni, hogy elmenjünk megnézni közösen ezt a filmet, de azt gondolom, hogy igen, pont ezért kell ezt hosszan mesélni, mert fel van építve minden egyes fordulat, minden egyes kihívás, amit a filmben Odysseus és a társai megélnek, az a végén értelmet nyer, ha úgy tetszik, hogy miért ér például egyedül haza. Elvesztett mindent, a legközelebbi barátait, a legközelebbi harcostársait, és miért? Azért a célért, hogy ő megtartva a hűségét a felesége mellett érjen lépbe. Azt gondolom, hogy ez egy olyan történetmesélőnek kell lenni, mint Nolan, hogy itt ez a 3 óra, amiből persze mind, tehát egy bármikor lehet rövidebbet vágni, mégsem tűnik 3 órának. Nem sokkal később megnéztem egy 90 perces mozit, és sokkal hosszabbnak tűnt, mint a Nolan féle, mert teljesen más volt a ritmusa, mert teljesen más volt a történet szövése, mert teljesen más volt a látvány. Azt gondolom, hogy ez a mozi tökéletesen elegyíti a CGI-t és a maszkos, vagy adott esetben egyéb filmtechnikai, filmtrükkös megoldásokat. Minimális CGI-t használnak, ahol lehetett, ezt próbálták kerülni. Erre Nolan rendkívül büszke, és korábbi moziainál is ugye erre különösen figyelt. Értelemszerűen mondjuk egy Csillagok között, ami az űrben játszódik, ez kevésbé megoldható, de itt is próbálta, amennyire lehet a CGI-tól elrugaszkodni. Értelemszerűen egy küklopszot másképp nehéz megoldani ma már, hogy ne legyen nagyon vicces. De vissza oda, hogy a technika, a látvány és a történet maga van annyira lendületes, hogy ez a 3 óra másfélnek tűnik.
3: Marad-e az emberben hiányérzet? Tehát amikor olvasunk, vagy hallunk, vagy nézünk egy ilyen archaikus történetet, ami ennyire az európai kultúrkörnek az egyik alappillére, még akkor is ismerünk belőle részleteket, hogyha annyira nem figyeltünk oda irodalom vagy történelem órán. Minden változtatás ellenére, hogy ez mégis tud működni, tehát akkor ezek szerint így kell feldolgozni ezeket a régi, klasszikus, több ezer éves történeteket?
4: A rövid válaszom az, hogy igen, de kifejtem ezt talán bővebben. A mű magjáig lefejti Nolan a homéroszi történetet. Megfejti magát a karaktert. Azon változtat egy picit. A történet onnantól kezdve ugyanaz, leszámítva pár apró epizódot, amit kihagy, átír, máshogy jelenít meg. De megvan Nolan fejében a gondolat, hogy ő miről akar beszélni. Arról a világról, amelyik körülöttünk van, amelyik bánkódik, és a kultúráját akarja már eltemetni, közben meg maga égeti el azt a kultúrát, amit olyannyira nagyon fél, és ezt Nolan kíméletlenül a pofánkba tolja, nem tudom ennél szebben mondani, hogy ha-hó, mi vagyunk azok, akik leromboljuk a kultúrát. Mi vagyunk azok, akik elveszítjük azokat az értékeket, amiket korábban olyan fontosnak tartottunk. És igen, így kell ehhez a... Én azt gondolom, így kell klasszikus műveket feldolgozni. A 28-at szóra is, ahogy te fogalmaztál, ez egy szandálos, kardozós film lesz, abból nem lesz sem nézettség, sem pedig értékelhető mű. Én azt gondolom, akár festészetről, akár színházról, akár filmekről beszélünk, ha mondjuk egy klasszikus témát dolgozunk föl. Legyen szó Robin Hoodról, legyen szó Rómeó és Júliáról, legyen szó az Odüsszeiáról. Ha nem adunk hozzá egy új szempontot, akkor az csak önismétlés.
3: Az elmúlt percekben Christopher Nolan Odüsszeia című filmjéről beszélgettünk Kikóval, a Lumière Galaxis blogszerzőjével. Nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztőműsorvezető, Pál Amanda.
0: Elhangzott az Értékmentő.

Ryan Francesconi felvételét hallották. Kedves hallgatóink, a harangszó után déli imádságot közvetítünk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójából. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. Dél

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya,
0: legyen nekem a te igéd szerint. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn,
0: és mi köztünk lakozék. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.

12 óra 3 perc. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit. Jó napot kívánok! Több programmal és megemlékezéssel is készült a kormány az 1526. augusztus 29-i Mohácsi csata 500. évfordulójára. A megemlékező rendezvény sorozat reggel 10 órakor indult a Mohácsi Széchenyi téren. 11 órakor ünnepi szentmise kezdődött a fogadalmi templom előtt. A szentmise után zarándokok, lovasok és katonai díszszázad kíséretében gyászmenet indul a Sátorhelyi Nemzeti Emlékhelyre, ahol állami és katonai tiszteletadás mellett helyezik végső nyugalomra a Mohácsi csatatéren feltárt csonterekéket. 17 órától pedig több mint 500 hagyományőrző játsza újra a történelmi csatát. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország nem tűnt el, ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon a nyelven emlékezve, tette hozzá a miniszterelnök. Megduplázza a szociális tüzelőanyag program támogatási keretét a kormány, derül ki a Magyar Közlöny pénteki számában megjelent kormányhatározatból. A kormány 2026-2027-es fűtési időszaktól 5 milliárd forintról 10 milliárd forintra emeli a szociális tüzelőanyag program támogatását. Az indoklás szerint a programra fordítható állami forrás összege 2019 óta a rendkívüli helyzetek kezelésére hozott intézkedéseket leszámítva nem emelkedett, miközben a piaci és környezeti feltételek jelentősen megváltoztak. A keresztény kommunikáció alapgondolata, hogy hirdessétek a háztetőkről, vagyis minden eszközzel és ahogyan csak lehetséges, jelentette ki Martos Levente Balázs, Esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió elnöke a Café Francesco keresztény kávézó Szabad Egyetemének negyedik estéjén, augusztus 27-én. A Magyar Kurír beszámolója szerint az alkalmon az egyházi kommunikációt vették górcső alá. A püspök és Marti Zoltán a 777 blog főszerkesztője részvételével. Martos Levente Balázs ugyanakkor azt is elmondta, nehéz lépést tartani a mai trendekkel. Riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit szombat reggel, miután egy férfi felszállt egy Kalocsán parkoló kisrepülővel, majd Paks felé indult, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti Gripen vadászgép pár pedig a levegőbe emelkedett. A kisrepülő néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet. A miniszter közlése szerint a rendőrség és az illetékes hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét és a vizsgálatot. Végül az időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar, a déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 28-34, késő este 19 és 27 fok között valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották. Köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 13 órakor jelentkezünk.

talentumot kapott. Hozott másik ötöt is, és így szólt. Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik ötöt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Jött az is, aki két talentumot kapott, és így szólt. Uram, két talentumot adtál nekem, nézd, másik kettőt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak egy talentumot kapott, és így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tiéd, visszaadom neked. Válaszul az úr ezt mondta neki. Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, legalább kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 25. fejezetéből a 14-től a 30. versig tartó részletet Varga László olvasta fel. 12 óra 10 perc. Megismételjük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
1: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, pénteki adásunk tartalmából.

0: 14. Leo a dél-amerikai függőséghelyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. Leo pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickász bíboros homiliája. Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában.
1: Leo pápa a dél-amerikai drogfüggőség helyzetről. A legjobb megelőzés a jó család. 14. Leo pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztórium teremben beszédet intézett a Latin-Amerika Pápai Bizottság által szervezett a fiatalok latin-amerikai függősége helyzetéről és a bűnöző toborzásról szóló találkozó 50 részvevőjéhez. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartott találkozó témája hit alapú válasz a fiatalok kábítószer függőségére és a bűnöző toborzásra. A találkozót a Latin-Amerika Pápai Bizottság, a SELAM latin-amerikai lelki gondozói programja a kábítószerfogyasztás megelőzésért, valamint az amerikai államok szervezetének tanácsadó

0: és támogató testülete az Amerika közi kábítószer használat ellenőrzéséért felelős bizottság szervezte.
1: El tema que nos convoca es reflexionar desde la fe sobre el problema de las drogas y el impacto en nuestros jóvenes.
0: A téma, ami összehoz minket, a kábítószer probléma és a fiatalokra gyakorolt hatása, amelyre a hitből kiindulva keressük a választ, kezdte beszédét a Szentatya. A függőség egy összetett jelenség, amely rávilágít az embertelen világ kudarcára. A fiatalok szenvedése átfogó válaszokat igényel, közösségi megelőzést, tudományos segítségnyújtást, humános igazságszolgáltatást és a hozzá legközelebb állók lelki gondozását. Hozzájárulásunknak a gondoskodásra, a jelenlétre és a közösségi háló újjáépítésére kell irányulnia. A pápa örömmel jegyezte meg, hogy ezen a találkozón 4 híd fut össze, amelyek az együttműködés 4 útját képviselik ezen a területen. Az első híd az egyház és a nemzetközi szervezetek között húzódik, mivel senki sem tudja egyedül megoldani a drog problémát. Ezért külön említést érdemel az Amerikai Államok Szervezete és a Latin-Amerikai és Karibi Püspöki Tanács közötti folyamatos együttműködés. Ők koordinálják a hit alapú közösségi szervezetek képzési tevékenységeit, támogatói hálózatokat hoznak létre, sőt lehetővé tették a szellem számára, hogy bemutassa a latin-amerikai lelkipásztori kézikönyvet, amely a függőségek kísérésére és megelőzésére szolgál. A második híd a tudomány és a hit között húzódik.
1: La Iglesia no interviene en la problemática de las drogas con la pretensión de competir u ocupar el lugar de las neurociencias.
0: Az egyház nem azzal a szándékkal avatkozik be a kábítószer problémába, hogy versenyezzen az idegtudománnyal, a pszichiátriával, vagy a közegészségügyel, vagy hogy azokat helyettesítse, hanem inkább az evangéliumból kiindulva az emberi személy átfogó megértésével igyekszik megvilágítani azt. A harmadik híd az egyházon belül van, amely átszeli a kontinenseket. Az utóbbi napokban Amerikából, Ázsiából, Afrikából és Európából érkeztek ide emberek, hogy megosszák szenvedésüket, reményeiket és lelkipásztori lelkesedésüket. A negyedik híd ökumenikus jellegű. A katolikus egyház és más egyházi közösségek a szenvedők iránti konkrét szeretet gyakorlásában, a hitből kiindulva, nagyon beszédes közös nyelvet találnak a fiatalok elkísérésére és integrálására, szükségleteikben és álmaikban. De engedjék meg, szólt Leó pápa, hogy egy pillanatra megálljak egy olyan intézménynél, amely végigvonul munkánkon. Ez pedig a család. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat joggal nevezett családi egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. Ma tanúi vagyunk számos család fájdalmának, amelyeket szétszakít a kábítószerfogyasztás, az erőszak, a gyermekek bűnözése, toborzása, a szegénység vagy a lehetőségek hiánya, ami peremre szorítja őket. Szent II. János Pál pápa arra kért minket, hogy tegyük az egyházat a közösség otthonává és iskolájává, Ferenc pápa pedig Jézus szándékáról emlékeztetett, aki azt akarja, hogy érintsük meg az emberi nyomorúságot, érintsük meg mások szenvedő testét. Ebben fejeződik ki ugyanis küldetésetek lényege, szólt a pápa, hogy az egyház család legyen, különösen a szenvedőket befogadva.
1: Que la iglesia sea la familia de todas las personas que se quedaron al margen del camino.
0: Végül a Szentatya azt óhajtotta, hogy az egyház legyen mindazok családja, akiket cserben hagytok. Mint a szamaritánus, aki fele barátja lett az elesett embernek, ne menjünk el mellette, építsünk egy olyan egyházat, amely megáll, közeledik, együtt érez, begyógyítja a sebeket, táplál és otthonná válik. Végül Leó pápa hálásan megköszönte mindenki munkáját és kérte, hogy az Isten kegyelme és áldása kísérje őket családjaikkal együtt, és áldja meg ezt a nagyon fontos munkát, amelyet szerte a világ különböző részein végeznek.
2: Leó pápa imádkozik a pusztító nepáli árvizek áldozataiért. 14. Leó sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt. Lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőkért. 14. Leó pápa nagy szomorúságát fejezte ki a nepáli árvizek miatt elveszett emberéletekért és a széleskörű pusztításért. Az augusztus 25-én csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban a Szent Atya a mindenható kegyelmébe ajánlotta az elhunytak lelkét és szívből jövő részvétét fejezte ki a gyászolóknak. Lelki közelségéről biztosította a katasztrófa által érintetteket is, és imádkozik a folyamatban lévő kutató-mentő műveletekben résztvevő mentő alakulatok tagjaiért. A távirat a pápa imáival zárul, melyekben Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, míg több mint 900 ember eltűnt, miután pusztító víz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. Sajnos a halálos áldozatok száma várhatóan emelkedni fog, ahogy a holtesteket a törmelék alól kiemelik. Továbbá százak eltűntek a szomszédos Tibetben, így az érintett régióban eltűntként nyilvántartott emberek teljes száma közel 1500-ra emelkedett. A katasztrófát feltehetően egy himalájai gleccser egy részének összeomlása váltotta ki, amely hirtelen vízáradatot küldött a nepáli kínai határ mentén fekvő folyórendszerbe. A tudósok szerint az összeomlás ereje olyan nagy volt, hogy a keletkezett rengéseket kezdetben földrengésnek hitték. Teljes településeket árasztott el a víz, utak, hidak, energetikai létesítmények és más alapvető infrastruktúra semmisült meg, vagy sérült meg súlyosan. Az áradások egy fontos határátkelőt is sújtottak, elvágva a közlekedési és kereskedelmi útvonalakat. Az eltűntek között sok a külföldi, akik zarándoklatra érkeztek a régióba, a Kailash hegyre és a Mansarovar tóhoz igyekeztek, melyeket a hinduk, buddhisták, jainisták és a bönvallás Tibet ősi a buddhizmus előtti hitrendszerének követői szentnek tartanak. Több ezer katonát, rendőrt és mentő alakulatot vezényeltek az érintett területekre. Helikoptereket használnak az elszigetelt közösségek eléréséhez, a túlélők evakuálásához, valamint élelmiszer, orvosi felszerelés és egyéb sürgősségi segítségnyújtáshoz. A műveleteket bonyolítják a megrongálódott utak, a nehéz hegyvidéki terep, valamint a földcsuszamlások és a további árvizek folyamatos veszélye. Megérkeztek az első nemzetközi segélyek, a szomszédos országok, az Egyesült Nemzetek Szervezete és humanitárius szervezetek személyzetet, felszerelést és pénzügyi segítséget ajánlottak föl. A tragédia újra aggodalmat keltett a növekvő fenyegetéssel kapcsolatban is, amelyet a Himalája gleccsereinek instabilitása okoz, ahol az emelkedő hőmérséklet felgyorsítja a gleccserek olvadását és visszahúzódását.
0: Szent Ágoston Isten titka előtt térdelve kereste az igazságot. Makrickas bíboros homíliája. A nagy hippói püspök liturgikus emléknapján, augusztus 28-án este Roandas Makrickas bíboros, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika főpapja szentmisét mutatott be a római Szent Ágoston bazilikában, amelynek baloldali szenté kápolnájában őrzik Szent Mónika földi maradványait. A szentmise olvasmánya az első keresztény közösséget tárja elénk, amint kitartanak az apostolok tanításában és közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Ez az egyház az eukarisztia, a testvériség és az imádság által él. Kezdte homíliáját a litván bíboros. Szent Ágoston mindig is úgy gondolt az egyházra, mint kegyelem által összegyűjtött közösségre, amelyet az ige és az eukarisztia táplál, és amely képes megosztani javakat, és mindenekelőtt képes megosztani az életet. Szent Ágoston mélységesen szerette az egyházat, és éppen azért, mert szerette, soha nem fáradt bele a szolgálatába, a prédikációba, a keresztények nevelésébe, és a hit igazságának védelmébe. Ágoston mindenek előtt az ige embere volt. Tanult, keresett, vitatkozott, kétségeket és szomorúság és szorongásokat szenvedett el. Igazság keresése soha nem volt öncélú. Azért kereste az igazságot, mert arra vágyott, hogy találkozzon az igazsággal. És amikor végre találkozott Krisztussal, megértette, hogy a keresztény igazság nem csupán valami, amit meg kell ismerni, hanem valaki, akit szeretni kell. Nála a hit és az értelem soha nem voltak ellenségek, ezért arra tanít minket, hogy ésszel kereshetjük Istent, és ugyanakkor letérdelhetünk a misztérium előtt. Ágoston sok utat keresett, sok hangot hallott, megtapasztalta a kultúra, a filozófia és az emberi ambíciók vonzerejét. Végül rájött, hogy Krisztus maga az ajtó, ő a pásztor, ő az élet, aki az igazi életre vezet. Persze Szent Ágoston mindezt egy hosszú hitbéli út során értette meg, emelte ki Makritska bíboros. Története segít nekünk megérteni, hogy senki sincs túl messze Istentől. Aggodalmaink, hibáink, kérdéseink, sőt ellenállásunk is olyan helyé válhatnak, ahová Isten eljön, hogy megkeressen minket. Ágoston megtapasztalta emberi szíve nyugtalanságát. A világ szíve ma is nyugtalan, mert oly sokféle hangra hallgat, pedig az élet igazi bőségét ma is Krisztus kínálja, én azért jöttem, hogy életetek legyen, és hogy az bőségben legyen. Szent Ágostontól ma azt a különleges kegyelmet kérjük, szólt Makritska bíboros, hogy a mi szívünk is maradjon nyugtalan, ami meg nem nyugszik Istenben. A szív nyugtalansága nem rossz, mert úttá válhat Istenhez. Ezt az utat Isten kegyelméből főként édesanyja, Szent Mónika imái egyengedték, amit a fia felismert és így van róla, te Istenem meghallottad és meghallgattad őt, mert nem vetetted meg könnyeit. Szent Mónika nem nagy beszédekkel térítette meg Ágostont, imádsággal, türelemmel, könnyekkel, hűséggel kísérte. Ez az egyik legszebb tanulság, soha nem szabad abba hagynunk az imádkozást azokért az emberekért, akiket szeretünk. Szent Ágoston keresett, sírt, kételkedett, sőt hibákat is követett el, de mindig újra kezdte, és végül megtalálta a jó pásztort, akit mindig is keresett. Szent Ágoston a keresés és a kegyelem embere, az egyház pásztora, a hit és a belső élet mestere, tanítsa meg minket arra, hogy ne féljünk a kereséstől, ne fáradjunk bele az igazságba, és mindenek előtt hagyjuk, hogy Krisztus megtaláljon minket. Zárta homíliáját Szent Ágoston emléknapján Rolandas Makritskas bíboros.

0: Geleger érsek látogatása Moszkva ortodox székesegyházában. A Szent Szék államközi kapcsolataiért felelős titkár oroszországi missziójának második napján, augusztus 26-án szerdán meglátogatta a megváltó Krisztus székesegyházat, a moszkvai pátriárka székhelyét. Augusztus 25-én találkozott Antoni Volokolamszki metropolitával, és megvitatták a két egyház számára közös érdeklődésre számot tartó kérdéseket. Paul Richard Geleger érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár moszkvai missziójának második napján az Orosz Föderáció fővárosában található megváltó Krisztus ortodox székesegyházat látogatta meg. Geleger érseket Igor Vizanov, a moszkvai patriarkátus külügyi egyházi kapcsolatok osztályának alelnöke fogadta. A látogatásra Antoni Volokolamszki metropolitával, az osztály elnökével augusztus 25-én kedden tartott hivatalos találkozót követően került sor. A gyönyörű őszi nap ellenére a megváltó Krisztus székesegyház melegfogadtatásban részesítette a moszkvai missziójukon résztvevő szentszéki küldöttséget. A Kremltől nem messze található impozáns, aranykupolás épületet teljes pompájában mutatták meg Geleger érseknek, akit elkísért Giovanni Daniello érsek, apostoli nuncius. A több mint egy órás idegenvezetés végén az istentiszteleti hely pompás teraszairól panorámás kilátás nyílt az orosz fővárosra. Bár a megváltó Krisztus székesegyház eredeti terve 1812-re nyúlik vissza, amikor első Sándor cár a megváltó Krisztusnak akarta szentelni, hogy megünnepelje Oroszország napóleoni inváziótól való megmenekülését, építése csak 1839-ben kezdődött az alapkő letételével, és a székesegyházat 1883-ban szentelték fel, ami egybeesett harmadik Sándor cár koronázásával. Ennek az istentiszteleti helynek a története mindig is nehéz és tragikus volt, beleértve a szovjet rezsim alatti teljes pusztulását is. 1931-ben felrobbantották a székesegyházat. A háború után a Szovjetunió legnagyobb úszómedencéjét építették a helyén. A szovjet rezsim hanyatlásával és végével az Orosz Ortodox Egyház 1990. februárjában engedélyt kapott a székesegyház újjáépítésére. Az újjáépítési költségeket egy 1992-ben létrehozott alap fedezte, amelyhez a hívek járultak hozzá anyagilag Oroszország minden részéről. A moszkvai megváltó Krisztus székesegyház jelentős művészeti és spirituális kincsek otthona. Geleger érseket végigvezették a kiállításon, amely a templom viharos történetét meséli el, bemutatva a szertartási öltözeteket, történelmi dokumentumokat, vázlatokat és értékes tárgyakat, amelyek megmenekültek a pusztulástól, vagy amelyeket orosz kézművesek újraalkottak. A föld alatti színeváltozás templomból az érseket felvitték az emeletre, ahol az ikonosztáz és a 22.000 négyzetméternyi freskók találhatók. Itt Geleger érsek megállt imádkozni a Vlagyimíri Szűz Mária ikonja előtt, amely a bizánci vallásos művészet és az orosz ortodox kereszténység egyik leghíresebb, legbecsesebb csodatévő ikonja, és amelyet Szent Lukácsnak tulajdonítanak. Az ikont visszakapta az ortodox egyház, és az orosz hívők egyik fő kegyeleti tárgyává vált. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
1: Megismételtük a Vatikáni Rádió tegnapi magyar adását.
2: Magyar Katolikus Rádió.
3: Örömhír mindenkinek.
1: 12 óra 30 perc. Kedves hallgatóink, mai guzsajasunkban a Gajdos Együttes muzsikál.

0: A Gajdos együttes felvételeit hallották mai Guzsajasunkban.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 13 óra. Híreket mondunk, a mikrofon nálunk Vári Judit, jó napot kívánok! A mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, a mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége. A bíboros azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmükből és keressék önzés nélkül a közösség javát. 500 évvel ezelőtt elvesztettünk egy sorsdöntő csatát, de Magyarország nem tűnt el, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök a mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emléknapon Mohácson. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország nem tűnt el, ez talán Mohács legnagyobb üzenete. Itt vagyunk 500 évvel később ugyanazon a földön, ugyanannak az országnak a polgáraiként, ugyanazon nyelven emlékezve, tette hozzá a miniszterelnök. Nem lehetett volna elkerülni a mohácsi vereséget, mondta Pálffy Géza történész, a Lendület Szent Korona kutatócsoport vezetője a Magyar Kurírnak adott, a történelmi esemény 500. évfordulóján megjelent interjújában. A kutató szerint 1526 késő nyarán sajnos semmi érdemi esélyünk nem volt a tartós ellenállásra. Egy 26-27 ezer főnyi keresztény sereg nézett szembe a 75-80 ezres oszmán haderővel. Ekkora ellenséges hada tatárjárás óta nem járt Magyarországon, tette hozzá a történész. A részletekről szólva a szakember megemlítette azt is, hogy 7 főpap és az ország főnemességéből 30 kiválóság, több ezer nemes és maga az uralkodó is meghalt a csatamezőn. A művészet evangelizáló szerepe, az evangéliumi értékrend felmutatása segíthet, hogy az ember visszataláljon Istenhez és önmagához, hangsúlyozta Forgács Alajos plébános a 20. Árszakra Fesztivál sajtótájékoztatóján a Városmajori Jézus Szíve kis templomban. A Magyar Kurír beszámolója szerint az idei jubileumi fesztivál alkalmából egy kis ünnepi albumot is kiadtak az elmúlt 20 év történetéről. A programsorozatot szeptember 12-e és 20-a között tartják. Az idei fesztiválon több mint 90 település vesz részt, és mintegy 400 program valósul meg, ebből 180 Budapesten. Új rakodó és parkoló helyeket, valamint biciklimentes járdákat alakítottak ki Budapesten a József körúton, miközben kerékpározni is biztonságosabb lett, közölte a Budapesti Közlekedési Központ és a Budapest Közút pénteken az MTI-vel. Azt írták, a Sejber Sándor utca és a Korvin negyed közötti szakaszon megvalósult fejlesztések javítják a közterület használhatóságát, növelik a gyalogos és kerékpáros közlekedés biztonságát, valamint rendezettebb feltételeket teremtenek az áruszállítás számára. Végül az időjárásról. Észak-nyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. Elszórtan várható zápor, néhol zivatar, a déli óráktól főként hazánk déli és keleti részén fordulhat elő csapadék, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hőmérséklet délután 28-34, késő este 19 és 27 fok között valószínű. Önök a Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. Híradással legközelebb 14 órakor jelentkezünk. 13 óra 4 perc, vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítása következik.
3: Szeretettel köszöntöm a Magyar Katolikus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Tikovics Ernő. Néhány szó most arról, hogy mai összeállításunkban mit is hallhatnak. Elsőként a szószóló jelentkezik, utána a lélekszavában Kormos Csaba atya arról elmélkedik, hogy hogyan imádkozott Jézus. Ha tehetik, maradjanak velünk!
4: Szószóló. Közéleti magazinműsor.
5: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgetünk. Az Életút interjú első epizódja hangzik el ma, melyben a gyermekkor időszakától a fiatal felnőtt korig ismerhetjük meg életét. Tartsanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunkban dr. Vas Miklós a vendég. Ennek több apropója is van, a közelmúltban töltötte be 90. életévét, nyugalmazott tanszékvezető főiskolai docensként egyébként, és itt van a kezemben egy kötet, Környezetünk technikája 9.-10. osztály részére, Életvitel alcímmel. A beszélgetésben erre a kötetre fogunk talán kilukadni, de szó lesz még a főiskoláról, szó lesz kertészetről, tervezésről, sakról, hitről, zenéről. De először menjünk a családi fészekbe, a családi múltról beszéljünk, hogyan kell a családot elképzelni a te életedben.
1: A felmenőim mind egriek voltak, egészen ameddig csak vissza tudtuk vezetni. Édesapám mezőgazdasági családból született, Vas István nagyapám fertájmester volt, sőt a fertájmestereknek a titkára, kint a legmagasabb vezetésé tagja is volt, de később anyai nagyapám, Pálok Sándor szintén fertájmester volt. Tehát régi egri család sarja vagyok. Az életünk úgy alakult, hogy a szüleink Lajosvárosban, Kanadában kezdték az önálló életüket, úgy értve, hogy elköltözve szülők udvarából, ahol indult minden fiatal valamikor, és Lajosvárosban ettek úgynevezett fax kölcsön segítségével felépítették a családi házunkat. Édesanyám háztartásbeli volt, mert nagy családban nevelkedtem. 8 gyereket szült édesanyám, ebből 7 maradtunk élve, tehát egy 7 gyerekes család egyik tagja vagyok. Most ebből a 7-ből mondhatnám úgy, hogy középső. 2 bátyám volt, akik sajnos már eltávoztak közülünk, és egy nővérem, aki még megvan magas korban. És akkor következem én, és van 2 húgom, és a 3. húgom legfiatalabb szintén meghalt. Tehát tulajdonképpen még

0: mellett még elszúrtam voltak a házak. Ez a templom később épült fel. Lajosváros történetét már másik sokan feldolgozták. Akkor annyira ritkák voltak még az épületek, hogy a házunk udvaráról a nálam egy évvel fiatalabb templomra rá lehetett látni. Az átadásán nyilván ott voltam valamelyik szülőm kezében, és hát én is részesebb voltam a megjelenésének. De közvetlen szomszédaink sem voltak itt a ritkásházból, a városnak majdnem a széle volt a mostani Aradi út. Nem volt a mai levéltár épületén, ahol később a Szőlészeti Kutatóintézet volt, ez is Filoxéravész után épült. Anyatelep, ami messzire látszott akkoriban, ugye magas póznákra, húzalokra úgy vezették föl a alanyvesszőket, amire a szőlőt kell oltani, hogy egyenes maradjon, tehát hogy minél hosszabb legyen. Nem vízszintesen vezették akkor, hanem ilyen szögben. Ezek messziről láthatók voltak, mint a kis gulák. Mellette egy nyíró tepersövény, földes út, kis gyalogút, troszkával borítva. Most, ahol a Mátyás ABC van, arról az útról beszélek. És hát vezetett föl messze az úgynevezett nagy partra, aminek nyoma sincs, hogy ez a templom mögött is teljesen üres legelő rész volt, egy ritkás város széli terület. Amire gyerekkorban emlékszem még, a Kerecsendi út mellett eperfasor volt végig, mert akkoriban ugye háborús időközel miatt a sejem te előállítása a sejem hernyó gubujából volt, és hát serkész csapatok és mások is vállalkoztak arra, hogy sejem hernyót tenyészenek, ami csak az eperfa levelét teszi, így aztán rengeteg eperfa volt, aminek mi nagyon örültünk, mert nekünk az terített asztal volt nyáron, amikor ezeket megtanultunk megmászni, és hát nagyon sok epret elfogyasztani.
1: Milyen volt egy nagy család élete ezekben az időkben?
0: Hát mai szemmel nézve elképesztően szegények voltunk, tehát nyoma sem volt egy ilyenfajta útnak, az udvaron ásott kutunk volt, ahonnan hát vödörbe kellett bevinni természetesen a lakásba a vizet, hát az akkori melléképületek, kis tyúkudvar, stb. Azok még ott megvoltak. Édesapám, mint egyedül pénzkereső is, fiatalon átesett egy tífuszbetegségen, amit szerencsésen túlélt, de a fizikai teljesítő képességét csak lassan nyerte vissza, érdekes módon. Ugye ez a 30-as évek táján volt, 50 éves korában jobb fizika erőben volt, mint 30 évesen. Ez azt jelenti, hogy nem földművelésre adta a fő foglalkozását, hanem iskolákban úgynevezett, sok neve lehetett, azt mondták mindenesnek, pedellusnak, segéderőnek gimnáziumban dolgozott, még pedig az egri cisztercét a gimnáziumba. Hát elég szerény kereset volt akkor, még emlékszem is rá, vissza lehetne számolni, akik valórizálással foglalkoznak, hogy 30 pengő volt a fizetése. Csak is körülbelül 1000 pengő volt egy kisebb háznak a felépítése, tehát így nézett ki 30 pengő. Tehát abból tudtunk igazán élni, vagy a telkek azok nagyok voltak, 400 négyszögöles, és a konyhára valót azért meg tudtuk termelni gyümölcsfák, zöldség. Tehát gyümölcs-zöldség szezonban bőven volt, hát tudtunk tartani egy kis tyúkot, nagyobb állatot nem, mert takarmányt, hát ugye venni kellett, és hát az módjával, hát sokat nem tudtunk. Tehát anyagilag szerényen, öltözködés tekintve is nagyon szerényen, de nagy lelki békében és szeretetből szüleim mintaszerű életet éltek. Sokan nem hiszik el, hogy mesélünk, hogy egy ilyen nagy családnak a szülőknek nincs

elbújni, sehová veszekedni, vagy egy komolyabb szóváltást nem hallottunk egész életünkben. Jó természetű, türelmes, szerető emberek voltak, és mi is teljes szerető biztonságban nőttünk fel, egymást nagyon szeretve, és hát mi a nagy családnál, hogy szokott lenni, a korkülönbség eléggé nagy lehetett. A legidősebb bátyám 12 évvel, a kisebb bátyám 10 évvel volt idősebb nálam. Hát a pedagógiám már úgy mondja egy bizonyos alatt, hogy a 10 év ez bőven nevelési távolság, ami azt jelenti, hogy én a kisebbik bátyámtól többet tanultam, mint a szüleimtől konkrétan. A szüleim nem is nagyon értek rá, hogy velünk külön foglalkozzanak, hát munkával telt az egész életük. De apám, anyám mind a kettő kitűnő tanuló volt, a 6 és 5 elemi ellenére nagyon szeretett olvasni, tanulni is szeretett volna, de az akkori nagyapám lebeszélték, hát micsoda dolog az. Mindegy, nem támogatták ebbe. Ő viszont megfogadta, hogy ő hagyja, hogy tanuljunk. Ha segíteni nem tud is, ha erőből tudjuk, akkor tanuljunk. Mindjárt mind nagyon szerettünk olvasni, ez a lényeg. És ezért mondom azt, hogy apámnak kevesebb ideje volt, de nagyobb testvéreim rengeteg könyvet olvastak, és én is, meg mi is. Mindjárt sok könyvet olvastunk, tehát érdekes módon anyagilag nagyon szegényen, szellemileg majdnem értelmiségi színvonalon nőttünk fel. És mind a heten iskolázottak lettünk, mind a heten érettségiztünk, hárman egyetemet végeztünk, ketten doktoráltunk. Ezt mind a szüleink türelme, kitartása, szeretete, és hát a testvéri szeretet is, ez segített bennünket.

0: És akkor beszéljünk arról, hogy hogyan vezetett a pályád, hogyha már a diploma szóba került, ugye vörös diplomával végeztél, ami azt jelenti, hogy egy kitüntetett minősítéssel, magyarul nagyon jó tanulóként.
1: Igen, hogy a kertészeti és szőlészeti főiskolára jelentkeztem. Bátyám hatására, aki akkor adminisztrátor volt a szőlészeti kutatóintézetben, ugye az működött már itt a kők, hát mi, ahogy ma is működik, tehát akkor megvolt is, és hát itt tetszett neki ez a terület. Én nehezen választottam pályát, mert a kitűnő tanulóknak az az egyik nagy dilemmája, hogy sok mindenhez ér, de úgy igazán még nem kötötte semmi. Tehát ő orvost javasolt volna, és a bátyám, hogy orvosnak menjek. Én valahogy a vért nem tudtam látni, nem szerettem. Megszoktam volna, tudom, a mai eszemmel tudom, hogy nyugodtan lehettem volna. Orvos is, lényeg az, hogy a kertészeti területre mentem, budapesti. Kertészeti és szőlészeti főiskolára, ami tulajdonképpen egyetemi rangú főiskola volt, az volt, hogy akkor vált ki egy évvel előtt a Gödöllői Egyetem kertészeti karaként. Tehát ugyanúgy, mint az állatorvosi egyetem, stb. Tehát nem főiskolai, hanem mérnöki végzettséget, egyetemi végzettséget adott. Hát ez kellett is ahhoz, hogy később doktorálhassak is.
0: Hogy emlékszel az egyetemi évekre, vagy főiskolai évekre?
1: Hát szerencsére ösztöndíjjal vettek föl. Mai számokkal mondva ez nehéz volt, 520 forint volt egy jórendű tanulónak az ösztöndíja. Ebből 300 forint volt a kollégium. Ebben viszont teljes étkezés, mosás, lakás, stb. Minden benne volt. És hát tulajdonképpen akkor 200 forintunk volt arra úgynevezett zseppénz, amit hát erre-arra elköltöttünk, meg hát sok helye lett volna, meg mindig ki kellett egészítenünk. Önkéntes diák munkával, meg mindenvel tudtunk, ugye estelen. Egyébként nagyon szerettem az egyetemen menni, mindig szerettem tanulni, engem érdekelt. Az egyetemi évek nagyon jók voltak. Az ottani körülmények is szerények. Akkoriban ugye a régi nagy villákat államosítva alakították ki ezt is egy nagyobb villának a termeibe volt a helyünk. 14-en voltunk egy szobában például. Emeletes ágyakkal, lópokróccal takarózva, amit alá lepedőt tettek, hogy ne szúrjon. Ugye, tehát tulajdonképpen nagyon egyszerű körülmények között, de nagy előnye is volt ennek. Életre szóló barátságot tudtam kötni a 14 közül 3-mal, akivel hát legalább testvéri szinten barátkoztunk. Volt úgy, hogy 12 évig nem találkoztunk valakivel. Dél-Dunántúlon dolgozott, értelmeim meg éjszakon, és mikor összefutottunk, úgy ültünk le, mint a tegnap előtt váltunk volna el. Ugyanúgy megvolt az az összeköttetés hang, volt miről mesélni, de már olyan természetes volt, hogy barátok vagyunk. Hogy én nagyon szerettem, tanulni is szerettem, kellett is, hogy ösztöndíjjal megtartsam, vagy jobb legyen, és hát az eredmény mutatja, hogy rá voltam kényszerítve arra, hogy jelesrendű legyek legalább, különben elvesztettem volna az időközben megkapott köztársasági díjat, akkor Rákosi díj, vagy ügynek mondták. Összehasonlítva az 520 helyet, ez 800 forint volt, úgyhogy akkor én majdnem ezt hittem, hogy van sok pénzem, hát nem volt az se sok, mert abból öltöztem, amennyire lehetett. Most, hogy ezt az ösztöndíjat megkapjam, azért volt az is, hogy kedvenc hobbim volt, az külön mese, de nem ide tartozik, hogy 13 éves koromban kisebbik bátyám ismerve a zene iránti nagy vonzódásomat ajándékként elvitt Kádár Laci bácsihoz, egy zenetanárhoz, és én zongorázni tanultam. Harmonikázni akartam, mert Tabányi Mihály zenéje tetszett nagyon, amit minden vasárnap hallottunk. De ő ilyet nem tanított, azt mondja, hogy tanuljak meg zongorázni, a harmonika utána megy, ha akarom. A proféta szólt belőle, mert lett alkalom az egyetemen, harmonikázni is megtanultam simán a zongora tudással. Most a zongorát azért említettem, hogy a Népköztársaság ösztöndíjat azért kaptam meg, hogy nem csak a tanulmány eredményem volt jó, hanem közéleti munkát is végeztem. Én szívesen zongoráztam egy egyetem népi tánccsoportjának, meg az énekarnak is a próbákon, meg egyéb rendezvényeken bárhol. Egy kis zenekart is alakítottunk egyébként az egyetemen.
0: Erre az időszakra esett 1956, hogyha jól számolom. Hogyan élted meg ezeket az eseményeket?
1: Hát maguk az események engem nagyon megleptek. Ennek az a magyarázata, hogy előtte voltunk, igen, az előző hónapokban be lehetett fizetni egy 3 hetes lengyelországi tartózkodásra, tanári vezetésre, de ez egy ilyen szakmai kulturális kiküldetés volt. Először voltam külföldön, először láttam tengert, 3 hétig ott voltunk. Politikából csak annyit hallottunk akkor, hogy ott voltak mozgolódások előbb, mint Magyarországon. Ugye politikai tiltakozások, egyebek, és én nem gondoltam, hogy közben, időközben Műszaki Egyetem volt az egyik egyetemi bázisa a mozgolódásnak, hát mindig a fiatalok akarják a változást, ugye, vagy jól, vagy rosszul, mikor, hogy, de ők mindenképp akarnak valahogy előre menni. Létesült úgy, hogy Petőfi kör, egyéb is, hát ott már ilyen hangosabb politikai dolgok is elhangoztak, de meglepetésként, amikor az öltünk, hogy mennyit haladt ez a dolog, a nagy elnyomásban is egyre több elégedetlen hang volt, szerveződés, mi egyéb. Tehát belecseppentem abba, hogy itt már komoly mozgulódás van, és amikor a Műszaki Egyetem szervezte az egyetemi felvonulást, ott már részt vettem természetesen évfolyam társaimmal együtt. Végig az ismert úton, a Bemszombortól kezdve egészen a parlamentig, ahol történtek egyedek mások, de hát most nem arról akarok beszélni. 20 évesként éltem meg, és a budapesti komolyabb, mondjuk a fegyveres harcok közelébe annyiból nem kerültünk oda, mi a Gellért hegyen aránylag elszigeteltem voltunk. Akik a belvárosban voltak, azok jobban láttak mindent, hogy ott mi történik. Ami a Kossuth téri tüntetés után hazamenetelt, én meglepődve hallottam, hogy a rádiónál lőnek. Nem arra mentünk haza, hát mi hazamentünk akkor. Mondván azt, hát sokat lehetne mesélni arról is, hogy volt. Tehát így része voltunk, hát akkor az oktatás ugye természetesen szünetelt, nem tudtuk akkor, hogy meddig. Hát én november 4-éig maradtam Pesten, amikor látszott, hogy folytatás nincs, ugyanakkor tudván az, hogy az egyik barátom kisétált a városból egy kicsit előre, és látta azt az óriási felvonulást a tankokkal, hogy mekkora erő jön be, és hát, hogy az addig sikeresnek, győztesnek kikiáltott forradalom, hát nagyon rövid életű lesz, mert hát ekkora túlerővel a világ legerősebb hadserege volt, talán csak az amerikai volt hozzám érhető, illetve az lehet, hogy nagyobb is volt, de egyik a világ egyik legnagyobb hadserege ellen, hát az ismertek szerint zajlott le, ugye sajnos leverték a forradalmunkat. Hát 56-nak a szelleme azért kísértett bennünket utána, és az egyik barátomat, akik a Mózes Zsigmond körtéren, valaki mondta, hogy megfogott egy kockakövet, amikor ott a barikázottak, és ő is oda dobta, magyarán oda ellenállónak minősítve mennyasszonyával együtt, aki folyamtárs volt, kirúgták az egyetemről szó nélkül. Nem egyedül, aztán voltak mások is, akiket megkörnyékeztek. Hát engem annyiból környékeztek, meg utána, mikor a DISZ helyett, ugye a Dolgozó Ifjúság Szövetsége volt, abból KISZ lett, a kommunista fiak, rá akartak beszélni minden áron, hogy lépjek be. Húztam az időt, ameddig csak lehetett, nem léptem be. Úgyhogy ez már csak az, amikor az utolsó fél évben a diplomamunkára már üzembe voltunk kint, akkor kaptam egy levelet, hogy politikai nézeteim miatt megbonják ezt a magas ösztöndíjat. Hát mondom, legyenek vele boldogok, néhány hónapig még kaptam volna, de hogy mondjam, nem adtam el magam azért ez a pénzért. Ha nem is tettem tevőlegesen ellenük, vagy valami, az, hogy én közéjük álljak, arról szó se lehetett.

0: És akkor eljött a diplomázás ideje, utána merre vezetett az út?
1: A Soproni Állami Gazdaságba kaptam gyakornoki állást. Ez egy nagy állami gazdaság volt, 5 nagy üzemegységből. Hát ezek egyikébe dolgoztam, az is egy összetett üzemegység volt. Szakmailag sok tapasztalattal, ugye, akkor nem hektárba, holdakba számolták még a területeket, katasztrális holdakba. Hát volt 500 hold gyümölcsös, 300 hold szőlő, 1000, igen, hát ez 1000 hold szántó, egy nagy tehenészet, meg egy juhászat. Mellette ugyanakkor egy, mivel traktorok még csak azok a régi, öreg Hofer traktor volt, abból se sok, a szállítás még fogatokkal történt, tehát volt egy nagy ilyen szállító brigád, lovakkal, szekerekkel, egyebekkel. Úgyhogy ott kezdődött a szakmai pályafutás, ami annyiból jó volt, hogy a társterületekben is alaposabb ismereteket szereztem. Tudnélik, a kertészeti ismeretek mellett azért az egész mezőgazdaságra adtak rátekintést, mert fél évig állattenyésztést, fél évig takarmányozást, fél évig méhészetet, sok minden egyebet tanultunk, tehát így komplexen. És akkor itt élesben láttam azt, hogy hogy megy, még kézzel fejtek, akkor a tejet, szamaras fogat vitte be a soproni gyűjtőbe, és hát kézi munka volt legtöbb. Hát engem a szőlő érdekelt legjobban természetesen, abból, hát azért természetesen, mert a diplomamunkámat is itt Egerbe írtam. Az Egernek az a magas területét akkor tervezték beépíteni, és akkor ennek kapcsán készítettem el a munkát. Emellett, és hát itt volt az első nagyüzemi irányba mutató művelésmód, a soproni fejművelés. Tulajdonképpen fejművel is azt jelenti, hogy majdnem kupacra vágják, csak egy szálveszőt, meg egy ugarveszőt hagynak, és ezt lekötötték sor irányába. Tehát a sor közök szabadok voltak magyarán. És akkor itt volt az, hogy kézikapa helyett itt lóvontatta kultivátorral, művelték, és hát a köztes részt aztán kapával tisztították, sok minden. Háti permetezés volt, sok minden. Sok mindent tapasztaltam a régiből, és fokozatosan az újból is.
0: És akkor előbb-utóbb eljött a család alapítás ideje is.
1: Igen, hát a Sopronba kerülésem is az volt az első feleségem, tudnélik, ő meghalt már közben, sajnálatos módon, kőszegi volt, aki hát mondta, hogy olyan helyet válaszunk már, mi is nagyon messze a családtól. Tehát így kerültem egyáltalán Sopronba. Most kérdés első felét pontosítani kell, nem tudom, mit akartál még.
0: Tehát a család alapítás.
1: Ja, a család, persze. Na hát akkor itt természetes volt, hogy mint mennyasszony vőlegény költöztünk oda, és házasságot is kötöttünk ebbe az évből, ami aztán született egy fiam is, és hát ott laktunk egyébként, hát külön-külön üzemegységben egyébként, és nem sok kilátásunk volt sokáig lakásra. Egy irodai épületet, Sopron Kőhidán, ez is egy nevezetes hely, börtönnel szemben volt egy ilyen kétszobás ház, aminek az első szobáját irodának használták, illetve a másodikat ide adták nekünk, a belső szobát, hogy ott lakhassunk. Tehát napközben ott munka volt, tehát este tudtunk szabadon. Később úgy alakult aztán, hogy az irodát megoldották másképpen, és megkaptuk az egész házat elég rossz állapotban, de mégis hát ott laktunk. Akkor, hát itt akkor hát évfolyam társnőm együtt, mind a ketten ott dolgoztunk a kertészetben, ő a zöldségkertészetben, én meg az elmondott kertészeti részeken, amiket aztán mivel az ottani brigádvezetők még képzés alatt álltak, amikor elmentek téli iskolára, akkor az egész terület az én felelősségem volt, az összes szőlőgyümölcsösnek az irányítása. Ehhez volt két férfi, három férfi munkacsapat és két női munkacsapat, akik dolgoztak, hát közel 100 ember, akinek a munkáját aztán kellett szervezni, meg bérjét gyakorlatilag, az alapokat a bérszámfejtőknek megadni, stb. Tehát ennek adminisztratív és szakmai része is. Tapasztalat sok volt, ugye az állattenyésztés miatt vasárnapi ügyeletet is tartottunk, amikor az ember egyedül nézett végig mindent, hogy a tehenészetben indult-e a munka, mondjuk a juhokkal kevesebb gond volt, de a tehenészet az mindig működött. Ez. Szóval szarvasmarhának nincsen még karácsony, és nem még egy egyszerű vasárnap. Ugye.
0: A pedagógiai vénád ekkor már egy kicsit kezdett megmutatkozni.
1: Hát egy kicsit véletlen, ha úgy tetszett. Sok minden változott az oktatás területén is, többek között egy olyan ötlet, hogy mindenkinek tisztelni kell a munkást, meg kell ismerni, aki értékteremtő, ugye a többi az, ez külön már majdnem politikai dolog lenne, hogy mi a hasznos munka és mi a kiegészítő munka magyarán. A munkás végez hasznos munkát, akinek konkrét végeredménye van a munkájának. Aki a munkást tanítja, az improduktív munka. Érdekes. Hát ez mondjuk a primitív gondolkodási megközelítés, ami fizetésekben is megmutatkozott természetesen. Na, a pedagógiai változás annyi volt, hogy a középiskolákat a hét egy napján kiküldték középiskolás osztályokat valamilyen üzemben, ipari, mezőgazdasági, stb., és akkor a soproni gimnazistát egy osztályát a mi üzemegységünk kapta, és hát kire bízzák rá, itt van egy ifjú tudta titán, aki majd erre jó lesz, régebbi idősebb kollégák ezzel nem akartak foglalkozni. Tehát belecseppentem ebbe, hogy őket le kellett foglalni egy napra. Kísérő tanárok jöttek, összebarátkoztunk, jól éreztem magam ebbe, és ők mondták, hogy jó tanári vénát vélnek felfedezni bennem, hogy jó pedagógus is lehetne belőlem, mert valahogy megtaláltam a hangot, meg a módszert, ahogy beszélgessünk. És aztán később ez a gondolat, amikor úgy nézett ki, hogy komolyabb lakás kellene, és ott már nem kapom, és hát mivel én ugye szegény ember lévén saját pénzünk nem volt, én szolgálati lakás nélkül nem tudok menni sehova, vagy sokáig nem tudtam menni sehova. Ott nem volt erre kilátás. Hát két év után ott kellett hagynunk, ugye már megszületett a fiam is, és hát elmentünk Kőszegre. Ott Országos Gyógypedagógiai Intézet működött. Érdekes, de hogy egyáltalán hogy kerültem én oda. Ez az épület az iskola a határon című regény színhelye, és országos beiskolázású volt. Olyan szellemileg hátrányos, mondjuk így gyerekeket vittek oda zömmel, akik még azért képezhetők voltak valamilyen szinten. És az iskolának volt egy foglalkoztató tagozata, ahol 10 szakma közül választhattak, vagy 10 szakmára osztották be ezeket a gyerekeket. Ebben volt ugye mezőgazdasági, kertészeti is, de voltak varrónők, és szobafestők, stb. Tehát volt benne ráció. Ezek segédmunkásként el is tudtak helyezkedni, és pénzt kerestek vele, hogy országosan ezt abba hagyták, hát ezt nem tudom, ez nem a mi területünk már, de így kerültünk oda. Ott itt kaptunk szolgálati lakást, a fizetés ez nem volt valami nagy, de a szociális körülmények igen. Tudnék, a lakásokban aránylag kicsik voltak a konyhák, amit az élelmes és ügyes igazgatónk, hát melegítő konyhának tudott minősíteni, ami azt jelentette, hogy jogosultak voltunk az intézményi étkezést az ott lakó gyerekekkel együtt részt igénybe venni, és így, ha nem akartunk, még vasárnap sem kellett főzni. Tehát mondjuk ilyenfajta kényelmünk, az megvolt, és hát a sok tanyai kínlódás meg egyéb után, hát ez volt egy kis kárpótlás. Hát persze volt egy kis szakmai elégedetlenség is, meg mások is mondták, hogy hát ilyen végzettséggel egy maximum technikusi felkészültséget igénylő területen ügyködni, hát ez egy nem szép dolog, de hát én nem kényszervítra. De akkor jutott eszembe az, hogy létezik egy mérnök továbbképző intézet, aminek tanárképző szaka is van, és ezt beiratkoztunk a feleségemmel együtt, akkor még, és 2 év alatt szereztem egy mérnök tanári képesítést. Tehát, hogy úgy mondjam, megkaptam a pedagógiai alapokat, és később úgy alakult, hogy mint, az már nem részletezem, mert hosszú lenne. Lényeg az, hogy Kőszegen működött egy technikum, ahol felfutó kertészeti osztályok is voltak, és én ott állást kaptam, tehát a technikumba tudtam tanítani. Elméletet, gyakorlatot egyaránt, ahol kénytelen voltam megint nagyon sokat tanulni, mert ott is többek között még mezőgazdasági géptant is kellett tanítani, ami mi ugye elméletileg csak-csak könnyűnek látszik, de az volt a része, hogy utána a gépet üzembe kellett helyezni, és a gyerekekkel együtt működtetni. Úgyhogy volt olyan gyakorlatom, ahol egy hétig jártam biciklivel a tangazdaságunkba, a gépkönyveket tanulmányozva, nekem meg kellett tanulni a gépbeállítást, vetésre, bármire, permetezésre. Úgyhogy komoly elmélet és gyakorlati tapasztalatokat szereztem. Tehát a szakmától se szakadtam el, ugyanakkor hát tanítottam a megfelelő kertészeti tantárgyakat.
0: Meddig tartottak a kőszegi évek?
1: Kőszegi évek 6 évig tartottak. Most mégis kell mondani, hogy ahogy indult a kertészeti osztály, úgy meg is szűnt. Tudnélik, közbevetve mondom, hogy az indulásnak az volt az oka, hogy kitalálta valaki, hogy felsőfokú technikumokat szervez az országban sok helyen. Többek között Fertődön is ott volt ez a kertészeti középiskola addig, amelyik mivel felsőfokra váltott, a középfokot átvitték Kőszegre. De aztán rájöttek, hogy ez valahogy levegőben lóg ez a képesítés, se nem mérnök, se nem technikus, ez a felsőfokú technikum. Nagy részük megszűnt, egy részük pedig főiskolába vagy egyetemé alakult, például Gyöngyösi kar is ilyen, hogy egyet mondjak itt a közelből, úgy indult egy felsőfokú technikumból, fejlődött tovább. És magyarán megszűnt a kertészeti osztály, tehát kifutottak volna az osztályok, és akkor nekem vagy el kellett volna végeznem Gödöllőn az általános mezőgazdasági szakot is, hiába értettem volna annyit hozzá, papír nem volt rá. Hát vagy pedig helyet kellett keresni, és hát úgy adódott ismeretség kapcsán, hogy Zalaegerszegen indul egy szakmunkás képző kertésziskola, indul, aminek volt egy káder igazgatója, és hát testületet kellett mellé tenni, és hát egy szakmai vezetőt. No, ott szintén lakással vártak, és 2 tanári állással. Hát tanakodás után, hogy hát akkor Kőszegén, akkor még nem volt annyira jó hely, ugye Sopron is a világ vége volt, de ez már a politikáról beszélnék, határövezet, ahova csak engedélye lehetett belépni 3 hónaponként, azt is meg kellett újítani, stb. Tehát, de akkor is felmerült, hogy ott maradjunk-e, vagy pedig inkább változtatunk, és akkor mindketten kapunk tanári állást is. Tehát így kerültem Zalaegerszegre. Hát ott a semmiből létre kellett hozni egy iskolát. Kaptunk egy területet, ahol aztán üvegházat építettünk, fúliát, stb., gyümölcsös telepíteni, stb., tehát elindult. És közben félszemmel én azért vágytam Egerbe. Mindig rajta tartottam a szememet, hogy mikor adódik lehetőség, és az volt bennem, hogy az első alkalommal, amikor lehet én hazajövök. Hát 3 évet kellett erre várni, ugye 3 évig dolgoztunk Zalaegerszegen, ott született a lányom egyébként. Érdekes dolog, hogy tőzsgyökeres egriként a fiam Sopronba, a lányom meg Zalaegerszegen született, de hát ők egriek maradtak mindaddig, amíg voltak. Na, lényeg az, hogy ott dolgoztam, és akkor lehetőség volt az egri iskolához jönni, akkor az egri szakmunkás képzőbe kerültem, egyben a mezőgazdasági osztályra szakfelügyelőnek. Tehát csak kötelező 10 óra, nem is kötelező órát, nem vették nagyon szigorúan, 10 órát tanítani kellett, a többi pedig a szakfelügyelettel foglalkozni, amiben beletartozott a megyei mezőgazdasági osztályhoz tartozó üzemek dolgozóinak a továbbképzése is. Hát mikor a szakosított telepeket indították, akkor tanfolyamokat szerveztünk meg, meg sok mindent, tanárokat, előadókat, minden feltételt, ilyen szervezési munka volt. Én nem akartam a praxisból kiesni, azt mondtam, én letanítom a 10 órát, úgyhogy tanítottam is, meg szakfelügyeltem is. Hát aztán adódott úgy, hogy igazgató leváltás után, megbízott igazgató voltam, utána hát jobb összeköttetéssel hoztak igazi igazgatót, ugye. Én meg, mivel adódott a mezőgazdasági tanszéken a főiskolán egy állás lehetőség, nagy szerencsémre, oda kerültem.
2: Dr. Vas Miklós nyugalmazott főiskolai tanszékvezetővel beszélgettünk. Az Életút interjú első epizódjában a gyermekkor időszakától a fiatal felnőtt korig ismerhettük meg életét. Jövő héten folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikus Tompos Péter és a szerkesztő Bércesi András nevében is. Köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
3: A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban címmel Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.

Tisztelt rádióhallgatók! A mai alkalommal nagy szükségét érzem annak, hogy a már elhangzott elmélkedések folytatásaként és mintegy összefoglalásaként megjegyzéseket, megállapításokat adjak közre a keresztény imádsággal kapcsolatban, az ima életünket illetően. Így tehát azt a címet adtam ennek az elmélkedésnek, hogy összefoglaló megjegyzések az imádsággal kapcsolatban. Az első, amikor mi katolikus keresztények találkozunk egymással, akkor nagyon szép köszönés és tanúságtétel, és egyúttal dicséret is, Isten dicséret, amikor azt mondjuk római katolikusként, dicsértessék a Jézus Krisztus. Aztán mit teszünk, amikor imádkozunk? Amikor imádkozunk, Istenre figyelünk, és vele beszélünk. Miért imádkozunk? Miért fontos az imádság? Azért imádkozunk, mert az imádság Istenhez kapcsolja életünket. És nagyon fontos, ezt is hozzátehetjük, hogy Jézus Krisztus példát és parancsot adott arra, hogy imádkozzunk. Az Atyához, a Fiú által, vagyis Jézus Krisztus által a Szentlélekben. Tehát van nekünk keresztényeknek egy szent háromságos formánk. Mivel kezdjük és fejezzük be az imádságot? A keresztvetéssel. Melyek az imádság formái, vagyis azt is mondhatnánk, hogy mik a tartalom szerinti megkülönböztetései az imának. A kérés, a közbeni járás, az áldás, az imádás, a háladás, a dicsőítés, az engesztelés és a felajánlás. Mik az imádságnak a módjai? A szóbeli ima, az elmélkedés, valamint a szemlélődés. Amikor arról a kifejezésről hallunk, hogy liturgia, az miért fontos a mi számunkra? Azért, mert megkülönböztetünk magán és közösségi imát, közösségben mondott ima liturgia, amely a leiton ergon közös munka görög kifejezésből ered, közös Isten dicsőítés, tehát Krisztus titokzatos testének, Isten újszövetségi népének közös, nyilvános Isten dicsérete. Liturgia elsősorban az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, továbbá az imaórák liturgiája, a zsolozsma, valamint a szentségek ünneplése. És ezeken kívül vannak még közösségi imák, a szent rózsafűzér, vagy szentolvasó, litániák, keresztút, de ezek már nem liturgikus megnyilvánulások, hanem úgynevezett paraliturgikus. Nem az Úr Jézus által rendelt imák, hanem az egyház idejében keletkezett Isten dicséretek. Ha Istentől valamit kérünk, azt alázattal, bizalommal, álhatatosan, vagyis szent kitartással, és Isten akaratában megnyugodva kell imádkoznunk. Rendszeresen kell imádkoznunk naponta, reggel, napközben is, gondolatokkal, Istenre figyeléssel, a természetben Isten hatalmának, a fölismerésével, és este is, különösen háladással, lelkiismeretvizsgálattal. Kikért imádkozunk? Mindenkiért, élőkért, holtakért, a szeretteinkért, és
Különösen fontos, sőt elsődleges, hogy az ellenségeinkért imádkozzunk, azokért, akikkel megromlott, nem jó a kapcsolatunk, de Isten segítségével szeretnénk helyreállítani. A legtökéletesebb imádság a mi atyánk, amelyre az Úr Jézus tanított minket. Imádkozhatunk a szentekhez, mert általuk az Istenhez fordulunk, és bennük Isten ajándékát magasztaljuk. Jézus édesanyját az angyali üdvözlettel, vagyis az üdvözlégy Máriával köszöntjük. Legismertebb imádságaink még, ezekre majd később is kitérünk, a Hiszekegy, az Úrangyala, a Rózsafüzér, vagyis a Szentolvasó, a Keresztúti Ájtatosság és a Litániák. Az Ámen szóval, ez egy héber, tehát mondjuk így zsidó nyelvi eredetű szó, az Ámen szóval Isten üzenetének és akaratának elfogadását fejezzük ki, tehát nagyjából így fordítjuk, úgy legyen. A legszentebb imádság, amiben minden megtalálható, kérés, közbenjárás, háladás, dicsőítés, engesztelés, felajánlás, tehát az ima formák az eukarisztikus ünneplés, a szentmise, hiszen abban ott van a jelenlét, az értünk szenvedést vállaló, meghalt és feltámadt Krisztus jelenléte, aztán a legszentebb áldozat, Krisztus áldozatának a megjelenítése, és a szent lakoma, ahogyan mondjuk is, a szent áldozás előtt, Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Pontosabban, ahogyan felhív a pap a szent áldozásra, íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
2: Kedves hallgatóink, ideje elköszönnem. Mai összeállításunk ugyanis véget ért. Búcsúzom készítői Sinkovics Andrea és Bércesi András nevében is. A szerkesztő Túri Sarolta volt. Mindannyiuknak további szép napot, és a holnapi viszonthallás reményében bízva tartalmas rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
3: Elhangzott a vendégoldal, a Szent István Rádió összeállítását hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Társadalmi célú reklám.
0: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
3: 14 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó napot kívánok! A Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. Erről beszélt Erdő Péter bíboros esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, a Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége. A bíboros azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmünkből és keressék önzés nélkül a közösség javát. A keresztény kommunikáció alap gondolata, hogy hirdessétek a háztetőkről, vagyis minden eszközzel és ahogyan csak lehetséges, jelentette ki Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, a Magyar Katolikus Rádió vezérigazgatója, a Café Francesco keresztény kávézó szabad egyetemének negyedik estjén, augusztus 27-én. A Magyar Kurír beszámolója szerint az alkalmon az egyházi kommunikációt vették górcső alá. A püspök és Marti Zoltán a 777 blokk főszerkesztője részvételével. Martos Levente Balázs ugyanakkor azt is elmondta, nehéz lépést tartani a mai trendekkel. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Frisch kutatásából, amelynek részleteit szombaton közölték az MTI-vel. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan 58% nagyjából ismeri az MVVH feladat és jogköreit. A népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta. A kutatás adatai azt mutatják, a hivatal élére pénteken megválasztott Unger Anna nevét 9% ismerte korábban, 57% a mostani jelölés alapján hallott róla először, 34% pedig még a jelölés kapcsán sem hallott róla. Unger Anna állítására miszerint nem reális, látványos eredményt várni a hivatal első 6 évében, a lakosság megosztottan reagál. Ennek a kérdésnek a megítélésében nem látszik törésvonal a politikai táborok között, mind a Tisza, mind a Fidesz és a Mi Hazánk szavazói is megosztottak a kérdésben. Vasárnap hajnalban újra indulhat a közúti forgalom a megújult északi felüljárón, a Flórián térnél a Szentendrei út felé, közölte a Budapesti Közlekedési Központ szombaton az MTI-vel. A felújítás során átépítették a pálya szerkezetet, javították a vasbeton szerkezeteket, átépítették a hídfőket és a hídvégeket, megtörtént a hídszegélyek és a korlátok cseréje, felújították a hídfők kő burkolatát, valamint megvalósult az esztétikai helyreállítás is. A BKK kiemelte, a beruházás teljes bruttó költségvetési kerete 3,27 milliárd forint, ugyanakkor a közbeszerzési eljáráson kialakult versenynek köszönhetően a munkák a korábban becsült érték 59,5%-ából valósultak meg. Végül az időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet délután 28 és 34, késő este 19 és 27 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! A következő híradás 15 órakor lesz.
4: 14 óra 4 perc. Szóról szóval. Beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Nyelvművelő berkekben a csongrádi tábor fogalommá vált az évek évtizedek során. 1993 és 2007 között, köszönhetően Fábiánné dr. Szemci Ibolya, Kazinczy és Lőrincze díjas tanárnőnek és férjének, a Pécsi Blanka díjas Fábián György igazgató úrnak, a Bacsányi János gimnáziumban rendezhettük meg az Anyanyelvápolók Szövetségének országos ifjúsági anyanyelvi táborát. 2007-ben Csongrádon a helyzetünk ellehetetlenült, néhány évre átalakultunk vándortáborrá. Ennél fogva 2007-ben Győrben, 2008-ban Vácott, 2009-ben Balassagyarmaton, 2010-ben ismét Vácott, 2011-ben Pécsett, 2012-ben Zsobokon, Kalotaszegen, 2013-ban Miskolcon töltöttük el a szakmai hetet. 2014 óta Széphalomban, a Kazinczy Ferenc egykori birtokára épült, gyönyörűséges épületben, a Magyar Nyelv Múzeumában raktunk fészket, s ott 12 év óta élvezzük a csongrádihoz hasonló fészek meleget. Legutóbbi adásunkban csak arra futotta, hogy megemlítsem, kik voltak azok 16-an, akik a 33. ifjúsági anyanyelvi tábor délelőtti előadásait megtartották, de arra már nem futotta, hogy a délutáni és esti programokat is felsorolhassam. Pedig hasznos ezeket megemlegetnem, mert így azok is tájékozódhatnak a történtekről, akik személyesen nem lehettek velünk, s kedves hallgatóink is valóságos képet kaphatnak egy anyanyelvi tábor teljes esemény soráról. Érdemes az augusztus 3-a és 10-e közötti programsort időrendben követnünk. A hónap első hétfője az utazással és a megnyitóval telt el. Voltak, akik 15 órát utaztak azért, hogy a tábor 8 napját velünk tölthessék. 3-án délután a Sátoraljaújhelyi Városháza szépséges dísztermében elkezdődött a hivatalos program. A megnyitó műsorán a gerincét Ravasz László református püspök írásai jelentették, és az ifjúsági tagozatnak 4 vezetőségi tagja működött közre, Albrikovszky Ruzsa Tímea, Stankovics Réka, Halász Gergő és Pásztor Zoltán. A hivatalos megnyitót követően a késő este az ismerkedéssel, a bemutatkozással, a táborrend ismertetésével, az ajándékok szétosztásával, a tervezett vetélkedők előkészítésével telt el. A kedd délutánt a befogadó intézménynek, a Magyar Nyelv Múzeumának és környékének megismerésével töltöttük el. A múzeum kiállításai, a Kazinczy emlékcsarnok, a Széphalmi Szent Kazinczy Ferenc és Török Szofi sírjának felkeresése, a múzeumkert bejárása elég elfoglaltságot adott a táborozóknak. Kedden este egy anyanyelvi csapatjáték az úgynevezett varázs ketyere keretében 180 kérdésre válaszolhattak a hétfős csapatokba rendeződött táborlakók. Ebben a játékban nem csak a tudás, hanem a gyorsaság is sokat számított. A szerda délutánt Sátoraljaújhelyen töltöttük el. A Kazinczy Ferenc Múzeum 3 kiállításának megtekintése után felüdülésként a kalandparkban múlattuk az időt, a libegőn utazás és a bobozás a tábor izgalmas élményei közé soroltatnak. Este Bata Dórián délvidéki történelem tanár vezetésével filmvetítés és elemzés zárta a napot. Csütörtökön, az év legmelegebb napján, reggeltől estig kiránduláson vettünk részt. Blanár Róbert értő idegenvezetésével jártuk be az előre eltervezett útvonalat. A táborszervezők szándéka szerint a

0: azokat a mondjuk életmódbeli ideálokat is hordozta, amelyek egy két háború közötti vagy egy monarchiabeli egyetemi professzornak az életvitelét jellemezték. Most, hogyha eljönne bárki az én lakásomba, és egy idegenvezetést tartana, vagy akár bár a kollégáim nagy részének a lakásába, ha csak valaki nem örökölt valami hasonlót, akkor azért abszolút nem ezt a világot látná, hanem ezek általában modern, kisbelmagasságú lakások, tele rakva gyerekruhával és könyvekkel. Tehát, hogy én azt gondolom, ez egy kicsit sajnálkozva is jegyzem meg, hogy a mi generációnknak már nem adatott meg az, hogy a tudományos életben vagy a társadalomban betöltött pozíciójához méltó vagy ahogy ő azt elképzelni, hogy milyen is lenne jó olyan lakás körülmények között lakja. Hát ez mondjuk, hogyha így a szívfájdalmaimat sorra kéne venni, nincsen sok, de ez kétségtelenül az egyik.
1: Ha már említette a nagy történész generációt, mennyire ismerte őket? Tehát olyan neveket tudok mondani, mint Kosári Domokos, Esz Jónás Ilona, Ervárkonyi Ágnes, Májusz Elemér, Szabad György, és még sorolhatnám. Mennyire került velük kapcsolatba, és mennyire volt inspiráló az ő tevékenységük?
0: Igazában véve a mi generációnk volt az utolsó olyan generáció a történelemben, aki ezt a két háború között indult generációt még éppen elkaphatta. Tehát akiket felsorolt, ők hát vagy a 40-es, 50-es években végeztek, tehát még legalább így a gimnáziumi éveik a Horthy korszakra estek, vagy hát többek, akiket említett, azok még kifejezetten a Horthy korból maradtak itt, legalábbis akkor szerezték meg a diplomájukat, doktori fokozatukat, vagy már tanítottak is, mint Májusz Elemér. Nyilván az idősebbeket nem ismertem, Májusz Elemért akkor temették, amikor én az ötös kollégiumba beköltöztem, tehát, hogy őket már nem ismertem. Györffy Györgyöt egyetlen egyszer láttam egy tihanyi konferencián 2000-ben, de természetesen mondjuk Várkonyi Ágnest nagyon jól ismertem, és tanárom is volt. Tehát azt mondhatom, hogy nagyjából aki a 20-as években született generáció volt az, akit még mi ismerhettünk az egyetemről, Kosári Domonkossal is találkoztam, de számomra igazából a leginkább meghatározó érdekes módon nem ez a vonal volt, hanem az egyházi vonal, amit életem egyik legnagyobb ajándékának tekintek, hogy valamikor az egyetem éveim leges legelején nagyjából a véletlennek köszönhetően összetalálkoztam Páter Lukács Lászlóval, jezsuita szerzetes volt, aki egész szakmai életét Rómában töltötte. Ő Kalocsán indult tanárként, de nagyon fiatalon ugye emigrált, a többi jezsuitával együtt, ő Rómába keveredett, és mint olyan, aki történelem szakos is volt, és latinul tudott, beosztást kapott a levéltárba, ott dolgozott hosszú évekig, majd átrakták a rendtörténeti intézetébe. Akkor még ezek a központi Rómában működő szerzetesrendi történeti intézetek nagyon aktívak voltak, mindegyiknek volt folyóiratuk, forráskiadvány sorozatuk, monográfia sorozatuk, és Páter Lukács több magyarral együtt, így például Polgár Lászlóval vagy Szilas Lászlóval, Fehér Józseffel, Arató Pállal együtt, ennek a történeti jezsuita, Róma jezsuita történész műhelynek volt a tagja, illetve bizonyos értelemben, szellemi értelemben a vezetője is, és én 1990-ben találkozhattam vele, mert ő akkor hazajött Budapestre, hogy itt egy úgy gyakorlatilag a semmiből teremtsen egy magyar jezsuita rendtartományi levél, tehát én rögtön mellé szegődtem ilyen segédnek, pakoltunk, stb. 1910-ben született egyébként, tehát mondjuk nálam 59 évvel volt idősebb, és hát életem azt hiszem egyik legmeghatározóbb élménye volt a vele való közös munkálkodás. Ugyanígy egy másik jezsuita, Bencés, aki 1905-ben született, Vanyó Tihamérőt még a gimnáziumi éveim alatt ismertem meg. Ő volt a Magyarországról kiinduló vatikáni kutatásoknak az egyik legnagyobb mestere. A 30-as években folytatott vatikáni kutatásokat, aztán a 60-as években visszatért, több forráskiadványa jelent meg ebben a témában, és hát én szerintem, aki a saját korában a legmódszertanilag is és elméletileg is a legmagasabb szinten művelte ezt a fajta levéltári kutatómunkát és a levéltári források közvetételét, az Vanyó Tihamér volt. Tehát ő volt a másik, ilyen, de például találkoztam Bárdos Kornél zenetörténésszel, ciszterci szerzetessel, az is egy nagyon nagy élmény volt. Tehát, hogy igazában véve engem ami az én szakmai indulásomkor nagyon meghatározó volt, az nem a világi történetírásnak az akkor élő nagy klasszikusai, hanem sokkal inkább

0: ez az egyházi vonal. Én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy tulajdonképpen ebbe az irányba ment el a pályafutásom is.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Quaterco műsorát hallják, műsorunk vendége Molnár Antal történész. Részben itt már szó esett az indulásról, de annyit olvastam az önéletrajzából, hogy Sárosdon született egy vidéki gyerek. Hogy került a történettudomány közelébe, most ha elindulunk a kezdetektől?
0: Igen, hát ez valóban nem volt magától értetődő, tehát nem egy bejáratott úton kerültem én a bölcsészkarra, ami családunkban soha senki nem volt, nem hogy bölcsész, de még tanár sem, tehát igazából egy ilyen alsó középosztály kispolgári millió talán az, ami a családunkat jellemezte. És
1: hát, bocsánat, mert mivel foglalkoztak a szülei?
0: Édesapám erdőmérnök volt, de első generációs értelmiségi, édesanyám pedig ő felvidéki, ő könyvelő volt, az erdészetnél dolgozott, ahol édesapám is.
1: És lehetett volna erdész, járta az erdőt biztos, tud gombát szedni, gondolom én, ismeri a gombákat.
0: Hát annyira nem ismerve a gombákat, egyébként szerintem édesapám sem ismerte a gombákat, de a fenyőfákat például egész jól megismertem már gyerekkoromban, mert egy olyan erdőben laktunk, ami korábban grófi arborétum volt, és nagyon sok, ha jól emlékszem, 8-10 féle fenyőfaj volt, hát már elég ramagy állapotú, de a jegenye fenyőtől a Douglas fenyőig és a vörös fenyőig, tehát olyan, ami azért nem őshonos egy mezőföldi átlagos erdőben, ez megtalálható volt abban az erdőben, ahol laktunk, mert ez az erdészség, ez azt is jelentette, hogy az erdőben volt egy szolgálati lakás, tehát ilyen értemben valóban az erdőben töltöttem a gyerekkoromat.
1: Na de akkor ez nem egy ilyen szokványos falusi gyerekkor volt? Tehát nem úgy volt, hogy az istállóban ott a tehén, és reggel megfejték, és a többi. Tehát nem ilyen volt?
0: Nem ilyen volt, elsősorban azért nem ilyen volt, mert a szüleim közül egyik sem volt klasszikus értelemben, sőt, semmilyen értelemben falusi. Tehát én nem egy sárosdi, tehát nem tudom visszavetni a hantosszéki kunokig a családfámat. Édesanyám lévai volt, vagyis hát még él természetesen, felvidéki, tehát ez Bars megy, ez a mai Közép-Szlovákia. Édesapám pedig a gyökereit tekintve Győr megyei Écsi részben meg polgárdi. De igazában véve senki nem jött paraszti sorból a szó klasszikus értelmében, ők úgy kerültek Sárosdra, hogy ott volt munka és szolgálati lakás. Nekem egyetlen rokonom se volt a faluba, és egy kicsit így a falun kívül is éltünk azzal, hogy az erdészházban is nem bent a faluban. Állatok voltak, mondjuk tyúkok maximum, meg kutya, macska, de igazából nem ez a klasszikus falusi élet volt, ami én.
1: De hát akkor egy kicsit egyedül volt. Ott volt a falu, ott voltak önök, és akkor ilyen elveszett, bejárt az iskolába, gondolom én, nem tudom milyen iskola volt, hogy 4 osztály külön vagy egybe, de hát akkor a falusiak azt mondták, hogy ja, itt jön az erdész fiú, de ő egy más világ.
0: Azt hiszem, egy picit így ez sarkítva van, de azt hiszem, hogy az alapok az természetesen így van. Tehát volt maga a falusi társadalom, és voltak az, úgy hiszem, az erdei gyerekek, mert nem egyedül voltunk ott többen, 4-5 család élt, és az ő gyerekeikkel voltunk hát nyilván szorosabb kapcsolatban, és hát bejártunk, 8 osztályt jártunk, mert Sárosdon egy teljesen normális falusi iskola volt, és ezt mindig el szoktam mondani, hogy semmivel se volt rosszabb egyébként, mint ha mondjuk Fehérvárra jártunk volna, vagy behortak volna onnan Pestre, ami akkor abban az időben, ugye hát én a 70-es, 80-as évek fordulóján voltam általános iskolás, ez teljesen elképzelhetetlen volt, mindenki ott járt iskolába, ahol ugye született vagy élt, tehát ez egy teljesen természetes, és szerintem nagyon pozitív dolog is volt, tehát én ezt nagyon jónak tartottam, és egy teljesen jó képzést kaptam, egy olyan képzést, amivel simán felvettek Pannonhalmára, de egyébként a mi osztályunkban, ugye Pannonhalmán volt egy angolos osztály, az jellemzően a pestiek, és volt egy latinos németes osztály, ez meg jellemzően a vidékiek. Hát ez egyébként érdekes, de tényleg így voltam, 4 pesti volt a 40-ből, és a többiek is vidéki gyerekek voltak, ugyanúgy iskolába jártak, mint én, és fölvették őket Pannonhalmára.
1: Na de miért Pannonhalmára jelentkezett? Hát jelentkezhetett volna akárhova, Székesfehérvár közel volt a gimnáziumok, miért Pannonhalma?
0: Hát igazából véve ez is egy ilyen érdekes szerencsének köszönhető. Én azért nagyon sokat olvastam gyerekkoromban. Lényegében kiolvastam a plébániai könyvtárt. A plébánosunk, aki egy ciszterci szerzetes volt, Bácskai Sándor Keve, ő nekem gyakorlatilag kölcsön adta a plébániai könyvtárt. Mindig vittem haza három könyvet, és akkor vittem vissza a három könyvet. Tehát, hogy én gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a két háború közötti vallásos irodalmat szerintem egészen magas szinten megismertem, az akkori ifjúsági regényeket, meg lelkiségi irodalmat, és hát nyilvánvalóan volt egy erős, tehát anyukám nagyon vallásos volt, jártunk templomba, ami egyébként azon a vidéken, ez szintén egy picit így kilógtunk ott abból a sárosdi millióból, azért ezek a mezőföldi hagyományosan cseléd múltú falvak nem voltak olyan vallásosak, szóval ez nem azért a nyugat Magyarország, stb. Tehát, hogy ebben is kilógtunk, és akkor volt egy tévéműsor, amit az akkori vallási szerkesztőség, ami valahogy akkor alakult a 80-as évek elején készített, Pannonhalma a zsidó mentésben. Ezt sokszor leadták, ezt a dokumentumfilmet, és szerintem egy csodálatos, egy nagyon jó dokumentumfilm volt, és én ezt láttam, és ott szó volt arról, hogy mi is ez a Pannonhalma, mert egy átlagember nem tudta, hogy mi ez, és akkor szó volt arról, hogy itt van egy iskola, van egy hatalmas régi könyvtár, stb., és nekem ez annyira megtetszett, hogy elkezdtem rágni a szüleim fülét, hogy én ide szeretnék menni iskolába, és akkor ők beszéltek a plébános úrral, meg én is, és akkor mondta, hogy persze oda lehet menni, stb. Kellett ugye plébános ajánlás, meg püspöki ajánlás, meg egyebek, és akkor hogy próbáljuk meg. Ősszel volt a, vagyis ősztél fordulóján a felvételi, hogyha valakit nem vesznek fel, akkor a simán tudjon még menni. Akkor még ugye nem volt ez a felvételi rendszer, csak oda volt, és akkor fölvettek, és akkor oda mentem, és aztán utána az öcsém is oda jár, de Sárosdon mi voltunk a legelsők, akik én nem tudom, hogy valaha is járt-e onnan, akár bármilyen más egyházi iskolába korábban valaki.
1: És akkor ez jó volt? Nem bánta meg? Nem mondta azt, hogy jaj, máshova kellett volna mennem? Vagy éppenséggel arra gondolt, hogy a legjobb helyen vagyok?
0: Hát én arra gondoltam, és abban különbözöm talán több iskolatársamtól, hogy én most is így gondolom. Tehát bennem, én azt gondolom, hogy...
1: Bocsánat, de hát még ők nem így gondolják?
0: Hát azért nyilván Pannonhalma egy nagyon sajátos világ, ami valakinek nagyon-nagyon jót tesz, valaki nagyon jól megtalálja benne magát, valaki meg kevésbé. Ez természetes, ahogy ön is megkérdezte, hogy tehát mehettem volna Fehérvárra is, és valóban szerintem sok embernek az, hogy bejár Fehérvárra a gimnáziumba, és onnan minden nap hazajön, alapvetően 18 éves koráig otthon van, az egy biztonságot ad, és ő ott jobban érzi magát. Nekem az, hogy elkerültem Pannonhalmára, az egy nagy kihívást is jelentett. Azért ez egy szellemileg egy nagyon inspiráló környezet volt. Ugye én egy kicsit viccesen mondom, hogy a régi könyvek és az oklevelek miatt mentem oda félig meddig, hiszen engem ez gyermekkorom óta nagyon-nagyon vonzott, izgatott, érdekelt. Én lényegében amióta van történelem tantárgya az iskolában, ugye ötödikbe jön be, vagy ötbe akkor, én azóta történész akartam lenni, tehát nekem az, hogy Pannonhalmára mentem, ez egy óriási lehetőség és ajándék volt. Egészen biztosan nem tartanék ott az életemben, ahol tartok, hanem oda járok.
1: Azt mondja, hogy bejárt a plébános úrhoz könyvekért, meg stb. Egy ilyen vidéki plébánián vannak olyan iratok, ilyen keresztelői könyvek, meg egyebek, ezeket is úgy böngészte, hogy ki hol született, meg honnan jött, meg kinek a fia lánya.
0: Hát ezeket bögésztem, de az az igazság, hogy nem teljesen önszántam volt. Tudnélek, a plébános úr, amikor fölismerte azt, hogy engem ilyen munkára lehet használni, akkor rögtön megkaptam mind a három anyakönyvet, ugye kereszteltek, temetettek és bérmáltak anyakönyvét, és ő megcsinálta valameddig a 60-as vagy 50-es évekig a névmutatót, és mondta, hogy akkor én fejezzem be.
1: És akkor egy Excel táblázatot kellett csinálni,
0: Excel még nem volt. Volt egy ilyen rendszer, és akkor gyakorlatilag egy névmutatót készítettem az anyakönyvekhez, nem tudom, 6. koromban. Szerintem ma is azok a névmutatók vannak, legalábbis addig, amíg én 80-as évek elejéig megcsináltam. Úgyhogy ilyen értelemben ez már egy kicsit a történészi munkába való bevezetés is volt.
1: És akkor az iskolában ott voltak az osztálytársai, és akkor mondta nekik, hogy a te dédapád az innen jött meg, stb.
0: Az talán ennyire nem, de az biztos, hogy most így visszaemlékezve, tényleg erre nem gondoltam már erre a dologra, körülbelül 45 éve, hogy azért ez biztos, hogy egy hasznos és érdekes, meg az, hogy az ember megtanulja ezeket összekötni, meg hát tulajdonképpen az anyakönyv az egy rendkívül fontos forrás ma is a történeti kutatásban, és ugye én ezt már olyan 12 éves koromban ugye így megtapasztalhattam, hiszen hát egy ilyen névmutató az óhatatlanul összeköt nevek. embereket, családokat, stb. Szóval ez egy nagyon érdekes dolog volt, és egyébként történészként is használtam elég sokszor régi, hát törökkorra foglalkozom, törökkori anyakönyveket, az is árusdon ilyen régiek nem voltak, ezek a 18. század legvégén, 19. században kezdődtek.
1: A pannonhalmi gimnáziumból egyetemre jutni sokáig nem volt könnyű, és ha mégis, akkor leginkább természettudományi karokra. Ön történész akart lenni, tehát társadalomtudományi karra jelentkezett, akkor már ez nem volt gond?
0: Nem, de a kérdés teljesen jogos, ugyanis amikor Pannonhalmára mentem, ugye az én általános iskolai tanáraim, akik különböző rosszallással nézték azt, hogy például templomba járok, meg szóval ez azért nem számított annyira sikkes dolognak egy 80-as évek elején egy Kelet-Dunántúli általános iskolában.
1: Bocsánat, de ők mondták, tehát szóvá tették a gyereknek, a diáknak?
0: Hát volt, hogy mondták is, igen. Nem, azért nem akarok itt mártírkodni, tehát nagy üldöztetésben nem volt részem, de volt, hogy mondták, vagy mondjuk, amikor valamilyen úttörő tisztségre megválasztottak, akkor a végén megsemmisítették a választás azzal, hogy aki templomba jár, az nem lehet csapattitkár. Hát én nagyon-nagyon régen örültem ennyire valaminek, hogy ezt megfúrták, tudnélik, ha valamire nem vágytam, akkor az ilyen típusú úttörő tisztség volt. Tehát, hogy igen, ez azért számított, és azt viszont számon tartották, hogy amikor elmentem Pannonhalmára, több tanára mondta, hogy szerinte ez butaság a részemről, mert ha én történelemmel, irodalommal akarok foglalkozni, akkor majd a felvételén megnézhetem magam, mert nem fognak fölvenni. Egyébként ez egy teljesen jó indulatú figyelmeztetés volt a részükről, és azt hiszem, hogy 84-ben, amikor én oda mentem, ez végülis egy reális probléma volt, tehát én ezt abszolút pozitívan emlékszem vissza ezekre az aggodalmakra a részükről. Ugyanakkor, amikor 88-ban érettségiztem, hát akkor ez már az ilyen értelme a múlté volt, úgyhogy egy csomóan mentünk nem csak innen, hanem például a pesti piaristáktól is volt több évfolyam társam, akik történelem szakra jöttek.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Molnár Antal történész, én Sályi András vagyok. Az egyetemi évek, nem tudom, kollégista volt nyilván, az egyetemi évek, a kollégium, az ötvös kollégium, az már nem volt az a legendás kollégium, vagy azért mégis?
0: Hát inkább, hogyha mondjuk a kortársaimra gondolok, vagy a mi akkori szándékainkra, akkor inkább úgy fogalmaznék, hogy újra a legendás kollégium volt. Tudnélik, hogy az ötös kollégium, a legendás kollégium az 48-49-ben megszűnik, majd a 60-as években, 50-es, 60-as években újraindul valamilyen formában, ami bizonyos szakkollégiumi elemeket visszatekintett, vagy azokat képviselt a régi kollégiumból, de természetesen nem lehetett, nem volt az a kollégium, amely a 1948 előtt, tehát amit felszámoltak. És az, hogy ez végülis így megindulhatott, abban az akkori igazgatónak, Tóth Gábornak nagyon komoly érdemei voltak, őt követte Szijjártó igazgató úr, aki tulajdonképpen ezt a hagyományt folytatta, de azért egy alapvetően a kései létező szocializmus világához adaptálva. Na most itt 89-90 után volt egy kollégista generáció, aki viszont nagyon szeretett volna visszatérni a régi kollégium eszméhez, akinek a szemében ez a Tóth Gábor Szijjártó féle vonal egyfajta megalkuvást jelentett, és a szocializmus tovább élő örökségét, és hát ott bizony elég komoly küzdelmek voltak, az, hogy akkor az igazgatót tulajdonképpen hát leváltották, akkor hoztak új igazgatókat, próbálkoztak azzal, hogy visszaállítsák a kollégiumnak ezt a régi szellemiségét, régi igényességét, stb. Akkor ugye nagyon sok régi kollégista megjelent a kollégium körül azzal, hogy hát ő ebben se, ez olyan, mint a cserkész mozgalom lehetett akkor, amennyire én erre így visszaemlékszem. Megjelentek ezek a 80 éves rövidnadrágos bácsik ott a mozgalomban, és akkor ott buzogtak. Na hát egy kicsit ilyen volt ez a mi kollégiumi világunk is a 90-es évek első felében. De mondjuk ettől függetlenül, vagy ezzel együtt én azt gondolom, hogy a másik nagy formáló erő az az ötös kollégium volt Pannonhalma után. Tehát hogy akár még ezekkel a sokszor utólag fölöslegesnek, vagy hát eltúzottnak tekinthető küzdelmekkel is, azért tulajdonképpen ez egy olyan világ volt, ami szintén valamiféle nagyon magas szellemi igényességre nevelt.
1: Én úgy gondolnám, hogy ön ezeket a kollégiumi küzdelmeket, ezeket egy kis távolságtartással követte, hátrahúzódva is figyelt, hogy a többiek mit csinálnak, de tényleg így volt, vagy valamelyik oldalra odaállt?
0: Hát nagyjából egészében így volt. Ennek ugye két oka is van. Az egyik oka az az, hogy amikor ezek ugye kulmináltak, akkor én elsős másodikas voltam. Na most épp akkor leszel Pannonhalma egy év lenti, katonaság.
1: Arról még beszéljünk, persze.
0: Igen, egy év lenti katonaság. Én nagyon örültem, hogy Pesten vagyok. Egyetemista, nekem ez egy óriási dolog volt. Ugye ilyenkor az ember meg akarja váltani a világot, akkor kezdődött az, hogy eljártam a jezsuitákhoz, akkor én kutatni szeretnék, akkor egyházi források, hát akkor még ezek. Tehát azok a dolgok, amik ma már teljesen evidensek, most nem csak azért, mert az interneten egy kattintással ott van rengeteg minden, hanem azért is, mert ugye sokkal, tehát előbbre haladt ez a tudomány ahhoz képest, ahol volt ez a 80-as, 90-es évek fordulóján. Tehát úgy éreztem én akkor, hogy hát itt annyi mindent lehetne csinálni, meg annyi kutatni való van, föltárni való van. Alapvetően ugye elkezdtem tanulni franciául, akkor olvastam németül, úristen, ott mennyi minden van már, Magyarországon nincs semmi. Akkor igazából csak a Lengyelországra tekintettünk. Hát Lengyelországban az egyháztörténelem ezerszer jobb állapotban volt, fejlettebb volt, komolyabb emberek művelték, mint Magyarországon. Ebben egyébként nagyon komoly iránytű volt Somorjai Ádám, bencés tanárom, akinek ugye nagyon-nagyon jó lengyel kapcsolatai voltak, aki kicsit bevezetett ebbe a világba. Szóval ott hirtelen egy olyan kapu nyílt ki előttem, hogy én egyszer, most ez lehet, hogy kicsit önző módon hangzik, sajnáltam az időt arra, hogy éjszakában nyúló kollégiumi gyűléseken fenekedjek az egyik vagy a másik igazgató ellen.
1: Amikor Kosári Domokos azt mondta, hogy ő Párizsban volt ösztöndíjjal, és én kérdeztem tőle, hogy és a párizsi kis kocsmák világa, akkor ő azt mondta, hogy nem, csak a könyvtár. A budai kis kocsmák világa ott a feneketlen tó körül azért valamennyire megérintette?
0: Természetesen megérintett, meg hát ugye a kollégiumnak ez a nagy mondjuk haszna is, meg csábereje is, hogy ugye együtt vagyunk, hasonlókorú fiatalok, és hát ugye ezekről a dolgokról, amikről most mi beszélgetünk, ezek nyilván akkor is megfogalmazódtak bennünk, és ezeket valakivel ki kellett beszélni. Tehát elég sokat koptattuk a sajnos ma már nem létező budai Ménesi út, Ménesi út, Bartók Béla úti kiskocsmák padjait.
1: Valaki azt mondta, hogy az egyetem azért érdekes többek között, nem csak azért, mert az ember olyan dolgokat tanul, meg a tanárok olyanok, hanem azért, mert a diákok olyanok, tehát hogy olyan szellemi környezetbe kerül. Ez nagyon inspiráló volt az egyetemen?
0: Én azt hiszem, hogy igen. Tehát, hogy a mi évfolyamunk egyébként nagyon jó volt, nagyon sokan kerültek be a felsőoktatásba, meg a kutatói szférába, tehát szerintem a korábbiakhoz képest is, azért is, mert több lehetőség volt. Tehát többekkel beszélgettem, akik fölöttünk jártak, akár 5-10 évvel, sokkal kevesebb lehetőség volt. Tehát sokkal több nagyon komoly dolgokra hivatott fiatal ember került aztán középiskolába, megnősült gyerekek, tanítás, munka, stb. Tehát, hogy végül is nem lett belőle úgymond tudós, de akár lehetett volna. A mi generációnk olyan szempontból is szerencsése volt, hogy nagyon sok új lehetőség nyílt. Tehát gondoljunk csak az egyházi egyetemek alapítására. Volt egyébként egy generációs őrségváltás a kutatóintézetekben, és ennek semmi köze nem volt a politikához. Ez egyszerűen egy ilyen életkor. Tehát, hogy vannak olyan generációk, amiből több megy be, és amikor aztán ők nyugdíjba mennek, akkor abból a generációból kerül be több a kutatói szférába, akik pont akkor vannak abban az élethelyzetben. Tehát reprodukálódnak ezek a generációs mondjuk pufferek vagy tömegek, tehát hogyha 10-en elmennek nyugdíjba, mert mindenki 28-as, akkor azok kerülnek be, akik amikor ők 65 évesek voltak, akkor voltak mondjuk 25 évesek. Tehát, hogy ez sajnos így reprodukálja magát. Itt az intézetben is egyébként ez jól látszik. Ennek semmiféle politikai vagy összeesküvés elmélet jellege nincsen, ez egyszerűen így alakul.
1: A tanítás, mert mondta, hogy mások elmentek tanítani, megjött a házasság, gyerekek, stb. Az ön életében jött a házasság, gyerekek a pesti világgal együtt, pesti idézőjelben mondom, mert igazából budai, Jött a nagy szerelem, és aztán jöttek a gyerekek?
0: Igen, igen, hát tulajdonképpen ez volt a feleségem, Bartal és Mónika, ő évfolyam társam volt, latin történelem szakosok voltunk mindketten, lényegében az a egyetem után össze is házasodtunk, és aztán itt értünk azóta is, a 12. kerületben, most ez a második lakás, amit koptatunk, tehát azért olyan sokszor nem költöztünk. Ami a tanítást illeti, viszont igazában véve én nem, tehát az is sosem gondoltam komolyan, hogy én egy középiskolába tanítsak. Tehát én azt hiszem, hogy nekem ilyen tanári hivatásom nem volt.
1: Na de az egyetem, hát egyetemen tanít.
0: Egyetemen tanítok is, az valljuk meg őszintén, az egy teljesen más feladat, mint mondjuk nyelvet tanítani, vagy akár történet tanítani egy gimnáziumban. Tehát az egyetemen tanítok, és ezt szeretem is csinálni. Tulajdonképpen mindig is tanítottam, és ebben egy picit különbözök is a kutatóintézeti kollégáimnak egy jelentős részétől, mert azért nem azt mondom, hogy senki se tanít, többen tanítanak, de azért nem jellemző, hanem tanít mindenki. Én viszont tulajdonképpen sokkal többet tanítottam, mint amennyit kutatóintézetben töltöttem.
1: Kicsit ellenkezek. Igazán jó tanítani a középiskolában jó. A gimnáziumban, ahol ott van az a fiatal generáció, tizenévesek, akik még igazán fogékonyak, az egyetem az más világ, az egyetemen már messze nem kerül olyan közel a tanár a diákokhoz, mint a középiskolában. Ez körülbelül stimmel, vagy nem egészen így gondolja?
0: Nem, abszolút stimmel, sőt, még ezt fokoznám, vagy tetézném azzal is, hogy a gimnáziumban ott lényegében válogatás nélkül ott vannak azok a fiatalok, akik közül kikerülnek majd a Nobel-díjas fizikusok, a zseniális orvosok, stb. Míg mondjuk az egyetemen már csak azok vannak, akik arra a szakirányra mentek, és sajnos hát ezt hozzá kell tennünk, hogy a bölcsészkarnak a presztízse, ez egy világjelenség, vagy európai jelenség. A bölcsészkarok presztízse az elmúlt évtizedekben sokat csökkent, ez azt jelenti, hogy nagyon sok olyan fiatal is jön, aki hát jobb hiány, vagy néhány évet még a munkaerőpiacon kívül kíván tölteni. Tehát sajnos, és ez az ELTE-n is megvan, ez a tendencia. Tehát sajnos a diákoknak az érdeklődése, lelkesedése, tehetsége, szorgalma azért nem mindig áll a legmagasabb szinten. Ez egy szomorú dolog, de hát ez egy sajnos ténykérdés. Azt hiszem, hogy egyetlen kollégám sem vitatkozna ezzel. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek nagyon-nagyon jó diákok. Mindig is voltak. Én nagyon tulajdonképpen szerencsésnek is tudhatom magam. Nagyon-nagyon jó diákjaim voltak, akik nálam szakdolgoztak, aztán nálam doktoráltak, és ma már kollégáim akár itt az intézetben, vagy akár az egyetemen, vagy van olyan diákom, aki európai pályázatot nyert, ugye ERC Consolidator Grantet, Mihalik Béla, hát ő például, tehát azt lehet mondani azért az a Nobel-díja a mi szakmánknak, tehát én nagyon-nagyon büszke vagyok rá, de a többiekre is. Tehát, hogy abszolút nincs okom panaszkodni, úgy gondolom, de a nagy tömeg, akivel az ember találkozik az egyetemen, ott az sajnos az az elmúlt évek, évtizedek eredménye. Tehát a bölcsészet tudományoknak a presztízsvesztesége, vagy talán a kicsit így, hogy máshova helyeződött a hangsúly, emiatt azért kétségtelen, hogy egy gimnáziumban könnyen elképzelhető, hogy inspiratívabb közeggel találkoznék.
1: Kis kitérő, mert mondta, hogy jött a szerelem, megházasodott, meg beszélt arról is most, hogy milyenek a diákok az egyetemen, mondjuk az ön generációja, meg a mai fiatalok között, a mai 20 évesek között, meg az akkoriak között. Mi a különbség?
0: Hú, hát azt hiszem, hogy ezt nagyon nehéz ilyen gyorsan, vagy hogy mondjam, tehát ilyen kicsit lehet.
1: Kapásból, igen, tudom, ez aki nehéz kér. És ma úgy mondják, hogy Z, meg Y, meg mindenféle generáció, amit én marhaságnak tartok, bocsánat, hogy így fogalmazok, én azt mondanám, hogy a 20 évesek.
0: Igen. Talán ami alapkülönbség, hogy egészen más az információhoz való viszonyuk. Más volt nekünk, és más nekik. Tehát az, hogy mi egy bizonyos mennyiségű információhoz eljussunk, az rengeteg munka. rengeteg munka volt könyvtárba járni. Sokszor nem találjuk meg, nem hozzák ki azt a könyvet. Ha egy külföldi könyv kellett, ami magyar könyvtárban nincs, akkor várni fél évet, évet, két évet, amíg kijutok egy olyan ösztönvére, és eljutok egy olyan könyvtárba, ahol azt a könyvet. Aztán van-e pénzem fénymásolni, stb. Nem az lefényképezni. Tehát, hogy vagy szabad-e egyáltalán, vagy ugyanez vonatkozik a levéltári kutatásra, de mindenféle információra ez vonatkozik. Ma az információhoz teljesen más a viszony, egy-egy kattintásra tulajdonképpen kérdéseket meg lehet válaszolni, szakirodalmak százai, ezrei jönnek föl az interneten, stb. Na most ez kétségtelenül egy kicsit a tudáshoz való viszonyt, nem kicsit, retteltesen átformálta. Tehát, hogyha ami a legnagyobb különbség, az talán az, hogy nincsen meg az az út, ami elvezet ehhez a tudáshoz, nem az az út vezet el a tudáshoz, és így tulajdonképpen rengeteg dolog sokkal könnyebb lett, de ennek következtében igazából nem is szerzik meg azokat a skilleket, amiket mondjuk mi megszereztünk. Mindig azt szoktam nekik mondani, amikor próbálom őket rávenni, hogy elmenjenek könyvtárba egyébként teljesen reménytelenül és esélytelenül, hogy nem az a gond, hogy ők ezt már ennyire gyorsan megszerzik, mert mi is megszereztük, vagy nem akarom most itt a luttollat, meg a nem tudom én mit, írógépet visszasírni. Csak hogy mi is így szerzünk ma már sokszor információt, én magam is. Hát nyilván, hogyha kell, van egy új téma, vagy van egy személy, akkor nem kezdek el lapozgatni könyveket, hogy hát ha találok rá, majd beütöm az internetre, kijön, hogy ki volt az illető, és kijönnek a főbb szakirodalmak, meg minden. Tehát, hogy nyilván. Csak én még megtanultam olvasni. Én még megtanultam leülni egy könyvet, elolvasni, ő már nem fog megtanulni, mert úgy érzi, hogy semmi szüksége nincs rá, viszont ennek köszönhetően egész egyszerűen sose lesz annyira elmélyült a tudáshoz való viszonya, mint az, aki még ezt ezen átment.
1: Mert nem is tud elolvasni egy könyvet? Úgy, abban az értelemben. Most nem tudom, hogy érthető-e a kérdés.
0: Abszolút érthető, és igazából szerintem nem azt mondom, hogy mindenki, mert nyilván mindig vannak kivételek, de én azt gondolom, hogy nagyon sokan nem tudnak úgy elolvasni. Tehát a diákém nagyon jelentős része nem tud úgy elolvasni egy könyvet, egyszerűen, mert soha nem csinálta. Mert nem is volt rászorulva, hiszen az információ sokkal-sokkal gyorsabban bejött. Két kattintás alatt volt neki az információ, minek elolvasni azt a könyvet, holott egészen másképp szűrődik át a tudás, és más lesz a problémához való viszonya. Annak most maradjunk a történészeknél, mert nyilván tehát egy mérnök, hogy az hogyan, meg mint azt nem tudom, lehet, hogy ott erre szükség sincs, de mondjuk egy történésznek, vagy egy humántudósnak, fogalmazzunk így, mert nyilván a néprajzos vagy az irodalmára ugyanez igaz, fontos, hogy legyen egyfajta útja, és legyen egyfajta érési folyamata, és hogy egy bizonyos mélységig menjen. Azzal, hogy az AI-on keresgetek, hogy na erről mit mondasz, na arról mit mondasz, azzal ezt az utat ő nem járja be, és ő meg is marad azon a szinten. És ha mondjuk nagyon sok, nem is csak magyar, hanem nagyon jó amerikai, nem tudom, folyóiratokban megjelen tanulmányokat olvasunk, történeti társadalomtudományi tanulmányokat, akkor én mindig azt érzem, hogy borzasztóan a felszínen van az egész, mert egyébként zseniálisan meg tudja írni, félni, vagy iratni, ugye az AI-jal ezeket a dolgokat, teljesen formailag hibátlan, de igazából nincs értelme.
1: Kedves hallgatóink, önök a Kvaterka műsorát hallják a Magyar Katolikus Rádióban. Műsorunk vendége Molnár Antal történész. Egy kis kitérő, bizonyos értelemben, bár kapcsolódik az eddigiekhez, ön a kutatásaiban használja a mesterséges intelligenciát? És hogyan, ha igen?
0: Szerintem ma már mindenki használja, bizonyos értelemben elvárás is. Igazában véve én, amire használom, az a nyelvi megformálás idegen nyelven például, arra mindenképpen, de aztán persze azzal sokat kell még dolgozni, de nagyon sokszor segít például bizonyos kifejezések megtalálásában, amit régen szótárból raktunk össze, ma azért ez tényleg sokkal egyszerűbb ilyen formán, illetve ha van egy új kérdés vagy problémakör, stb., akkor nyilván rákérdezek, hogy ő erről mit tud, tud. Rengeteg veszélye van, nem akarok most ebbe belemenni, mert két vagy három műsor se lenne elég, de számos esetben földob olyanokat, ugye hát ő az internetről dolgozik, tehát tulajdonképpen egy fejlettebb Google, földob olyan információkat, szakirodalmakat, stb., amit aztán persze rögtön le kell ellenőrizni, mert sokszor ő maga kreál ilyeneket, tehát irgalmatlan veszélyes is. Ugye az a probléma, hogy bennünk már megvan az a kritikai érzés, ami érzék a mi generációnkban, hogy ezt rögtön kiszűrjük. De mondjuk, aki csak ezzel dolgozott, az ezeket rögtön elfogadja, és akkor így jönnek az elképesztő blödségek. Tehát én azt hiszem, hogy nem lehet kizárni, és sok mindent meggyorsít. Tehát ez körülbelül olyan, mint amikor elkezdtünk fénymásolni egy levéltárba. Utána elkezdtünk fotózni iratokat. Hát régen az, hogy 10 oldalt vagy 20-at ottak megkérek valakit, hogy lefénymásolja halom pénzért, hónapokat várni rá, stb. Most oda megyek, a legtöbb levéltárba lehet fotózni. Sokszor az, hogy ott van az 500 oldalnyi iratcsomó, elkezdem olvasni, hát mondom, sokkal egyszerűbb lefotózni az egészet, mert mire én egy 500 oldalt különböző nyelveken kézírással végigolvasok, eldöntöm, hogy ez az oldal kell, ez az oldal nem kell. Az mondjuk egy hét. Befotózni 2 óra. Hát akkor melyiket választja az ember? Nyilvánvalóan az egyszerűbbet. Ám de ennek is megvannak az őrült nagy veszélyei, mert ott van befotózva az 500 oldal, meg a másik 500 oldal, meg a harmadik, meg a negyedik. Mikor fogom én azt megnézni?
1: Egy történész számára, ha nem kimondottan magyar történelemmel foglalkozik, de akkor is a nyelvek. Ön milyen nyelveken beszél?
0: Hát ugye nálunk meg szoktuk különböztetni, milyen nyelveken beszélünk, meg olvasunk. Hát én igazából azt kell mondjam, hogy a legjobban latinul tudok, mert ugye latin szakos voltam. De például latinul nem beszélek. Beszélhetnék, csak éppenséggel annak aztán végképp semmi értelme nem lenne. Tehát az egy ilyen, hogy mondjam, jó játék, de igazából zéró a haszna. De olvasni, tehát forrásokat latinul szeretek a legjobban, megmondom őszintén, az idegen nyelvek közül. Ugye nekem a nyelvem, amit én gyerekkoromban tanultam, még a mi generációnknál ez teljesen általános, az a német. Tehát németül viszonylag biztonsággal, nem túl jól. Természetesen, tehát mondjuk egy egyetemi előadás szabadon nem tudnék németül megtartani, de mondjuk teljesen jól elboldogulok, meg olvasok, meg írok, stb. Amit nyelven tanultam egyetemen, az a francia, én Párizsban voltam ösztöndíjas sokáig, az ottani kiskocsmákat is valamennyire ismerem, de hát azért nem olyan mélyen, mint a könyvtárakat természetesen. Hát amit talán a legjobban tudok, az az olasz, mert ugye Olaszországban éltünk hosszú ideig, és hát ott dolgoztam, meg ott tanítok most is a Pápai Keleti Intézetben. Emellett még hát angolul valamennyire tudok, de azért enyhén szóval nem az a kedvenc nyelvem, és tanultam, és hát elég sokat használom is a szerb-horvát, mondjuk így, vagy horvát-szerb nyelvet, annak inkább a horvát variánsát. Aztán persze olvasok valamennyire románul, bolgárul, meg hát amire éppen szükség van.
1: Jó, hogy abba hagytam, mert nekem ez már szinte sok volt, de ha már külföld. Hol érezte magát a legjobban? Mi volt a legérdekesebb? Franciaország, vagy Róma? Nem tudom, Franciaországban, Párizsban volt, gondolom én.
0: Igen. Hát én azt hiszem, hogy Róma a győztes. Ez nagyobb gondolkodás. Nagyon szeretem Párizst is. Szeretek más országokat. Én nagyon szeretem a Balkánt. Ugye az az egyik fő szakterületem, amivel foglalkozom. De azt hiszem, hogy a díjnyertes az Róma. Tehát ő az aranyérmes.
1: A Római Magyar Intézet igazgatója volt, ami már önmagában egy különleges dolog, már a hely is különleges, az épület is különleges, az egyik legattraktívabb római épület, pedig ott aztán sok van. Milyen volt ott igazgatónak lenni?
0: Hát nekem azt lehet mondani, hogy mindig azt szoktam mondani, hogy életem legjobb 5 éve volt. Nyilván nem volt egyszerű, egy ilyen állásnak mindig van egy csomó konkrét nehézsége, meg meg kell felelni nagyon sokféle igénynek, azért ez egy sok adminisztráció is, tehát hogy nem csak az öröm.
1: Időben mikor volt ez körülbelül?
0: 2011-2016 között. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó időszaka is volt a magyar kulturális diplomáciának, ugye Balassi Intézet vezette ezeket az intézeteket, ezt is így dobálták, tehát nagyon sok féle módon történt ezeknek az irányítása. Hatos Pál volt a Balassi Intézet főigazgatója, igazából vele egy nagyon jó szakmai együttműködésünk volt. A pénz nagyon kevés volt, ezt máig sajnálom, mert hogy mind előtte, mind utána valahogy erre a szférára. Többit ott most is a kollégáim, akik most ott vannak, több pénzzel gazdálkodunk nem csak az infláció miatt, hanem tényleges értékben is. A pénz az nagyon kevés volt, tehát ez egy utólagos szívfájdalmam, de a lehetőségek meg azok nagyon jók voltak. Tehát én azt gondolom, a kollégák nagyon jók voltak, mind Rómában nekem nagyon jó kollégáim voltak, mind a másik intézetek igazgatói is egy nagyon jó csapat volt, és hát ne felejtsük el, az előbb már szó esett a családról, ugye a feleségem olasz tanár, a gyerekeim pedig akkor voltak kicsik, ugye a legnagyobb fiam, aki most már 21 éves és Heidelbergben tanul, ő akkor volt 6 éves, amikor kimentünk, ott kezdte az iskolát, a középső fiam Bálint, aki most a piaristákhoz jár, ő akkor volt 3 éves, illetve hát a legkisebb, illetve még 3 évesebb volt, a legkisebb meg 8 hónapos Bernát, aki most a Pannonhalmi diák. Tehát igazából véve ott nőttek föl a gyerekek. Ott loktunk a Palazzo Falconerinek a 4. emeletén, egy nagyon szép lakásban, egy kis terasszal, ami a lodzsára nézett. Tehát igazából véve én azt gondolom, hogy ez egy ilyen szempontból ez egy életünk legszebb időszaka volt, túlzás nélkül mondhatom.
1: És akkor robogón járt Rómában.
0: Tessék?
1: Robogón járt Rómában.
0: Én nem jártam robogón, én gyalog jártam. Nem omnibuszon, vagy konfliszon, vagy legfeljebb omnibuszon, de nem konfliszon, tehát hogy én nem gyalog jártam tömegközlekedéssel, és hát néha autóval, mert ugye főleg a gyerekek miatt azért az sokszor praktikusabb volt.
1: És akkor bejárt a vatikáni levéltárba, és gondolom, ott kutatott. Én életemben egyszer voltam a Vatikáni Múzeumban, meg a Sixtus kápolnában, Csorba László irányítása mellett egyébként, tehát szakértő irányítása mellett, de hát az különleges. Szakmai szempontból ez volt a meghatározó az életében, vagy az egyik legmeghatározóbb dolog?
0: Igen, de azt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy igazából nekem ez nem akkor, én azért lettem igazgató, vagy azért kerültem kiválasztásra, mert nekem akkor már volt ott egy múltam, ilyen kutatói múltam. Tehát igazából nem azért kezdtem el járni levéltárba, mert igazgató lettem, hanem ez tulajdonképpen az igazgatóság lett ennek a következménye, hogy én ugye már a doktori disszertációmat is római kutatások alapján írtam, és folyamatosan ösztöndíjakkal jártam ki Rómába, azért voltak ott kapcsolataim, és akkor így lettem igazgató, de olyan szempontból mindenképpen szakmai szempontból is, tehát nem csak kultúrdiplomáciai, hanem történész szakmai szempontból is nagyon jelentős volt a római évben. Azért kapcsolatokat építeni egészen másképp lehet úgy, hogy ott van az ember, egy intézet igazgatója, tagja azoknak a hálózatoknak, intézeti hálózatoknak, a kollégákkal, stb. Egész más szinten tárgyal így, mint mondjuk, ha néha kiesik oda egy-egy hétre magyarországi kutatóként. Tehát igazából ez a kapcsolatépítés szempontjából volt nagyon jelentős.
1: Hány pápával találkozott, esetleg beszélgetett az idők során?
0: Hát igazából véve csak egyel, Ferenc pápával. Ugyanis korábban, ugye az attól, hogy én intézetigazgató voltam, még ilyen típusú audienciára nem vittek el minket, vagy nem kerültünk be, tehát ilyen, hogy beszélgessünk a pápákkal. Tehát mondjuk a 16. Benedekkel éppenséggel beszélgethettem volna, de erre nem kerül sor. És Ferenc pápával kétszer találkoztam, mind a kétszer már, mint a Történettudományok Pápai Bizottságának a tagja, ahol a bizottságot fogadta a pápa, és ott néhány mondatot mondhattam is neki természetesen, de hát ezek azért nem olyan elmélyült magánbeszélgetések, mint amikor mondjuk egy államfőt fogad.
1: Ez a pápai bizottság, történeti bizottság, abba bekerülni, az egy nagy dolog, tehát hogy ön ott van, az azt jelenti, hogy ön valami külön, idézőjelbe mondom, vagy nem idézőjelbe, valami olyat alkotott, vagy egyszerűen országok szerint mindig igyekeznek, hogy bekerüljön valaki.
0: Hát tulajdonképpen azt mondhatom, hogy is. Az, hogy ki kerül be, meg ki nem kerül be, nagyon rád, mint minden ilyen bizottság, ugye 30 tagja van az egész világról, tehát ez azt jelenti, hogy azért ez viszonylag szűk merítés, tehát olyan sokan nem kerülnek be, sőt, amikor én bekerültem, akkor az egész régiónkból ketten voltunk, volt már egy szlovák kolléganő, aki a Brandmüller bíborossal, aki korábban a bizottság elnöke is volt jó kapcsolatban, meg együtt is dolgoztak, ő nyilván emiatt lett a bizottság tagja. Hogy rám hogy esett a választás, az egészen pontosan egyébként nem tudom, mert nem kötötték az orromra, de nyilván ez úgy működött, hogy akkor, amikor Rómában dolgoztam, nagyon sok szakmai kapcsolatot építettünk, és például a bizottsággal is sok szakmai programunk volt, az egyik első partner, akit fölkerestünk, Fejérdi András kollégámmal, aki az igazgatóhelyettes volt az intézetben, az pontosan a Bápai Történeti Bizottság volt, az akkori elnökkel beszélgettünk, Bernard Ardura premontrei szerzetessel, és utána aztán több közös programot is szerveztünk, első világháborús konferenciát és mást is. Tehát tulajdonképpen volt egy jó működő kapcsolat, és amikor hazajöttem Magyarországra, utána 5 évvel ért ez a megtiszteltetés, hogy kinevezést kaptam. Ez nyilvánvalóan olyan értelemben a régiónak tett gesztus is volt, hogy azért Közép-Európából nem nagyon voltak. Mondom, egy szlovák kolléganő volt, ő már régebb óta ugye a Brandmüllerrel való munkakapcsolata miatt. És akkor én volt, hát igazából az első magyar, de a régióból is, aztán utána lett még egy lengyel tag is, aki most már az elnök, de ő nem mint lengyel lett a tag, hanem mint jezsuita és a Pápai Gergely Egyetemnek a professzora. Tehát, hogy igazában véve van egy ilyen kicsit odafigyelés az országok közti, vagy régió közti disztribúcióra is, meg szerintem az, hogy ki az, aki ebben a római vatikáni tudományosságban úgy mozog, olyan érdemei vannak, hogy azt gondolják, hogy itt is hatékonyan tud majd működni.
1: Záró kérdés, nem beszéltünk a kutatásairól, a csángókról, de arról beszéltünk egy Kerengő című műsorban korábban, a tisztelt hallgatók visszahallgathatják, meg a Balkánnal kapcsolatos kutatásairól, de amikor én először beszéltem önnel, őszinte leszek, sokkal, hogy is mondjam, nehezebb riportalany volt. Sokkal nehezebb volt válaszokat kicsikarni önből, mint most. Ez az igazgatósággal jött, és azzal, hogy mint igazgató nagyon sok mindent kell csinálnia, de azért ez nem volt nagy teher, nehezen vállalta az igazgatóságot?
0: Nem igazából, ezek úgy jöttek, hát a római igazgatóságnak annak borzasztóan örültem. Azt nem is szeretném ezt kisebbíteni, utólag sem az örömmel. Az itteni igazgatóság pedig hát igazában véve az is így jött. Jött olyan értelemben, hogy hát Fodor Pál volt az elődöm, aki egy kicsit így kiszemelt utódának, nem is kicsit, hát tulajdonképpen kiszemelt utódának, és hát igazából nem nagyon, úgy éreztem, hogy nem vagyok abban az erkölcsi helyzetben, hogy én erre nemet mondjak. Nyilvánvaló, ha lett volna más jelölt, vagy valaki nagyon ambicionálta volna, akit a közösség is jobbnak tart, hát én biztos, hogy örömmel háttérbe húzottam volna, mert azért alapvetően az én életemnek a fő fókusza, a szakmai életemnek a fő fókusza azért az a kutató munka, tehát én egy persze se hagytam abba se Rómában, tehát ilyen értemben jogos volt a kérdés, hogy bejárt-e a vatikáni levéltárba? Igen, bejártam. Akkor is, ha volt egy kis szabadidőm, vagy úgy láttam, hogy az iroda elműködik nélkülem, és akkor én már pattantam is a levéltárba, tehát ez így van, és most is járok levéltárba, meg kutatok, stb. Tehát ez most is így van, ami pedig az interjúkat illeti, nyilván ott is azért a rutin segít, például amikor Rómában voltam igazgató, hát nem számoltam meg, de minimum 50-szer nyilatkoztam a Vatikáni Rádió magyar adásának, tehát azokat egyszer vissza is kerestem egy archív oldalon, rengeteg Vercse Márta, majd Vértes Aljai László, nagyon sokszor meghívnak most is a Vatikáni Rádióba, és hát ott rengeteget nyilatkoztam, tehát nyilvánvalóan így kialakul egyfajta rutin is.
1: Mondta, hogy ja, még egy megjegyzés, hogy amikor megkapta, illetve felkérték az igazgatói címre, akkor hazament, megkérdezte a feleségét, hogy vállaljam, ne vállaljam, így volt?
0: Bármint ez az igazgató?
1: Igen, a történettudomány. Hát a rómaira tudom, hogy igen mondott, de itt a Történettudományi Intézetben.
0: Hát igazából beszéltünk róla, de ilyen formális kérdés, vagy az, ha jól emlékszem, nem hangzott el. Nyilvánvalóan már, amikor Rómában voltam, akkor ez a Fodor Pállal való beszélgetések során felmerült, és aztán, amikor hazajöttem egyre inkább, én is úgy láttam, hogy egy olyan helyzetben vagyok, amikor tulajdonképpen nem tudok nemet mondani, és hát ezt a feleségem is elfogadta, tehát nem tiltakozott ez ellen, de így ilyen formális kérdés nem hangzott el.
1: Akkor a záró kérdés. A gyermekei, mi lesz velük? Minek örülne? Mik legyenek? Mondta, hogy a legnagyobb Heidelbergben tanul, de azért hazajön majd.
0: Gondolom, igen. Tehát nyilvánvalóan ma már ez is rendkívüli módon megváltozott, tehát hogy hogyan viszonyul valaki ahhoz, hogy itthon élni, Európában élni, vagy mindkét helyen élni, tehát sokkal másabb ez, mint mondjuk akár az én generációmnak, vagy az előttünk járó generációnak. Én igazából azt szeretném, ha mind a hárman, ugye mind a három fiú legalább akkora örömet találna abban a munkában, amit végez, mint én. Tehát, hogyha ez így történik, akkor tulajdonképpen nekem teljesen mindegy, hogy mit fognak csinálni. Mindig azt szoktam mondani, hogy azért az egy ilyen elvárás, hogy az ember el tudja magát tartani abból, amit csinál. Tehát, hogy ez azért jó lenne, de igazából a legeslegfontosabb az, hogy szeresse azt, amit csinál. Én nagyon szeretem, amit csinálok, nem okvetlenül az adminisztrációt, de a kutatást, meg akár a tudományszervezést is, és az nagyon jó lenne, ha ők is ezt így tovább tudnák vinni.
1: Kedves hallgatóink, a Kveterka műsorának vendége Molnár Antal történész volt, a Történettudományi Intézet igazgatója, a Vatikáni Pápai Történészbizottság tagja, ugye jól mondom. Köszöni szíves figyelmüket a szerkesztő Sályi András, a viszonthallásra.
2: Elhangzott a Kveterka.
3: Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
2: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit.
4: Valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
5: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
3: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 16 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! Nagyon alacsony a Tisza víz hozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel pénteken. Lovas Attila közölte, akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, ezért a több héttel ezelőtt kiépített mobil szivattyú álláshoz most egy tartalékállást építettek ki, hogy a mobil szivattyúk pótolják az esetleges kieső kapacitást. A nemzet erejét nem az mutatja meg, hogy soha nem bukik el, hanem az, hogy a legnagyobb vesztesség után is képes felállni és megmaradni, jelentette ki a miniszterelnök a Mohácsi csata 500. évfordulóján tartott emlékezésen Mohácson szombaton. A kormányfő arra kérte a megemlékezőket, hogy őrizzék meg Magyarországot, a magyar nyelvet és a közösségeket, valamint egymást. Amíg képesek vagyunk egymásban magyart, honfitársat és embert látni, addig meg is fogunk maradni, mondta a politikus. A miniszterelnök fejet hajtott a mohácsi ütközet valamennyi áldozata az ismert és ismeretlen halottak előtt. A nemzetközi utasok közel kétharmada már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első hét hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 65%-uk digitális csatornát választott. Egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya mára 35% közelébe csökkent, fűzte hozzá. A vezérigazgató szerint a nemzetközi vonatozás reneszánszát éli, és ezt a számok is mutatják. Meghirdették a Szent Imre ösztöndíj pályázatot, számolt be a Magyar Kurír. Azok a nappali munkarendben Magyarországon lévő tanintézményben tanuló, hitüket gyakorló katolikus fiatalok pályázhatnak, akik köznevelési vagy szakképző intézményben tanulnak, vagy felsőoktatási szakképzésben, illetve első diplomás képzésekben vesznek részt. Az ösztöndíjat egy tanévre lehet elnyerni. A pályázatokat a tanulmányi eredmény, az egyfőre eső jövedelem, a hitoktatásban és a közösségi életben való részvétel alapján bírálják el. A Katolikus Központi Alapítvány 2026-27-es Szent Imre ösztöndíjának elnyerésére október elejéig lehet pályázni. A művészet evangelizáló szerepe, az evangéliumi értékrend felmutatása segíthet, hogy az ember visszataláljon Istenhez és önmagához, hangsúlyozta Forgács Alajos plébános a 20. Arszakra Fesztivál sajtótájékoztatóján a Városmajori Jézus Szívek is templomban. A Magyar Kurír beszámolója szerint az idei jubileumi fesztivál alkalmából egy kis ünnepi albumot is kiadtak az elmúlt 20 év történetéről. A program sorozatot szeptember 12-e és 20-a között tartják. Az idei fesztiválon több mint 90 település vesz részt, és mintegy 400 program valósul meg, ebből 180 Budapesten. Végül az időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet délután 28-34, késő este 19 és 27 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 17 órakor lesz. Tizenhat óra 4 perc. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia zenei testületének, az Országos Magyar Cecília Egyesületnek az Egyházzenei magazinja következik.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Varga László atya vagyok, az OMCE magazin szerkesztője, a Váci Székesegyház karnagya. Mostani műsorunkban Mozart 337-es köhüljegyzékszámú C-dur miséjét fogjuk meghallgatni. Közreműködik Barbara Bonney szoprán, Elizabeth von Magnus alt, Juf Hellmann tenor, Gilles Chakemél basszus, valamint a Concentus Musicus kamarazenekar. Énekel az Arnold Schönberg kórus, vezényel Nikolaus Harnoncourt.

Mozart 337-es köhüljegyzékszámú C-dur miséjét hallották. Közreműködött Barbara Bonney szoprán, Elizabeth von Magnus alt, Juf Hellmann tenor és Gilles Chakemél basszus. Kísért a Consensus Musicus kamarazenekar, énekelt az Arnold Schönberg kórus. Vezényelt Nikolaus Harnoncourt. Elköszön önöktől az OMCE magazin szerkesztője, Varga László atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mozart 6 kontratáncának részletét a Bécsi Mozart együttes szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 16 óra 30 perc. Valaki ír a kezeddel. Csokonai Vitéz Mihály verseit hallják.
3: Jövendőlés az első oskoláról a Somogyban. Hát, múzsáknak szentelt kies tartomány, íj szám kivetve volt nálad minden tudomány. Hát csak sertést neveltél itt a maks haraszt, hát csak kanásznak termett a somogysági paraszt. Istenem, senki sem vette észbe, hogy a részbe árva még Somogy. Hány jó ész lett vaddá, hogy nem mívelték, hány polgár búnyikká, hogy jóba nem nevelték. Dudva lenne a dudvák közt az ananász, kanász marad, akinek a nevelője kanász. Hát már, hogy a Somogy így tudatlan, formálatlan, kié a hiba? Debrecen és Patak messze estenek ide, hol a múzsák nem is esmértettenek. Ami kevés pénz bejött, 2-3 póra, nagyobb dologra ment el, borra avagy disznóra. A szegény pórlegény vagy bodnárnak, vagy betyárnak, vagy zsiványnak állt. Ó, szomorú sorsa egy szép megyének, hol a magyar lelkek megvetve heverének. Ó, nem fájé a szíve minden magyarnak, hogy a magyar fiakkal gondolni nem akarnak. De tán jő oly idő, melyben nékünk a vidékünk új Hélikon lesz.
4: Tüdőgyulladásomról. Fennlengő hold, nézd, mint kínlódom. Mondd meg nekem, hol fekszem én? Ágyé, amelyben hánykolódom, vagy a koporsó szinté? Nem. Csónak ez, mely, jaj, a kétes remény és biztos félelem, s az élet és halál setétes hullámjain lebeg velem. Folytó szirokkóknak hevétől asznak tüdőhólyagjaim, s a kriptáknak fagyos szelétől borsódznak minden tagjaim. Szívem megett egy láthatatlan kéznek nyila bélőve áll, s melyem csontboltján irgalmatlan sarkával rúgdos két halál. Hová ütődöm az habokba? Haj, mely szörnyű hányattatás! Most a kupresszusos partokba, hol rémlet ül, s jéghallgatás. Majd a túlsó part lejtőjébe, honnan barátság szózatit hallok a plátánok berkébe, s örömszerszámok hangzatit. Innen savanyú ázótyokkal pusztás barlangok folytanak, amonnan kerti balzsamokkal hígabb szellők újítanak. Fúlok, lehellek, fázom, gyúlok. Vagy egy kivégez már, vagy más. Ájulok, érzek, és ocsúlok. Haj, mely szörnyű hányattatás! Ki vagy te, ki hószín leplekbe felém mosolygva közelítsz, s a partról lesz szagos berekbe áldott jobbodon felsegítsz? Te földi biztossa az égnek, aranygyógyulás! Te a nagy és bölcs teremtő tehetségnek halandó leánya, te vagy. Te illetéd rózsás ujjoddal, melyemnek rokkant boltjait, s elindítád pillantásoddal az élet dobbanásait. Már lelkem új főnix módjára a lángok közül éledez, s gyengült ujjon pattanására kislantom újra zengedez. De te repülsz, mind tűnnek, mennek. Minő derülés ez nagy ég? Sándorfim ül ágyamnál, s ennek köszönhetem, hogy élek még. Zendű, ekhóz, esti csendesség, a hálá engem darra ránt, tejbé kettő szent kötelesség, az orvos és barát eránt.

A tihanyi echóhoz. Ó, tihannak riadó leánya, szállj ki szent hegyet közül, ím kit a sors eddig annyit hánya, partod ellenébe ül. Itt a halvány holdnak fényén jajgat és sír elpusztult reményén egy magános árva szív. Egy magános árva szív. Míg azok, kik bút bajt nem szenvednek a boldogság karjain, vígadoznak a kies fürednek kút fején és partjain, addig én itt sírva sírok, és te, nimfa, amit én nem bírok, verd ki zengő bérceden. Verd ki zengő bérceden. Zordon erdők, durva bércek, szírtok, harsogjátok jajjaim, tik talán több érezéssel bírtok, mint sem embertársaim, kik keblekből szám kivetnek, és magok köz csúfra emlegetnek egy szegény boldogtalant. Egy szegény boldogtalant. Akik hajdan jó barátim voltak, még felköltek ellenem, üldözőim pártjához hajoltak, ó, miket kell érzenem, amidőn már ők is végre úgy rohannak rám, mint ellenségre, bár hozzájuk hívvalék. Bár hozzájuk hívvalék. Nincsen, aki lelkem vigasztalja. Oly barátim nincsenek. Vállat rándít, aki sorsom hallja, már elhagytak mindenek. Nincsen szív az emberekbe. Hadd öntsem ki hát vaskebletekbe szívem bús panasszait. Szívem bús panasszait. Lilla is, ki bennem a reménynek még egy élesztője volt. Jaj, Lillám is a tiran törvénynek s a szokásnak meghódolt. Hogy vagy most te, áldott lélek? Én ugyan már elhagyatva élek a tenger kínok között. A tenger kínok között. Ó, van-e még egy erémi szállás, régi barlang, szent fedél, melyben egy bölcs csendes nyugtott hálást e sötét hegyekben lél, hol csak egy kő lenne párna, hol sem ember, sem madár nem járna, mely megháborítana. Mely megháborítana. Abban gondolom, hogy semmi jussal ellenkezni nem fogok, hogyha én egy megvetett virtussal itt egy kőben helyt fogok, s e szigetnek egy szögében, mint egy Russzó Ermenon villében ember és polgár leszek. Ember és polgár leszek. Itt tanulom rejtek érdememmel ébrezgetni lelkemet. A természet majd az értelemmel bölcsebbé tesz engemet. Távol itt egy más világban, egy nemes mért szent magánosságban könnyezem le napjaim. Könnyezem le napjaim. Itt halok meg. E sötét erdőben a szomszéd pór eltemet. Majd talán a boldogabb időben fellelik sírhelyemet, s amely fának sátorában áll együgyű sírhalmon magában, szent lesz tisztelt hamvamért. Szent lesz tisztelt hamvamért.

az estve. A napnak hanyatlik tündöklő hintaja, nyitva várja a szép enyészet ajtaja. Haldokló sugári halaványjá lésznek, pirult horizonunk alatt elenyésznek. Az aranyos felhők tetején lefestve, mosolyog a híves szárnyon járó estve, melynek új balzsammal biztató harmatja cseppecskéit a nyílt rózsákba hullatja. A madárkák meghűlt fészkeknek szélein szunnyadnak búcsúzó nótájok rendjein. A kis filemile míg magát kisírta, szomorún hangicsált fészkén a pacsirta. A vadak, farkasok ülnek szenderedve, barlangjában belől bömböl a mordmedve. Ó, ti csendes szellők huvallati, jertek! Jertek füleimbe, ti édes koncertek! Márcsátok örömbe szomorú lelkemet, a ti nyájasságtok minden bút eltemet. Lengjetek, ó, kellő zefírek, lengjetek! Lankat kebelembe életet öntsetek. Mit érzek? Míg szólok egy kis nyájas szellet, rám gyengén mennyei illatot lehellett. Suhogó szárnyával a fák árnyékinál egy fűszer számozott teátramot csinál, melybe a gráciák örömmel repülnek, a gyönyörűségnek lágy karjain ülnek, hol a csendes berek barna rajzolatja magát a hold rezgő fényénél ingatja, egy szóval e vidám melankóliának kies szállásai örömre nyílának. Késsél még sötét éj komor óráiddal, ne fedd békedvemet hideg szárnyaiddal. Úgyis e világba semmi részem nincsen, mely bágyat lelkemre megnyugovást hintsen. Mikor a világnak lármáját sokallom, kevének, fösvénynek csörtetését hallom, mikor az emberek körültem zsibongnak, s kényektől részegen egymásra tolongnak. Bódult emberi nem, hát szabad létedre, miért vertél zárbékót tulajdon kezedre? Tiéd volt ez a föld, tiéd volt egészen, melyből most a kevés fösvény dézsmát vészen. Miért szabtál hát határt önfiaid között? Ládd dé már egymástól mind megkülönözött. Az enyém, a tied, mennyi lármás szüle, miolta a miénk nevezett elüle. Hajdan a termőföld, míg birtokká nem vált, per és lárma nélkül annyi embert táplált, s többet, mert még akkor a had és veszettség mérgétől nem veszett annyi sok nemzetség. Nem volt még koldúsa akkor a törvénynek, nem született senki gazdagnak, szegénynek. Az igazságtévő határkő és halom, a másét bántani nem hagyó tilalom, nem adott még okot annyi sok lármára, mert az elégség volt mindennek határa. Nem állott volt még ki a kevés uraság, hogy törvényt hallgasson tőle a szolgaság, s roskenyér héjból is karácsonyja legyen, hogy az úr tortátát, s pástétomot egyen. Nem bírt még a király 20-30 milliót, nem csikart ki tőlünk dézsmát és porciót, melyből boldogokká tudja őket tenni, azaz tonkin fészket legyen miből venni. Nem bújt el a fösvény több embertársától, hogy ment legyen pénze a haramiától, akit tán tolvajjá a tolvaj világ tett, mert gonosz erkölcsel senki sem született. Nem is csoda, mert már a rétek árkolva, és a mezők körül vagynak barázdolva, az erdők tilalmas korlát közt állanak, hogy bennek az urak vadjai lakjanak. A vizek a szegény emberekre nézve, tőlök munkált fákkal elvagynak pécézve. Te vagy még egyedül, ó aranyholdvilág, melyet árendába nem áld még a világ. Te vagy még éltető levegő, amelyen ingyenéri duktus nem járt semmi helyen. Téged még, ó legszebb hangú szimfónia, ingyen is hallgathat minden ember fia. S titeket,
Ó, édes erdei hangzások, hallhatnak a szegény pásztorok s munkások, mikor a mesterség gyáva hangjainál a kényes nagyvilág fárasztó bált csinál. Ó, áldott természet, ó, csak te vagy nékem, az a te tőled nyert birtokom s vidékem, melynek én örökös földes úra lettem, mihelyt te általad embernek születtem.

0: Az ember a poézis első tárgya. Ó, mely örömben folytak el ekkorig zsengére nyíló napjaim! Ó, miként érzém, hogy élni, stáliának rózsanyakán enyelegni édes! Vígborzadással jártam el a görög szépségek és a római nagyvilág pompás maradványit, s ezeknek sírja felett az olasz negédes kertjében szedtem drága narancsokat. A franc mezőket láttam, az Albion barlangiban s a német erdők bérceiben örömöt találtam. Olykor hevítvén lelkemet is belől új képzelések s büszke vetélkedés lantot ragadtam, s a lapályos Dácia térmezein danolván a földnek aljáról felemelkedém. A felleg elnyelt, mennyei képzetén, mint a habok felfogtak, s úsztam gondolatim csuda tengerében. Mérész halandó, lelkesedett iszap. Így zenge hozzám egy levegői hang. Szentségtelen létedre nem félsz angyali pitvarokat tapodni? Ki vagy? Miért vagy? Hol lakol? És kinek szavára mozgasz? S végre mivé leszel? Míg ezt ki nem vizsgálod, addig por vagy. Az is leszel. E szavára, mint lenge párák éjjeli csillaga, a tágas éter mennyezetén alól sebes bukással földre hullván, csak csupa por, hamu lett belőlem.
1: Az ősz. Szeptember. Már a víg születnek örül minden ember, mellyel örvendeztet bennünket szeptember. Októbert oly formán bíztatja előre, hogy nektár lesz a bor és máslás a lőre. Sötétül a sötét góhér a vesszőkön, barna színt ver vissza a többi szőlőkön, amelyeknek által világló kristálya a nézőt már édes nektárral kínálja. Rajtok királyságot mutogatni akar a veres bársonyba kevékedő bakar, a sárgálló almák, a piros körtvélyek, legörbett anyjoknak emlőjén kevélyek. Fája alatt hever a főtt berekenye, a kövér noszpoja, a borzas gesztenye. Megterhelte az ősz a fáknak ágait, vastagon ráfűzte gazdag áldásait. Csak az a baj, hogy már hűvösek a szelek. Néha egy kis hideg és dél is jár velek. Mert már a mértéket, hogy Fébusz elérte, a napot az éjjel egyenlőnek mérte. De mégis, barátom, jer, ha kisétálunk, az őszben is elég örömöt találunk. Ta nincs is oly pompás, mint a víg kikelet, de mégis sok részben dicsekszik e felett. Van édes szőlője, van szagos gyümölcse, mellyel a sétáló kebelét megtöltse. Ha a szép virág is olyan kedves maga, hát a gyümölcs, melynek íze is van, s a szaga. Az ugyan ébreszti, de csak látásunkat, ez ízlésünket is, s véle szaglásunkat. És így, ha a tavasz a leggyönyörűbb rész, az ősz meg legjobb is, leggyönyörűbb is lész. Levegő ege is dél után enyhesebb, a Szent Mihály nyara most legkellemesebb. Van a hegyen egy kis szőlőm és szilvásom, itt esik ilyenkor legszebb mulatásom. De ha te nem sajnálsz vélem megjelenni, ez a gyönyörűség kétszeres fog lenni. Eszünk körtvét, almát, s barna gohérokat. Nem irigylünk semmi rakott asztalokat.

Valaki hír a kezeddel. Csokonai Vitéz Mihály verseit hallották Lukács Sándor, Szacsvai László, Básti Lajos, Básti Juli és Lázár Csaba előadásában. A zenei szerkesztő Szabó Ágnes, a szerkesztő Gyarmati Dóra volt.

0: Johann Sigismund Kussár D-moll szvítjének részletét az Aura Musicale adta elő.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
1: A tanulás esélyt ad a rászoruló gyerekeknek a biztosabb jövőre. Az első lépés a teli iskolatáska, a folytatás pedig a Caritas Lépcsőfok tanulástámogató programja. Segítsen ön is! Hívja a 1356-os adományvonalat. Minden hívás 500 forint támogatást jelent. Legyen öröm az iskola kezdés és a tanév mindenkinek. Készült a Katolikus Caritas megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 17 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Jó napot kívánok! A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatát az évforduló alkalmából szombaton, tudatta az MTI. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állambukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 ezer magyar halottja volt. Riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit szombat reggel, miután egy férfi felszállt egy Kalocsán parkoló kis repülővel, majd Paks felé indult, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán. Ruszin Szendi Romulus azt írta, a honvédség radarjai azonnal észlelték a gépet, a készenléti Gripen vadászgéppár pedig a levegőbe emelkedett. A kisrepülő néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre. A Gripenek megtalálták a sérült gépet. A miniszter közlése szerint a rendőrség és az illetékes hatóságok megkezdték a helyszíni szemlét és a vizsgálatot. Teljesen megújulnak az egyetemi alapítványok kuratóriumai és felügyelőbizottságai, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium pénteken az MTI-vel. Azt írták, a közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott egyetemek kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagok újraválasztására kiírt pályázat sikeres volt, a rövid határidő ellenére több mint 1200 pályázat érkezett, amelyből 660 felelt meg a kiírás tartalmi és formai követelményeinek. A kuratóriumokban és a felügyelő bizottságokban összesen 168 szabad hely betöltéséről született döntés, ezzel a tagság 98%-a lecserélődött, tették hozzá. Magával ragadó lelkesedéssel és örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közötti barátságot és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban, tudatta a Magyar Kurír. A San Egidio közösséghez kötődő mozgalom idén augusztus 28-a és 30-a között tartja éves nemzetközi találkozóját, most először egy kelet-európai országban. A résztvevőket Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte. A püspök megköszönte mindazt, amit tesznek azért, hogy a békét és a testvériséget építsék a világban. Zarándoknappal emlékeztek meg szombaton Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról, közölte a romkat.ro hírportál. Az ünnepi szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be, a szentbeszédet pedig Jean-Piero Glodár érsek, Románia és a Moldovai Köztársaság apostoli nunciusa mondta, amelyet magyar nyelvre is tolmácsoltak a több száz jelenlévő hívő és zarándok számára. Homiliájában a nuncius kiemelte, Márton Áron életének és szolgálatának ereje az imádságban gyökerezett. Népe, közössége és egyházmegyéje örömeit és szenvedéseit vitte Isten elé. Születésének 130. évfordulója alkalmából a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Romániában emlékévet hirdetett, az erről szóló törvénytervet a parlament is megszavazta. Közlekedési hírek következnek. Az M4-es autóúton a Szolnok felé vezető oldalon Cegléd térségében egy személyautó árokba hajtott. A 95-ös kilométernél a pályazárat feloldották, egy sávon engedik a járműveket. A magyar-osztrák határszakaszon az M1-es autópályán Hegyeshalom határ átkelő kilépő oldalán 3 kilométeres torlódás alakult ki az erős forgalom miatt. Végül az időjárásról. Északnyugatról délkelet felé szakadozott frontális felhősáv vonul át hazánkon, amely miatt átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de emellett több órára kisüt a nap. A hőmérséklet délután 28 és 34, késő este 19 és 27 fok között valószínű. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 órakor lesz. Tizenhét óra öt perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Herrietta, Bújás János is a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Két kiváló zongoristával találkozunk a mai ismétléses házi muzsika műsorban. 2023-ban vendégünk volt Jávori Ferenc, és említettük, hogy más műfajban, január 28-án Szilasi Alex. Először Jávori fegyával találkozunk.

0: Hölgyeim és uraim, ikonikus Kossuth-díjas vendégünk van, Jávori Ferenc, alias Fegya. Utána gondoltam, és azt hiszem, körülbelül 25-30 éve ismerjük egymást, de lehet, hogy több. Te hogy emlékszel?
1: Én úgy emlékszem, hogy akkor találkoztunk először, amikor még a tévében voltál.
0: Így van, így
1: és
0: van.
1: A Liszt Ferenc Kamarazenének volt egy műsora.
0: Amikor együtt a Budapest Klezmerben és van, a Liszt Ferenc Kamarazenek, óriási élmény.
1: Ez egy hatalmas kuriózum volt a maga nemébe, az, hogy egy Liszt Ferenc Kamarazenek a Klezmer zenét fog játszani, ki gondolta volna?
0: De én nagyon örültem neki akkor is, és hát most is. Az első kérdésed az volt, hogy milyen a zongora, mondtam, hogy feljavították. Úgy érezted?
1: Remek a hangszer, és megmondom őszintén, boldogan játszok ezen a hangszeren, hiszen amikor az ember leül muzsikálni, és a hangszer visszaadja azt az igényt, amit a muzsikus akar, akkor már ez fél siker. És éreztem, hogy ez már fél siker, hiszen hatalmasat szól ez a hangszer, és megmondom őszintén, hogy boldogan jövök máskor is.
0: Nagyon jó, hívunk egészen biztos. Mit játszottál kezdetben? Biztos, hogy sokaknak ismerős volt.
1: Hát miután klezmerről van szó, egy nagyon híres dalt játszottam, az egész világon ismerik ezt a dalt, ez a Havana Gila. Ez 1918-ban kutatták fel ezt a dalt, és utána Izraelbe került, és hát azt lehet mondani, hogy a klezmer zenének az egyik legfontosabb hangzó anyaga.
0: Ez a tam-tam-ta-ta-ta-ta-ta. Mutasd egy picit, légy szíves.

0: És azért is örülök, hogy egy kicsit így belemegyünk a klezmer zene tulajdonságainak a bemutatásába, megismertetésébe, mert nagyon sokan szeretjük a klezmer muzsikát. Nekem alkalmam van ezt kifejezni, és nagyon örülök ilyenkor. Mitől lesz egy zene klezmeres?
1: Vissza kell nekem menni Kárpátaljára.
0: Így van, ahonnan jöttél.
1: Ott születtem, és gyakorlatilag ami számomra érdekes volt,

0: Nem emlékszem pontosan erre a dalra, mert nem készültem, hogy most ezt adod, de ha egy picikét vársz, akkor eszembe... Ja, megvan. A számnak a címe, aztán kiderült, Shalom Aleichem, ami azt jelenti, hogy béke neked.
1: Most is aktuális. Igen. Nagyon aktuális.
0: Így van. És hát nem véletlen, hogy mondjuk egy ilyen dalt most mondjuk bemutatok. Ezt a dalt általában szokták énekelni és játszani, amikor beköszön a szombat. Az mindig péntek este van, lejön a nap, és akkor ezt a gyönyörű szép számot szokták játszani.

0: és hegedűn ez a dal gyönyörű.
1: Hallottam szó. Már ezt a dalt egyébként, igen. Ismerősnek tűnt.
0: Igen. Csodálatos. És mondtam, erre támta, arra tám, ezt a szólóba játszott, és mondtam, mi ez? Hát a papád nem mondta neked? A mamád nem mondta neked? Ez egy csodálatos zsidó dal, és általában ezt a dalt az első világháború előtt a klezmerek játszották munkácson. És az én papám volt egy primás, és ezt a dalt átadta nekem.
1: Tehát a klezmer zene, a zsidó zene, igen. És a cigány zene, az tulajdonképpen ötfőzőtön.
0: Abszolút. És vannak benne cigány zene elemek, zsidó zene, és ettől ez a klezmer zene annyira, azt lehet mondani, gazdag.
1: Azt mondhatjuk, hogy európai fogantatású a klezmer zene?
0: Hát most már azt lehet mondani, mert gyakorlatilag ez a stílus, ez a zenei kincs teljesen feledésbe merült. Pláne a II. Világháború után egy hatalmas nagy veszteség volt, hiszen nagyon sok zsidó muzsikus, hegedűs, csellista, zenészek. És sajnos elestek, meghaltak. És ez egy hatalmas nagy, szomorú tény volt, hogy nem voltak azok a zenészek, akik ezt a zenét ismerték és játszották. Viszont azok a hatalmas nagy klezmer muzsikusok, akik Oroszországban éltek, és az első világháború után kimentek Amerikába, mondok egy pár nevet, Naftali Brandwein, fantasztikus ízővet, Dev Taras, ez olyan klarinétos volt, és olyan stílusban játszott, hogy hihetetlen. És miután megérkeztek Amerikába, 20-as, 30-as években, Amerikában nem tudták, mi az a klezmer zene, elkezdték játszani más műfajokat, jazz, ragtime, stb.

0: A 80-as években az amerikai zsidó fiatalok, zenészek rájöttek arra, hogy ezek a zenészek még mindig élnek. Az a Naftali Braunschweig 91 éves volt, Def Taras 87.
1: És New Yorkban éltek, és, nem? És főkép New Yorkban.
0: És felkeresték őket, és kiderült, hogy élnek, még mindig otthon játszanak, és ami egy fantasztikus kincs volt a kezükbe, amikor átjöttek, akkor lemezre vették már a 20-as években, mielőtt kijöttek Amerikába, és megvolt ez a kincs ott New Yorkban. Ezt elkérték, és egy hatalmas nagy reneszánsz kezdődött.
1: A 80-as években.
0: 80-as években, és az gyakorlatilag Európából bekerült Amerikába, felé lett, és utána megint visszajött Európába, mert az amerikai zenekarok, egyre több amerikai klezmer zenekar, egy volt az egyik, a másik, a harmadik, eszméletlen nagy sikerük volt szerte a világban, és persze Pestre is jöttek, és amikor az első koncert volt, amikor meghallottam őket, Csepelen játszottak egy kultúrházba, és elmentem oda, és elájultam, hát ők gyakorlatilag ez már 1990-ben volt, és már gyakorlatilag nekik egy hatalmas nagy előnyük volt, hogy ők már 10 éve játszották ezt a mifajt.
1: Ez hány tagú zenekar volt?
0: Ez egy héttagú.
1: És milyen összetételben?
0: Mondom a hangszereket, klarinét, trombita, harmonika, zongora és bőgő. Uh-huh. Hatan voltak, és a harmonikás fantasztikus, milyen szépen énekelt, fantasztikusan. És a minden zenész a jazzből jött. Amikor jazzt játszottak, és amikor ráharaptak a klezmerre, elkezdték játszani a klezmer, és azáltal, hogy kitűnő zenészek voltak, nagyon jó fülük volt, hogy abszolút vissza tudták hozni azt a különleges hangzás, ami a klezmer zenét, hogy az ember bemegy egy operába, mit hallgat? Klasszikus zenét. Ha hallgat egy hegedű szólót, vagy egy klarinét szólót, vagy egy szimfonizmus, stb. És ez a szóló, ugyanez a hangszer, például a klarinét, ha elkezd játszani klezmer zenét, az nem az a klezmer hangzás. A klezmer hangzásnak van egy speciális szó, ami jidisül van, hütszbe. A hütszbe szó azt jelenti, hogy szemtelen. És amikor a Kohán Pisti 1990-ben, amikor alakult a zenekar, és amikor a Pisti mondta, hát én klasszikus zenét tanultam meg, hát én, és mondom, semmi probléma, hogy hoztam neked felvételeket, hallgass meg, hogy a klarinét hogy szól. És képzeld el, rá egy hétre jött, és ugyanúgy szólt, ahogy a lemezen.
1: Hát mert remek muzsikus.
0: Remek muzsikus, egy fantasztikus fizika. Úgyhogy most le is tudok játszani a Purimból, Purim vagy a sorsvetés, az volt az első klezmer balett
1: szerte a világon. Te írtad, egyébként a győriek számára, jól emlékszem.
0: Hatalmas nagy, több mint 210 előadást játszottunk, bejártuk az egész világon.
1: Akkor ki volt a koreográfus Győrben?
0: Győrben akkor...
1: Már nem a Markó.
0: Hát a Markó már akkor elment, a Kis János volt.
1: Igen.
0: Az igazgató, és meghívott Izraelből egy magyar származású koreográfust. A nevekkel gondban vagyok.
1: Nem probléma.
0: Tényleg ne haragudj.
1: Itt nálunk úgyis a jelenség érdekes. Igen. Mert én arra kértelek, hogy a klezmer zenének a sajátosságaival is ismerkedjünk. Tehát a klarinét másfajta használat.
0: Így van. Egy szó van, hütszbe, szemtelen. A hangzás szemtelen. Na most le fogom játszani az egyik ilyen szólót, amit a klarinét játszik. A zongorán ez kicsikét nehéz, de megpróbálom visszahozni azt a hangzást. Ez gyakorlatilag a második résznek az eleje, a úgynevezett szerelmi kettős, amikor a perzsa király, meg a Eszter szerelembe estek, és akkor szólal meg ez a
1: csodálatos. Még ez a darab címét mond légy.
0: Purim vagy a sorsvetés.

0: Az amerikai zenekart, ami jött, Klezmatics. Ez a hattagú zenekar, amelyik volt, amit játszottam, de most nekem eszembe jött, Klezmatics.
1: Tehát már a név elárulja, igen, hogy mit játszanak tulajdonképpen.
0: Ők játszanak klezmer zenét, de is mondom, ők előnyben voltak a tekintetve, hogy élőben látták még azokat a fantasztikus zenészeket, amelyek a 20-as években elmentek Amerikába, és azokat a felvételeket, azt a kincset meghallgatták, és elkezdték játszani a zsidó zenét.
1: Egyébként azt hiszem, hogy be lehetne mutatni, hogy mitől klezmer egy zene? Ezektől a félhangoktól, ezektől a fájdalmas leborulásoktól, a ritmustól. Picit te sokkal jobban tudod.
0: Meg a vibrátó hatalmas nagy, mert egész más, mint a klasszikus vibrátó a hegedűnél. Vagy mondom, a klarinétnek a hangzása teljesen egyedi. Teljesen egyedi, abszolút nem hasonlít, se az ember hallgat egy klarinét klasszikus művet, abszolút idegen.
1: Tudod, hogy mi az érdekes? Hogy jól ismered a Rhapsody in Blue-t.
0: Há, persze.
1: És ahogy a Gershwin azt a klarinét, igen, felfele csúszást, na az már lehetne akár a klezmerben.
0: És abszolút igaz, nem tudom, honnan van neked ez a ráérzésed, de a Pisti, amikor bejátszik, amikor, igen, és és gyakorlatilag, hogyha más dalt játszik a Pisti, akkor mindig megszólzanak a Pistikém. Hát a Gershwint kell játszani, hát ezzel szoktál. Jaj, elfelejtettem.
1: Nézd, Gershwin is Ukrajnából származó, Rovno környékéről származó zsidó család, akik menekültek, átjöttek Amerikába, és hát ő azt hiszem sokkal nagyobb zseni volt, mint amilyennek aztán úgy elkönyvelték, hogy jazz, szimfonikus, jazz, hát annyi minden van a Gershwin palettáján, amiből aztán később ez lett, az lett, amaz lett.
0: Persze, én nem beszél arra, hogy a közönség elfogadta ezt a stílus.
1: Hát
0: mert a jazz az abszolút dominált, meg stb. De klasszikus módon a jazz pont a Gershwinnek sikerült ezt a szimbólumot.
1: A nagy közönséghez is.
0: Így van.
1: Játszol egyébként Gershwint valamit?
0: Hát valamikor játszottam Kottával.
1: És így mire emlékszem, mondjuk egy dalra?
0: Hát persze,

0: Másképpen, ha már elbeszélünk, én is egy picikét jazzbe elmentem, volt egy számunk, aminek az volt a címe, Jiddische Blues.
1: Na, tessék parancsolni, örömmel hallgatunk. Tessék.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, velem szemben pedig Szilasi Alex Lisztias zongoraművész, aki évekkel ezelőtt már volt vendégünk, azóta nagyon sok minden történt, és örülök és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mit hallottunk? Azon felül Chopin.
1: Igen, Chopin Ázur mazurkája az Opus 53-as sorozatból a numero 2-est játszottam különböző variációkban. Ugye ez egy örök kérdés mindazoknak, akik egy kicsit belemerülnek ebbe a Chopin-i életműbe, illetve ebbe az egész korszakba, amit Chopin képvisel, hogy vajon a leírott hangokat mennyire kell komolyan venni, illetve mik azok, amiket egész egyszerűen azért nem írt bele a szerző, mert mindenki tudta, hogy mit kell azzal csinálni. Ugye ez mind a mai napig egy vitatárgya a zenetörténészek és az előadók közös vitaasztalán, hogy mi az, amit megengedhet magának egy előadóművész, és mi az, amikor hivatkozni kell a kor elvárásaira, és azt kell tudni követni.
0: Mutassuk be! Te egy bizonyos részét lehet így, lehet úgy, akkor a hallgatók jobban érzékelik.
1: Igen, ugye mazurkáról van szó, és ebben az esetben, ahogy mi magyarok is ugye a magyar táncokat azért egyfajta hát elvárás szerint és ritmizálás szerint játsszuk, ugye... Egyébként Bachnak is van egy ilyen hajdútánca.
0: Ugye én hosszú ideig azt hittem, hogy ez nem Bach. Annyira igen. Magyaros, annyira igen, olyan, mint egy kódexből átemelte volna.
1: Tehát ennek van egy jellegzetes lejtése, ugyanúgy, ahogy a német Almand, ugye a német tánc... Francia suite Bachtól, de Almanddal kezdi is. Annak van egy lejtése, van egy jellegzetes tánclépése, amit ugye belekomponálnak. Most a mazurka esetében, és hát itt érek vissza a 19. századra, ugye a nemzetállamok vagy létrejöttének elő szobájában vagyunk itt a 30-as, 40-es években, amikor mindenki keresi a saját identitását és entitását.
0: Ugye, nem csak zenében.
1: Nem csak zenében, gyakorlatilag igen, a teljes művészeti éra, nyilvánvalóan a társadalom saját berendezkedésében is egyfajta ugye új szemlélet kezd kialakulni, és hát ez, ha itt maradunk a zeneszerzőknél, akkor egyfajta nagyon komoly elvárás volt, hogy tessék közvetíteni mindazt, amit szívesen szeretnénk hallani.
0: Tessék letenni a garast.
1: Így van, egész
0: pontosan. Ha lengyel vagy, akkor tessék. Ha magyar vagy.
1: Igen, hogy azonnal felismerhető legyen, hogy Chopin lengyel, Liszt magyar, és itt igen, Grieg, így van. És hát aztán ugye később jönnek a spanyolok, meg majd ugye a franciák. Tehát ezzel szembesülve magyaroknak nagyon komolyan föl van adva a lecke, hogy vajon hogyan lehet egy Chopin mazurkát megszólaltatni, mert nem egy egyszerű hármas lejtésről
0: mert van
1: szó.
0: Mert van a tam-ta-tam-tam, tam-ta-tam.
1: Igen, de ott ugye, ahogy éneklet, az... Tehát ugye ennek az ütem egyre van a hangsúlya, és nem... Tehát van, amikor a háromra kell ugye a hangsúlyt adni.
0: Tehát és... egy-két-há.
1: Így van.
0: Most vagy... mutasd be, így van, kedves, első hangsúlyosan, második és harmadik hangsúlyosan.
1: Tehát ha ez első hangsúlyos, akkor...
0: Ez úgy ismerős a fülünknek, mert ugye igen, magyaros igen. Is egy kicsit.
1: Ez, igen, csak hogy ez nem mazurka, ez inkább egy Lendler.
0: Így van.
1: Most ennek, ha már a második kapja a hangsúlyt,
0: így mire hasonlít?
1: Ez ide? Már inkább keringő egyébként, tehát ennek a lejtése, hogyha ugye a... Ugye a másodikon van a hangsúly, és a harmadik meg úgy szépen bekúszik ennek a bécsi keringőnek a lejtése. Na, de hát a mazurka az a harmadik negyedre teszi a hangsúlyt.
0: De nem mindig.
1: És nem mindig, attól függ, hogy ugye egyrészt harmoniailag hogyan kapcsolódik a két ütem egymáshoz, illetve alapvetően azért azt illik, vagy azt szokták mondani, hogy két ütemben megtartjuk ezt a harmadik lejtés, hangsúlyozást, a harmadik, negyedik ütemben már nem.
2: Tehát ott akkor, már szabadon
1: ott van. Ott már szabadon lehet. Van, igen, igen.
2: Egyébként eszembe jut, hogy egyszer Bernsteinnel beszélgettem, amikor ő Bécsben vezényelte a rúzsalvagot, és ott van ugye a nagy keringő, és elmesélte a mester, hogy próbálnak.
1: Bocsánat.
2: És egyszer csak hozzájön az egyik muzsikus, hogy kedves mester, nálunk úgy játsszák a keringőt, hogy majd utána oda jön a másik, akit teljes ellenkezőképpen mondta, hogy hát első hangsúly, második hangsúly, igen, harmadik igen, hangsúly igen. Ott is. És a végén Bernstein megdühödött, és azt mondta, hogy uraim, ezt nem szeretném hallani, tessék úgy játszani, hogy vezénylek. És akkor megszólalt a nagy keringű.
1: Igen, egyébként kiválóan, meg kell mondjam, hogy az újévi koncert alkalmával azért kiderült, hogy Bernstein tökéletesen tisztában van a bécsi keringőnek a lejtésével, tehát őt azért különösebben nem kellett
2: figyelmeztetni. Az egy külön történet egyébként, hogy a bécsiek hogy fogadták, hogy ellenezték, és hogy befogadták Bernsteint.
1: Igen.
2: Gondolok itt a Karajan.
1: Így van, a Karajan Bernstein
2: együttállásra.
1: Igen, igen, igen. Hát ott tulajdonképpen nagyon, hát egyesélyes volt az együttműködés a bécsi filharmonikusok és Bernstein között gyakorlatilag a Karajan javára, tehát az annyira úgy volt előkészítve, hogy Bernsteinnek esélye, így van, esélyesen volt. Aztán valahogy mégiscsak rájöttek, hogy ez ebben teljesen felesleges ebben
2: háborúban. Állítólag találkoztak is, én ezt nem tudom pontosan, még annak idején az Ungvári Tamás mesélte, igen. Hogy akkor ő ez ott volt, vagy hallotta első kézből. Minden esetre az nagyon érdekes, hogy két ilyen kolosszális nagy karmester, akiknek nem ugyanaz volt a felfogása sok mindenről, egymástól akarva akaratlanul átvett dolgokat. Én voltam egy salzburgi tavaszi fesztiválon, az Karajannak volt mindig a nagy diadalmenete, ahol még Karajan azt is elleste, idézélve mondom Bernsteintől, hogy lehet a zenét úgymond magyarázni. És voltam egy ilyen matinén, ahol ő Richard Straussnak a Halál és megdicsőülés művét kvázi bemutatta magyarázva. Jól!
1: Igen,
2: hát természetesen.
1: Igen. Hát ez egy két tényleg zseniális karmesterről, művészről
2: hozzá melyik áll közelebb?
1: Meg kell, hogy mondjam, hogy rajongással figyeltem Bernsteint, főleg a budapesti koncertje után. Én ott voltam az összes próbáján, és mind a két
2: próbákon is?
1: A próbákon is ott voltam.
2: Hát az is élmény, igen. Ahogy ő...
1: Tehát én ott gyakorlatilag beköltöztem az Erkel Színházba két napon keresztül, és mondom, a koncert után pedig a sajtótájékoztató és a következő napra való felkészülés, és ott voltam, ott sertepelt értem, mint konzervatóriumi zongorista hallgató.
2: Akkor két dolog, igen. Amit érdemes előhívni a Bernstein Budapest koncertről, mert volt egy korábbi is, a 40-es években,
1: igen,
2: azt tudod.
1: Igen.
2: De a későbbiről beszélgetünk. Az egyik az, hogy műsoron volt többek között Bartók zenéje. És a Bartók zenében van egy fuga.
1: Igen.
2: És annak ellenére, hogy Bartók nagyon pontos metronom jelzéseket írt.
1: Igen, így van, igen.
2: Igen, nagyon pontos metronom jelzéseket írt. Bernstein elmondta, hogy ő szándékosan eltér a metronom jelzéstől, és így ránéztem, mert ugye Bartók halálpontosan mindenki.
1: Igen.
2: A Kocsi Zoli is elájult, amikor ezt elmeséltem neki. Igen. Majd. És mondja a Bernstein, hogy azért, mert sokkal plasztikusabban érvényesül a különböző szólamok belépése és együtthangzása. A Zoli meg először, hogy hát akkor Bartók miért írtod a metronom jelzéseket?
1: Igen.
2: És akkor megbékélt egy kicsit, mondta, hogy hát igen, tulajdonképpen jobban érvényesül lassabban az építkezés, együtthangzás, mi egymás.
1: Igen, és itt van egy, ezt külön örülök, hogy fölhoztad, egyébként annak idején a Bajor Rádió szimfonikus.
2: Úgy van, velük volt itt.
1: És az egykori koncertmestere a rádiózenekarnak, néhai nagybátyámnak legjobb barátja volt.
2: Nevezzük nevén.
1: Igen. Így aztán az a, egy pillanat csak befejezem, nehogy aztán elkalandozzak, és ő is rögtön említette, hogy már a próbák során a magyarok a zenekarban szóltak, hogy ez a metronom jelzés, ez nem lesz jó. És ők is ugyanígy megbékéltek, mert valójában az előadói gyakorlat fölülírta ezt a...
2: Hát egy zseniáltal. Ez,
1: igen, így van.
2: Ha én állok oda és elkezdem dirigálni, akkor fellázad a zenekar.
1: Teljes mértékben védhető volt a Bernstein-féle elképzelés, és hát ezt nagyon sokszor előadóként bizony én is azt tapasztalom, hogy egy Beethoven szonáta metronom jelzése az sokszor átgondolásra ítéltetett, mert például a Hammerklavier szonátája, ugye, amiben 132-t ír, ami és így tovább. Hát ez,
2: nem tudom követni.
1: Ezt egész egyszerűen követhetetlen. Igen. Ebben a formában. Nyilvánvalóan el lehet játszani így, el lehet. Én magam is próbálkoztam. De valahogy, ha meghallgatom a Schnabel, vagy a kor, vagy ugye az aranykor nagy felvételeit, de...
2: Kempf, Schnabel.
1: Igen, aztán hát elmehetünk egészen Brendelig talán.
2: Én nagyon kedvelem Brendel.
1: Igen, én is nagyon.
2: Beethovennél is, Schubertnél is.
1: Így van, hát nekem felejthetetlen zongoraóráim voltak Brendellel, igen, tehát én...
2: Igen?
1: Igen, én
2: na, erről mesélj egy kicsit.
1: Hát ez egy érdekes történet, mert a konzervatóriumban Krause Anna Mária ugye növendéke voltam, és Marika néni az első pillanattól kezdve nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hangszert, mint munkaeszközt teljes mértékben uraljam, nem csak technikailag, hanem abból a megközelítésből is, hogy világos legyen számomra, hogy ez a hangszer hogy működik. Uh-huh. Éppen ezért ugye a metodikai kérdéseket mindig hangszer történeti, hát ilyen információkkal támasztotta alá, és hát ettől bennem is azért kialakult, volt is rá hajlamom, azért nem tagadom, hogy talán az egy korábbi beszélgetésünkről mondtam, hogy én már gyerekkoromban szétszettem a hangverseny zongorát, de össze is raktam utána.
2: Igen.
1: Tehát engem rettenetesen érdekelt a mechanizmus, hogy az agy által adott információ végül is hogy jut el a kalapács fejen keresztül a húrhoz, és aztán utána pedig a hallgatóhoz. Mert,
2: tehát agytól kiindulva, ha úgy tetszik, technikán át, a lélekig.
1: A lélekig, illetve a hallgatónak az agyáig ugyanígy, tehát gyakorlatilag a két és hát ilyen értelemben spirituális ugye, kommunikáció, ez ennek az összes fázisára kíváncsi voltam. Most Marika néni ezt teljes mértékben támogatta, és igyekezett a csembalóktól kezdve fortepiánókon át mindig vitt és játszatott engem, és már másodéves voltam, amikor egy Bartók estet kellett, hogy adjunk a Bécsi Magyar Intézetnek, a konzervatóriumi növendékeknél, és arra nyilvánvalóan fel is készültünk, és aztán utána pedig maradt két napunk, és Marika néni mondta, hogy hát akkor mi lenne, ha beülnénk Badura Skoda óráira. Be is ültünk, ugye jóba is voltak, tanítványa is volt ugye Marika néni Badura Skodának, és egyszer csak a mester azt mondta, hogy üljek le és játsszak. Ott is
2: mit játszottál neki?
1: Mozart F-dur szonáta.
2: Ez amilyen könnyűnek tűnik, olyan nehéz.
1: Így van, ez egy roppant nehéz szonáta. Még Mozart apja is fölhívta a figyelmét. Kedves fiam, vagy valahogy így szólik, hogy túl sok téma van ebben a szonátában.
2: Sőt, amikor van a szonáta formának az úgynevezett visszatérése, akkor nem ugyanazt is vétlenek, hanem még egy újabb.
1: Igen, erről még Barta Dénes írt egy nagyszerű elemzést annak idején, sokáig használtam. És Badura Skodának nagyon tetszett, meg kell mondjam, hogy az ő felvételét, ha vettem alapul annak idején, ugye 14 évesen, aztán Chopin bémol szkercója. És itt innentől kezdve vált izgalmassá, mert az a fajta időbeli kezelés, ami Mozartnál elvárható, az már nem feltétlenül működik ugye egy 100 évvel későbbi műben. Tehát onnantól kezdve fölhívta a figyelmet néhány frazeállásra és ilyen jellegű problémára.
2: Ő is bemutatta.
1: Ő is rögtön mutatta, igen, hogy ennek... Hogy ezt be kell fejezni, ezt a melódiát. Akkor szólt, hogy van itt egy belső szólam.
2: De úgy énekeltetni, hogy ezeket többi játszani. Is ott legyen.
1: Így van.
2: Kövessem.
1: És akkor őtőle hallottam először, hogy azért a leírt hangok többsége az egy iránymutatás, amit az előadónak maximálisan tiszteletben kell tartania, de nem mindig írja le a zeneszerző, hogy valójában mit is akar, azt ki kell valahogy hámozni az előadó gyakorlat és egyéb...
2: Valaki, már nem emlékszem ki, klasszikus zongoraművész írta, hogy nem is lehet mindent leírni.
1: Igen.
2: Szóval bármennyire pontosan rajzolod, írod, jelzed, metronomtól kezdve, nem lehet.
1: Debussyt játszottam még, ha jól emlékszem, talán...
2: De nem ilyen tempóban, nem ebben a tempóban.
1: De ebben a tempóban játszottam.
2: Ebben a tempóban?
1: Igen, mert...
2: Ugye mert lehet így, úgy.
1: Igen, ennek én a gyorsabb változatot kedvelem.
2: Ami közelebb áll.
1: Igen, és aztán szóba került a Schubert, ugye Bédó szonáta, mert én akkor már azt játszottam.
2: Mutasd bele egy picit emlékeztetőleg.
1: Ez ugye az utolsó Schubert szonáta.

0: És itt van ez a Trilla.
1: Ja, ebben a tempóban játszottad, vagy csak most illusztrálásképpen?
0: Most illusztrálásképpen érdekes, hogy én nem tudom, hogy idővel az emberben valahogy megváltoznak a tempók. Én ezt gyerekként, tehát 15 évesen tanultam meg. Én annak idején sokkal lassabban játszottam.
1: 14
0: évesen? 14 évesen, tehát
1: én... Hát a kitöltöd... Még ennél is lehet lassabban, aztán a Szokolov vagy ki,
0: Szokolov talán,
1: olyan
0: igen,
1: mennyei igen. lassúsággal, igen. hogy de megáll a levegő.
0: Így van. Én akkor Richternek a felvételét kedveltem nagyon, és hát ő nem. is egy egészen extrém lassú tempót vesz. De aztán, amikor végül is rögzítettem hanglemezre a Beethoven szonátát, akkor egy picit átgondolva, ugye a Winterreise, Die Schöne Müllerin, és az utolsó három szonátának a tematikus építkezését figyelembe véve, úgy gondoltam, hogy ez inkább egy vándormotívum, ami már nem feltétlenül akar elvándorolni, hiszen ugye állandóan visszatér az
1: kicsit
0: alaphanghoz.
1: Kicsit nosztalgiával.
0: Igen, igen. Tehát, de ennek egyfajta tempóbeli kötöttsége van, és ezért egy picit engedtem abból a korábbi elképzelésből.
1: És a második tételt?
0: Azt viszont ugyanabban a tempóban játszom, mint az első. Tehát, hogyha ugye, ha ezt veszük tempónak, és akkor viszont, akkor a lassú tétel. Akkor ugyanabban a...

0: és így tovább. De ha a harmadik tételt veszem, akkor ugyanebben a tempóban... Ugyanebben
1: hát
0: a tempóban...
1: Erre nem gondoltam, hogy tulajdonképpen monoritmikus.
0: És az utolsó tétel, hogyha ugyanebben a tempóban maradunk, akkor, akkor így...
1: És lehet,
0: és akkor viszont,
1: ha meggyőző,
0: igen,
1: akkor
0: igen,
1: lehet.
0: Igen, igen, igen. Tehát ennek, és na hát erre már viszont, erre a fajta tempóépítkezésre Alfred Brendel hívta fel a figyelmemet, akinek elvittem a B-dur, a három
1: tehát
0: utolsó.
1: Tehát Skodáról beszélünk.
0: Már Brendelnél
1: már
0: vagyunk,
1: Brendelnél.
0: Mert Bécsben Skoda, de aztán ugye én elmentem.
1: Na, akkor a Brendelt egy picit részletez, mert tényleg nagyon érdekel, mert nagyon szeretem a felvételeit.
0: Igen, amikor Badura Skoda elkezdett Schubertről beszélni, akkor éreztem rajtam, hogy én ott egy picit egy lépést hátralépek. Uh-huh. De valahol, és hát ugye pimasz kamaszként, mert tényleg 15 éves voltam ekkor.
1: De hát egy jó mester megérzi.
0: Igen, és rá is érzett arra, hogy itt ennél a pontnál ő most akkor nem akar engem befolyásolni, mert elkezdtem Alfred Brendelre hivatkozni.
1: Uh-huh. És szóban.
0: Szóban, igen, igen, hogy igen. A felvételein, illetve azokban a publikációkban, ami ugye annak idején írta, vagy a Tűnődés a zenéről című ugye, könyvében, a Schubert, Dietrich Fischer-Dieskau és ezeknek a összefüggésében nekem is volt egy elég világos és konkrét elképzelésem.
1: És felhoztad kvázi ellenpéldának?
0: Igen, hogy akkor
1: szerettem volna
0: vitatkozni vele, úgymond. Uh-huh. Nem abból az elgondolásból, hogy hát ugye
1: igen.
0: Ide nekem az oroszlán, hanem kíváncsi voltam, hogy az ő elképzelése az vagy az ő aspektusából nézve. Nagyon érdekesen, ugyanis azt mondta, hogy Alfred Brendel kiváló, mondta, hogy a legnagyobb tisztelettel tud róla beszélni, de egyetlen egy hátránya volt Badura Skodával szemben, hogy Badura Skoda viszont játszott fortepiánon.
1: Uh-huh.
0: És ő bizonyos értelemben azt a fajta historikus előadásmódot már ugye ő a 40-es, 50-es években már elég markánsan képviselte Brendellel szemben. És én védtem meg, akkor ugye még nem is találkoztam Brendellel, én védtem meg Brendellt, hogy a Tűnődés a zenét című könyvében külön említi, hogy milyen sokkoló volt számára Beethovennek ugye a Broadwoodján játszani, és hogy el se tudja képzelni, hogy ez hogyan valósulhatott meg. Aztán később kifejti, hogy bizonyos értelemben várható és determinálható, hogy az előadói gyakorlatot bizony felül kell majd írni ezeknek a hangszereknek az ismeretében, már a korabeli hangszereknek az ismeretében, mert tempójelzések, frazeállások egészen másképp valósulnak meg egy 1790 vagy 1800 elejei hammerklavíron, mint a Brendel által
1: egyedüléket
0: használt Steinway zongora. Igen, igen.
1: És hát, nem tudom, hogy ezt elfogadnám-e ezt az állítást, bár minden tiszteletem az övé. Mert egy forte pianón nyilván egy appassionata szonáta másképp szólal meg, mint akár egy Bösendorferen, vagy bármilyen mai hangszeren.
0: Igen, én is ezt az álláspontot képviselem, hogy, és akkor itt még egy korábbi mesterem, Malcolm Bilson, akinek rengeteg Chopint játszottam, még tanulókoromban, és az egyik mesterkúzusán Bach Gédő Francia Suite, amit az előbb is mutatott.
1: Ezt egyébként vidáman el tudom képzelni fortepianón vagy csembalón, tehát pedál nélkül is.
0: Nem biztos, hogy feltűnt neked, de inegálban, tehát egyenetlenül játszottam most.
1: Nem éreztem.
0: Igen, tehát van egy belső ritmusa, ami az inegált, ugye mutatom, semmit nem szabad. Egyszerű. Akkor megmutatom, milyen az, amikor teljesen egyenletesen
1: igen.
0: Szóljon.
1: Igen, sokan így játszák.
0: Igen, most, hogyha egy picit elkezdem csembalista módon...

0: Bulgár művét Gautier Capucon szólaltatta meg.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 18 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Mohács nem csak a veszteség, a nemzeti megrendülés és a széthullás jelképe, hanem a bátorsági, az önfeláldozási és a helytállási is, mondta a honvédelmi miniszter szombaton a Mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen rendezett katonai tiszteletadáson. Ruszin Szendi Romulus hangsúlyozta, Mohács nem csak arról szól, amit elveszítettünk, hanem arról is, hogy voltak emberek, akik a veszély nagyságát látva sem hátráltak meg. Katonák, akik tudták, hogy túlerővel állnak szemben, mégis elfoglalták helyüket a csatasorban. A katona azért szolgál, mert esküdtett, ami annak vállalása, hogy szükség esetén életét is kockára teszi a hazájáért, fogalmazott a miniszter. Az önvezető autók a tapasztalatok alapján a közlekedés biztonság szempontjából is nagy előrelépést jelentenek, jelentette ki a Tudományos és Technológiai Miniszter szombaton Zalaegerszegen az autóipari próbapálya Zala Kft. Autonóm járművek közúti tesztelését bemutató sajtó eseményén. Amerikában és világszerte 2020 óta működnek hasonló képességű önvezető járművek. Tanács Zoltán azt mondta, az önvezető járművek technológiája az elmúlt években hatalmas fejlődésen ment keresztül, de széles körben még nem terjedt el. 260 gyermek érkezik augusztus 31-e és szeptember 4-e között Ukrajnából a Rákóczi Szövetség sátoralja újhelyi táborába. A gyermekeket 5 napon keresztül változatos programok, közösségi és kulturális élmények várják. A Rákóczi Szövetség 2022 tavasza óta közel 15 ezer Ukrajnában élő rászorulót fogadott hosszabb-rövidebb időre a Rákóczi táborban. A Mohácsi csata emléke nem csak a vereségről beszél, hanem a hűségről, a helytállásról is, és a csata emléke a közösségért vállalt felelősségre tanít. Erről beszélt Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek a csata 500. évfordulóján szombaton közzétett és az MTI-hez is eljuttatott üzenetében. Erdő Péter úgy fogalmazott, a Mohácsi csata hőseinek és áldozatainak emléke egész népünk öröksége. A bíboros azt kérte a magyar emberektől, hogy tanuljanak történelmünkből, és keressék önzés nélkül a közösség javát. A kajakos kopasz Bálint 1000 méteren, a kenus Kis Ágnes pedig 500 méteren szerzett ezüstérmet szombaton egyesben a poznani kajak kenu világbajnokságon, adta hírül az MTI. Kis Ágnes, aki egy nappal korábban a csalódást keltő 7. helyen végzett Nagy Biankával párosban, 5 év után először szerepel egyesben, és úgy jutott el a fináléig, hogy az elő és a közép futamát is maga biztosan megnyerte. A férfi kajakosok egyes olimpiai számában 1000 méteren Kopasz Bálint címvédőként szállt vízre. A szám 2021-es olimpiai bajnoka, párizsi bronzérmese már pénteken megjósolta, hogy hátszél lesz a döntőben, ami kedvez neki, és így is lett. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, általában gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket. A következő híradás 18 óra 30 perckor lesz. Következik a Vidéki Járó magazin.
3: A vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy össznépi gólyatáborról és egy nagyívű községi energetikai programról tudósítunk önöknek. Adásunkat pedig egy augusztus 20-ai körképpel kezdjük. Nemzeti ünnepünk délelőttjén a Somogyi vármegyeszékhelyen zászlófelvonással kezdődött a nap. Aztán a Kossuth téren a Dériné Vándor Színtársulat, a Somogy Táncegyüttes és a Somogy Zenekar lépett színpadra, majd a polgármester Szita Károly mondott beszédet.
4: Szent István 1000 évvel ezelőtt nem egyszerűen koronát adott ennek az országnak. Nem pusztán új törvényeket alkotott, nem csupán vármegyéket szervezett, hanem felismerte az időt. Azt, hogy a honfoglaláskori világ elfogyott. A kalandozások véget értek. Felismerte, ha nem építünk államot, eltűnünk. Ez volt az igazi döntés. És felépített egy olyan államot, amelynek egyetlen célja volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A történelem akkoriban könyörtelen volt. A gyenge népek eltűntek. A szervezetlen országokat elsodorták. Aki nem tudta megvédeni önmagát, annak sorsáról mások döntöttek. István ezt pontosan felismerte. Ezért épített erős államot. De nem azért, hogy uralkodjon az embereken, hanem azért, hogy megvédje őket. Megvédje az országot, megvédje a törvényt, megvédje a békét, és megvédje azt az otthont, amelyet ma Magyarországnak nevezünk.
3: A polgármesteri köszöntő után Varga László megyés püspök áldotta meg az új kenyeret, aztán a délelőtti programok szentmisével értek véget.
5: Könyörögjünk, Istenünk, gondviselő atyánk, naponta kértük tőled a mindennapi kenyeret, az új kenyeret. Fogadd, Urunk, ezért a kenyérért köszönetünket, és áld meg az asztalunkra kerülő kenyeret mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodását szolgálja. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.
3: A programok délután a Városligetben folytatódtak. Ott kézműves foglalkozások, népi játékok és színpadi programok várták a családokat. A főszervező, Szalai Lilla nem sokkal 5 óra után így nyilatkozott.
6: Nagyon változatos programmal készültünk ma is, mint mindig a nemzeti ünnepeken itt augusztus 20-án. Most, hogyha behallatszik, akkor jól hallhatják hallgatók, hogy Kovácsovics Fruzsina gyerekkoncertje zajlik éppen. Délután 3 óra óta vagyunk itt, mindenféle elérhető játékok, a hőszeretett légvárak, de népi ügyességi játékok, elektromos kis autók is vannak. Volt már egy középkori bemutatónk 4 órakor, és nem sokára érkeznek hozzánk a Kaposvárhelyi Őrség zenekar tagjai egy ebsóval, aztán lesz Solymász bemutató, Somogy zenekar közreműködésével táncház, 8 órától pedig a Magyar Banda zenél nekünk, és 9 órakor tűzi játékkal zárjuk a mai napot.
3: A Magyar Banda egyik alapítója, a junior primadíjas előadó művész Szerényi Béla elmondta, egyre több fellépésre, fesztiválra hívják a zenekart.
7: Maga a zenekar az körülbelül ilyen 5 évvel ezelőtt alakult, a 12 betyár címmel hoztuk ki az első lemezünket, és hát ez gyakorlatilag így a Covid utáni időszak volt, de olyan nagyon így a koncertezésben így 2 éve robbantunk be a fesztivál életbe, és hát azóta hál' Istennek nagyon, nagyon húzósak ezek a szezonok, úgyhogy idén is nagyon sok helyre jutunk el, de hát így élvezzük, mert jók a közönségek. Nem jártunk még Kaposváron, úgyhogy ez most kifejezetten örülünk ennek, sőt, talán itt a környéken is ahhoz képest viszonylag keveset, de talán idén egyre többet jártunk errefelé is, de Kaposváron még soha, úgyhogy hát reméljük, hogy még sokat jövünk erre.
3: A Somogyi vármegyeszékhely egy másik pontján pedig a kutyákat és gazdáikat várták egy tartalmas napra. Ennek a rendezvénynek a célja a közösségépítés mellett az volt, hogy a négylábú kedvencek lefáradjanak a tűzében. nemzetközi játék előtt, és lehetőleg átaludják a számukra kritikus látványosságot.
8: Balázsi Bori vagyok, a Kapocskutya iskolának az alapítója, oktatója. Ez a második kapocsfesztünk, hogy az első tavaly volt, eredetileg azért kezdtem el ezt, mert hogy ma tűzi játék van, és hogy elfárasztjuk a kutyusokat, mert ugye sokan nagyon félnek tőle. Ez volt az eredeti funkciója, és ez azzal nőtte ki magát, hogy minden negyed évben van egy kutyás rendezvényünk. Ugye ez a nyári a legnagyobb, nagyon sok tombola felajánlással, trükkversennyel, akadályversennyel, pullerversennyel, engedelmes foglalkozással és közös játékkal futtatással. Nagyon népszerű, amúgy egyre népszerű folyamatosan. Például most is jöttek Veszprém megyéből, Budapestről, úgyhogy más városokból, megyékből is érkeznek hozzánk. Alapvetően nyilván jól szocializált kutyusok érkeznek mindig amúgy hozzánk, szóval ez nagyon nagy könnyebbség, de emellett nagyon szeretik a gazdik, és inkább ennek egy ilyen közösségépítő jellege van a kutyázás mellett.
3: A kutyás programon a 2 éves Füge is részt vett gazdáival.
9: Bakai Nétor, Viktória vagyok. Most már azért elmondható, hogy eléggé fél tőle, ugye mi nem a városban lakunk, úgyhogy felénk annyira a 20-ai nem szokott elhallatszodni. Ettől függetlenül igyekszünk lefárasztani ezen a napon, minél többet játszunk, esetleg a kutyatársaság nagyon jót szokott neki tenni, mert tényleg mire hazamegyünk, már a kocsi úton hazafele szokott aludni, úgyhogy mindenképp jót tesz ez a program szerintem.
3: Mindeközben Kaposszerdahelyen petánk versenyt rendeztek augusztus 20-án. A francia eredetű golyós játék immáron 25. esztendeje része a Zselici település ünnepi programjainak, mondja a Kaposszerdahelyért Egyesület elnöke Mester József.
10: Ez egy francia népi játék, ami már az elmúlt évtizedekben úgy fejlődött, hogy világbajnokságok vannak petangból. Na most itt is Kaposszerdahelyen nagyon sokan jártak ide az elmúlt években, Pécsről, Komlóról, Veszprémből nagyon sokan jöttek, Zalából, és akkor itt játszottunk a pályán. És csináljuk, mert szeretjük. Tehát lehetséges az, hogy koncentrálásra kell figyelni, és úgy kell tehát dobni. Na most mi műkedvelők vagyunk, úgy játszunk, hogy tehát 2 fős csapatokkal, és akkor kb. 13-szor dobunk, és akkor lejár, és akkor tehát nézzük, mert van pirónk,

0: játékokba is örömmel kapcsolódtak be.
1: Pap Józsefné vagyok, és a petang az nekünk úgy jött, hogy egy lakótársunk megmutatta nekünk ezt a játékot. Voltak itt francia versenyzők is, akikkel játszottunk együtt, és nagyon megszerettük, és azóta minden évben csináljuk ezt a petangot. És ugye mi voltunk a nagy versenyzőkkel és Balatonakaratján, hát most jó, mi tanulni mentünk, de végül is ugye sok mindent tőlük megtanultunk. És most, hogy a nappali ellátásba klubtagok vagyunk, most hoztam két csapatot, akik szintén a nappali ellátásban vannak. Múlt héten is egyet játszottunk egy délelőtt, meg most a héten is, úgyhogy őket is megfertőztem a petánggal. Hála Istennek!
0: 250 millió forintnyi top pluszos támogatásból korszerűsítették Taszár önkormányzati épületeit. A pályázatnak köszönhetően az iskola, a hivatal, az óvoda, a bölcsöde és az orvosi rendelő fenntartása is ma már jóval olcsóbb, mint korábban, mondta az átadón a település polgármestere Varjas András.
2: 2 évvel ezelőtt, amikor leültünk és felállítottunk egy gazdasági programot, felállítottunk egy tervet, egy településfejlesztési koncepciót, akkor többek között az volt az elsőleges célunk, hogy lehetőleg az épületek energetikai felhasználását csökkentsük. Az energiahordozók által ránk szabott költségek hatalmas terhet róttak ránk, és az volt az elsődleges célunk, hogy ezeket a költségeket tudjuk csökkenteni. Úgy gondolom, hogy azért is mondhatom, hogy ez még csak egy közbenső mérföldköve ennek az egész folyamatnak, mert azért még maradtak épületek, amit még energetikailag rendbe kell tennünk, de nagyon nagy büszkeséggel tölt el engem az, hogy nyugodt szívvel mondhatom, hogy az iskola épülete, a hivatal, önkormányzat, művelődési központunk épülete, a taszári napsugár óvoda és bölcsőde épülete, az orvosi rendelőnk, védőnői szolgálatunk épülete energetikailag is megújult. Kimondottan büszke vagyok erre az épületre, mert hogyha valamire elmondható, hogy ez működésében és fenntarthatóságában ideális, akkor ez talán mintakép lehet a sok település számára. De miért is mondom ezt? Mert természetesen sokan láthatták, hogy kicseréltünk nyílászárókat, beszigeteltük az épületet. Páran láthatták, hogy rengeteg napelem került föl a tetőre is. De nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy itt egy olyan rendszer, egy olyan megújuló energiaforráson keresztül működő rendszert hoztunk létre, amely még nem tökéletes, de már saját magát akár fenn is tudja tartani.
0: Az átadó ünnepségen a térség országgyűlési képviselője Csatári Ernő is részt vett.
3: Az elmúlt hónapok során rengeteget sétáltunk, beszélgettünk itt a lakótelepen is, és tényleg láttam azt, hogy itt valóban milyen munkálatok és milyen munkák folytak. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése jóvoltából több, mint egy felújítás. Ez befektetés a jövőbe. Alacsonyabb fenntartási költségeket, biztonságosabb működést és fenntarthatóbb gazdálkodást jelent a településeknek. Minden olyan forint, amelyet az energiahatékonyságra fordítunk, hosszú távon megtérül. A megtakarításokat ugyanis nem a rezsiszámlák viszik el, hanem visszaforgathatóak a helyi közösség javára, az oktatásba, a szociális ellátásba és a település fejlesztésébe. A Tisza egyik legfontosabb célja, hogy Magyarországon az uniós források ismét valódi fejlesztéseket szolgálnak. Olyan beruházásokat, amelyek nem látványberuházások, hanem a mindennapi életet teszik jobbá. Korszerű iskolákat, óvodákat, rendelőket, önkormányzati épületeket, energiahatékony intézményeket és erős, önálló településeket szeretnénk.
0: A Somogy vármegyei közgyűlés elnöke Bíró Norbert pedig az elmúlt évek fejlesztéseit összegezte.
4: Az elmúlt 2 Európai Uniós ciklusba körülbelül Somogy vármegyébe 130 milliárd forint érkezik így, érkezett és érkezik így. Ebből Taszára közel 1,4 milliárd forint érkezett ebben a két programban. A Fésűs Éva Általános Iskola energetikai megújítására 212 millió forint, ipari park kialakítására 300 millió, csapadékvízelvezetési hálózat rekonstrukciójára 210 millió, az óvoda bölcsőde eszköz beszerzésére, felújításra 7,3 millió. A Top Plus-os programban konyhafejlesztés lesz 170 millió forint értékben. Most vagyunk egy 250 millió forintos beruházásnak az ünnepélyes átadásán, és van egy közös több települést érintő humán fejlesztés.

0: fejlesztés, amely 250 millió forint összértékű, Taszár, Fonó, Gőle és Kisgyalán települések vesznek ebben részt.
1: Évek óta hagyomány már, hogy a kaposvári kampusz ad otthont a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem össznépi gólyatáborának. Idén sem volt ez másképp.
2: Dallo Zsófia Anna vagyok, és gyógypedagógia szakon fogok nappali tagozaton tanulni, és eddig nagyon jól érzem magam, nagyon jó a gólyatábor, és nem is tudom, hogy mit mondjak, meg vagyok illetődve. Hát összesen egy 2 órája érkeztem meg, úgyhogy a társaimból egyelőre mindenki meg van szeppenve, ami gyógypedagógusoknál azért annyira nem érdekes, de remélem, hogy majd jól ki fogunk jönni. És hát nagyon remélem, hogy jól lesz ez a tábor, mert egyelőre nagyon jónak ígérkezik. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz ez a felsőoktatás, mert hogy egy évet otthon maradtam, így halasztottam egy évet, és ezek után érdekes lesz visszarázódni a tanulásba. De jókat hallottam a tanárokról, ugye általánosságban az egyetem rendszeréről is, úgyhogy remélem, hogy valóban minden úgy lesz, ahogyan én gondoltam.
1: Az első éves hallgatókat a felsőoktatási intézmény rektora dr. Gyurica Csaba köszöntötte.
3: Kedves gólyák, kedves szervezők, kedves fiatalok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit az idei gólyatáborba. Óriási szerencsétek van, mindenki nagyon szerencsés, aki ma itt van, több dolog miatt is. Egyrészt szerencsések azért, mert nem tudom, mennyire tudatosult már bennetek, de a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egyetemi hallgatói vagytok. Ami óriási dolog, és szerintem ez akkora megtiszteltetés és kiváltság, hogy erre büszkék lehettek. És szerencsések vagytok azért is, mert egy olyan egyetemnek lettetek a hallgatói, amely nem egy helyhez kötött, nem egy helyen van, mint a legtöbb egyetem, hanem az egész ország a tiétek. Hiszen egy olyan egyetemre jártok, aminek Kaposvár az egyik kampusza, de Gödöllő, Szarvas, Gyöngyös, Keszthely, de még Budapesten, Budán is van egy kampusza. Mindenhol otthon lehettek, bárhova mentek, mindenhol ugyanolyan egyetemi polgárok vagytok, mint azon a kampuszon, ahol a tanulmányaitokat folytatjátok. Ez nem sok egyetemen mondható, ez nem sok egyetem hallgatója tudja Magyarországon elmondani. És szerencsések vagytok azért is, mert bekerültetek azon 500 fiatal gólya közé, akik részt vehettek a gólyatáborban. Jelen állás szerint mintegy 4000-en nyertek felvételt a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetemre, közülük a legszerencsésebbek, a legkiváltságosabbak, mégiscsak ti vagytok, akik itt lehettek ebben a gólyatáborban. Hiszen a gólyatábor egy nagyon fontos közösségépítő, közösségformáló tér. Lehet, hogy aki mellettetek áll most jelen pillanatban, még nem is ismeritek, nem is mutatkoztatok be egymásnak, de könnyen lehet, hogy közülük kerülnek ki azok, akik majd a jegyzeteket adják nektek a tanulmányaitok során, amikor megszorultok. Lehet, hogy velük lesz majd közösen alapítotok céget, vállalkozást, vagy mondok még durvábbat, lehet, hogy a feleségetek vagy a férjetek lesz majd később. Én azt kívánom mindenkinek, hogy érezze magát nagyon jól, szórakozzon nagyon jól. A mi gólyatáborunknak alapvetően egy nagyon egyszerű szabálya van. Az a szabály, hogy úgy érezzétek magatokat jól, úgy bulizzatok, hogy 10 év múlva is legyen mit mesélni, és úgy bulizzatok, hogy ne legyen olyan, amit holnap viszont ne tudjatok elmondani, vagy nem merjetek elmondani. Ez egy egyszerű alapszabály, de ha ezt tartjátok magatokat, akkor nem lesz probléma.
1: A rendezvénynek otthont adó kampusz főigazgatója, Vörös Péter azt mondja, az intézmény infrastruktúrája és a desedató természeti környezete a garancia arra, hogy a fiatalok jól érezzék magukat.
4: Én azt gondolom, Kaposváron mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy immár, ha jól tudom, 4. alkalommal itt Kaposvár ad helyszínt a Mater nagy gólyatábornak. Azt gondolom, hogy az egyedülálló infrastruktúra, az egyedülálló környezet, ami itt várja a hallgatókat, nagyon jó arra, hogy a hallgatók kikapcsolódjanak, és az egyetemet megelőző héten itt egy jó közösségépítő, csapatépítő tevékenységet tudjanak nyújtani a diákok számára. A kollégáim sokat dolgoznak, illetve a hökös szervezők azon, hogy a diákok jól érezzék magukat. Ebben a jó pár napban számos közösségépítő, vetélkedő csapatjátékokban vehetnek részt, és nem mellesleg a bulizás is azért kellően komoly hangsúlyt kap. Én azt gondolom, gondolom, hogy így, ahogy rektor úr elmondta, ebbe az egész Mate univerzumban itt Kaposváron ez egy kiemelkedő helyszíne annak, hogy itt megvalósulhasson, de valójában, mivel egy multikampuszú intézmény vagyunk, a hallgatóink bárhol otthon érezhetik magukat, így megvalósul az, hogy a kampuszok között a hallgatók megismerhetik egymást, jó gyakorlatokat cserélhetnek, és később akár különböző tevékenységekben, különböző tanulássegítő munkákban, illetve kutatásokban is együtt tudnak működni. Itt nálunk a Mate univerzumban egyetemistának lenni, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó dolog. Mi pedig igyekszünk mindent biztosítani annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és itt majd a tanulmányi évek alapján a legnagyobb tudásukat megkapják.
1: A gólyatábor programjait hagyományosan a Mate hallgatói önkormányzata szervezte, amelynek Tatár Attila az elnöke.
5: Azért jó, hogy megismerjék egymást, hogy könnyebben induljon az első nap az egyetemen, mert mégsem egy gimnázium, mégsem egy általános iskola. Ez egy komolyabb szint, teljesen önállónak kell lenni. Nagyon sok gólya még csak éppen kirepül otthonról, úgyhogy egyértelmű, hogy az első helyen a csapatépítés van. Tehát azért ez egy abszolút pozitív dolog a gólyatáborban. Illetve, hogy milyen programokkal készültünk? Fel sem tudom sorolni, csillagtúrák, a kaposvári virágfürdőt kibéreltük, ugye maga az utaztatás, a gólyavonat, tehát rengeteg, tényleg számos élmény, sokkoló lehet egy-két gólyának, úgyhogy iszonyat élmény nekik, úgyhogy remélem jól fogják érezni magukat.

0: a Hard Jazz Band muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Augusztus 29-e van, 18 óra 30 perc.
1: Hírtükör. A Magyar Katolikus Rádió hírmagazinja.
2: A mikrofonnál.
0: A bemondó Tóth Zsófia, a technikai munkatárs Biksa Levente, a szerkesztő Kellen Ágoston, köszöntjük Önöket. Főbb híreink először röviden. 500 éve, 1526. augusztus 29-én zajlott le a Mohácsi síkon a magyar történelem egyik legjelentősebb csatája. A történelmi eseményre országszerte megemlékezták. Zarándoknappal emlékeztek meg Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról. Történelmi jelentőségű per indult a legismertebb közösségi média felületeket tömörítő Meta ellen. Vlagyimir Putyin augusztus 31-én idén másodszor találkozik Xi Jinping kínai elnökkel. Sajnálatát fejezte ki a katasztrofális nepáli árvizek okozta halálesetek miatt 14. Leó pápa, írta a Vatican News. Az egyházfő az augusztus 25-én csütörtökön küldött és Pietro Parolin bíboros államtitkár által aláírt táviratban lelki közelségéről biztosította az érintetteket, és imádkozik a több száz eltűnt embert kereső mentőért. A pápa imájában Isten segítségét és oltalmát kérte Nepál népe számára. Több mint 470 ember halt meg Nepálban, és mintegy 1500 ember eltűnt, miután pusztító árvíz, sár és törmelék áradat söpört végig az ország kínai határa közelében fekvő településeken. A halottak száma várhatóan emelkedni fog. 14. Leó pápa augusztus 27-én csütörtökön délben a konzisztóriumi teremben beszédet intézett a Latin-amerikai Pápai Bizottság által szervezett a latin-amerikai fiatalok addiktológiai helyzetéről és a térségben tapasztalható bűnöző toborzás jelenségéről szóló találkozó 50 résztvevőihez, tudatta a Magyar Kurír. Az augusztus 25-e és 27-e között a Vatikánban tartott találkozó témája a hit válasza a fiatalok kábítószer függőségére és a bűnöző toborzásra volt. A család, amelyet a II. Vatikáni zsinat jogosan nevezett család egyháznak, az a hely, ahol az életet ápolják, védik és továbbadják. Nincs jobb megelőzés a drogok ellen, mint egy jó család. A Szentatya beszéde végén háláját fejezte ki a megjelent szervezeteknek és szakembereknek, hogy ezzel a témával foglalkoznak. Magával ragadó örömmel gyűltek össze fiatalok Európa 14 országából Budapesten, hogy építsék a népek közti barátságot, és együtt gondolkodjanak egy békés jövőről, amelyért ők maguk is tesznek a hétköznapokban, tudatta a Magyar Kurír. A résztvevőket Székely János, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke köszöntötte. A püspök megköszönte mindazt, amit tesznek azért, hogy a békét és a testvériséget építsék a világban. Márton Áronra, Erdély nagy püspökére emlékeztek pénteken és szombaton, szülőfalujában, Csíkszentdomokoson, Gáspár Sándor tudósít.
3: Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóján tartották a 15. emlékkonferenciát Csíkszentdomokoson az emlékév csúcseseményeként. Kovács Gergely érsek mondotta: Márton Áron püspök úr itt van közöttünk, és ahogy ő az életével tanított, a példájával, mi is ezt tegyük. Giampiero Gloder, apostoli nuncius is méltatta Márton Áron püspököt. Lázár Csilla, a Csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum alapítója arra emlékeztetett, a püspök jelenléte nem az emlékművekben, múzeumokban vagy a könyvek lapjain érhető tetten, hanem az emberek között, az őt követő közösségek életében. A konferencián a résztvevők teológiai, történeti és levéltári megközelítésből hallhatták, milyen új szempontok és eddig kevésbé feltárt források gazdagíthatják a Márton Áronról alkotott képet, akinek szenté avatása folyamatban van. Kiemelt hangsúlyt kapott a fiatal kutató nemzedék bevonása. Kerekasztal beszélgetés zajlott a kutatás jövőjéről, egyébként Márton Áron életművét bemutató kétnyelvű tárlatok voltak megtekinthetőek a kolozsvári magyar napokon is. Bernád Rita a gyulafehérvári érsekség levéltári gyűjteményéből különleges dokumentumként bemutatta tanítójának feljegyzését az ötödikes Áronról. Denisa Bodeanu, Márton Áron püspök egykori meghurcoltatására emlékezve előadást tartott az állambiztonsági iratok feltárásának szempontjairól. A konferencia eseménye volt, hogy Csíkszentdomokos község díszpolgári címével tüntették ki Lázár Csillát, a Márton Áron Múzeum igazgatóját szombaton, az egyházmegyei zarándoklat ünnepi szentmiséjén. Forró Csaba Roland segédlelkész kiemelte, Lázár Csilla munkájának köszönhetően jött létre a Márton Áron Múzeum, amely mára a megmaradás, valamint az értékördés fontos helyszínévé vált a közösségben. A kitüntetést Karda Róbert polgármester és Albert Alfonsz Pál alpolgármester adta át Lázár Csillának, Márton Áron püspök születésének 130. évfordulóján.
0: Ötszáz éve, 1526. augusztus 29-én zajlott le a Mohácsi síkon a magyar történelem egyik legjelentősebb csatája. A történelmi eseményre országszerte megemlékeznek. Dr. Erdő Péter bíboros, Magyar Péter miniszterelnök és Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke is kifejezte Mohács jelentőségét. Több is veszett Mohácsnál. A részletekről a szerkesztő Kellen Ágoston szól.
4: Ma tartják a Mohácsi csata 500. évfordulójának hivatalos megemlékezéseit. Az eseménysorozat részeként Mohácson eltemetik a korábban feltárt tömegsírokban talált áldozatok földi maradványait. A városban tartott megemlékezésen a miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, a nemzet erejét a legnagyobb veszteség utáni talpraállás és megmaradás mutatja meg. A kormányfő a jelenlévőket az ország, a magyar nyelv és a közösségek megőrzésére kérte, majd fejet hajtott az 1526-os ütközet áldozatai előtt, tudatta az MTI. Az országgyűlés elnöke közösségi oldalán közzétett bejegyzésében a történelmi veszteség mellett az összefogás és az újjáépítés fontosságát emelte ki. Forsthoffer Ágnes a nemzeti erősödést és az összetartást nevezte meg a következő 500 év céljának. Az évforduló alkalmából dr. Erdő Péter bíboros, esztergom budapesti érsek is üzenetet adott ki. A dokumentumban a hűség, a helytállás és a közösségért vállalt felelősség fontosságára hívta fel a figyelmet, megegyezve, hogy a hősök és áldozatok emléke közös örökség. Nem tehetjük kockára az ország jövőjét személyes előnyökért, emelte ki az érsek. A megemlékezésekhez kapcsolódóan a Magyar Nemzeti Bank egy 30 ezer forint értékű ezüst, valamint egy 6 ezer forintos színes fém emlékérmét bocsátott ki. Ezzel egy időben a Magyar Posta történelmi korszakot bemutató alkalmi bélyeg blokkot hozott forgalomba. A pénteki sajtótájékoztatón az intézmények képviselői elmondták, a kibocsátások elsődleges célja az érték közvetítés volt. A történelmi évfordulóval a nemzetközi sajtó is foglalkozott. Egy cseh napilapban Jan Kudrna alkotmányjogász cikkében arra emlékezett, hogy II. Lajos király halála miatt az esemény a csehek és a magyarok számára is sorsdöntő volt. A brit közszolgálati média, a BBC magyarországi tudósítója pedig a csata részleteiről és a magyarországi emlékezetpolitikáról közölt beszámolót.
0: A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról. A hivatal elnökének megválasztott Unger Anna viszont szinte ismeretlen a közvélemény előtt. Derül ki a European Friss kutatásából, amelynek részleteit szombaton közölték az MTI-vel. A felmérés szerint a lakosság 12%-a pontosan, 58% nagyjából ismeri az MVVH feladat és jogköreit, a népesség negyede ugyanakkor csak a hivatal nevét hallotta. A kutatás adatai azt mutatják, a hivatal élére pénteken megválasztott Unger Anna nevét 9% ismerte korábban, 57% a mostani jelölés kapcsán hallott róla először, 34% pedig még a jelölés kapcsán sem hallott róla. Unger Anna állítására, miszerint nem reális látványos eredményt várni a hivatal első 6 évében, a lakosság megosztottan reagál. Ennek a kérdésnek a megítélésében nem látszik törésvonal a politikai táborok között. Mind a Tisza, mind a Fidesz és a Mi Hazánk szavazói is megosztottak a kérdésben. 2 héttel a határidő előtt szombaton elkészül az első ütem Paksnál, összeér a fenékküszöb a Duna teljes szélességében, közölte Magyar Péter miniszterelnök a paksi atomerőműnél végzett munkálatokról a Facebook oldalán. A kormányfő az energiabiztonság érdekében szükséges munkálatokról azt írta, 43 ezer köbméternyi követ építettek be eddig augusztus 12-e óta. A nemzetközi utasok közel 2/3 már online veszi meg a jegyét, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója szombaton a közösségi oldalán. Hegyi Zsolt tájékoztatása szerint az év első 7 hónapjában több mint 780 ezeren vásároltak a MÁV-nál nemzetközi menetjegyet, és 65%-uk digitális csatornát választott. Egy évvel korábban ez az arány még 60,7% volt. A pénztári vásárlások aránya mára 35% közelébe csökkent, fűzte hozzá. A vezérigazgató szerint a nemzetközi vonatozás reneszánszát éli, és ezt a számok is mutatják. Történelmi jelentőségű per indult a legismertebb közösségi média felületeket tömörítő Meta ellen. 29 amerikai állam főügyésze összesen 200 milliárd dolláros kártérítést követel, azzal vádolva a technológiai óriás céget, hogy platformjait szándékosan úgy tervezte meg, hogy függőséget okozzanak, és kifejezetten a fiatalokat célozzák. Baracsi Katalin internetjogászt Pécsi Krisztina kérdezte.
5: Ennek a pernak különlegessége az a korábbiakhoz képest, hogy egy egészen új témában indították. Az a 29 állam, aki úgy döntött, hogy beperli a Metát, ezúttal nem valamilyen adatvédelmi incidensre vagy tartalmi korlátozásra hívja fel a figyelmet, hanem azt próbálják elérni, hogy a bíróság mondja ki azt, hogy eleve ezeket a közösségi média felületeket úgy tervezték, hogy ott minél több időt töltsünk. És kifejezetten a gyerek és fiatal felhasználókat arra ösztönözzék, hogy tényleg az idejük nagy részét ott töltsék, akár görgetéssel, tartalomfogyasztással, tartalom előállítással, a reklámok beszivárgásával. És hogy ez miért érdekes? Azért, mert hogyha ez kiderül, akkor ez nem csak az Amerikai Egyesült Államokban lesz egy precedens értékű per, hanem az alapjaiban meghatározza és át fogja alakítani az európai gondolkodást is. Egyre többen emelik fel a hangjukat azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek és a fiatalok nem biztos, hogy az életkoruknak megfelelő felületeken vannak.
6: A vádhatóság most is azzal vádol, hogy a Meta függőséget okoz a különböző tartalmakkal.
5: Talán ez a legnehezebb a közösségi média felületen bebizonyítani, hogy vajon ez a függőség egyébként már egy eleve elrendelt dolog, azaz, amikor létrehozták a felületet, akkor úgy alakították ki, hogy kötődjek. Erre néhány héten belül választ fogunk kapni, vagy egyszerűen, ahogy a felhasználók elkezdték használni a felületet, mi magunk kerültünk egy olyan állapotba, hogy egyszerűen nem tudok elszakadni a közösségi oldaltól, és ha megnéztem mondjuk egy cicás videót, akkor még 15 másik cicás videót is szeretnék megnézni. Én abban bízom, hogy ez alapjaiban fogja megváltoztatni a közösségi média működését, és hogy olyan új szabályok fognak megjelenni, ami valóban elősegíti azt, hogy az ember egy egészséges használatot tudjon kialakítani a közösségi médiumok és a saját digitális élete között.
0: Bővebben a 20:04-kor kezdődő a héten történtben hallhatnak a témáról. Egy alig 400 ezer lakosú észak-atlanti ország szombaton olyan kérdésben szavaz, amely messze túlmutat saját partjain. Izland arról dönt, újra indítsa-e az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokat, tudatta a Magyar Hírlap. Nem magáról a tagságról szól a referendum, de ha az igen győz, több mint egy évtized után ismét megnyílhat az út Brüsszel felé. Izland 2009-ben a pénzügyi összeomlás után kérte felvételét az Európai Unióba. A tárgyalások 2010-ben kezdődtek, majd 2013-ban politikai döntés nyomán leálltak. 2015-ben Reykjavik azt kérte Brüsszeltől, hogy ne tekintsék tovább tagjelölt országnak. Az elmúlt 10 év politikai és környezeti változásai miatt került a kérdés újra napirendre az északi országban. Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 31-én hétfőn Bishkekben találkozik Xi Jinping kínai elnökkel, ahol a két ország együttműködéséről és aktuális nemzetközi kérdésekről tárgyalnak, adta hírül a Magyar Hírlap. A Kreml elnöki tanácsadója szerint Moszkva számára különösen fontos találkozóról van szó, amely egyben Putyin és a kínai elnök idei második személyes egyeztetése lesz. A két államfő következő hónapokban is többször találkozhat.
7: Kárpát-medencei sajtófigyelő. Mesélő zsobok, 10 kapu nyílt a Szilágy megyei falu történetei felé. Ezzel a címmel ír egy különleges kezdeményezésről a Krónika. A Gál Jankókat a magyar tanár és diákjai ötlete alapján életre hívott Szilágy megyei kezdeményezés közösségi összefogással valósult meg. Az ötlet a helytörténetet a modern technológiával kapcsolja össze, miközben létrejöttében a helyi diákok, idősek, szakemberek és önkéntesek is szerepet vállaltak. Gál Jankókat a projekt koordinátor szerint a séta gondolata abból a felismerésből született, hogy egy település története nem csupán könyvekben, régi dokumentumokban vagy fényképeken őrződik. A mesélő zsobok ezekből az értékekből mutat egy-egy szeletet. A 10 kiválasztott helyszínen elhelyezett QR kódokat telefonnal beolvasva magyar nyelvű digitális tartalmak nyílnak meg, amelyek az adott állomáshoz kapcsolódó történeteket és információkat, érdekességeket mutatják be. Élménytöltéssel kezdődtek az idei Jedlik napok Szímőn, olvasható a Pozsonyi Újszóban. Jedlik Ányos István bencés szerzetes fizikus és neves feltaláló születésének 226. évfordulójára és a szikvíz készítés 200. évfordulójára emlékeznek a vágmenti településen. Pénteken Rajos Dóra, a Magyar Szikvízgyártók Jedlik Ányos Lovagrend Egyesületének elnöke, nagymestere tartott előadást. Mindenki kipróbálhatta a közel 100 éves szikvízgépet, és saját díszpalacknyi nedűt kapott. 226 évvel ezelőtt született Jedlik Ányos itt Szímőn, és a 86 találmánya közül az egyik legjelentősebb a szikvízgyártó gép, amelyet elsőként alkotott meg. Ennek 200 éve, ezért az idei fröccsnapokat a jubileum jegyében tartjuk meg, tudta meg a lap Bób János polgármestertől. A szímőiek és a vágmenti településről elszármazók nagy ünnepe az augusztus végi rendezvény, a legtöbben erre a hétvégére időzítik a hazalátogatásukat, a családi, baráti találkozóikat. A Kárpát-medencei sajtófigyelőt Ungvári Judittól hallották.
0: A várható időjárásról. Napos időre számíthatunk, általában kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nem várható, a légmozgás gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 és 34 fok között valószínű. Főbb híreink még egyszer röviden. 500 éve, 1526. augusztus 29-én zajlott le a Mohácsi síkon a magyar történelem egyik legjelentősebb csatája. A történelmi eseményre országszerte megemlékeztek. Zarándok nappal emlékeztek meg Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában a legendás erdélyi püspök születésének 130. évfordulójáról. Történelmi jelentőségű per indult a legismertebb közösségi média felületeket tömörítő Meta ellen. Vlagyimir Putyin augusztus 31-én idén másodszor találkozik Xi Jinping kínai elnökkel. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a hírtükör. A szerkesztő Kelen Ágoston, a technikai munkatárs Biksa Levente, a bemondó Tóth Zsófia volt. Köszönjük figyelmüket!
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Nem csak hallgathatja, olvashatja is híreinket.
8: Honlapunkon a folyamatosan frissülő híreink mellett megtalálja rádiónk aktualitásait, műsor és programajánlóit,
9: valamint a rendezvényeinkről készült fotó és videó összeállításainkat is.
10: Ha érdekli Önt rendszeresen megjelenő elektronikus hírlevelünk,
1: jelentkezzen e-mail címének megadásával www.katolikusradio.hu.
0: Múlt idéző című rovatunk következik, Iványi Balást hallják.
11: 2026. augusztus 29-e van szombat. Isten éltesse Beatrix nevű hallgatóinkat. A Beatrix egy latin eredetű név, jelentése boldogító, boldogságot hozó. Augusztus 29-én az egyház keresztelő Szent János vértanúságára emlékezik. A hagyomány szerint Herodiás fejedelem börtönbe vetette, mert nyíltan bírálta törvénytelen házasságát. Szalomé tánca után Herodiás kérésére lefejezték. Keresztelő Szent Jánost Krisztus előhírnökeként tiszteli a kereszténység, vértanúságának emléknapja pedig a legrégebbi keresztény ünnepek közé tartozik. Augusztus 29-e a magyar történelem egyik leggyászosabb napja. Különös történelmi egybeesés, hogy a magyar királyságot sújtó három sorsfordító török győzelem is ehhez a dátumhoz kötődik. 1521-ben elesett Nándorfehérvár, 1526-ban lezajlott a Mohácsi csata, 1541-ben pedig török kézre került Budavára. Közülük is kiemelkedik a mohácsi vereség, amelynek idén az 500. évfordulójára emlékezünk ma. 1521. augusztus 29-én 66 napos ostrom után esett el Nándorfehérvár, a déli végvárrendszer legfontosabb erőssége, amelyet 70 évvel korábban Hunyadi János még sikeresen megvédett. A vár eleste megnyitotta az utat az Oszmán Birodalom előtt Magyarország belseje felé, és végzetesen meggyengítette az ország déli védelmi vonalát. 5 évvel később, 1526. augusztus 29-én zajlott a Mohácsi csata, a magyar történelem egyik legnagyobb tragédiája. Második Lajos király mintegy 25 ezer fős serege Mohács mellett ütközött meg első Szulajmán, csak nem háromszoros túlerőben lévő hadával. Az összecsapás alig másfél-két órán át tartott, és súlyos magyar vereséggel végződött. A visszavonulás közben a mindössze 20 éves második Lajos valószínűleg a Cselepatakba fulladt. A csata után pedig trónviszály bontakozott ki, és az ország politikai egysége meggyengült, és megkezdődött az a folyamat, amely végül Magyarország három részre szakadásához vezetett. Nem véletlen, hogy a magyar nyelvben máig él a mondás, több is veszett Mohácsnál. A fél évezredes évfordulón országszerte megemlékezésekkel, kiállításokkal és tudományos konferenciákkal idézik fel a nemzet sorsát, évszázadokra meghatározó csatát. 1541. augusztus 29-én Szulajmán szultán csellel elfoglalta Budavárát. Miután a török uralkodó látszólag békés szándékkal érkezett a vár alá, katonái kisebb csoportokban bementek a várba, majd váratlanul megszállták az erődítményt. Buda csak nem másfél évszázadra az Oszmán Birodalom magyarországi központja lett. Az ország ekkor végleg három részre szakadt. A középső területek török uralom alá kerültek, nyugaton és északon a Habsburgok, keleten pedig az erdélyi fejedelemség gyakorolta a hatalmat. 1533. augusztus 29-én a spanyol hódító Francisco Pizarro kivégeztette Atahualpát, az utolsó inka uralkodót. Bár az inkák óriási váltságdíjat fizettek uralkodójuk kiszabadításáért, egy termet arannyal és kétszer akkora helységet ezüsttel töltöttek meg, Pizarro megszegte ígéretét. Atahualpa halála után rövid idő alatt összeomlott az inka birodalom, és Dél-Amerika történelme végleg új korszakba lépett. 1938. augusztus 29-én hunyt el Karinthy Frigyes, a 20. századi irodalom egyik legeredetibb alakja. Legtöbben az Így írtok ti, a Tanár úr kérem és az Utazás a koponyám körül szerzőjeként ismerik. Páratlan nyelvi leleménye, humora és filozófiai mélysége azonban egyaránt maradandóvá tette életművét. Bár humoreszkjei tették népszerűvé, mindig úgy érezte, hogy komoly írói és gondolkodói munkásságát háttérbe szorítja róla kialakult humorista kép. Ugyanezen a napon, 1938-ban halt meg Moszkvában Kun Béla, a Magyarországi Tanácsköztársaság tényleges vezetője. Az 1919-es proletár diktatúra bukása után a Szovjetunióba emigrált, ahol a kommunista mozgalom vezetőjeként tevékenykedett. A sztálini tisztogatások idején azonban ő maga is a rendszer áldozatává vált. Koncepciós perben halálra ítélték és kivégezték. Ironikus módon végül ugyanannak a terrornak lett az áldozata, amelynek kiépítésében korábban maga is szerepet vállalt.
12: A mai múlt idézőt Iványi Balázs készítette.

Kedves hallgatóink, az esti harangszót követően rózsafüzért imádkozunk a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában. Kérjük, imádkozzanak velünk és értünk. 19 óra.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Az örvendetes szentolvasó első tizedét felajánljuk Szűzanyánk szeplőtelen szíve tiszteletére és az ő szándékára.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Szűzanyánk oltalmába ajánljuk egyházunkat, legyen menedékünk, védelmezzen a gonosz lélek ármánykodása ellen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyom.

0: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozzunk lelki-testi betegségben szenvedő testvéreinkért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, bocsáss
2: vétkeinket,
1: miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Ajánljuk imánkat az egyház szolgálatában álló testvérekért, áldást kérve áldozatos munkájukra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak érgalmadra.
1: Imádkozzunk a rádió hallgatói és munkatársai lélekben megfogalmazott kéréseiért.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
3: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Úristen, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról megemlékezve megértsük, amit magukban foglalnak, és általuk elnyerjük az örök életet, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mind

0: Rózsafüzért imádkoztunk a Magyar Katolikus Rádió budapesti stúdiójában.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Társadalmi célú reklám.
3: Tisztelt hallgatók! Köszönjük adományaikat, melyekkel hozzájárultak a Magyar Katolikus Rádió műsorainak létrejöttéhez. Az önök támogatása révén együtt hirdethetjük, örömhír mindenkinek. Készült az Országos Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
2: Társadalmi célú reklámot hallottak.
0: 19 óra 32 perc. Híreket mondunk, a szerkesztő Kellen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Nagyon alacsony a Tisza víz hozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel pénteken. Lovas Attila közölte, akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a Tisza vízszintje, ezért a több héttel ezelőtt kiépített mobil szivattyú álláshoz most egy tartalékállást építettek ki, hogy a mobil szivattyúk pótolják az esetleg kieső kapacitást. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, azonban annak frissen megválasztott vezetőjéről kevesebben derült ki a European MTI-hez eljuttatott felméréséből. A kutatás adatai azt mutatják, hogy a hivatal élére pénteken megválasztott Unger Anna nevét 9% ismerte korábban, 57% a mostani jelölés kapcsán hallott róla először, 34% pedig még a jelölés kapcsán sem hallott róla. Az újonnan létrehozott intézmény vezetőjének megítélése megosztást eredményezett a kormány és ellenzéki pártok táborában egyaránt. Vasárnap hajnalban újra indulhat a közúti forgalom a megújult északi felüljárón a Flórián térnél a Szentendrei út felé, közölte a Budapesti Közlekedési Központ szombaton az MTI-vel. A felújítás során átépítették a pálya szerkezetet, javították a vasbeton szerkezeteket, átépítették a hídfőket és a hídvégeket, megtörtént a hídszegélyek és a korlátok cseréje, felújították a hídfők kő burkolatát, valamint megvalósult az esztétikai helyreállítás is. A BKK kiemelte, a beruházás teljes bruttó költségvetési kerete 3,27 milliárd forint, ugyanakkor a közbeszerzési eljáráson kialakult versenynek köszönhetően a munkák a korábban becsült érték 59,45%-ából valósultak meg, több mint 2 milliárd forintot megspórolva a budapestieknek. Megtartották a Café Francescóban az első kávéházi szabad egyetemet augusztus 24-e és 29-e között Budapesten a Molnár utcában. A keresztény kávézóban megrendezett esemény vendége volt többek között Martos Levente Balázs segédpüspök és Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is. A kávézóban a délutáni előadásokra nagy volt az érdeklődés. A program előadásai, beszélgetései visszanézhetőek a Café Francesco YouTube csatornáján. Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 31-én hétfőn Biskekben találkozik Xi Jinping kínai elnökkel, ahol a két ország együttműködéséről és aktuális nemzetközi kérdésekről tárgyalnak, adta hírül a Magyar Hírlap. A Kreml elnöki tanácsadója szerint Moszkva számára különösen fontos találkozóról van szó, amely egyben Putyin és a kínai elnök idei második személyes egyeztetése lesz. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, és általában gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Varázsdoboz. Mesés irodalom.
4: A mohácsi vereség. Istvánfi Miklós nyomán. Lajos király Mohács alatt tábort vert, odavárta a segítő csapatokat. Hiszen várhatta. Mert bizony kevés csapat érkezett, és azok is elég hitványul voltak felfegyverezve. De az uraknak megjött a táborban a bátorságuk. A fegyverza és a tábor tömege megrészegítette őket. Egyre többen követelték, hogy a király adjon parancsot a támadásra. De a józanabbak csitították a heveskedőket, és azt javasolták, hogy várják meg a segítő csapatokat. Amikor javában vitatkoztak, egyszer csak jelenti az őrálló, hogy itt van Pekri. Jól tudták az urak, ki ez a Pekri. Magyar katona volt, török fogságba esett, Mohamedán hitre tért, és török lányt vett feleségül. Most a szíve visszahozta a magyar táborba. Azt mondta, sürgős mondani valója van, de csak a király előtt beszél. Mindjárt bevezették a tanácskozó urak közé, s a király azt kérdezte tőle, ugyan mekkora lehet a szultán serege? Mondta erre Pekri János őszinte szóval, felséges királyom, nem szívesen keltek félelmet a magyarok szívében, de meg kell mondanom az igazságot. Annyi a török a szultán táborában, hogyha mindegyiknek a kezét hátra kötnék, úgyhogy fegyvert nem húzhatna, olyan kis számú csapattal, amilyen felségednek van, még 3 nap alatt sem lehetne őket mind levágni és megölni. Megharagszik erre Tomori Pál, a magyar sereg fővezére, és azt mondja, legfeljebb 150 000 ember van a szultánnak, az sem mint katona, hanem gyülevészhad. Azért akkor is több katonája van a szultánnak, mint nekem, mondja erre a király. De Tomori pap volt, az Istenre hivatkozott. És ezzel a vitát befejezte. Bízzuk ügyünket a jóságos és hatalmas Istenre, aki az övéit megsegíti. De Isten másik szolgájának, Perényi Ferenc püspöknek ez sehogy sem tetszett. Azt mondotta nagy keserűséggel, íme látom, hogy meg akartok ütközni. Tomori Pál nekiviszi a sok jámbort a töröknek. Ezért aztán, ha eddig a magyarok 10 000 mártírt ünnepeltek, ezután 20 000 mártír ünnepe is lesz náluk, mert annyi katonája van felségednek. Küldjük hát el Brodarics főtisztelendőt Rómába, kérje meg a pápa urat, írja be a 20 000 magyar mártírt a kalendáriumba. Hiába volt az okos szó, hiába a figyelmeztetés, a gúnyolódás, a nemes urak támadni akartak. Semmi sem tarthatta vissza őket. A török pedig jól tudta, mi folyik a magyar táborban. Még jobban szította a magyarok harci kedvét. Kisebb csatározásokat kezdett, és engedte, hadd győzön a magyar. Ezért a nemesek még inkább elhitték magukat, azt gondolták, egy magyar felér 3 törökkel. Végre a katonák, a tisztek és a vezérek sürgetésére felállították a hadsort. A király a csatasor előtt végig lovagolt, megszemlélte a rendeket. A nádor pedig ilyen buzdító beszédet mondott. Íme, itt van közöttünk a királyi felség, aki fejét és életét kockáztatja Magyarországért, az oltárokért és a tűzhelyekért. Ezért minden magyar tegye meg a kötelességét. Az ellenséget pedig nem számlálni, hanem aprítani kell. Mint hogy Isten a keresztényeket támogatja, győzelmünk biztos. Igen a király! Lelkesedtek a rendek a nádor beszédére, és alig várták, hogy kardjukat megfürösszék az ellenség vérében. Hanem arra ugyan hiába vártak. A török nem támadott, mintha csak ki akarná fárasztani a hadirendben álló magyarokat. Már-már azt hitte a magyar sereg, hogy elmarad az ütközet, amikor késő délután Tomori észrevette, hogy a dombok alatt elterülő völgyben egy török lovas csapat közeledik. Tomori rájuk küldi lovasait, és a csapatok harsány kiáltozással támadnak egymásra. Amíg a magyar sereg a lovasok kergetőzését figyeli, egyszerre félelmes kürtjel hangzik fel a török táborból, majd 1000 hangú csatakiáltás harsan fel. Abban a pillanatban megindul a török lovasok és testőrgyalogosok serege, és ijesztő lassúsággal lefelé halad a dombról. Ez a csatasor egyenesen a magyarok főserege ellen vonul. Ekkor a király parancsot ad. Emeljék fel a zászlójukat és fújják meg a trombitákat, üssék meg a dobokat. Ezután sisakját kéri, a körülállók rémülten látják, hogy halál sápadt az arca. Ez rossz ómen, rossz előjel, suttogják. De nincs idő ezen bucsálódni. A két csatasor egymásba roppan, és szörnyű öldöklés kezdődik. A magyarok olyan vitézül küzdenek, hogy a török testőrlovasság meghátrál. Hátrálás közben rázódul a tartalékban hagyott janicsárokra. Amikor Báthori András ezt látja, odavágtat a királyhoz, és magával ragadja. Előre, előre, itt van a király is! Kétszeres erővel harcol a magyar. Miénk a győzelem? Már Szolimán sátrához közelednek a lovasok. Előre, előre! Ebben a pillanatban vérrel, porral borított menekülők rohannak a támadó magyar sereg felé, és így kiáltoznak. Hátunk mögött a török! Árulás! Árulás! Ugyanebben a pillanatban a törökök minden ágyújukat elsütötték. A rémület megbénította a vitézeket. Az ágyúgolyók egész sorokat kaszáltak le közülük. De a bátrak még egy rohamot próbáltak az ágyuk ellen. Ekkor elesett Rákfi is, aki az ország zászlaját lobogtatta. Sokan még ezután is bátran harcoltak, már nem a győzelemért, csak a becsületért küzdöttek. A csata elveszett. Kilovon, ki gyalog menekült a csatatérről. Menekült a király is. Csekély kíséretével Pécs felé vette útját. Árkon bokron átvágtatott, paripája sokszor megcsúszott a felázott mezőn, de tovább sarkantyúzta, mert mögötte jártak az üldözők. A király a sötétben vízcsillanását látta. A cselepatak volt előtte, amely a Dunavizétől és a Záportól erősen megáradt. Előre, előre! A király meghúzta a kantárszárat, hogy átugrasson a patakon, de a ló a magas partról visszacsúszott, hanyat vágódott, és az iszapos patak sarába zuhant. Lovasát maga alá temette. Így pusztult el a mohácsi csatatéren a harcra kész nemesi rend, és így halt meg nyomorúságos halállal az ifjú király.

Átkelvén az Atil folyón néhány évig Atil közben maradtak a magyarok, azonban nem telepedtek meg ezen a földön. Csupán nyájaikat legeltették és sátorszekereiken tanyáztak. Táboraik törzsek szerint oszlottak meg, a törzseken belül pedig nemzetségek szerint. Egy-egy nemzetség szekértábora kör alakban helyezkedett el, nehéz vasalt rúdjaikkal kifele, mint a sündisznó tüskéi. Ez a módszer támadásokkal szemben hatásosnak bizonyult. Egy szép napon görög követ érkezett a magyarok táborába, több szekérre való ajándékot hozva Bizáncból. Felvonultak elődelé, aki a magyarok kendéje volt, és azt kérték tőle a császár nevében, hogy mint Bizánc szövetségese indítson hadat a szomszédos besenyők ellen. A kende válasza meglepte a görögöket. Nekem nincs hatalmam a hadsereg fölött, felelte előd magyarok kendéje. Én csak béke időben uralkodom. Ha háborúra kerül a sor, a törzsek fejei Gyulát választanak maguk közül, és ő a főparancsnok, akinek mindenki engedelmeskedik, még én is. A görögök unszolására előd tanácsba hívta a 7 magyar törzs vezéreit. A 7 vezér visszautasította a görögök ajánlatát. Nem kívántak háborút csupán a háború kedvéért, még gazdag ajándékért sem. A csalódott görögök visszatértek császárukhoz, és jelentést tettek sikertelen útjokról. A császár krónikása pergamenre írta a nomád magyaroknál tett látogatás útján szerzett különös tapasztalatokat. Béke idején a kende uralkodik a magyarok felett, írta fel a krónikás, míg háború idején a gyula, akit a törzsek fejei választanak. Atil közben állomásozva a magyarok előkészületeket tettek a nagy útra, Attila örökségének visszafoglalására. Portyák kalandozták be nyugat felé a völgyeket, hágót keresve a hegyeken át, melyen át lehessen vontatni a nehéz szekereket. Hogy biztosítsák a zavartalan átvonulást, szövetséget kötöttek a szászokkal is, Álmos fiának, Árpádnak leányát, a megkeresztelkedett Ágotát feleségül adván a szászok hercegéhez. Leó görög császár többszöri felszólítása után Levente, egy sereg fiatal harcos élén elindult a görögök megsegítésére a bolgárok ellen. A magyarok ugyanakkor szerződést kötöttek Kijev hercegével, mely szerint a szlávok elvállalták, hogy jó előre kiírtják az erdőt a vonuló magyarok előtt, és a szekerek számára utat építenek a vereckei hágón át. A szlávok boldogok voltak, hogy ilyen könnyűszerrel megszabadulhattak veszedelmes új szomszédoktól, és vér helyett verejtékkel fizethettek a szabadulásért. Végül is a magyarok készen voltak a nagy útra. Elérkezett az ideje, hogy vezért válasszanak maguknak, aki egyesíteni tudja a törzseket és elvezeti őket Attila földjére. Álmos Kürtje nagy tanácsba hívta a törzsek vezéreit és a nemzetségek fejeit. Díszpompába öltözve jelentek meg a vezérek és a nemzetségfők, köztük a 3 újonnan csatlakozott kabar törzs vezérei is. Csillogott a napfény a kócsaktollas ékszeres forgókon, kardmarkolatokon, menték, kacagányok gyöngyökkel díszített aranyláncain. Csupán öreg Álmos állt ott egyszerű öltözetben, Attila puha fekete bőr öltözetében. Talpig fehérben állt mellette a táltos. Mégis mindannyian levették fövegüket, amikor Álmos és a táltos megjelentek a nagy tanács előtt, mert ők hozták magukkal a nemzet 2 legféltettebb kincsét, az úr kardját és egy egyszerű fából vájt kupát, melyből valamikor a nagy Attila ivott. A nagy gyűlés sátrát négyzet alakban vette körül az egybegyűlt nép. Az egyik oldalon rang szerint állva a harcosok, a másik oldalon színpompás viseletükben a nyájak gondozói, elől a csikósok, majd a gulyások, aztán a juhászok, és végül a kanászok. A harmadik oldalt asszonyok és lányok töltötték meg színpompás viseletben, a negyedik oldalon pedig néma türelemmel álltak az öregek. Bent a nagy sátorban hosszúra nyúlt a tanácskozás,
de odakint néma türelemmel várakozott a tömeg. Végül is félre lebbent a bejárat bőrfüggönye, és vén álmos lépett ki rajta, s mögötte a törzsek vezérei. A tömeg felé fordulva beszélni kezdett álmos. Eljött az ideje, hogy visszaszerezzük örökségünket, Attila földjét. Úgy kívánja a törvény, hogy közös vezért válasszon magának a nemzet, aki úgy háborúban, mint békében összetartsa a törzseket, mert nem lesz könnyű ám visszafoglalni őseink földjét, és még nehezebb lesz megtartani azt. Nemzetté kell kovácsolódjanak a törzsek megint, egy vezér és egy akarat alatt, mint ahogy Attila idejében volt. Hosszú éveken át én voltam egy vándorló törzs vándorló vezére. Az én időm eltelt már. Hajam fehér, és az égi mezők őrei lassanként nyitják már számomra a kaput, a hadak útja felé. A törzsek vezérei idősebbik fiamat Árpádot választották, hogy egy életre a nemzet legfőbb vezére legyen. A hét vezér pajzsot tartott álmos fia Árpád elé, és ahogy Árpád rálépett a pajzsra, a pajzsal együtt magosan a fejük fölé emelték. Egyenesen állt ott, a magosra emelt pajzson, barna haján megcsillogott a napfénye, és bátor sas szeme messzire elnézett a tömeg fölött. Kezében ott csillogott Isten kardja, és egyenesen nyugat felé mutatott. Éljen Árpád, magyarok vezére! Szakadt föl a tömegből az ujjongás. Vezess, Árpád vezér! Attila fakupájával a kezében előre lépett a táltos. Lépjetek elém, hét vezérek, mondta a táltos hangos szóval, és ti kabar vezérek, kik csatlakoztak hozzánk, ti is lépjetek ide. Esküdjetek hűséget Árpádnak és örökös leszármazottainak. Egyenként léptek a vezérek a táltos elé, egyenként vágtak eret karjukon és csöppentették vérüket Attila kupájába. Utolsónak maga Árpád. A táltos bort öntött a vérhez, locsantott belőle a földre, majd néhány csöppet a szél minden irányába. Aztán a vezéreknek nyújtotta a kupát, és sorra mindegyik ivott belőle. A mai naptól kezdve, mondta hangos szóval a táltos, minden magyar, minden hun és minden kabar egy nemzetté váljék, mint ahogy egyé vált a vér ebben a kupában. Utolsónak Árpád ivott. Én és minden leszármazottam, mondta ki a fogadalmat Árpád, tiszteletben kell tartsa a törzsek és nemzetségek rendjét. Hallgatnia kell tanácsukra, és nem emelhet fegyvert ellenük. Ha én vagy bármely leszármazottam megszegné ezt az esküt, testét ne fogadja be a föld, lelkét tagadja meg az ég. Ég és föld hallotta esküdet, álmos fia Árpád, mondta zengő mély hangon a táltos. Ha megszeged azt, föld kidobja tested, s ég megtagadja lelked. Úgy legyen.

Elhangzott Lengyel Dénes, a Mohácsi vereség. Felolvasta Kaszás Attila. Vas Albert, vérszerződés. Elmondta Vas Gábor. Hangmérnök Horváth János. Rendezte Tar Éva.

Kis kezemet összetéve szépen, hozzád szólok, jó Isten az égben. Imádkozom szívemből te hozzád, hallgasd meg jó gyermeket fohászát. Este van már, kis ágyamba térek, tőled csendes nyugodalmat kérek. Jó éjszakát apámnak, anyámnak, jó éjszakát az egész világnak. Amen.

tengermappája benne énekel. Színig telik habbal a szívem, árny és ezüst halak úsznak lelkemen. Csiga héjat hoztak én nekem, csiga héjat hoztak én.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 20 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, jó estét kívánok! Nagyon alacsony a tiszta víz hozama, rendkívüli intézkedésekre van szükség az ivóvíz ellátás védelmében, közölte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság igazgatója az MTI-vel pénteken. Lovas Attila közölte, akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a tisza vízszintje, ezért a több héttel ezelőtt kiépített mobil szivattyú álláshoz most egy tartalékállást építettek ki, hogy a mobil szivattyúk pótolják az esetleg kieső kapacitást. A lakosság többsége már hallott a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról, azonban annak frissen megválasztott vezetőjéről kevesebben derült ki a European MTI-hez eljuttatott felméréséből. A kutatás adatai azt mutatják, hogy a hivatal élére pénteken megválasztott Unger Anna nevét 9% ismerte korábban, 57% a mostani jelölés kapcsán hallott róla először, 34% pedig még a jelölés kapcsán sem hallott róla. Az újonnan létrehozott intézmény vezetőjének megítélése megosztást eredményezett a kormány és ellenzéki pártok táborában egyaránt. Vasárnap hajnalban újra indulhat a közúti forgalom a megújult északi felüljárón a Flórián térnél a Szentendrei út felé, közölte a Budapesti Közlekedési Központ szombaton az MTI-vel. A felújítás során átépítették a pálya szerkezetet, javították a vasbeton szerkezeteket, átépítették a hídfőket és a hídvégeket, megtörtént a híd szegélyek és a korlátok cseréje, felújították a hídfők kő burkolatát, valamint megvalósult az esztétikai helyreállítás is. A BKK kiemelte, a beruházás teljes bruttó költségvetési kerete 3,27 milliárd forint, ugyanakkor a közbeszerzési eljáráson kialakult versenynek köszönhetően a munkák a korábban becsült érték 59,45%-ából valósultak meg, több mint 2 milliárd forintot megspórolva a budapestieknek. Megtartották a Café Francescóban az első kávéházi szabad egyetemet augusztus 24-e és 29-e között Budapesten a Molnár utcában. A keresztény kávézóban megrendezett esemény vendége volt többek között Martos Levente Balázs segédpüspök és Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke is. A kávézóban a délutáni előadásokra nagy volt az érdeklődés. A program előadásai, beszélgetései visszanézhetőek a Café Francesco YouTube csatornáján. Vlagyimir Putyin orosz elnök augusztus 31-én hétfőn Biskekben találkozik Xi Jinping kínai elnökkel, ahol a két ország együttműködéséről és aktuális nemzetközi kérdésekről tárgyalnak, adta hírül a Magyar Hírlap. A Kreml elnöki tanácsadója szerint Moszkva számára különösen fontos találkozóról van szó, amely egyben Putyin és a kínai elnök idei második személyes egyeztetése lesz. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, és általában gyengén felhős idő várható csapadék nélkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 20 fok között alakul. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! Húsz óra 4 perc. Következik a héten történt.
3: Kedves hallgatóink! Közéleti összeállításunk 32. évfolyamának 35. számát hallják. A mikrofonnál
4: Nagy György András
3: és a szerkesztő Pécsi Krisztina.

0: ízelítő adásunk tartalmából.
1: 500 éve történt, a Mohácsi csatára emlékezünk.
0: Jubiláns házaspárok szentmiséje.
1: Vár a nyár.
2: Egyszerre a gyermekeknek a táboroztatása, hátrányos helyzetű és rászoruló gyermekek szabadidős programjainak összessége, bentlakásos és napközis táborok, valamint fejlesztő napoknak az összessége.
0: Az energia geopolitikai szempontból.
1: Paks újraindult.

0: 1526. augusztus 29-e tragikus nap a magyarság történetében. A Mohácsi csata előzményeiről beszélgetünk Szabó B. János történésszel.
1: Az 1510-es évek azért is jelentettek fordulópontot, mert első Szelim lett az Oszmán Birodalom uralkodója, és ez hatással volt a Magyar Királyságra is.
2: Ez így van. Az 1510-es években az Oszmán Birodalomban Szelim szultán uralkodott, és ő egy nagyszabású új politikát vitt végbe, szakított apjának, Bajazidnak a békés, befelé koncentráló politikájával, és hatalmas hódító háborúkba vezette a birodalmat keleten, egyrészt a perzsa sah, a szafavida sah ellen, így aztán Örményország, Észak-Irak területe az az oszmán birodalomhoz került, mert az oszmánok legyőzték a perzsákat, illetve délebre az egyiptomi Mameluk birodalom ellen, amit teljes egészében felszámoltak és meghódítottak, tehát ennek köszönhetően az oszmán birodalomhoz csatolták a mai Szíriát, Libanont, Jordániát, Izraelt és Egyiptomot, meg Szaúd-Arábia lakható részeit.
1: Tehát szuperhatalommá vált.
2: Igen, méghozzá nagyon rövid idő alatt, 1-2 év alatt sikerült véghez vinni ezt az óriási hódítás sorozatot, és ez le is zárult nagyjából 10 évvel Mohács előtt, tehát utána voltak ugyan emésztési gondjai az oszmán birodalomnak, de hát 1527-re megduplázódtak a birodalom pénzügyi bevételei.
1: Ugyanakkor hódító szándékkal jelentek meg a külpolitikában nemzetközi szinten, és talán ezt a magyarok nem ismerték fel idejében.
2: Hát a magyarokban nagyon komoly aggodalom volt már Szelim szultán uralkodása alatt, főleg amikor kiderült, hogy mennyire sikeres hadvezér és hódító, és nagyon szerettek volna Szelimmel békét kötni, és az 1519-ben sikerült egy fegyverszünet kötése, csak hát ő 20-ban meghalt, és a korabeli diplomáciai szokások szerint, mivel a nemzetközi szerződéseket uralkodók kötötték, ezért az uralkodók életére szólt, tehát automatikusan megszűnt a fegyverszünet az Oszmán Birodalom és a Magyar Királyság között azzal, hogy meghalt a szultán, és hát ezt II. Lajos magyar király úgy kommentálta, hogy a szultánnal együtt sírva szállt a béke is ebben a felállásban. És nagyon érdekes volt azt látni, hogy az új szultán, akiről azt gondolták, hogy ő egy békés természetű, nem annyira harcias, nem annyira hódítókedvű személyiség, ez pont azért, mert ez volt a híre, erős bizonyítási kényszert érzett, hogy rácáfoljon erre, mert ez őt ugye nem tette volna alkalmas oszmán uralkodóvá, tehát neki azonnal reagálni kellett bármilyen külső ingerre, és miután az apjának a keleti háborúi nagyon népszerűtlenek voltak, mert ugye muszlimok ellen folytak ezek a harcok, ezért ő egy politikai váltást hajtott végre, tehát Európa felé fordult, a keresztények ellen fordult egyrészt, másrészt meg ugye itt voltak azok a tüskék a köröm alatt, amit még a dédapja hódító Mehmed ott hagyott, tehát a Ródosz szigetén a johannita lovagok, akik kalózkodtak az oszmán vizeken, a magyar királyság, akinek bejárása volt a Balkánra. Szóval, hogy voltak itt még elintézendő ügyek, és akkor tulajdonképpen így választottak egy szimbolikus célpontot, Nándorfehérvárt, amit még hódító Mehmednek sem sikerült elfoglalni, úgyhogy ennek a megszerzése nagyban emelte az ifjú szultán tekintélyét.
1: Az 1510-es, 20-as években Mátyás halálát követően a jogálló korban milyen volt a magyar költségvetés helyzete?
2: A magyar költségvetés az alapvetően nagyon hasonló jeleket mutatott az egész 15. század során, tehát úgy tűnik, hogy nem nagyon találtak ki új bevételi forrásokat az állam számára. A királynak voltak birtokai, meg voltak mindenféle olyan királyi jövedelmei, amit még az Anjou-korban állapítottak meg, hogy abból bevétele van a kincstárnak. És ami ehhez képest újdonság volt, az az 1 forintos hadiadó névre hallgató adónem, amit a török háborúk miatt kellett kivetni. És ugye ezt használta Mátyás is, néha évente többször is beszedte, meg ezt használták tovább a jagellók is, és hát itt is az volt a helyzet, hogy háborús években időnként többször is kivetették ezt az adót. A különbség csak az, hogy a jagellók ehhez mindig összehívtak egy országgyűlést, és annak rendje módja szerint megszavaztatták az adókivetést. De érdemi változást az állami bevételekben nem tudunk kimutatni. Ami megváltozott, az a háborús terhelés volt. Tehát a 10-es évektől kezdve állandósult a hadi állapot a déli határon. Ugye akkor volt jó pár év, amikor nem volt hivatalos megállapodás az oszmán birodalommal, aztán 21-től pedig újra hadi állapotban van az ország, és ennek köszönhetően a haderőt azt rendszeresen le kell küldeni minden évben a déli határvidékre, mert nem lehet tudni, hogy mi fog történni. Ilyenkor más költségei vannak a végvárok fenntartásának, mert azokat időnként megostromolják, tehát el kell látni őket lőszerrel, utánpótlással, munícióval, helyőrséggel. Ez viszont deficitessé tette az állami költségvetést, amit hitelekkel kellett kipótolni. Tehát ez az, ami jól látszik, hogy nő a hitelállomány a költségvetésen belül. De félreértések elkerülése véget. A középkor az valahogy úgy volt kitalálva, hogy mindent ilyen kisüzemi szinten működtettek, a háborút is, tehát a hadba kellett vonulni, az néhány hetes időtartamra szólt a kötelezettség. Annyi idő alatt, 2-3 hónap alatt egy háborút megvívtak a középkorban. Ha egy háború 3 évig tartott, akkor az már hosszúnak számított, és mondjuk Nagy Lajos király, aki sose szenvedett pénzhiányban, 3 év után ő is befejezte a háborúit, mert az olyan költségeket és megpróbáltatásokat rót az államra, amire nem volt fölkészülve a költségvetés. Tehát amit ennyi idő alatt nem lehetett elintézni, azt inkább abba hagyták. De a török háborút nem lehetett abba hagyni, mert ez nem a magyarokon múlott, hogy zajlik a dolog, és ez egy adósságspirálba kergette az országot.
1: Miután első Szulejmán elfoglalta Nándorfehérvárt 1521-ben, azt követően a védelmi rendszer is összeomlott?
2: Hát azt követően a védelmi rendszert az oszmánok felszámolták. Tehát utána minden évben újabb és újabb várakat vesznek ostrom alá. Van úgy, hogy egy évben egy várat többször is megostromolnak. Előfordult az, hogy az első ostrom sikertelen volt, de a vár annyira megrongálódott, hogy az őrség inkább elhagyta, és a második ostromot már nem vállalták föl. Tehát, hogy a reorganizáció nem tudott olyan gyorsan haladni, mint ahogy az oszmánok támadták a védelmi rendszert. Tehát 26-ra gyakorlatilag az összes fontosabb dunamenti végvárat elfoglalták, és ugye volt egy nagyon fontos vár a Balkánon, Jajca, azt meg körülvették és blokkád alatt tartották, tehát annak az ellátása, utánpótlással való felszerelése az mindig szabályos katonai expedíció keretében történt. Tehát egy hadsereget kellett oda küldeni, hogy bevigyék az ennivalót az őrségnek. Úgyhogy még ami megvolt, azt is csak nagy áldozatok árán lehetett tartani, és aztán 27-ben Jajca is elesik Mács után.
1: Ez azt jelenti, hogy elhibázott volt a védelempolitika?
2: Hát az, hogy ott voltak ezek a várak,

0: Például Velence egy nagyon fontos szövetségese volt. A pápa is egy nagyon fontos szövetséges volt. Rendszeresen hirdette keresztes hadjáratokat. Ugye Hunyadi alatt a lengyelek voltak a szövetségeseink. Tehát, hogy mindig megoszlott Mátyás alatt, mondjuk Nagy István moldvai vajdára is lehetett számítani, és neki is voltak jelentős török ellenes sikerei. És még sokáig fönnállt az oszmánok hátában a karamáni emírség, ami szintén komoly problémát jelentett, és ha nem is mondom, hogy direkt szövetséges volt, bár a velenceiek kapcsolatban voltak Karamánnal, de hogy mindig megoszlottak az oszmán. Hiába volt a birodalom középen óriási, mindig meg kellett osztania az erőforrásait a különböző irányokba, a különböző ellenfelekkel szemben, és ez Magyarországot nagyon sokáig tehermentesítette. Az 1520-as évekre csak mi maradtunk. Minden ellenfelet kikapcsoltak, vagy úgy, hogy legyőzték őket, vagy úgy, hogy békét kötöttek velük.
1: De ugyanakkor az 1520-as években Európában is több konfliktus volt. Gondolok itt németországi parasztháborúra, francia ellentétekre.
0: Európa mindig is megosztott volt, és nagyon sok konfliktus volt folyamatosan a kontinensen. Olyan nagyon távoli segítségre a Magyar Királyság valójában sosem számíthatott, tehát tulajdonképpen a legtávolabb, meg a legnagyobb segítséget Zsigmond kapta még 1396-ban, mert itt voltak francia, meg burgundi lovagok, tehát egészen messziről is jöttek ebbe a keresztes hadjáratba. Egyszerűen a távolság okán a hatalmak egymással voltak elfoglalva, illetve a saját helyi konfliktusaikkal, tehát egy Habsburg-Valois konfliktus, az sokkal erősebb mozgósító erővel bírt, mint az, hogy majd a magyarokat kéne segíteni a Balkánon a törökök ellen, ami több ezer kilométerre van a felektől. Tehát a Mohácsi csata idején 5. Károly német-római császár a spanyol, a hispán királyságaiban tartózkodott, és Granadában élvezte a mézes heteket az ifjú feleségével. Most Granada azért nem a szomszédban van, tehát mire a levél oda jutott, már az is komoly távolság volt. Nem ez volt a segítség elmaradásának az oka, hanem az, hogy Itáliában is egy olyan háború dúlt, ami lekötötte az erőforrásokat.
1: Szabó B. János történészt hallották.
2: A Mohácsi csata hősi halottaira emlékeznek vasárnap a győri püspökvárban. Veres András megyés püspökkel Kékesi Enikő beszélget.
1: Itt Győrben milyen emléket állítanak az elhunytaknak?
3: Tudomásom szerint az egyházaiban nincs is más ilyen hely, emlékhely, ahol a mohácsi vész elesettjeire emlékezhetnek. Itt a püspökvárban viszont van egy emlékoszlop, amely korábban két püspöknek az áldozatát volt hivatott megörökíteni. Nagyon szép az a felirat, egy kicsit régies nyelven, amely őrizte az emléküket. Gergely és Paksi Balázs győri püspökök emlékére. Az első püspök, akit megemlít az oszlop, annak idején a Muhi csatában vesztette életét, a második pedig a Mohácsi csatában. Ez egy emléket kívánt számukra állítani, hogy az a hősiesség, amit a haza védelmében, másrészt pedig a kereszténység védelmében véghez vittek, arra az utókor is emlékezzék. Viszont ideérkezésem után apor püspök úrnak a vértanúsága újra és újra fölébredt bennem, hogy miért nincs az is megörökítve emellett a két püspök mellett, hiszen ő is győri püspök volt, ezért ez az emlékoszlop helyileg lehetővé tette, hogy olyan szöveget véssünk föl, amely immár mind a három püspöknek emléket állít. Paksi Balázs ugyanúgy, mint másik hét magyar püspök, a egyházmegyéjéből verbuvált katonák élén vonult Mohácsra megvédeni a hazát, megvédeni a kereszténységet, de többet magával ő is odaveszett, és hát amint mostani kutatások tudni vélik, sajnos ott nagyon súlyos retorzió is volt, hiszen látszik, hogy nem a harci septől elesett katonák vannak, hanem kivégzett katonák vannak, kezük összekötözve, lefejezve. Itt látszik, hogy nem csak az történt, hogy a harci ütközetben elestek ezek a katonák, hanem valószínűleg fogolyként nagy mészárlás követtek el rajtuk. Nekünk erre emlékeznünk kell, hiszen akárhogy is ítéli meg bárki, ők áldozatok és hősök, hiszen a hazáért, az egyházért mentek, hogy az iszlám érkezik.

0: török seregekkel szemben fölvegyék a küzdelmet. Nem szabad erről nem megemlékezni, még akkor is, hogyha kis melankóliával szoktunk megemlíteni, minden nagy ünnepünk valamiképpen egy vesztes csatához vagy áldozatokhoz kötődik. Ez lehet, hogy igaz, de azt gondolom, hogy ezt akkor sem spórolhatjuk meg. Kötelességünk ezekre a hősökre emlékezni, éppen ezért egy nappal a Mohácsi ütközet napja után, 30-án a Székesegyházban bemutatunk egy szentmisét a hősökre emlékezve, illetve utána katonai dísz tiszteletadással megkoszorozzuk ezt az emlékművet, és emlékezünk a hősökre, emlékezünk Paksi Balázs egykori győri püspökre is.
1: A következő percekben a jubiláns házaspárok szeptember 5-i hálaadó szentmiséjéről lesz szó.
2: A jubiláns házaspárok hálaadó szentmiséjének ünneplése már a Szombathelyi megyéspüspöksége idején elkezdődött?
0: Igen, abban az időszakban volt egy a Szentatya által elrendelt családok éve. Azon év folyamán fogalmazódott meg bennem, hogy lehetne a házaspároknak, akik sok évért adnak hálát, egy közös egyházmegyei ünneplést szervezni. Így el is határoztuk, hogy ezt minden évben megrendezzük. Nyilván a paptestvérek közreműködése is kellett, de nagyon pozitív visszhangra talált, és mindig szép számmal jöttek, megtöltöttük a Szombathelyi Székesegyházat. És amikor áthelyeztek ide, akkor természetesnek találtam, hogy akkor ezt itt is meg kellene próbálni. Hála Istennek itt is nagyon pozitíven fogadták egyrészt a házaspárok, mint pedig a paptestvérek, hiszen látszik, hogy évről évre többen vagyunk ezen az eseményen. Miután jubiláns házaspárok mindig vannak, de akik hosszú időt együtt töltenek, ők nagyon is jól tudják, érzik, hogy hálával tartoznak az Jóistennek, egymásnak is természetesen, de szükség van arra, hogy közösen együtt adjanak hálát az eltöltött évekért, és ez úgy vonzza az embereket is itt. Győrött pedig itt van a könnyező szüzanyag egy képe is, úgyhogy azt gondolom, hogy ez még inkább vonzóvá teszi az egyházmegye híveinek, hogy jöjjenek erre a találkozóra.
2: Ennek kapcsán akkor lehet azt mondani, hogy március 17-én van a könnyező szüzanyag búcsúnapja, viszont szeptember első hétvégéjén a házaspárok zarándoklata a szüzanyához?
0: Mi így nem fogalmaztuk meg, de nagyon ötletesnek találom, mert valóban ez van, hogy a jubiláns házas párok jönnek, és hát persze van, amikor a rokonságból is néhányan elkísérik őket, bár kezdettől fogva, éppen azért, mert nagy számba jelentkeztek a házas párok, a családtagokat igyekeztük otthon tartani, mert az udvaron egy hatalmas sátrat építettünk kezdetben, de aztán már mindig növelni kellett évről évre a sátor nagyságát, de eljutottunk a határig, hogy már nagyobbat nem tudunk, de igény lett volna rá, és oda csak a házas párok, a jubilánsok férhettek be. Úgyhogy meg kellett hozni a döntést, hogy 5-től 35-ig, az körülbelül mindig úgy a fele tájékán van, akkor jönnek délelőtt, és a idősebbek jönnek délután, hála Istennek, ezt mindenki elfogadta, így viszont van annyi előnye, miután Székesegyház elég nagy, akár jó idő van, akár rossz idő van, a hozzátartozók is elkísérhetik a jubiláns házaspárokat.
2: Emlékszem, a múlt évben egy 70. házassági évfordulójukat ünneplő házaspár is megjelent.
0: Tudomásom szerint most is van ilyen, de nem sok nagy létszámú szokott lenni, hiszen gondoljunk bele, 70 év házasságban, ahhoz még 21 néhány évet hozzáadni, az életkorban is gyönyörű idő, tehát nem sokan érik meg ezt az időt.
2: A házassági eskünek a megújítása is alkalmat ad erre a találkozásra. Ez az a szentség, amit egymásnak szolgáltatnak ki a házastársak.
0: Igen, ezt mindig hangsúlyozzuk a jegyes oktatáson is, hogy ez az a szentség, ahol a pap, az eskető pap csak tanú az egyház részéről, tehát ezt a házastársak szolgáltatják ki ezt a szentséget, ezért méltó módon kell fölkészülni is, és ennek a megújítása, mint egy emlékeztető esemény szokott lenni a jubiláns szentmisében, az a rész, amikor ezeket az ígéreteiket egymás felé a házaspárok újra elmondják.
2: Azért jó néhány család életét végigkövette már, hol többen, hol kevesebben kötnek házasságot. Ezek mégis olyan alkalmak, amikor egyre több és több házaspár jelenik meg Isten színe előtt. Nem csak egymásnak, hanem az Istennek is tesznek hűséget. Mi az, ami hiányzik ma?
0: Anélkül, hogy egy átfogó véleményt lehetne ezzel kapcsolatban mondani, az biztosnak tűnik, hogy ma a fiatalok nehezebben köteleződnek el. Régen ez sokkal természetesebb volt, mint ez az élet velejárója volt, hogy eljön az ideje, és akkor a lányok férjhez mennek, a fiúk megnősülnek. Ma ez már nem egészen így van, sőt, azt is tapasztalom, hogy vannak, akik a végtelenségig ragaszkodnak ahhoz, hogy csak együtt éljenek, de elköteleződni nem akarnak. Ez lehet, hogy kicsit félelem a másik ember hűségét kérdőjelezi meg, de ugyanakkor azt gondolom, hogy a saját gyengeségét is bevallja, mert ő sem mer, önmagában sem bízik annyira, hogy azt mondja, hogy én életre szólóan elköteleződöm melletted. Mégis, hogy nem csökken, sőt, inkább növekszik a hálaadási jelentkezők száma, az azért van, mert egyre inkább ebben a mai világban még inkább átélik az emberek, hogy annyi veszélyeztető tényező van, hogy a házasságot hűségben tudják egymással megélni, hogy még inkább érzik a szükségét az emberek, hogy hálát adjanak Istenem, mert érzik, hogy a saját erejük ehhez kevés lett volna. Annyi esemény történt, ami szétzilálhatta volna az ő házasságukat is, vagy ha másokról vettek volna példát, akkor már régen nem együtt élnének, de nem, megküzdöttek a szerelmükért, a szeretetükért, és ez a küzdelem végül is örömet adott, ad számukra, és ekkor megérzik azt, hogy Istennek nagyon hálásak kell, hogy legyenek.
2: Én úgy tudom, hogy nem csak a Győri Egyházmegye területéről, hanem az ország különböző pontjairól voltak jelentkezők erre a hálaadó szentmisére. Egy búcsújáró kegyhelyen közelebb érzi magát a házaspár nem csak egymáshoz, hanem Istenhez. Nagyobb súlyban van ilyenkor, mikor Mária előtt is fogadalmat tesznek, vagy fogadalmat újítanak?
0: Nyilván ezt ők tudnák megválaszolni, hogy ki hogy éli ezt meg. Kétségtelenül ott, ahol egy természet fölötti esemény történt, a vérelkönnyezés, sőt, hát azután a sok-sok ima meghallgatás, ez talán az emberekben fölébreszti azt a vágyat is, hogy ők is szeretnének ilyen, ha nem is csodának nevezzük, de ima meghallgatásban részesülni, és szívesen jönnek egy ilyen helyre egyrészt hálát adni, másrészt pedig kérni is Istentől, a Szűzanyától segítséget további életükhöz. Én ezt mindig vallom, hogy egy-egy ilyen Mária kegyhelynek nagyon nagy lelki kisugárzása van, hiszen aki komolyan elidőzik a kegykép előtt, Isten jelenlétében, a Szűzanyának ajánlva és őt kérve, hogy segítsen neki mindennapi ügyeikben, hiszen a házasságban élőknek is van, hanem több ígérjük arra, hogy isteni segítségben részesüljenek, még inkább bizalommal fordulnak itt a Szűzanyához, hogy legyen pártfogójuk, közbenjárójuk.
3: Veres András győri megyéspüspökkel Kékes Jenikő beszélgetett.

0: A Váranyár táboroztatási program záró eseményén beszélgetünk Zagyva Rihárddal, a Katolikus Caritas országos igazgatójával.
1: Váranyár elnevezésű program egyszerre gyermekeknek a táboroztatása, hátrányos helyzetű és rászoruló gyermekek szabadidős programjainak összessége, bentlakásos és napközis táborok, valamint fejlesztő napoknak az összessége. És ez a június közepén elindult, minden évben a tanév végével megnyitjuk ezt a programot, és idén közel 4000 gyermek tudott táborozni ezekben a táborokban, ezeken a helyszíneken, ami közel 100 helyszínt jelent. Úgy kell elképzelnünk, hogy vannak ugye nagy táboraink, mint ahogy itt Balaton-Akalin vagyunk most éppen, a Caritasnak a Balaton-Akali táborhelyén, ahol közel 500 gyermek táborozott ezen a nyáron, de ezen kívül nagyon sok kisebb tábort szerveznek, helyi plébániai Caritas csoportok, az egyházmegyei Caritasok, ezek közel 100 helyszínen valósulnak meg, és így áll össze a közel 4000 gyermek táboroztatását megoldó program.
2: A Caritas önkéntesei színes programokat állítottak össze minden táborban a gyermekek számára.
1: Igen, nagyon sokféle program zajlik a Caritas táboraiban, és nyilván függ ez a helyi Caritas csoporttól, függ az egyházmegyei Caritas, vagy a munkatársak szervezői munkájától, de van egy vezére, mégpedig az, hogy a programok során kulturális programok, lelki programok, értéket adó események, nyilván a Balaton közelsége, például itt az Akali táborhely nagyon fontos a szabadidős tevékenység során, de hogy ezek összessége adja a tábort fejlesztő, szabadidős, kulturális és egyéb értékadó programoknak az összessége. Hogy ne csak szabadidőt tudjanak eltölteni, hanem értéket jelentsen, tanítani tudjunk, ismereteket tudjunk átadni, fejlesztést is jelentsen ezen gyermekek számára, hiszen hátrányos helyzetű településekről érkeznek nagyon sokszor olyan helyről, ahol nehézségekkel küzdenek. Első alkalom sok esetben, hogy ki tudnak mozdulni ilyen táborra, láthatják a Balatont például, hogy el tudják hagyni a településüket, megyéjüket. De nagyon-nagyon sok célja van, és ezek összessége adja ennek a tábornak az értékét.
2: A gyermekek nem csak határon belül, hanem a Kárpát-medencéből is érkeztek, Munkácsról, Nagyberegről, Tétsőről például.
1: Talán nagyon jól keretezi a táboroztatási programunkat az, hogy amikor megnyitottuk június közepén a tábort, akkor kárpátaljai gyerekek érkeztek, most pedig délvidékről vannak itt 4 településről, és velük zárjuk a nyári táboroztatási időszakot. Nyilván a közel 4000 gyermek az Magyarországról érkezik többnyire, ugyanakkor nagyon fontos, hogy gondolunk a határon túli magyarokra, különösen azokra, akik nehézséggel küzdenek, és itt mind a kárpátaljai gyermekekre gondolunk, mint például belső Ukrajnából is fogadtunk néhány csoportot.
2: Tehát a gyermekek akkor energiával feltöltve boldogan tértek haza.
1: Igen, és itt még nyilván az utolsó előtti napon vagyunk, tehát most lezárjuk a tábort hivatalosan, egy ünnepélyes keretek között, ugyanakkor a holnapi napon fognak visszaindulni az utolsó csoportok, és akkor ezzel véget ér majd a tábor, mondhatnánk azt, hogy záranyár.
2: Zagyva Rihárd, a Katolikus Caritas országos igazgatója nyilatkozott.

0: Ismét Paks a téma. Toldi Otto, a Klímapolitikai Intézet vezető elemzője nyilatkozik.
1: Örömteli hír, hogy szerdán este 20:35-kor teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, 2000 megawatton, sőt több mint 2000 megawattos teljesítménnyel dübörög újból ez a kulcs intézmény. 950 köbméter per szekundum per másodperc a Duna vízhozama, ami azért lényegesen magasabb, mint a kritikus 750-730 köbméter per másodperces szint volt. A baj annyi, hogy újból apadás várható, jelenleg 950 köbméter per másodperc, és a hónap végére megint 850 köbméter körüli lesz, de hát reméljük, hogy közben ugye pár hét elég a fenékküszöb elkészítésére, és akkor ez a probléma nem fog újból előállni, ami az erőmű leállítását eredményezte. De nyilvánvalóan, hogy ettől azért stabilabb, hosszabb távú megoldást kell majd keresni. Már csak azért is, mert Paks 1-nek a működése jelen pillanatban erre kormányhatározat van, amit még az Orbán kormány hozott, hogy a 2050-es évekre kitolódik, addig mindenképpen szükség van rá, egy második üzemidő hosszabbítási cikluson fog átmenni, egy teljes felújításon, szükség van rá, hogy továbbra is üzemelhessen. Tehát hosszabb távon kell ezt a hűtési problémát, anomáliát megoldani.
2: Miként lehetséges az anomáliákat megoldani, hogy ne függjön ennyire a Duna vízállásától az üzemmenet?
1: Mindenképpen szükséges az, és erre már vannak most is indikációk, már Paks 1-nél is van részlegesen egy olyan ventilátoros, saját áramot fogyasztó megoldás, ami függetleníti az erőmű részlegesen a Duna hűtővizétől. Paks 2-ben egy olyan hasonló ventilátoros hűtés is lesz, ami teljesen függetlenné tudja tenni Paks 2-t a Duna vízállásától, vagy nagy részben, hogy nem lesz ennyire kitett. Nyilván át kell majd gondolni a vízkivételnek a módját, mert azért amikor megfelel a vízállás, azért nyilván a legegyszerűbb, legolcsóbb megoldás a direkt Duna vízén keresztüli hűtés. Át kell gondolni, hogy a szivattyúk hogy érjenek be a vízbe, milyen mélyen, hogy kell-e ott egy mélyítéssel tovább növelni a vízkivételi lehetőséget alacsony vízállásnál is, tehát a szakembereknek át kell gondolni egy végleges megoldásként felmerülő fenékküszöbnek a megépítését, és tényleg akkor gyakorlatilag folyamatosan lehetővé válik a Duna hűtővízként való hasznosítása. Egyébként önmagában a víz mennyisége most is elég lett volna, csak a műtárgyaknak a kapacitása nem tette lehetővé, hogy folyamatosan működjön. Ha csak a puszta számokat nézzük, ugye a Paksi atomerőműnek 100 köbméter per másodpercnyi hűtővízre van szüksége, hogy folyamatosan működjön mind a 4 blokk, és ugye a legalacsonyabb vízhozama 735 köbméter per másodperc volt, ami csak 13%-a a Duna vízének, tehát vízmennyiséggel még így is ki lehetett volna hozni a folyamatos hűtést, inkább a víz hőmérséklet volt a nagyobb probléma. Ugye eleve a nagy melegben 29 fokos volt a Duna vize, ezt az erőmű 8 fokkal melegíti, tehát a visszáramló víz 8 fokkal melegebb, és bizony, amíg össze nem keveredik, addig hát ez mindennek nevezhető, csak nem optimálisnak a Duna vízi élővilága számára, úgyhogy nyilvánvaló, hogy a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe kell majd venni. Ugye régóta, hogy ilyenkor, amikor valamivel probléma van az országunkban, vagy a focival, vagy a Covid-dal, vagy ezzel, vagy azzal, akkor mindenki hirtelen szakértő lesz, ugye millió javaslat van, hogy kéne Paks 1-nek, meg Paks 2-nek később a hűtését biztonságosabbá tenni, ugye fölmerültek ezek a Heller forgó hűtőtornyok, hogy azzal már előhűteni a vizet, mielőtt visszakerül a Dunába, vagy egyszerűen zárt körré tenni nagy részt, tehát cirkuláltatni ezt a beáramló vizet. Ez mind alternatíva természetesen, de azért a legjobb és leghatékonyabb megoldás a közvetlen Duna vizével való hűtés, meg ez a legolcsóbb, ezt kell megnézni, hogy mivel kell még kiegészíteni.
2: Miként látja a Paks 2 jövőjét, hiszen még a Gyurcsány-Bajnai kormányzás alatt született meg az az országgyűlési határozat, amely az újabb atomerőmű esetleges létesítéséről szól.
1: A 2011. novemberében elfogadott Nemzeti Energiastratégia 2030 dokumentum, ami az országgyűlés elfogadott, tehát gyakorlatilag kötelező érvényű, máig sem írta ezt a részét felül semmi. Abban már benne volt a Paks 2, hogy beruházással kapcsolatos olyan biankócsek az akkori kormány számára, hogy kezdje meg Paks 2 előkészítésével kapcsolatos tárgyalásokat, meg az előkészítő munkát. Már volt egy ütemterv is a kiválasztandó beruházókkal kapcsolatban, hogy mikorra kell, mivel elkészülniük, és volt egy ütemterv arra nézve is, hogy hogyan kell majd Paks 1-nek leállnia. Ugye akkor még az volt a fáma, hogy a két erőmű csak egy rövid ideig üzemel együtt, és utána Paks 2 veszi át Paks 1 szerepét. Ez ma már nem így van, mert a két erőmű egymás mellett is fog hosszú időn keresztül üzemelni. Tehát a 2011-es országgyűlés által elfogadott energiastratégia már rendelkezik erről, tehát az akkori Orbán kormány nem felhatalmazás nélkül tette azt, amit tett. Ugye aztán jöttek a további problémák, hogy tendereztetés nélkül lett a beruházó kiválasztva. Ugye ezt annyiból megint meg tudom cáfolni, hogy akkor nagyon jó ajánlatokkal jelentkeztek a Dél-Korea, franciák erős pozícióban voltak. Tehát egyáltalán nem úgy volt, hogy le volt vajazva az orosz beruházóknak, vagy az orosz technológia kiválasztásának a pálya. Valóban tendereztetés nélkül lett eldöntve, egyszerűen azért, mert messze a legolcsóbb ajánlattal az oroszok élnek, messze máig a legolcsóbban az oroszok tudnak atomerőművet építeni. A második legolcsóbb verziónál is 30%-kal olcsóbban, ez harmada majdnem. Tehát a Dél-Korea hoz képest, aki a második legolcsóbb, is 30%-kal olcsóbban tudnak építeni, nem beszélve aztán az amerikaiakról, akik 55%-kal drágábbak a rendelkezésre álló nyilvános adatok alapján, és ugye a franciák a legdrágábbak, pont-pont itt Európában, a szomszédban, ugye 80%-os átöblettel. Ugye a magyar jogi szabályzást azt jelenti, hogy az ajánlatok közül azt kell elfogadni, ami a legolcsóbb, úgy, hogy a műszaki tartalma nem lényegesen rosszabb, vagy nem rossz, sőt nem rosszabb, mert különben az állami vagyon hűtlen kezeléséről kéne beszélni. Magyarországnak elsődleges volt, hogy senki más nem rendelkezik a Rosszatomon kívül, egyik más potenciális beruházó sem rendelkezik azzal a teljes értékláncot lefedő szolgáltatással, hogy kezelni tudja a keletkező rádióaktív hulladékok ügyét. Egyedül a Rosszatom tette meg, és ez Magyarországnak a kis területe miatt, meg a korlátos geológiai lehetőségek miatt, ami ugye alkalmassá tenne területeket ilyen hulladékok tárolására, egy korlátos Magyarországnak nagyon fontos volt ez az opciós, és senki más nem tudja adni. Azért azt kell mondani, hogy egyrészt az olcsóság miatt, másrészt emiatt Magyarország nem nagyon tehetett mást, mint hogy azt választotta, akit választott. Paks 2 jövője, ez egy érdekes dolog, mert látható már a jelenlegi kormány üzeneteiből, hogy drágának tartja, és ugye ez az egész paksi történet arra is jó volt, hogy megkérdőjelezze a Paks 2-nek a jogosultságát, arra hivatkozva, hogy ugye milyen bajos a hűtővíz, meg milyen bajos a az erőmű hűtésének az ellátása. De nyilván Paks 2 tervezésénél már gondoltak erre. Gondoltak arra is, hogy ne zsinóráramot termeljen, tehát folyamatosan ugyanannyit, hanem tudjon alkalmazkodni a nap és a szélerőművekhez, tudjon alkalmazkodni többi villamos energiatermelő technológiához, tehát már egy képes rohamosabban működni, és van alternatív hűtési lehetőség is a léghűtéses megoldásokon, az a saját áramának alapuló léghűtéses megoldásokon keresztül is, tehát Paks 2 erre jelenlegi felállásban, a jelenlegi technológiák alkalmazva képes lenne.
2: Toldi Ottót, a Klímapolitikai Intézet vezető elemzőjét hallották.

0: A statisztikai áttekintés a világ energiatermeléséről című adatgyűjteményről Szarka László Csaba, geofizikus professzor mondja el véleményét.
1: Samuel Fourfery, az Európai Unió energetikai igazgatóságának egyik volt vezető munkatársa küldte el számunkra a Statistical World Energy Review című anyagot, amit az idén is kiadtak, és mindjárt készített hozzá egy elemzést. A professzorok Batthyány köre energia munkacsoportjába ezt közé tettük magyarul is, és a világban az energiapolitika trendjeire, az illúziókra és a valóságra hívja fel a figyelmet. Arra, hogy 2025-ben a világ energia ellátásának 85%-a a szénen, a kőolajon és a földgázon alapult. Mindig úgy beszélnek a szénről, mint egy kivezetendő energiaforrásról, és közben a szén felhasználása 6-szor olyan gyorsan nő, mint ahogy a megújulónak a felhasználása. A megújulók részesedése a primer energiában 2,6%, ez szerint az anyag szerint. Gondoljuk el, hogy 2050-ben hogy lesz ebből 100%? Sehogy nem lesz. És hogy fogjuk ezt a 86%-ot, 85-86%-ot eltüntetni? Sehogyan sem. Az atomenergiát kellene fejleszteni, mert az atomenergia évezredeken át képes lesz az embernek az energia ellátását biztosítani, nem beszélve arról, hogyha esetleg megvalósul a fúzió, erről pár hete lehetett olvasni, hogy a kínaiak már azt a plazmát egybe tudják tartani, ami 70 éve jelentett a tudomány, a mérnöki tudományok számára a problémát, nagy hőmérsékletű plazmát összetartani az ő úgynevezett tokamakjukban. És hogyha megvalósul a fúzió, akkor ez az energia kérdés nem lesz kérdés a világ számára, és akkor meg fog valósulni az a jóslat, amit Neumann János mondott valamikor, még az 50-es években, hogy energiabőség lesz a világon.
2: Az elemzésben szerepel, hogy a világ nem energetikai átálláson, hanem energiabővítésen megy keresztül. Ez valójában összefügg azzal, amit az imént mondott.
1: Igen. Gyakorlatilag egyrészt tehát működtetni kell a világot, másrészt pedig Kínában a széntermelés azért is nő, hogy szénenergia segítségével állítják elő azokat a napelemeket, meg szélerőműveket is természetesen, amelyek olyan illúzióban élő országcsoportoknak, mint az Európai Unió szüksége van. Végül is olyan napelemet még senki sem látott, amit napelem energiájából állítottak elő, mindehhez szénenergia kell. Tehát kénytelen a világ növelni a szénenergia mennyiségét, mert más megbízható energiaforrás ekkora tömegben nem létezik. A világ villamos energia igénye is, az állandóság igénye az fokozottan nő, mert adatközpontok kellenek, mesterséges intelligenciát, most tegyük félre, hogy van-e értelme vagy értelmetlen az egész, de tény az, hogy nő a villamos energia iránti igény, és ezt megbízható módon ezzel lehetne az atomenergiával is, hogyha az ellen nem lennének olyan tiltakozások.
2: Az uniónak vannak zöld ambíciói. Ezt miként lehet jellemezni? Vezetőszerep vagy illúzió?
1: Hát ez teljes illúzió. Éppen Samuel Fourfery küldte ezt a másik anyagot, hogy valójában Putyinnak az érdeke az, hogy Ursula von der Leyen maradjon az Európai Unió élén, mert akkora hülyeségeket mond az Európai Uniónak az energia jövőjéről, ami egész biztosan fenntarthatatlan, és hamar össze fog omlani. Tehát kinek másnak lenne érdeke az, hogy omoljon össze? Mi nem szeretnénk, hogyha összeomolna, és nem szeretnénk az sem, hogy Magyarország ebben egy ilyen vesztes ország legyen. Mi azt szeretnénk, hogy az energia, mivel hát ez a társadalom működésének az alapja, az Magyarországon biztonságosan, olcsón és folyamatosan rendelkezésre álljon.
2: A fosszilis üzemanyagok növekednek, főleg az EU-n kívül. Talán az a fontosabb, hogy meghaladja a modern megújuló energiaforrások növekedését.
1: Igen, tehát ez a furcsaság, de sose vesszük figyelembe. Mert a statisztikát, a növekvő statisztikát például a villamos energiára szokták mutatni, de az a végenergiának csak egy része, mert közlekedésre, hőenergiára és villamos energiára oszlik ez a végfelhasználás, és azon belül ki lehet mutatni nagyobb százalékot a napenergia és a szélenergia számára, de közben a teljes, úgynevezett primér a természeti erőforrások közül évtizedek óta tartó támogatások ellenére csak nagyon-nagyon kis részt ért el. Tehát tulajdonképpen ez egy teljes illúzió, amit az Európai Unió szeretne megvalósítani.
2: Az energiafelhasználással összefüggő globális kibocsátás elérte a 41 milliárd tonna CO2 egyenértékét tavaly.
1: Igen, ez 40 gigatonna, vagy 41 gigatonna kibocsátás. Hát ezt több oldalról lehetne megvizsgálni. Az éghajlat alakulására nem sok hatással van. Ez szén egyenérték, 3,75-tel kell elosztani, 10 gigatonna szén egyenértéknek felel meg. A természeti kibocsátásnak az ember széndioxid kibocsátása az 4-5%-a mindössze. És a természetről pedig azt feltételezzük, hogy a természet az konstans és állandó, de a növénytakarója a Földnek dinamikus növekedésben van. Évről évre az ingadozás az 6-7-8 ppm-et halad most már meg, az embernek a teljes kibocsátása meg hát nem tudom, 2 ppm-nyire, tehát sokkal kevesebb, mint amennyit maga a természet okoz. Tehát a természetnek a szerepe sokkal nagyobb, és végül is a légkör széndioxid koncentráció növekedésének az elsődleges oka, vannak olyan kutatók, akik ezt mondják, és nem látok cáfolatot olyanok részéről, akik érdemben elolvasták ezt a cikket, hogy a növényvilág terjeszkedéséből származik. Ezt egy szakkifejezés is van, global greeningnek hívják ezt a folyamatot.
2: Az elemzésben az is szerepel, hogy az összes megújuló energiaforrás együttesen, beleértve a vízenergiát is, tavaly először termelt valamivel több villamos energiát, mint a szén.
1: Igen, létezik. Pontosan azért, amit mondtam, hogy ha csak a villamos energia részesedést nézzük, akkor ki lehet mutatni egy nagyobb részarányt. De a villamos energia felhasználás, tehát a villamos energia emberiség teljes energia részesedésében egy viszonylag kisebb összeg, tehát egy kisebb tételnek a nagyobb százalékát lehetett kimutatni.
2: Mi lesz a bejelentett klímacélok elérésével?
1: Hátrafelé mennek, tehát mindig előre vonulást jelentenek, de azóta, mióta bejelentették, hogy vissza kell fogni az emberiség széndioxid kibocsátását, 60%-kal nőtt. Tehát ez lett volna a másik elemzési mód, én elmentem a klíma irányába, a másik pedig az, hogy hát vannak célok, és van a valóság. Tehát a valóság az, hogy az emberi széndioxid kibocsátás az nő. De az a szerencse, ez nem szennyezés, hanem a növényeknek szükségük van rá, egyébként a növények azok maguk is részesei, sőt meghatározói ennek az egész jelenségnek, tehát mindig minden változik a természetben, és most hála Istennek egy olyan időszakaszban vagyunk a kis jégkorszak óta, hogy a növénytakaró terjeszkedik.
2: Szarka László Csaba, geofizikus professzorral beszélgettünk.

0: Berindult a Meta ellen az Egyesült Államokban. Baracsi Katalin internetjogász véleményét hallják.
1: Amikor az ember azt gondolná, hogy egy nyári időszakban semmi nem történik a digitális világban, akkor azzal a hírrel találja magát szemben a nyári szabadságok kellős közepén, hogy egy újabb per indul a Meta ellen. Hogyha valaki még ezt a kifejezést nem hallotta, akkor biztos, hogy sokkal könnyebben be tudja azonosítani, hogy itt a Facebookról, az Instagramról és a WhatsApp tulajdonosáról van szó. Ennek a pernek azonban különlegessége az a korábbiakhoz képest, hogy egy egészen új téma indították a pert. Az a 29 állam, aki úgy döntött, hogy beperli a Metát, ezúttal nem valamilyen adatvédelmi incidensre vagy tartalmi korlátozásra hívja fel a figyelmet, hanem azt próbálják elérni, hogy a bíróság mondja ki azt, hogy eleve ezeket a közösségi média felületeket úgy tervezték, hogy ott minél több időt töltsünk. És kifejezetten a gyerek és fiatal felhasználókat arra ösztönözzék, hogy tényleg az idejük nagy részét ott töltsék, akár görgetéssel, tartalomfogyasztással, tartalom előállítással, a reklámok beszivárgásával. És hogy ez miért érdekes? Azért, mert hogyha ez kiderül, akkor ez nem csak az Amerikai Egyesült Államokban lesz egy precedens értékű per, hanem az alapjaiban meghatározza és át fogja alakítani az európai gondolkodást is. Hiszen a közösségi média felületek az elmúlt időszakban eléggé a célkeresztben vannak, és leginkább azért, mert egyre többen emelik fel a hangjukat azzal kapcsolatban, hogy a gyerekek és a fiatalok nem biztos, hogy az életkoruknak megfelelő felületeken vannak.
2: A vádhatóság most is azzal vádol, hogy a Meta függőséget okoz a különböző tartalmakkal.
1: Azt gondolom, hogy talán ez a legnehezebb a közösségi média felületen bebizonyítani, hogy vajon ez a függőség egyébként már egy eleve elrendelt dolog, azaz, amikor létrehozták a felületet, akkor úgy alakították ki, hogy kötődjek. Erre néhány héten belül választ fogunk kapni, vagy egyszerűen, ahogy a felhasználók elkezdték használni a felületet, mi magunk kerültünk egy olyan állapotba, hogy egyszerűen nem tudok elszakadni a közösségi oldaltól, és ha megnéztem mondjuk egy cicás videót, akkor még 15 másik cicás videót is szeretnék megnézni.
2: Ugyanakkor a Meta ellen korábban már született döntés egyéni kártérítés ügyében.
1: És szerintem ez is egy nagyon érdekes dolog, hogy itt nem csak arról van szó, hogy mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban tagállamok, hanem magánszemélyek, leginkább családok, családi pertársaságok, vagy olyan szülői közösségek fordultak már a Metához, ahol kézzelfoghatóan érezhették azt, hogy a gyerekek és a fiatalok nem megfelelően viselkednek. A közösségi média használat után átalakultak a szokásaik, sőt, akár tényleg valóban egy függő helyzet alakult ki. De hogy mi az érdekes, hogy ezek jóval kisebb összegű perek voltak. Általában már csak arról hallunk, hogy a felek megállapodtak, és született egy megállapodás, de hogy érdemi változás nem történt a Meta esetében.
2: Mexikóban 942 millió dolláros bírságot szabtak ki a cégre.
1: Bizony. Hallhattunk számokat, és összeadhatjuk akár az elmúlt évek történéseit, egy hatalmas összeg fog kijönni belőle, de hogy alapjaiban ez a Meta számára a reklámbevételek, maga a felhasználói jelenlét okán, ez nem azt mondanám, hogy zseppénz, mert akkor nagyon ironikus lennék, de hogy nem rengette meg a vállalatnak az alapvető működését. Én abban bízom, hogy ez alapjaiban fogja megváltoztatni a közösségi média működését, és hogy olyan új szabályok fognak megjelenni, ami valóban elősegíti azt, hogy az ember egy egészséges használatot tudjon kialakítani a közösségi médiumok és a saját digitális élete között. Évek óta mindenki azt szeretné, hogyha a közösségi média felületeken, így a legnagyobb közösségi média felületen, a Metán olyan jól ellenőrzött gyakorlatok alakulnának ki, amelyek védik a gyerekek és fiatalok adatait, a tartalomfogyasztási szokásait, hogy egy átlátható, egyértelmű rendszer legyen arra, hogy a 13. életév betöltése, ami ezeknek a felületeknek az alsó használati életkora, ez valóban egy hatékony rendszeren keresztül valósuljon meg, és az elmúlt években a mentális egészség is kiemelt hangsúlyt kapott. Amihez kapcsolódóan, ha tényleg bizonyosságot nyer arra, hogy ezek a felületek direkt úgy lettek kialakítva, hogy függőséget okozzanak, ez pedig egy újabb lökést adhat arra, hogy hatékonyabb módszerek alakuljanak ki arra, hogy hogyan is lehet ezt a függőséget megállítani, visszafordítani és egészséges jó gyakorlatokat kialakítani.
2: Baracsi Katalin, internetjogászt kérdeztem.
0: A héten történt véget ért.
2: Várjuk Önöket a jövő héten is, ugyanekkor, ugyanitt, a Magyar Katolikus Rádió hullámhosszán. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina
0: és Nagy György András.

0: a Crossovers muzsikált.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 21 óra van. Híreket mondunk. A szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia. Köszöntjük hallgatóinkat. Darabos Ádám és Jancsó András volt a vendégem. A Café Francesco Szabad Egyetem 5. estjének adta hírül a Magyar Kurír. Darabos Ádám és Jancsó András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5. József Kutatóközpontjának Vallás és Társadalom Kutató Intézetében foglalkozik a keresztény demokrácia történetével. Ezen az alkalmon ezt a területet mutatták be röviden a résztvevőknek a keresztény demokrácia 13. Leótól napjainkig címmel. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatát az évforduló alkalmából szombaton, tudatta az MTI. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 000 magyar halottja volt. Regionális idegsebészeti központot avattak Kolozsváron, amely korszerű körülmények között magas színvonalú ellátást nyújt az erdélyi betegek számára, közölte szombaton a beruházást kormánypártként 2021-ben kezdeményező Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtóirodája. Az új idegsebészeti központ 105 ággyal rendelkezik, ebből 79 az idegsebészeti, 26 pedig az intenzív terápiás ellátást szolgálja, tudatta az MTI. A szombaton átadott kórházat 6 korszerű műtővel szerelték fel. A létesítményben gyermek idegsebészeti részleg is működik, így a gyermekektől a felnőttekig minden korosztály számára biztosítható a megfelelő ellátás. Iparági elemzők szerint évente csak nem 12 milliárd fonttal csökkenti a brit exportot a Brexit, adta hírül az MTI. A Logistics UK elemzése szerint a brit export éves átlagos értéke 11,7 milliárd fonttal marad el attól a szintől, amelyet az ország uniós tagként elérhetne. West Streeting védelmi miniszter a Brexitet katasztrofális hibának nevezte, és úgy fogalmazott, Nagy-Britanniának egy napon vissza kell térnie az Európai Unióba. Texas leállítja a mesterséges intelligenciával felszerelt új generációs közlekedési kamerák működésének finanszírozását, a lakosság részéről felmerült kifogások és személyiségi jogokat érintő aggályok miatt, közölte az amerikai állam kormányzói hivatala. A technológiával felszerelt kamerarendszerek nem csak a rendszámokat dolgozzák fel, hanem az elhaladó járművek márkáját, típusát, évjáratát, színét, azok esetleges sérüléseit, de még a lökhárítóra vagy ablakra kirakott matricákat is feljegyzik. Greg Abbott kormányzó egy pénteki rádió interjúban arról beszélt, hogy az EMI kamerák kivezetéséről hozott döntések lakossági nyomásra történnek. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett, legfeljebb néhol lehet zápor, 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket!

Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak. Egy ember egyszer idegenbe készült, ezért összehívta szolgáit és rájuk bízta vagyonát. Az egyiknek 5 talentumot adott, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et, kinek-kinek rátermettsége szerint, aztán útra kelt. Hosszú idő elteltével megjött a szolgák ura, és számadást tartott velük. Jött az, aki 5 talentumot kapott, hozott másik 5-öt is, és így szólt. Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5-öt nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga. A kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Jött az is, aki 2 talentumot kapott, és így szólt. Uram, 2 talentumot adtál nekem, nézd, másik 2-t nyertem rajta. Az úr így válaszolt. Jól van, te derék és hűséges szolga, a kevésben hű voltál, sokat bízok rád. Menj be urad örömébe. Végül jött az is, aki csak 1 talentumot kapott, és így szólt. Uram, tudtam, hogy kemény ember vagy, ott is aradsz, ahová nem vetettél, és onnan is szüretelsz, ahová nem ültettél. Félelmemben elmentem hát, és elástam a földbe a talentumodat. Nézd, ami a tiéd, visszaadom neked. Válaszul az úr ezt mondta neki. Te gonosz és lusta szolga! Ha tudtad, hogy aratok ott is, ahová nem vetettem, és szüretelek onnan is, ahová nem ültettem, ezüstjeimet a pénzváltóknak kellett volna adnod, hogy ha megjövök, legalább kamatostul kapjam vissza. Vegyétek csak el tőle a talentumot, és adjátok oda annak, akinek 10 talentuma van. Mert akinek van, annak még adnak, hogy bővelkedjék, és akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Ezt a hasznavehetetlen szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre. Ott sírás lesz és fogcsikorgatás. Ezek az evangélium igéi.

0: Szent Máté evangéliumának 25. fejezetéből, a 14-től a 30. versig tartó szakaszt Varga László atya olvasta fel. 21 óra 7 perc, a Vatikáni Rádió magyar adása következik.
1: Laudétur Jézus Krisztus! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat!
2: A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából.

Leo Pápa a Nemzetközi Közigazgatástudományhoz. Humanizáljuk a digitális technológiát. 14. Leo szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. Leo Pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában.

0: Leó pápa beszéde a Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet konferenciájához. Humanizáljuk a digitális technológiát. A Nemzetközi Közigazgatástudományi Intézet európai tagozata, az ECPA, 2026. augusztus 24-e és 27-e között rendezte meg éves konferenciáját Rómában a La Sapienza Állami Egyetemen. A háromnapos konferencia végén 14. Leó pápa csütörtökön délben fogadta az intézet 500 tagját az apostoli palota Kelemen termében, és angol nyelvű beszédet intézett hozzájuk, melyben kérte, hogy a közigazgatás tudomány szakemberei segítsék a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak.
1: Votre institut, qui a vu les jours en 1930, au lendemain de la grande crise économique qu'a connu le monde.
0: Az önök intézetét 1930-ban alapították a világot sújtó nagy gazdasági válság után, azzal a céllal, hogy szüntelenül szóljon a politikai hatóságok lelkismeretéhez, hogy a társadalmi életet a korok folyton változó körülményeihez igazítsák, és hogy megvalósítsák a teremtő bölcsességének szándékait és terveit. Kezdte beszédét a Szent Atya a 12. Pius pápa beszédéből vett idézettel, amellyel elődje 1950. augusztus 5-én szólt a 8. Nemzetközi Közigazgatástudományi Kongresszus részvevőihez Rómában. Az éppen most véget ért konferencia témája erős felhívást intézett a digitális korban élő világunkhoz, hogy őrizzük meg az egyensúlyt a digitális technológiák használatában. Ez a felhívás csatlakozik ahhoz, amelyet a mesterséges intelligencia korában az ember védelméről szóló enciklikában fogalmaztam meg. Utalt Leó pápa a Magnifica Humanitas kezdetű körlevelére. Nem tehetjük meg, hogy nem nézünk szembe ezzel a valósággal, amely közvetlenül befolyásolja életmódunkat, és amely áthatja a társadalmi élet minden szintjét. A mesterséges intelligencia újdonságainak fejlődési sebessége arra késztet minket, hogy megkérdezzük. Vajon a jövőben lehetséges lesz-e irányítani ezeket a gépeket, vajon az emberiség nem kockáztatja-e azt, hogy saját találmányainak áldozatává válik?
1: Un des graves problèmes aujourd'hui, c'est de constater que les décisions concernant la vie humaine sont confiées à des machines.
0: Napjaink egyik súlyos problémája annak a felismerése, hogy az emberi élettel kapcsolatos döntéseket gépekre bízzák. Ezzel a nyugtalanító helyzettel szembesülve üdvözlöm a találkozót, amelynek célja, hogy megerősítse az emberi intelligencia pótolhatatlan jellegét ezekkel a technológiai eszközökkel szemben. Gondolataik és munkájuk segíthet a hatóságoknak abban, hogy az emberiség javát szolgáló döntéseket hozzanak ezen a területen. Az óvatosság, a szigorú ellenőrzés, sőt néha a mesterséges intelligencia alkalmazásának lassítása nem jelenti a haladás ellenzését, hanem az emberiség családjának felelősségteljes gondozását, szólt a pápa. Éppen ezért fontos meghatározni azt az etikát, amely a fontos eszközök használatát kíséri, amelyek sajnos nagy gazdasági és technológiai szereplők kezében összpontosulnak, és amelyeket az állam nehezen tud ellenőrizni. Biztosítanunk kell, hogy az emberiség családjának java ne váljon magánérdekek áldozatává. Leó pápa arra buzdítja a konferencia tagjait, hogy folytassák tovább kutatásaikat, és találják meg a módját és eszközeit annak, hogyan segíthetik a közigazgatást a digitális technológiák humanizálásával, hogy azok az élet és a béke szolgálatában állhassanak. Pontosan erre buzdított minket Ferenc pápa, amikor felhívta a figyelmet e technológiák felelősségteljes használatára, mondván, kötelességünk szélesíteni látókörünket

0: és mindnyájukra Isten bőséges áldását adta, és zárta a Nemzetközi Közigazgatás Tudományi Intézet európai tagozata római konferenciája tagjai az intézet beszédét. A római La Sapienza Egyetem által augusztus 24-e és 27-e között megrendezett ECPA konferenciára mintegy 600 résztvevő érkezett. A több mint 70 országból érkező közel 900 pályázattal az esemény az ECPA közösség növekvő globális elkötelezettségét tükrözi. A rekordokat döntő tavalyi 2025-ös Glasgow-i konferenciát követően, amely az ECPA történetének a legnagyobb ilyen találkozója volt, az ECPA továbbra is erősíti szerepét, mint vezető fórum, amely összeköti a közigazgatási közösségeket Európában, sőt azon túl is.
1: Leó pápa szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű apostoli buzdítás évfordulóján. A Vatikán közé tette 14. Leó pápa által a következő hónapokban vezetett liturgikus szertartások naptárát. 14. Leó pápa szerdán, október 14-én szentmisét mutat be az Amoris Laetitia kezdetű, a családon belüli szeretetről szóló apostoli buzdítás közzétételének 10. évfordulója alkalmából tervezett találkozó zárásaként. Az Amoris Laetitia 2016. március 19-én Szent József ünnepén jelent meg, a Ferenc pápa által összehívott 2 éves családszínódust követően, amelynek célja a modern világban a családokat érintő kérdések megvitatása volt. Idén, 10 évvel a megjelenése után, Leó pápa összehívta a világ püspöki konferenciáinak elnökeit egy római találkozóra, hogy megvizsgálják és megvitassák az Amoris Laetitia tanításait, és azt, hogy miként hirdessük az evangéliumot a családoknak ma. A következő hetekben Leó pápa számos liturgikus eseményt vezet, beleértve a Róma közelében található Genezánói Jó Tanács Szűzanyja Bazilikában tervezett szentmisét is. A Szent Atya korábban, mindössze 2 nappal megválasztása után, 2025. május 10-én látogatta meg a kegyhelyet. A bazilikát az Ágoston rend gondozza, amelynek Leó pápa tagja. Szeptember végén Leó pápa apostoli látogatást tesz Franciaországba, amelynek részeként ellátogat az Egyesült Nemzetek nevelésügyi, tudományos és kulturális szervezetének, az UNESCO-nak a székhelyére. A szeptember 25 és 28 közötti 4 napos út számos liturgiát foglal magában Párizsban, Lourdesban és Metzben. Végül, október 8-án Leó pápa szentmisét mutat be a római pápai egyetemek tanévének megnyitóján. Leó pápa gyászolja 5. Harald norvég király halálát. 14. Leó részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak és Norvégia népének 5. Harald király halála miatt. Elismeréssel szólt a néhai király évtizedekig tartó odaadó szolgálatáról a skandináv nemzet iránt. 5. Harald norvég király pénteken reggel 6 óra 35-kor hunyt el az oszlói egyetemi kórházban, miután a múlt héten súlyos vérbetegség kezelésére a nemzeti kórházba szállították. 5. Harald több mint 35 évig uralkodott, ezzel ő lett a leghosszabb ideig regnáló norvég uralkodó 7. Hákon király óta. A néhai király fia, Hákon koronaherceg követte őt 8. Hákon királyként a trónon. Néhány órával az uralkodó halála után Leó pápa táviratot küldött, amelyben részvétét fejezte ki 8. Hákon királynak apja halála miatt. A Szent Atya szomorúan értesült Harald király haláláról, és szívből jövő részvétét fejezte ki az új királynak, a királyi család tagjainak és Norvégia egész népének. Emlékezve országának nyújtott sok éves odaadó szolgálatára, amely remélem továbbra is gyümölcsöket hoz még, imádkozom a néhai király örök nyugalmáért, írt a táviratában 14. Leó. Végül a Szent Atya szívből kérte Isten vigasztaló áldását és békéjét a norvég népre, és mindazokra, akik gyászolják az elhunytat. Erik Warden, trondheimi püspök és Tromsø apostoli adminisztrátora is részvétét nyilvánította. Hangsúlyozta, hogy 5. Harald most lépett át a fizikai halálból az életbe, majd tisztelettel és hálával ajánlotta őt.

0: Isten szerető irgalmába. A püspök kiemelte, hogy Harald király példás módon testesítette meg a nemzetet. Tudtuk, hogy lát minket, ismer minket, értékel minket, mondta a norvég katolikus főpásztor. Tudtuk, hogy törődik velünk, átölelt minket a belőle áradó melegséggel. Csodálatos példát mutatott nekünk az odaadásra. Váden püspök hangsúlyozta, hogy Harald teljes mértékben az ország királya volt, aki a népének adatott. Úgy tűnt, egója nem állt az útjába. Ez hozta őt közel hozzánk egy teljesen jótékony módon. Végül a püspök részvétnyilvánítása végén megerősítette, hogy a norvég katolikusok imádkoznak a néhai királyért, a királyi családért és az új királyért. Parolin bíboros az üldözött keresztényekért imádkozott Katániában. Pietro Parolin bíboros augusztus 17-én pontifikális, azaz főpapi szentmisét mutatott be Szent Ágota erekéinek Szicíliába, Katániába való átszállításának 9. centenáriuma alkalmából. Homiliájában kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a világ különböző részein üldözött számos keresztényért. A szertartást követően körmenetet tartottak a Szent Erekéivel Katániában a történelmi városközpont utcáin. A Szent Ágotának szentelt jubileumi év csúcspontján a Szent tiszteletére emelt székesegyházban bemutatott szentmisével emlékeztek arra, hogy 900 évvel ezelőtt szállították Ágota erekéjét Konstantinápolyból Katániába. Parolin bíboros elvitte az alkalomra Leó pápa áldását és szeretetét Szicília szeretett földjére. A Szentatya lélekben csatlakozott a polgárok öröméhez, akik védőszentjük ősi tiszteletére gyűltek össze. Ezen évforduló megünneplése annak elismerését jelenti, hogy az Úr hűséges maradt egyházához az évszázadok során. Megtartotta őt a próbatételek idején, megtisztította a nehézségekben, és a szentek tanúságtétele által folyamatosan újra virágzásra indította, hangsúlyozta a bíboros. Homíliájában a szentszéki államtitkár határozott felhívást tett, hogy a hívek imádkozzanak azon számos fivérünkért és nővérünkért a világ különböző részein, akik üldöztetést szenvednek az Úr nevéért és az ő evangéliumáért. Szent Ágota nem csupán Katánia történelméhez tartozik, ma ő Istenhez tartozik, és továbbra is népével jár, folytatta Parolin bíboros. Szent Ágostonra és Tertullianusra hivatkozva felidézte a mártírok fontosságát, akiket nem annyira a szenvedésükért kell dicsérni, hanem azért, mert kitartottak, ahogyan Hippó szentje tanította. A vértanúk vére, magyarázta a kártágói keresztény apologéta, nem a vereség jele, hanem az a mag, amelyből az egyház folyamatosan újra kivirágzik. Ezért a pápai legátus felhívást intézett a hívekhez, hogy tekintsenek Ágotára, mint olyan nőre, aki ma is képes hitet ébreszteni, mert olyan életszentséget testesít meg, amely nem emlékmúzeumokba tartozik, hanem továbbra is hitet, reményt és szeretetet szül. Parolin bíboros a napi liturgia bibliai olvasmányait, a 7 Makkabeus testvér és édesanyjuk vértanúságáról szóló beszámolót, valamint Pál apostol levelét kommentálva hangsúlyozta, hogy a Krisztushoz tartozás túlmutat minden kompromisszum keresés kísértésén. Ez nyilvánvaló volt Ágotánál, akinek vértanúsága elsősorban nem az elszenvedett erőszakról szól, hanem egy olyan szeretet megnyilvánulásáról, amelyet semmilyen erőszak nem tudott kioltani. Ez Pálban is nyilvánvaló volt, aki megtapasztalt félreértést, üldözést és törékenységet, de továbbra is elképesztő derűvel hirdette Krisztust. Parolin bíboros elmélkedése ezután magára az egyházra irányult, amely nem a saját hatékonyságából, hanem Isten kegyelméből él, nem tagjai képességein, hanem az Úr hűségén alapul, aki az emberi gyengeség által is folyamatosan munkálkodik. A pápai legátus ekkor visszatért a Szentíráson végigvonuló felhíváshoz. Ne féljetek! Ez nem pusztán pszichológiai bátorítás, hanem keresztény életünk alapja. Jézus nem ígér megpróbáltatásoktól és csapásoktól mentes létet. Valami sokkal nagyobbat ígér. Parolin bíboros ezután a világ számos részén üldözött keresztényekre utalt. Emlékezzünk tehát, és imádkozzunk ebben a pillanatban mindazokért a testvéreinkért és nővéreinkért, akik a világ különböző részein szétszóródva élnek, és akik az Úr nevéért és az ő evangéliumáért üldöztetést szenvednek. De ne feledjük, hogy van, mondhatni, egy vértelen mártíromság is, amelyre mi is hivatottak vagyunk, tette hozzá. Kétféleképpen lehet tehát a Krisztus iránti feltétel nélküli szeretetet kimutatni. A vér-vér tanúságával, és egy talán kevésbé látható módon, amelyet mindenki megtapasztalhat a mindennapi életben, a hűség mindennapi vértanúságával, mutatott rá Pietro Parolin bíboros. Példaként említette azokat a házastársakat, akik a nehézségek közepette is megőrzik a szerelmüket. A szülőket, akik keresztény hitben nevelik gyermekeiket. A fiatalokat, akik nem hajlandók engedni a látszat kultúrájának. A papokat és a megszentelt életű férfiakat és nőket, akik nagylelkűen felajánlják életüket, az időseket, akik bizalommal ajánlják fel szenvedéseiket, és mindazokat, akik csendben a kompromisszum helyett az igazságosságot, a kényelem helyett az igazságot, és a bosszú helyett a megbocsátást választják minden nap. A szentszéki államtitkár hangsúlyozta, hogy ez az a mindennapi életszentség, amelyről a II. Vatikáni zsinat beszélt. Homiliája végén Parolin bíboros megjegyezte, hogy Katánia hatalmas örökséggel rendelkezik a hit, a kultúra, a népi áhítat és a szeretet terén. Ezt az örökséget nem szabad elpazarolni vagy terméketlenné tenni, hanem meg kell őrizni, hogy gyümölcsöt teremjen. Így, ha szilárdan szem előtt tartjuk a szentek tanítását, nevezetesen, hogy rosszat nem még több rosszal lehet legyőzni, hanem a keresztből született szeretettel, amely belülről alakítja át a történelmet, akkor lehetséges lesz szembenézni a terület számos kihívásával. A szegénységgel, az egyenlőtlenséggel, sok fiatal nehéz helyzetével, akik kénytelenek máshol jövőt keresni, a családok küzdelmeivel, valamint az anyagi és lelki szegénység új formáinak jelenségével. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!
1: A Vatikáni Rádió magyar adását hallották.

0: Szentpéteri Csilla zongorázott.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: Rádiós regénytár.
3: Brodarics István, igaz leírás a magyaroknak a törökkel Mohácsnál vívott csatájáról. Részlet.

Talán lesznek, akik vádolni fogják a mieink merényét, amiért ilyen mohón követelték a csatát, és majd vakmerőségnek, előre nem látásnak fogják mondani. Úgy látom egyébként, hogy ez most sem áll távol tőlünk, azonban nem tudják, hogy sok oka volt annak, ami még a legelővigyázatosabbakat és a fővezéreket is könnyen magával ragadta. Mindenek előtt valami csodálatos, hihetetlen, majdnem végzetes sóvárgása a küzdelemnek a katonákban, és az, hogy valamennyien kétség nélkül bizton hittek a győzelemben. Ehhez járult még, hogy Tomori Pál titokban számított az ellenséges sereg nagy részére, főleg azokra, akik vagy maguk is keresztények voltak, vagy keresztény szülőktől származtak, és akik az ellenségnél az ágyukat kezelték, részben németek, részben olaszok. Meg azután nem látszott biztonságosnak elvonulni, mikor az ellenség annyira közel van, különösen azért, mivel gyors lovaikkal mire sem voltak hajlamosabbak és készebbek, mint arra, hogy üldözzék a visszavonulókat. Így hát a csata mellett döntöttek. Nekifogtak tehát a csata előkészületeinek. Mindenek előtt Tomori átment a saját táborába, mely mellettünk volt. Itt nagy nehezen elérte övéinél, hogy valamelyest hátrább vonuljanak, és eltűrjék, hogy a királyi sereggel egyesüljenek. Így a következő napon a mi táborunk és a körülbelül fél mérföldre levő másik tábor Mohács alatt egyesült, azonban mégis olyan formán, hogy még ott sem keveredtek a mieink azokkal, hanem hagytak egy kis helyet a mi és az ő táboruk között. Ugyanekkor érkeztek meg Budáról a hajók nagyobb és kisebb ágyukkal, meg puskaporral, és még más csatához való alkalmatossággal megrakodva, 9 darab Bécsből küldött hadigépet is hoztak. Megérkezett Turzó Elek körülbelül 200 gyalogos a jó néhány hadigéppel. Ő maga ugyanis a veszprémi püspökkel Budán maradt a királyné mellett. Ezt a kettőt jelölték ki őrizetére, és majdan menekülésének társaivá. Mind a mai napig meg is maradtak a királyné kíséretében. A horvát bán is megjelent azon a vasárnapon, mely a csatát megelőzte. Igen szép felszerelt csapatokkal, körülbelül 3000 lovassal és nem egészen ugyanannyi gyalogossal. Vele jöttek Tahi János, Bánfi János és még sokan Szlavónia főurai közül. A következő napon reggel, mikor már a király is készülődött, mert úgy tartották, azon a napon fog az ellenség csatába bocsátkozni, jött meg Erdődi Simon zágrábi püspök a testvérével, Erdődi Péterrel és 700-nál több lovassal, ló és felszerelés dolgában kellőképpen ellátva. Majdnem ugyanabban a pillanatban jött meg Acél István körülbelül 300 lovassal, akiket Bornemissza János küldött a király segítségére jó néhány ezer arannyal egyetemben. Az atya utolsó ajándéka volt ez nevelt gyermekének. Ugyanazon a napon este felé megjött Szerecsen János, több mint 2000 gyalogost hozott magával azokból a drávamenti lakosokból, akiket kitűnő íjászoknak tartanak, részben saját embereiből, részben a pécsi káptalan birtokairól toborozták őket. Még többen is jöttek ez alatt a 3 nap alatt, főleg akik közel laktak, így Móré Fülöp, a pécsi püspök és fivére Móré László. 24 vagy 25 ezren voltak, mivel a naszádosok csapatait, amelyek szintén ott voltak, nem vetették harcba ennél a csatánál. Közben a török császár a maga nagyszámú 300 ezer főnyi hatalmas seregével csak 2 mérföldnyire volt tőlünk. Mikor mind együtt voltak, még 3 nap múlott el a csata előtt részben előcsatározásokkal, ami gyakran megesett, és mindig az ellenségnek okozott több kárt, részben tanácskozások közepette, hogy mi módon és hol csapjanak össze az ellenséggel, milyen rendben álljon fel a csatasor, hol legyen a király helye a csatasorban, hová tegyék a lovasokat, a gyalogosokat, az ágyúkat, amikből 80 darabunk volt, és még csak nem is lehetett őket összemérni az ellenségéivel.
Még előtte sokat vitatkoztak a király személyéről. Voltak, akik úgy gondolták, álljon néhány válogatott emberével a csatán kívül. De látható volt, hogy ezt a sereg semmiképpen nem fogja megengedni, mert azt akarják, hogy mint a szokásban volt, vegyen részt a csatában. Tehát azzal a gondolattal is foglalkoztak, hogy a király helyett más valaki öltse fel a királyi fegyverzetet. De nyilvánvalóan nem tehették ezt sem anélkül, hogy a hadsereg szörnyen föl ne háborodjék, és meg ne döbbenjen. Végül elhatározták, hogy mivel a csata elég kétes kimenetelűnek látszik, a király mellett legyenek őrizők, akik, ha valami komolyabb baj történne, illetve a csatasor úgy meginogna, hogy semmi remény nem lenne helyreállítására, a királyt a csatából kiragadva elvezessék. Ezt a feladatot Ráskai Gáspárra, Török Bálintra és Kálnai Jánosra bízták, e három kiváló és a királynak ellentmondás nélkül való igen hű emberére. Erre a célra gyors lovakat állítottak rendelkezésükre, hogy a király a menekülés közben használhassa őket.

De hogy a csatarend felállításának kérdésére visszatérjünk, nem kevesen, s köztük Gvonieszki Lóránd is igen tanácsosnak vélték, ha a csatasorokat szekérrel veszik körül, melyeknek a király bővében volt, és a megerősített kerítés mögül vívnák meg a harcot. Úgy mondották, így az ellenség nem kerítheti be őket olyan könnyen, amitől nagyon is tartani lehetett. Ezt az elhelyezést helyeselték Radics, Bosics és Bakics Pál. Ez utóbbi közülük azt állította, hogy három olyan ütközetben vett már részt, ahol Szolimán is jelen volt. Tehát egyenkénti szavazással ezt a véleményt fogadták el. A gondját Gvonienszkire bízták, és még néhány más emberre, csak hogy későbben, mint kellett volna. Azon nap előestéjén, mikor csatába mentek az ellenséggel. Így hát ez a dolog is elmaradt, mint annyi más. A csata rendje azon a napon, amikor a csata volt, augusztus hónap 29-e, Keresztelő János fővételének a napja, a következőképpen alakult azok rendelkezéséből, akiket föntebb megneveztünk. Amennyire csak lehetett, szélesen álltak fel azzal a céllal, hogy az ellenség ne foghasson körül bennünket. Ezután az egész hadsereget két csapatba osztották. Az első csapatban a hadvezérek nem álltak kijelölt helyen, hanem úgy, ahogy a helyzet követelte. A jobb szárnyon a horvát bán Tahi Jánossal, a bal szárnyat, melyet az erdélyi vajdának szántak, ha jelen tudott volna lenni, Perényi Péter vezette. Ebben az első csapatban sok főúr volt, köztük Pálóczi Antal, Homonnai Ferenc, Perényi Gábor, Szécsi Tamás, Bátori András, Cibak Imre és még többen mások. Az ágyúkat mindjárt az eleje mögé helyezték. A másik csapat, vagyis az a csatasor, melyet az állóharcról nevezünk Statáriának, ahol a király is volt, inkább lovasságból állott, igen csekély számú gyalogsággal kétfelől. Az első és e között a csatasor között talán kőhajításnyi volt a távolság. Ebben a csapatban azelőtt a sor előtt, ahol a király volt, háromszoros sor állt, nagy részt királyi testőrökből és bárókból összeválogatva. Ezeknek a vezére Tarcai Miklós volt, ügyeskezű és a királyhoz páratlan hűséggel ragaszkodó ember. Ugyanitt volt a királynak mindkét udvarnagya, Korlátkői Péter és a lengyel Trepka András. Ott volt más csehekkel és morvákkal Slik István is. Ezek is a király előtt állottak egészen közel hozzá. Ezt a hármas sort követte a király sora, s magában a sor közepében a király, mint egy szelleme, külseje, virtusa révén, mintha csak Isten volna, reményünk, dísze királyoknak, ha engedi sorsa.

A király jobbján volt az esztergomi és a zágrábi püspök, mert az Egrit még Bátaszékről Budára küldték. A zágrábi után következett a pécsi és a szerémi. Két főpap pedig a győri és a váci a bal oldalára helyeztettek. A kancellár után a nyitrai, a boszniai, a fejérvári prépost, utána a titkárok és a kamarások. A király bal oldalán mellette helyet hagytak a Palatinusnak, aki noha beteg lábai miatt alig tudta megülni a lovat, mégis majd az első, majd a második csapatnál sürgött forgott. Tehát a bal oldalon, mint hogy a nádor ispán nem volt a helyén, jó néhány báró volt a király mellett, és még az a két főpap, akit mondottunk. A király mögött volt Cetric, Majlát és Horváth Gáspár, a királyi főistállómester. Majd a főura következtek ugyanígy, akiket ő magának, mint hívebb és szorgosabb embereit egyenként kiválasztott személyes védelmére. Mögöttük a király és a főurak után sorakozott a vértes lovasság tündöklő csoportja, 1000 vagy valamivel több vértes katonával, mivel a többi az első csapatnál volt szétszórva. Ennek a csoportnak a közepén volt a király zászlaja, melyet Drágfi János országbíró tartott, a király után a harmadik világi főméltóság. Ezt az állóhadat mindenünnen könnyű lovasság vette körül, sőt, mint fentebb mondtuk, oldalról még gyalogosok is. Jobb oldalán a püspökök és titkárok mögött voltak azok hárman, akikre, mint említettük, a király testének védelmét bízták. A hely, ahol a hadsereg föl volt állítva, Mohácstól egy mérföldnyire feküdt, a mellette elfolyó Dunától fél mérföldnyire. Mint fentebb már mondottuk, ezen a helyen óriási, széles síkság terül el, sem erdő, sem cserjék, sem víz, sem domb nem bontotta meg. Csak bal felől, közötte és a Duna között volt egy iszapos, mocsaras víz, sűrű sással és nádassal, ahol utóbb sok halandó pusztult el. Velünk szemben hosszan elnyúló domb feküdt, mint valami színpad. Emögött volt a török császár tábora. A domb legalján egy kis falu templommal, neve Földvár. Itt állította fel az ellenség az ágyúkat. Később a küzdelem vége felé saját szemünkkel láttuk, hogy ez a hely tele volt ellenséges katonákkal, jobbára azokkal, akiket janicsároknak neveznek. Ami hely csak volt a falu kunyhói mögött, mind hosszú sorokban tartották elfoglalva. Később vált ismeretessé, hogy a császár is ott volt közöttük. Az ágyúkat úgy helyezték el, mintha valami völgyben lettek volna, és emiatt sokkal kevésbé tudtak ártani a mieinknek, mint a síkságon lehetett volna, és inkább rémületet, mint kárt okoztak. A csatarendet az említett helyen, az említett módon és napon, kevéssel napkelte után felállították. Igen tiszta, derült volt a manap. Ezután a nádor ispán kivezette a királyt arról a számára kijelölt helyről, és mint 3 nappal előbb, most is körülvezette az egész hadsereg előtt, megmutatta mindenki szeme láttára, hogy jelen van, mert volt, aki kételkedett benne. Azt mondotta, hogy készen áll mindent, még a halált is elszenvedni a hazáért, Krisztus szent hitéért, feleségeikért, gyermekeikért. Viselkedjenek hát ők is bátran, férfi módra, ne feledjék, hogy magyarok, és azokat kövessék, akik maguk is gyakran szereztek már diadalmi zászlót ugyanettől az ellenségtől, csak úgy, mint hajdan az őseik, azok a híres ősök, a keresztény közösség ama bátor bajnokai tették. Nincs miért rettegni az ellenség nagy számától, mert nem a katonák sokaságában, hanem a vitézségében rejlik a győzelem. Isten a magasból maga is az ő szent hitéért harcolók mellett lesz, az ő kezükbe van letéve nem csak hazájuknak, melyet az ellenség elfoglalni jött, hanem az egész keresztény közösségnek az üdve.
A nádor és a király ezeket és hasonlókat emlegetett, miközben mindenfelé körül lovagoltak, majd a király visszatért a helyére.

Ezután a nap nagyobb részét az ellenséget várva töltöttük el. De az még mindig azok mögött a dombok mögött tartózkodott. Csak kevesen jöttek elő könnyed összecsapásokra a mieinkkel, a féle háborús előcsatározásképpen. Nem tudtuk vajon azért-e, hogy minket arra a szűkebb helyre csalogasson, vagy azért, hogy másnapra halasztva a csatát, minket éjjel, sátrainkban váratlanul megtámadva tönkre tegyen. Amennyi katonája és ágyúja volt, ezekben igen bővelkedett, nem lett volna nehéz neki ezt megtenni. Lehet, hogy inkább a hosszú várakozással akart kifárasztani. Hogy mindebből mi volt az ellenség szándéka, nem tudtam meg. Annyi bizonyos, hogy majd egész nap feszült várakozásban hagyott bennünket. Így álltunk és vártunk, és a nap már délutánba hajolt, amikor az ellenség hadai abban a völgyben, mely tőlünk jobbra, a dombok alatt terült el, csöndesen megindultak. Csak a Lándzsák hegyei árulták el, és a barát kitalálta, mit jelentsen ez, vagy táborunk szétzúzására, vagy bekerítésére törekszenek. Az első csatasorból a királyhoz sietve megparancsolta Ráskai Gáspárnak és még két másiknak, akikről említettük, hogy a király személyének a védelmére voltak kijelölve, hogy kémleljék ki, miben fáradoznak amazok, és ha lehetséges, térítsék őket le az útról, amelyen elindultak. Ő azonban nem feledkezett el arról, amit előbb bíztak rá, vagyis a király védelméről. És amennyire lehetett, tisztelettudóan visszautasította a megbízást, de végül is, mikor látta, hogy a barát sem enged, és a király sem mond ellent a barát parancsának, nehogy gyávaságra vagy félelemre magyarázzák azt, amit nem nyomósok nélkül cselekedett, megsarkantyúzta a lovát, és oda sietett társaival, meg a vezetése alatt álló lovassággal, ahová küldték. Remélte egyébként, hogy mire a királynak szüksége lenne rá, addigra egykönnyen visszatér, ami nem is látszott kétségesnek, hiszen mikor eltávoztak, még nem volt bizonyos, vajon az ellenség lehetővé teszi-e a harcot azon a napon, mert már körülbelül délután 3 óra volt. A főurak között voltak is olyanok, akik a hosszas várakozást elunva azt tanácsolták, hogy meg kell fújni a takarodó trombita jelét, és visszatérni a táborba. Mikor a barát ezt meghallotta, gyorsan a királyhoz sietett társával együtt. Figyelmeztette, hogy a csatát semmiképpen el ne halasszák. Kisebb a veszély most, mintha másnap az egész haddal kell szembeszállniuk. Semmi kétség, hogy győzni fognak. E szóra a király nyomban megfúvatta a kürtöket, és a harson a zengéssel, doppergéssel együtt kiáltás, vagy jobban mondva ének szállt fel a mieink ajkán, Jézusnak, üdvözítőnknek nevét hívták régi szokás szerint. Ugyanebben a pillanatban megpillantottuk az ellenség beláthatatlan tömegét, amint kivehetően lefelé indult a velünk szemben levő dombról, ahol a török császár is volt. Ekkor végre a király fejére is feltették a sisakot. Abban a pillanatban halálos sápadság ömlött el az arcán, mintha előre érezte volna jövendő végzetét.

A csata jele elhangzott, mire azok, akik az első sorban voltak, bátran nekimentek az ellenségnek. Ágyúink valamennyien eldördültek, de a harc csak kis kárt tett az ellenségben, noha a mieink számához képest elég heves volt, és többen estek el az ellenség közül, mint a mieinkből. Végre a mieink kemény viaskodására az ellenség hátrálni kezdett. Akár mivel a mieink rohama erre kényszerítette, akár azért, hogy bennünket az ágyúk irányába tereljen. Hirtelen oda siet a királyhoz Báthori András azzal, hogy az ellenség menekülőben van. Miénk a győzelem. Törjünk hát előre, és segítsük a mieinket a hátráló ellenség üldözésében. Előre nyomulunk erre mi is, Árkon-Bokron keresztül. S amint ahhoz a helyhez értünk, ahol az imént a harc folyt, sok halottat lehetett ott látni a mieink közül szerte a mezőn heverve, de még többet az ellenség közül, néhányan még éltek is és lélegzettek. A mieink ez alatt viaskodtak az ellenséggel és bátran harcoltak, miközben a királyi csapat is oda sietett, már amennyire a vértes had sietni képes. De a jobb szárny kezdett meghajolni. Sokan eredtek futásnak azon az oldalon. Azt hiszem, az ágyugolyók ejtették őket rémületbe, melyeket az ellenség csak most kezdett harcba vetni. Ez a körülmény, meg az, hogy az ágyugolyók most már a mi fejünk fölött száldostak, akik a király mellett voltunk, valamennyiünkben félelmet keltett. És ettől az időtől fogva a király többé nem volt sorainkban. Lehet, hogy megelőzte azokat a sorokat, akikről említettük, hogy előtte álltak, amit előzőleg azért intéztek így, hogy a király ne legyen kénytelen mindig ugyanazon a helyen maradni. Lehet, hogy azok sodorták el a csatasorból, akikről mondottuk, hogy mögötte álltak, mert mindkettő megtörténhetett. Vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy csapatunk első rendjeit megelőzve egészen előre tört, és ott bátran harcolt az ellenséggel. Én ezt sem megerősíteni, sem nyíltan megcáfolni nem merném. Abban az egyben bizonyos vagyok, hogy attól kezdve hiányzott a mi rendünkből és a számára kijelölt helyről, amikortól fogva az ellenséges ágyuk dörögni, és a jobb szárny menekülni kezdett. Azután majdnem ugyanettől a pillanattól fogva észrevettük, hogy mint a király, ugyanabból a sorból hiányzik az esztergomi érsek is, és még sokan mások a király környezetéből.

Én a király elvesztét sem azokra nem szeretném hárítani, akiket őrizetére rendeltek, sem azokra, akik őt talán rosszkor vitték el a csatából, egyedül bizonyos szerencsétlen végzetre. Mert királyunkat vesztettük el, és nem csak azt szenvedjük el, amit külső ellenségtől kell elszenvednünk, de belviszályoktól, az elhalt király helyébe állítandó új király miatti pártvillongásoktól gyötörtetünk, és bűneinkért még súlyosabb csapásokat is megérdemeltünk volna. Ugyanis mind ezek, mind amazok a legnagyobb hűséggel viseltettek a király iránt, és gondjuk volt a király épségére. Ami pedig azt a hármat illeti, akiket a király személyének a védelmére kijelöltek, azokról tudjuk, hogy az ellenségtől, melynek szétszórására küldettek, csak akkor tudtak visszatérni, mikor már egész hadunk menekülőben volt. Egyikük fogságba is esett, de ugyanott nyomban ki is szabadult. Noha a király serege a mondott dolgok miatt erősen összekavarodott és menekülőre fogta, azért mégis sokáig harcoltak még utána, nem azon a széles síkságon immár, hanem az ágyuk előtt, melyek oly közel voltak hozzánk, hogy az 10 lépésnél nem volt több. Végül azonban nem csak a félelem, de a füst is ellepett mindent, és akadályozta a látást. Ezért hadaink kénytelenek voltak nagy részt a völgybe lemenni, a ma mocsaras víz mellé, de a hátra maradottak szüntelenül bátran harcoltak az ágyuk előtt. Egyébként azok is visszatértek, akik a völgybe húzódtak le, hogy újra kezdjék a harcot. De sem az ágyuk erejét és füstjét nem lehetett már elviselni, meg nagy részt a hadsereg is menekülőben volt már. Tehát ők is futni kényszerültek. Menekültek mindegy szálig, ki merre legközelebb tudott. Főként azon a helyen keresztül, ahonnan kevéssel előtte újjongva, a győzelem reményétől eltelve jöttünk, táborunk helyén által, melyet az ellenség már előzőleg úgy szétdult és fölprédált, hogy csak nyomai maradtak meg, és mindent elborított azok holtteste, akik a táborban visszamaradtak. Az ellenség látta, hogy a mieink menekülnek már. Azonban sokáig veszteg maradtak a táborukban, akármivel cseltől féltek, akármivel a küzdelem kifárasztotta őket, vagy talán mert a leszálló éj sötétjére vártak, és egyáltalán nem üldözték a mieinket. Ez a körülmény, meg az, hogy az éjszaka nem sokára hatalmas záporral köszöntött be, sok halandónak lett a menekvése. A küzdelem pontosan 1,5 óráig tartott. A mocsár is nem egyet nyelt el mély örvényeiben. Sokan azt mondták, hogy a király is ott pusztult el. Azonban később egy meredek part hasadékában lelték meg Mohács fölött félmérföldnyire a Csele nevezetű falu alatt. Ezen a helyen akkor a Duna áradása miatt a szokottnál magasabban állott a víz. Itt fulladt bele a vízbe lovával együtt úgy, ahogy fel volt fegyverkezve. Még mások is vesztek itt el. Valamivel arrébb találták Trepka András és Acél István holttestét. Mondják, hogy a barát az első sorokban esett el bátran küzdve. Fejét a törzséről levágták, és a következő napon az ellenség táborában diadalmenetben vitték körül hosszú lándzsára tűzve. Majd, mint mondják, utóbb a török császár sátra előtt állították föl. Azon a napon, mely a csatát követte, a foglyok közül 1500-at, nagyrészt főnemeseket, körbeállítottak, és lefejeztek a győzelmes sereg szeme láttára. Így áldozott a török császár az ő vérükkel isteneiknek. Keveset hagytak meg a foglyok közül, éppen csak, hogy legyen, akitől a császár és Ibrahim basa kitudhassa, amire szükségük volt.

0: Részlet hangzott el, Brodarics István, igaz leírás a magyaroknak a törökökkel Mohácssal vívott csatájáról című művéből. Felolvasta Schnell Ádám. Hangmérnök Biksa Levente. Zenei szerkesztő Dévény Mária. Rendező E. Román Kata. Szerkesztette Varga Andrea. A rádiós regénytárt hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 22 óra van. Híreket mondunk, a szerkesztő Kelen Ágoston, a bemondó Tóth Zsófia, köszöntjük hallgatóinkat. Darabos Ádám és Jancsó András volt a vendégem, a Café Francesco Szabad Egyetem 5. estjének, adta hírül a Magyar Kurír. Darabos Ádám és Jancsó András a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 5. József Kutatóközpontjának Vallás és Társadalom Kutató Intézetében foglalkozik a keresztény demokrácia történetével. Ezen az alkalmon ezt a területet mutatták be röviden a résztvevőknek, a keresztény demokrácia 13. Leótól napjainkig címmel. A magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményének nevezte Baka András köztársasági elnök hivatala az 500 évvel ezelőtti Mohácsi csatát az évforduló alkalmából szombaton, tudatta az MTI. 500 éve 1526. augusztus 29-én zajlott le a középkori magyar állam bukását hozó Mohácsi csata. A becslések szerint a törökök elleni összecsapásnak legalább 14 000 magyar halottja volt. Regionális idegsebészeti központot avattak Kolozsváron, amely korszerű körülmények között magas színvonalú ellátást nyújt az erdélyi betegek számára, közölte szombaton a beruházást kormánypártként 2021-ben kezdeményező Romániai Magyar Demokrata Szövetség sajtóirodája. Az új idegsebészeti központ 105 ágyjal rendelkezik, ebből 79 az idegsebészeti, 26 pedig az intenzív terápiás ellátást szolgálja, tudatta az MTI. A szombaton átadott kórházat 6 korszerű műtővel szerelték fel. A létesítményben gyermekidegsebészeti részleg is működik, így a gyermekektől a felnőttekig minden korosztály számára biztosítható a megfelelő ellátás. Iparági elemzők szerint évente csak nem 12 milliárd fonttal csökkenti a brit exportot a Brexit, adta hírül az MTI. A Logistics UK elemzése szerint a brit export éves átlagos értéke 11,7 milliárd fonttal marad el attól a szinttől, amelyet az ország uniós tagként elérhetne. West Reading védelmi miniszter a Brexitet katasztrofális hibának nevezte, és úgy fogalmazott, Nagy-Britanniának egy napon vissza kell térnie az Európai Unióba. Texas leállítja a mesterséges intelligenciával felszerelt új generációs közlekedési kamerák működésének finanszírozását, a lakosság részéről felmerült kifogások és személyiségi jogokat érintő aggályok miatt, közölte az amerikai állam kormányzói hivatala. A technológiával felszerelt kamerarendszerek nem csak a rendszámokat dolgozzák fel, hanem az elhaladó járművek márkáját, típusát, évjáratát, színét, azok esetleges sérüléseit, de még a lökhárítóra vagy ablakra kirakott matricákat is feljegyzik. Greg Abbott kormányzó egy pénteki rádió interjúban arról beszélt, hogy az EMI kamerák kivezetéséről hozott döntések lakossági nyomásra történnek. Végül az időjárásról. Többnyire napos idő várható, kevés gomoly felhő mellett. Legfeljebb néhol lehet zápor, 30 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. A Magyar Katolikus Rádió híreit hallották, köszönjük figyelmüket! 22 óra 4 perc. Házi muzsika a Déli Báb utcában. A műsorvezető Juhász Előd.
3: Hölgyeim és uraim, Bögös Herjetta, Bújás János is a magam nevében szeretettel köszöntöm Önöket. Két kiváló zongoristával találkozunk a mai ismétléses házi muzsika műsorban. 2023-ban vendégünk volt Jávori Ferenc, és említettük, hogy más műfajban, január 28-án Szilasi Alex. Először Jávori fegyával találkozunk.

0: Hölgyeim és uraim, ikonikus Kossuth-díjas vendégünk van, Jávori Ferenc, alias Fegya. Utána gondoltam, és azt hiszem, körülbelül 25-30 éve ismerjük egymást, de lehet, hogy több. Te hogy emlékszel?
1: Én úgy emlékszem, hogy akkor találkoztunk először, amikor még a tévében voltál.
0: Így van, így
1: és
0: van.
1: A Liszt Ferenc Kamarazenének volt egy műsora.
0: Amikor együtt a Budapest Klezmerben és van, a Liszt Ferenc Kamarazen, óriási élmény.
1: Ez egy hatalmas kuriózum volt a maga nemébe. Hát, az, hogy egy Liszt Ferenc Kamarazenek a Klezmer zenét fog játszani, ki gondolta volna?
0: De én nagyon örültem neki akkor is, és hát most is. Az első kérdésed az volt, hogy milyen a zongora, mondtam, hogy feljavították. Úgy érezted?
1: Remek a hangszer, és megmondom őszintén, boldogan játszok ezen a hangszeren, hiszen amikor az ember leül muzsikálni, és a hangszer visszaadja azt az igényt, amit a muzsikus akar, akkor már ez fél siker. És éreztem, hogy ez már fél siker, hiszen hatalmasat szól ez a hangszer, és megmondom őszintén, hogy boldogan jövök máskor is.
0: Nagyon jó, hívunk egészen biztos. Mit játszottál kezdetben? Biztos, hogy sokaknak ismerős volt.
1: Hát miután klezmerről van szó, egy nagyon híres dalt játszottam, az egész világon ismerik ezt a dalt, ez a Havana Gila. Ez 1918-ban kutatták fel ezt a dalt, és utána Izraelbe került, és hát azt lehet mondani, hogy a klezmer zenének az egyik legfontosabb hangzó anyaga.
0: Ez a tam-tam-ta-ta-ta-ta-ta. Mutasd egy picit, légy szíves.

0: És azért is örülök, hogy egy kicsit így belemegyünk a klezmer zene tulajdonságainak a bemutatásába, megismertetésébe, mert nagyon sokan szeretjük a klezmer muzsikát. Nekem alkalmam van ezt kifejezni, és nagyon örülök ilyenkor. Mitől lesz egy zene klezmeres?
1: Vissza kell nekem menni Kárpátaljára.
0: Így van, ahonnan jöttél.
1: Ott születtem, és gyakorlatilag ami számomra érdekes volt, és nagyon izgalmas lett, hogy amikor 14-15 éves voltam, és kimentem ungvári konziba jártam, és nyáron barátokkal kimentünk a Fő utcára, emlékszem, a Mir utca, mármint a Béka utca, úgy hívták, és egyszerűen teljesen véletlenül hallottam egy hegedű szólót, és a zene engem nagyon megfogott. Amit játszott a Gyula bácsi, a Galambos Gyula bácsi, aki egy cigány származású fantasztikus virtuóz volt, és az volt a fantasztikus, hogy klasszikus zenét játszott, cigány zenét játszott, és zsidó zenét játszott, ami nekem, én zsidó családban nőttem fel, és amikor voltak az zsidó ünnepek, akkor az édesapám, édesanyám mindig énekelt egy dalt, és pont ilyen jellegű dalt játszott a Gyula
0: bácsi.
1: Na most megmondom őszintén, nem emlékszem pontosan erre a dalra, mert nem készültem, hogy most ezt adod, de ha egy picikét vársz, akkor eszembe... Ja, megvan. A számnak a címe aztán kiderült Shalom Aleichem, ami azt jelenti, hogy béke neked.
0: Shalom Aleichem most is dal, aktuális, igen, nagyon aktuális.
1: Így van, és hát nem véletlen, hogy mondjuk egy ilyen dalt most mondjuk bemutatok. Ezt a dalt általában szokták énekelni és játszani, amikor beköszön a szombat. Az mindig péntek este van, lejön a nap, és akkor ezt a gyönyörű szép számot szokták játszani.

0: És Hegedűn ez a dal gyönyörű.
1: Hallottam szó. Már ezt a dalt egyébként, igen. Ismerősnek tűnt.
0: Igen. Csodálatos. És mondtam, erre támta, arra adtam, ezt szólóba játszott, és mondtam, mi ez? Hát a papád nem mondta neked? A mamád nem mondta neked? Ez egy csodálatos zsidó dal, és általában ezt a dalt az első világháború előtt a klezmerek játszották munkácson. És az én papám volt egy primás, és ezt a dalt átadta nekem.
1: Tehát a klezmer zene, a zsidó zene, igen. És a cigány zene, az tulajdonképpen ötfőzőtött.
0: Ja, abszolút. És vannak benne cigány zenei elemek, zsidó zene, és ettől ez a klezmer zene annyira, azt lehet mondani, gazdag.
1: Azt mondhatjuk, hogy európai fogantatású a klezmer zene?
0: Hát most már azt lehet mondani, mert gyakorlatilag ez a stílus, ez a zenei kincs teljesen feledésbe merült. Pláne a második világháború

0: olyan stílusban játszott, hogy hihetetlen. És miután megérkeztek Amerikába, 20-30-as években, Amerikában nem tudták, mi az a klezmer zene, elkezdték játszani más műfajokat, jazz, ragtime, stb. De a 80-as években az amerikai zsidó fiatalok, zenészek rájöttek arra, hogy ezek a zenészek még mindig élnek. Az a Naftali Brandtwein 91 éves volt, Dev Tarasz 87,
1: és New Yorkban értek, nem? És főképp New Yorkban.
0: És felkeresték őket, és kiderült, hogy élnek, még mindig otthon játszanak, és ami egy fantasztikus kincs volt a kezükbe, amikor átjöttek, akkor lemezre vették már a 20-as években, mielőtt kijöttek Amerikába, és megvolt ez a kincs ott New Yorkban. Ezt elkérték, és egy hatalmas nagy reneszánsz kezdődött.
1: A 80-as években.
0: 80-as években, és az gyakorlatilag Európából bekerült Amerikába, felélet, és utána megint visszajött Európába, mert az amerikai zenekarok egyre több amerikai klezmer zenekar, egy volt az egyik, a másik, a harmadik, eszméletlen nagy sikerük volt szerte a világban, és persze Pestre is jöttek, és amikor az első koncert volt, amikor meghallottam őket, Csepelen játszottak egy kultúrházba, és elmentem oda, és elájultam. Hát ők gyakorlatilag ez már 1990-ben volt, és már gyakorlatilag nekik egy hatalmas nagy előnyük volt, hogy ők már 10 éve játszottak ezt a mifaj.
1: Ez hány tagú zenekar volt?
0: Ez egy héttagú.
1: Hét. És milyen összetételben?
0: Mondom a hangszereket, klarinét, trombita, harmonika, zongora és bőgő. Uh-huh. Hatan voltak, és a harmonikás fantasztikus, milyen szépen énekelt, fantasztikusan. És a minden zenész a jazzből jött. Amikor jazzt játszottak, és amikor ráharaptak a klezmerre, elkezdték játszani a klezmer, és azáltal, hogy kitűnő zenészek voltak, nagyon jó fülük volt, hogy abszolút vissza tudták hozni azt a különleges hangzás, ami a klezmer zenét, hogyha az ember bemegy egy operába, mit hallgat? Klasszikus zenét. Ha hallgat egy hegedű szólót, vagy egy klarinét szólót, vagy egy szimfonizmus, stb. És ez a szóló, ugyanez a hangszer, például a klarinét, ha elkezd játszani klezmer zenét, az nem az a klezmer hangzás. A klezmer hangzásnak van egy speciális szó, ami jidisül van, hütszbe. A hütszbe szó azt jelenti, hogy szemtelen. És amikor a Kohán Pisti 1990-ben, amikor alakult a zenekar, és amikor a Pisti mondta, hát én klasszikus zenét tanultam meg, hát én, és mondom, semmi probléma, hogy hoztam neked felvételeket, hallgass meg, hogy a klarinét hogy szól. És képzeld el, rá egy hétre jött, és ugyanúgy szólt, ahogy a lemezen.
1: Hát mert remek muzsikus.
0: Remek muzsikus, egy fantasztikus fizika. Úgyhogy most le is tudok játszani a Purimból, Purim vagy a Sorsvetés, az volt az első klezmer balett.
1: Te írtad, egyébként a győriek számára, jól emlékszem.
0: Hatalmas nagy, több mint 210 adás játszottunk, bejártuk az egész világot.
1: Akkor ki volt a koreográfus Győrben?
0: Győrben akkor...
1: Már nem a Markó.
0: Hát a Markó már akkor elment, a Kis János volt.
1: Igen.
0: Az igazgató, és meghívott Izraelből egy magyar származású koreográfust. A nevekkel gondban vagyok.
1: Nem probléma.
0: Tényleg ne haragudj.
1: Itt nálunk úgyis a jelenség érdekes. Igen. Mert én arra kértelek, hogy a klezmer zenének a sajátosságaival ismerkedjünk. Tehát a klarinét másfajta használat.
0: Így van. Egy szó van, hütszbe, szemtelen. A hangzás szemtelen. Na most le fogom játszani az egyik ilyen szólót, amit a klarinét játszik. A zongorán ez kicsikét nehéz, de megpróbálom visszahozni azt a hangzást. Ez gyakorlatilag a második résznek az eleje, a úgynevezett szerelmi kettős, amikor a perzsa király, meg a Eszter szerelembe estek, és akkor szólal meg ez a
1: csodálatos. Még ez a darab címét mond létre.
0: Purim vagy a Sorsvetés.

0: Az amerikai zenekart, ami jött, Klezmatics. Ez a hattagú zenekar, amelyik volt, amit játszottam, de most nekem eszembe jött, Klezmatics.
1: Tehát már a név elárulja, igen, hogy mit játszanak tulajdonképpen.
0: Ők játszanak klezmer zenét, de is mondom, ők előnyben voltak a tekintetben, hogy élőben látták még azokat a fantasztikus zenészeket, amelyek a 20-as években elmentek Amerikába, és azokat a felvételeket, azt a kincset meghallgatták, és elkezdték játszani a zsidó zenét.
1: Egyébként azt hiszem, hogy be lehetne mutatni, hogy mitől klezmer egy zene? Ezektől a félhangoktól, ezektől a fájdalmas leborulásoktól, a ritmustól. Picit te sokkal jobban tudod.
0: Meg a vibrátó hatalmas nagy, mert egész más, mint a klasszikus vibrátó a hegedűnél. Vagy mondom, a klarinétnek a hangzása teljesen egyedi. Teljesen egyedi, abszolút nem hasonlít, se az ember hallgat egy klarinét klasszikus művet, abszolút idegen.
1: Tudod, hogy mi az érdekes? Hogy jól ismered a Rhapsody in Blue-t.
0: Há, persze.
1: És ahogy a Gershwin azt a klarinét, igen, felfele csúszást, na az már lehetne akár a klezmerben.
0: És abszolút igaz van. Nem tudom, honnan van neked ez a ráérzésed, de a Pisti, amikor bejátszik, amikor, igen, és és gyakorlatilag, hogyha más dalt játszik a Pisti, akkor mindig megszólalnak a Pistikém, hát a Gershwint kell játszani, mert ezzel szoktál, jaj, elfelejtettem.
1: Nézd, Gershwin is Ukrajnából származó, Rovno környékéről származó zsidó család, akik menekültek, átjöttek Amerikába, és hát ő azt hiszem sokkal nagyobb zseni volt, mint amilyennek aztán ugye elkönyvelték, hogy jazz, szimfonikus, jazz, hát annyi minden van a Gershwin palettáján, amiből aztán később ez lett, az lett, amaz lett.
0: Persze, én nem beszél arra, hogy a közönség elfogadta ezt a stílus.
1: Hát
0: mert a jazz az abszolút dominált, meg stb. De klasszikus módon a jazz pont a Gershwinnek sikerült ezt a szimbólumot.
1: A nagy közönséghez is.
0: Így van.
1: Játszol egyébként Gershwint valamit?
0: Hát valamikor játszottam Kottával.
1: És így mire emlékszem, mondjuk egy dalra?
0: Hát persze,

0: Másképpen, ha már előbb beszélünk, én is egy picit jazzbe elmentem, volt egy számunk, aminek az volt a címe, Jiddische Blues.
1: Na, tessék parancsolni, igen? Örömmel hallgatunk. Tessék.

0: Hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket, velem szemben pedig Szilasi Alex Lisztias zongoraművész, aki évekkel ezelőtt már volt vendégünk, azóta nagyon sok minden történt, és örülök és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mit hallottunk? Azon felül Chopin.
1: Igen, Chopin Ázur mazurkája az Opus 53-as sorozatból a numero 2-est játszottam különböző variációkban. Ugye ez egy örök kérdés mindazoknak, akik egy kicsit belemerülnek ebbe a Chopin-i életműbe, illetve ebbe az egész korszakba, amit Chopin képvisel, hogy vajon a leírott hangokat mennyire kell komolyan venni, illetve mik azok, amiket egész egyszerűen azért nem írt bele a szerző, mert mindenki tudta, hogy mit kell azzal csinálni. Ugye ez mind a mai napig egy vita tárgya a zenetörténészek és az előadók közös vitaasztalán, hogy mi az, amit megengedhet magának egy előadóművész, és mi az, amikor hivatkozni kell a kor elvárásaira, és azt kell tudni követni.
0: Mutassuk be! Te egy bizonyos részét lehet így, lehet úgy, akkor a hallgatók jobban érzékelik.
1: Igen, ugye mazurkáról van szó, és ebben az esetben, ahogy mi magyarok is ugye a magyar táncokat azért egyfajta hát elvárás szerint és ritmizálás szerint játsszuk, ugye... Egyébként Bachnak is van egy ilyen hajdútánca.
0: Ugye én hosszú ideig azt hittem, hogy ez nem Bach. Annyira igen. Magyaros, annyira igen, olyan, van. Mint egy kódexből átemelte volna.
1: Tehát ennek van egy jellegzetes lejtése, ugyanúgy, ahogy a német Almand, ugye a német tánc... Francia suite Bachtól, de Almanddal kezdi, és annak van egy lejtése, van egy jellegzetes tánclépése, amit ugye belekomponálnak. Most a mazurka esetében, és hát itt érek vissza a 19. századra, ugye a nemzetállamok vagy létrejöttének elő szobájában vagyunk itt a 30-as, 40-es években, amikor mindenki keresi a saját identitását és entitását.
0: Ugye, nem csak zenében.
1: Nem csak zenében, gyakorlatilag igen, a teljes művészeti éra, nyilvánvalóan a társadalom saját berendezkedésében is egyfajta ugye, új szemlélet kezd kialakulni, és hát ez, ha itt maradunk a zeneszerzőknél, akkor egyfajta nagyon komoly elvárás volt, hogy tessék közvetíteni mindazt, amit szívesen szeretnénk hallani.
0: Tessék letenni a garast.
1: Így van, egész
0: pontosan. Ha lengyel vagy, akkor... Tessék, a magyar vagy.
1: Igen, hogy azonnal felismerhető legyen, hogy Chopin lengyel, Liszt magyar, és itt
0: Grieg.
1: Igen, Grieg, így van. És hát aztán ugye később jönnek a spanyolok, meg majd ugye a franciák. Tehát ezzel szembesülve, magyaroknak nagyon komolyan föl van adva a lecke, hogy vajon hogyan lehet egy Chopin mazurkát megszólaltatni, mert nem egy egyszerű hármas lejtésről
0: mert van szó. Mert van a tam-ta-tam-tam-tam-ta-tam.
1: Igen. De ott ugye, ahogy éneklet, az ő... Tehát ugye ennek az ütem egyre van a hangsúlya, és nem... Van, amikor a háromra kell ugye a hangsúlyt adni.
0: Tehát és... egy-két-há.
1: Így van.
0: Most vagy... mutasd be, így van, kedves, első hangsúlyosan, második és harmadik hangsúlyosan.
1: Tehát ha ez első hangsúlyos, akkor...
0: Ez úgy ismerős a fülünknek, mert ugye igen, magyaros igen. Is egy kicsit.
1: Ez, igen, csak hogy ez nem mazurka, ez inkább egy Lendler.
0: Így van.
1: Most ennek, ha már a második kapja a hangsúlyt,
0: így mire hasonlít?
1: Ez ide? Már inkább keringő egyébként, tehát ennek a lejtése, hogyha ugye a... Ugye a másodikon van a hangsúly, és a harmadik meg úgy szépen bekúszik ennek a bécsi keringőnek a lejtése. Na, de hát a mazurka az a harmadik negyedre teszi a hangsúlyt.
0: De nem mindig.
1: És nem mindig, attól függ, hogy ugye egyrészt harmoniailag hogyan kapcsolódik a két ütem egymáshoz, illetve alapvetően azért azt illik, vagy azt szokták mondani, hogy két ütemben megtartjuk ezt a harmadik lejtés, hangsúlyozást, a harmadik, negyedik ütemben már nem.
2: Tehát ott akkor, már szabadon
1: ott van. Ott már szabadon lehet. Van, igen, igen.
2: Egyébként eszembe jut, hogy egyszer Bernsteinnel beszélgettem, amikor ő Bécsben vezényelte a rúzsalvagot, és ott van ugye a nagy keringő, és elmesélte a mester, hogy próbálnak.
1: Bocsánat.
2: És egyszer csak hozzájön az egyik muzsikus, hogy kedves mester, nálunk úgy játsszák a keringőt, hogy majd utána oda jön a másik, akit teljes ellenkezőképpen mondta, hogy hát első hangsúly, második hangsúly, igen, harmadik igen, hangsúly igen, ott is. Igen. És a végén Bernstein megdühödött, és azt mondta, hogy uraim, ezt nem szeretném hallani, tessék úgy játszani, hogy vezénylek. És akkor megszólalt a nagy keringű.
1: Igen, egyébként kiválóan meg kell mondjam, hogy az újévi koncert alkalmával azért kiderült, hogy Bernstein tökéletesen tisztában van a bécsi keringőnek a lejtésével, tehát őt azért különösebben nem kellett
2: figyelmeztetni. Az egy külön történet egyébként, hogy a bécsiek hogy fogadták, hogy ellenezték, és hogy befogadták Bernsteint.
1: Igen.
2: Gondolok itt a Karajan.
1: Így van, a Karajan Bernstein
2: együttállásra.
1: Igen, igen, igen. Hát ott tulajdonképpen nagyon, hát egyesélyes volt az együttműködés a bécsi filharmonikusok és Bernstein között gyakorlatilag a Karajan javára, tehát az annyira úgy volt előkészítve, hogy Bernsteinnek esélye, így van, esélyesen volt. Aztán valahogy mégiscsak rájöttek, hogy ez ebben teljesen felesleges ebben
2: háborúban. Állítólag találkoztak is, én ezt nem tudom pontosan, még annak idején az Ungvári Tamás mesélte, igen, hogy akkor ő ez ott volt, vagy hallotta első kézből. Minden esetre az nagyon érdekes, hogy két ilyen kolosszális nagy karmester, akiknek nem ugyanaz volt a felfogása sok mindenről, egymástól akarva akaratlanul átvett dolgokat. Én voltam egy salzburgi tavaszi fesztiválon, az Karajannak volt mindig a nagy diadalmenete, ahol még Karajan azt is elleste, idézélve mondom, Bernsteintől, hogy lehet a zenét úgymond magyarázni. És voltam egy ilyen matinén, ahol ő Richard Straussnak a Halál és megdicsérülés művét kvázi bemutatta magyarázva. Jól!
1: Igen,
2: hát természetesen.
1: Igen. Hát ez egy két tényleg zseniális karmesterről, művészről
2: hozzá beszélgetünk. Hozzád melyik áll közelebb?
1: Meg kell, hogy mondjam, hogy rajongással figyeltem Bernsteint, főleg a budapesti koncertje után. Én ott voltam az összes próbáján, és mind a két
2: próbákon is?
1: A próbákon is ott voltam.
2: Hát az is élmény, igen, ahogy ő...
1: Tehát én ott gyakorlatilag beköltöztem az Erkel Színházba két napon keresztül, és mondom, a koncert után pedig a sajtótájékoztató és a következő napra való felkészülés, és ott voltam, ott sertepelt értem, mint konzervatóriumi zongorista hallgató.
2: Akkor két dolog, igen, amit érdemes előhívni a Bernstein Budapest koncertről, mert volt egy korábbi is, a 40-es években,
1: igen,
2: azt
1: így
2: tudod.
1: Van, így van.
2: De a későbbiről beszélgettünk. Az egyik az, hogy műsoron volt többek között Bartók zenéje. És a Bartók zenében van egy fuga.
1: Igen.
2: És annak ellenére, hogy Bartók nagyon pontos metronom jelzéseket írt.
1: Igen, így van, igen.
2: Igen, nagyon pontos metronom jelzéseket írt.
1: Igen.
2: Bernstein elmondta, hogy ő szándékosan eltér a metronom jelzéstől, és így ránéztem, mert ugye Bartók halálpontosan mindenki.
1: Igen.
2: A Kocsi Zoli is elájult, amikor ezt elmeséltem neki. Igen. Majd. És mondja a Bernstein, hogy azért, mert sokkal plasztikusabban érvényesül a különböző szólamok belépése és együtthangzása. A Zoli meg először, hogy hát akkor Bartók miért írt oda a metronom jelzéseket?
1: Igen.
2: És akkor megbékélt egy kicsit, mondta, hogy hát igen, tulajdonképpen jobban érvényesül lassabban az építkezés, együtthangzás, mi egymás.
1: Igen, és itt van egy, ezt külön örülök, hogy fölhoztad, egyébként annak idején a Bajor Rádió szimfonikus.
2: Úgy van, velük volt itt.
1: És az egykori koncertmestere a rádiózenekarnak, néhai nagybátyámnak legjobb barátja volt.
2: Nevezzük nevén.
1: Igen. Így aztán az a, egy pillanat csak befejezem, nehogy aztán elkalandozzak, és ő is rögtön említette, hogy már a próbák során a magyarok a zenekarban szóltak, hogy ez a metronom jelzés, ez nem lesz jó. És ők is ugyanígy megbékéltek, mert valójában az előadói gyakorlat fölülírta ezt a...
2: Hát egy zseniáltal.
1: Igen, így van.
2: Ha én állok oda és elkezdem dirigálni, akkor fellázad a zenekar.
1: Teljes mértékben védhető volt a Bernstein-féle elképzelés, és hát ezt nagyon sokszor előadóként bizony én is azt tapasztalom, hogy egy Beethoven szonáta metronom jelzése az sokszor átgondolásra ítéltetett, mert például a Hammerklavier szonátája, ugye, amiben 132-t ír, ami és így tovább. Hát ez,
2: nem tudom követni.
1: Ezt egész egyszerűen követhetetlen. Igen. Ebben a formában. Nyilvánvalóan el lehet játszani így, el lehet. Én magam is próbálkoztam. De valahogy, hogyha meghallgatom a Schnabel, vagy a kor, vagy ugye az aranykor nagy felvételeit, de...
2: Kempf, Schnabel.
1: Igen, aztán hát elmehetünk egészen Brendelig talán.
2: Én nagyon kedvelem Brendel.
1: Igen, felvételi. Én is nagyon.
2: Beethovennél is, Schubertnél is.
1: Így van, hát nekem felejthetetlen zongoraóráim voltak Brendellel, igen, tehát én...
2: Igen?
1: Igen, én
2: na, erről mesélj egy kicsit.
1: Hát ez egy érdekes történet, mert a konzervatóriumban Krause Anna Mária ugye növendéke voltam, és Marika néni az első pillanattól kezdve nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a hangszert, mint munkaeszközt teljes mértékben uraljam, nem csak technikailag, hanem abból a megközelítésből is, hogy világos legyen számomra, hogy ez a hangszer hogy működik. Uh-huh. Éppen ezért ugye a metodikai kérdéseket mindig hangszer történeti, hát ilyen információkkal támasztotta alá, és hát ettől bennem is azért kialakult, volt is rá hajlamom, azért nem tagadom, hogy talán az egy korábbi beszélgetésünkkor mondtam, hogy én már gyerekkoromban szétszettem a hangverseny zongorát, de össze is raktam utána.
2: Igen.
1: Tehát engem rettenetesen érdekelt a mechanizmus, hogy az agy által adott információ végül is hogy jut el a kalapács fejen keresztül a húrhoz, és aztán utána pedig a hallgatóhoz. Mert,
2: tehát agytól kiindulva, ha úgy tetszik, technikán át, a lélekig.
1: A lélekig, illetve a hallgatónak az agyáig ugyanígy, tehát gyakorlatilag a két és hát ilyen értelemben spirituális ugye, kommunikáció, ez ennek az összes fázisára kíváncsi voltam. Most Marika néni ezt teljes mértékben támogatta, és igyekezett a csembalóktól kezdve fortepiánókon át mindig vitt és játszatott engem, és már másodéves voltam, amikor egy Bartók estet kellett, hogy adjunk a Bécsi Magyar Intézetnek, a konzervatóriumi növendékeknél, és arra nyilvánvalóan fel is készültünk, és aztán utána pedig maradt két napunk, és Marika néni mondta, hogy hát akkor mi lenne, ha beülnénk Badura Skoda óráira. Be is ültünk, ugye jóba is voltak, tanítványa is volt ugye Marika néni Badura Skodának, és egyszer csak a mester azt mondta, hogy üljek le és játsszak. Ott is
2: mit játszottál neki?
1: Mozart F-dur szonáta.
2: Ez amilyen könnyűnek tűnik, olyan nehéz.
1: Így van, ez egy roppant nehéz szonáta. Még Mozart apja is fölhívta a figyelmét. Kedves fiam, vagy valahogy így szólik, hogy túl sok téma van ebben a szonátában.
2: Sőt, amikor van a szonátaformának az úgynevezett visszatérése, akkor nem ugyanazt is védhívnak, hanem még egy újabb.
1: Igen, erről még Barta Dénes írt egy nagyszerű elemzést annak idején, sokáig használtam. És Badura Skodának nagyon tetszett, meg kell mondjam, hogy az ő felvételét, ha vettem alapul annak idején, ugye 14 évesen, aztán Chopin bémol szkercója. És itt innentől kezdve vált izgalmassá, mert az a fajta időbeli kezelés, ami Mozartnál elvárható, az már nem feltétlenül működik ugye egy 100 évvel későbbi műben. Tehát onnantól kezdve fölhívta a figyelmet néhány frazeállásra és ilyen jellegű problémára.
2: Ő is bemutatta.
1: Ő is rögtön mutatta, igen, hogy ennek... Hogy ezt be kell fejezni, ezt a melódiát. Akkor szólt, hogy van itt egy belső szólam.
2: De úgy énekeltetni, hogy ezeket többi is ott legyen.
1: Így van.
2: Kövessem.
1: És akkor őtőle hallottam először, hogy azért a leírt hangok többsége az egy iránymutatás, amit az előadónak maximálisan tiszteletben kell tartania, de nem mindig írja le a zeneszerző, hogy valójában mit is akar, azt ki kell valahogy hámozni az előadó gyakorlat és egyéb...
2: Valaki, már nem emlékszem ki, klasszikus zongoraművész írta, hogy nem is lehet mindent leírni.
1: Igen.
2: Szóval bármennyire pontosan rajzolod, írod, jelzed, metronomtól kezdve, nem lehet.
1: Debussyt játszottam még, ha jól emlékszem, talán...
2: De nem ilyen tempóban, nem ebben a tempóban.
1: De ebben a tempóban játszottam.
2: Ebben a tempóban?
1: Igen, mert...
2: Ugye mert lehet így, úgy.
1: Igen, ennek én a gyorsabb változatot kedvelem.
2: Ami közelebb áll.
1: Igen, és aztán szóba került a Schubert, ugye B-dur szonáta, mert én akkor már azt játszottam.
2: Mutasd bele egy kicsit emlékeztetőleg.
1: Ez ugye az utolsó Schubert szonáta.

0: És itt van ez a trilla.
1: Ja, ebben a tempóban játszottad, vagy csak most illusztrálásképpen?
0: Most illusztrálásképpen érdekes, hogy én nem tudom, hogy idővel az emberben valahogy megváltoznak a tempók. Én ezt gyerekként, tehát 15 évesen tanultam meg. Én annak idején sokkal lassabban játszottam.
1: 14
0: évesen? 14 évesen.
1: Hát a kitöltöd... Még ennél is lehet lassabban, azt hiszem, Szokolov vagy ki,
0: Szokolov talán,
1: olyan
0: igen,
1: mennyei lassúsággal, igen. Hogy de megáll a levegő.
0: Így van. Én akkor Richternek a felvételét kedveltem nagyon, és hát ő nem. Is egy egészen extrém lassú tempót vesz. De aztán, amikor végül is rögzítettem hanglemezre a Beethoven szonátát, akkor egy picit átgondolva, ugye a Winterreise, Die Schöne Müllerin, és az utolsó három szonátának a tematikus építkezését figyelembe véve, úgy gondoltam, hogy ez inkább egy vándormotívum, ami már nem feltétlenül akar elvándorolni, hiszen ugye állandóan visszatér az
1: kicsit
0: alaphanghoz.
1: Kicsit nosztalgiával.
0: Igen, igen. Tehát, de ennek egyfajta tempóbeli kötöttsége van, és ezért egy picit engedtem abból a korábbi elképzelésből.
1: És a második tételt?
0: Azt viszont ugyanabban a tempóban játszom, mint az első. Tehát, hogyha ugye, ha ezt veszük tempónak, és akkor viszont, akkor a lassú tétel. Akkor ugyanabban a...

0: és így tovább. De ha a harmadik tételt veszem, akkor ugyanebben a tempóban... Ugyanebben
1: hát
0: a tempóban...
1: Erre nem gondoltam, hogy tulajdonképpen monoritmikus.
0: És az utolsó tétel, hogyha ugyanebben a tempóban maradunk, akkor, akkor így...
1: És lehet,
0: és akkor viszont,
1: ha meggyőző,
0: igen,
1: akkor
0: igen,
1: lehet.
0: Igen, igen, igen. Tehát ennek, és na hát erre már viszont, erre a fajta tempóépítkezésre Alfred Brendel hívta fel a figyelmemet, akinek elvittem a B-dur, a három
1: tehát
0: utolsó.
1: Tehát Skodáról beszélünk.
0: Már Brendelnél
1: vagyunk. Már Brendelnél.
0: Mert Bécsben Skoda, de aztán ugye én elmentem.
1: Na, akkor a Brendelt egy picit részletez, mert tényleg nagyon érdekel, mert nagyon szeretem a felvételeit.
0: Igen, amikor Badura Skoda elkezdett Schubertről beszélni, akkor éreztem rajtam, hogy én ott egy picit egy lépést hátralépek. Uh-huh. De valahol, és hát ugye pimasz kamaszként, mert tényleg 15 éves voltam ekkor.
1: De hát egy jó mester megérzi.
0: Igen, és rá is érzett arra, hogy itt ennél a pontnál ő most akkor nem akar engem befolyásolni, mert elkezdtem Alfred Brendelre hivatkozni.
1: Uh-huh. És szóban.
0: Szóban, igen, igen, hogy igen. A felvételein, illetve azokban a publikációkban, ami ugye annak idején írta, vagy a Tűnődés a zenéről című ugye, könyvében, a Schubert, Dietrich Fischer-Dieskau és ezeknek a összefüggésében nekem is volt egy elég világos és konkrét elképzelésem.
1: És felhoztad kvázi ellenpéldának?
0: Igen, hogy akkor
1: szerettem volna
0: vitatkozni vele, úgymond. Uh-huh. Nem abból az elgondolásból, hogy hát ugye
1: igen.
0: Ide nekem az oroszlán, hanem kíváncsi voltam, hogy az ő elképzelése az vagy az ő aspektusából nézve. Nagyon érdekesen, ugyanis azt mondta, hogy Alfred Brendel kiváló, mondta, hogy a legnagyobb tisztelettel tud róla beszélni, de egyetlen egy hátránya volt Badura Skodával szemben, hogy Badura Skoda viszont játszott fortepiánon. Uh-huh. És ő bizonyos értelemben azt a fajta historikus előadásmódot már ugye ő a 40-es, 50-es években már elég markánsan képviselte Brendellel szemben. És én védtem meg, akkor ugye még nem is találkoztam Brendellel, én védtem meg Brendellt, hogy a Tűnődés a zenét című könyvében külön említi, hogy milyen sokkoló volt számára Beethovennek ugye a Broadwoodján játszani, és hogy el se tudja képzelni, hogy ez akkor, ez hogyan valósulhatott meg. Aztán később kifejti, hogy bizonyos értelemben várható és determinálható, hogy az előadói gyakorlatot bizony felül kell majd írni ezeknek a hangszereknek az ismeretében, már a korabeli hangszereknek az ismeretében, mert tempójelzések, frazeállások egészen másképp valósulnak meg egy 1790 vagy 1800 elejei hammerklavíron, mint a Brendel által
1: egyedüléket
0: használt Steinway zongora.
1: Igen, igen.
0: És hát, hogy hát ez...
1: Nem tudom, hogy ezt elfogadnám-e ezt az állítást, bár minden tiszteletem az övé. Mert egy forte pianón nyilván egy appassionata szonáta másképp szólal meg, mint akár egy Bösendorferen, vagy bármilyen mai hangszeren.
0: Igen, én is ezt az álláspontot képviselem, hogy, és akkor itt még egy korábbi mesterem, Malcolm Bilson, akinek rengeteg Chopint játszottam, még tanulókoromban, és az egyik mesterkúzusán Bach Gédő Francia Suite, amit az előbb is mutatott.
1: Ezt egyébként vidáman el tudom képzelni fortepianón vagy csembalón, tehát pedál nélkül is.
0: Nem biztos, hogy feltűnt neked, de inegálban, tehát egyenetlenül játszottam most.
1: Nem éreztem.
0: Igen, tehát van egy belső ritmusa, ami az inegált, ugye mutatom, semmit nem szabad. Egyszerű. Akkor megmutatom, milyen az, amikor teljesen egyenletesen
1: igen.
0: Szóljon.
1: Igen, sokan így játszák.
0: Igen, most, hogyha egy picit elkezdem csembalista módon...

0: a Crossovers muzsikát.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 23 óra van. Következik a Vidékjáró magazin.
3: A Vidékjáró készítőinek a nevében is tisztelettel köszöntöm hallgatóinkat, Gulyás Lóránt vagyok. Mai magazinunkban egy össznépi gólyatáborról és egy nagyívű községi energetikai programról tudósítunk önöknek. Adásunkat pedig egy augusztus 20-ai körképpel kezdjük. Nemzeti ünnepünk délelőttjén a Somogyi vármegyeszékhelyen zászlófelvonással kezdődött a nap. Aztán a Kossuth téren a Dériné Vándor Színtársulat, a Somogy Tánc Együttes és a Somogy Zenekar lépett színpadra, majd a polgármester Szita Károly mondott beszédet.
4: Szent István 1000 évvel ezelőtt nem egyszerűen koronát adott ennek az országnak. Nem pusztán új törvényeket alkotott, nem csupán vármegyéket szervezett, hanem felismerte az időt. Azt, hogy a honfoglaláskori világ elfogyott. A kalandozások véget értek. Felismerte, ha nem építünk államot, eltűnünk. Ez volt az igazi döntés. És felépített egy olyan államot, amelynek egyetlen célja volt, hogy a magyar népnek legyen jövője. A történelem akkoriban könyörtelen volt. A gyenge népek eltűntek. A szervezetlen országokat elsodorták. Aki nem tudta megvédeni önmagát, annak sorsáról mások döntöttek. István ezt pontosan felismerte. Ezért épített erős államot. De nem azért, hogy uralkodjon az embereken, hanem azért, hogy megvédje őket. Megvédje az országot, megvédje a törvényt, megvédje a békét, és megvédje azt az otthont, amelyet ma Magyarországnak nevezünk.
3: A polgármesteri köszöntő után Varga László megyéspüspök áldotta meg az új kenyeret, aztán a délelőtti programok szentmisével értek véget.
5: Könyörögjünk, Istenünk, gondviselő atyánk, naponta kértük tőled a mindennapi kenyeret, az új kenyeret. Fogadd, Urunk, ezért a kenyérért köszönetünket, és áld meg az asztalunkra kerülő kenyeret mennyei áldásoddal, hogy hálás lélekkel fogyasztva, érte neked és embertársainknak hálát adva, testünk, lelkünk gyarapodását szolgálja. A mi Urunk Jézus Krisztus által, aki nekünk mindennapi kenyerünk, örök életünk és üdvösségünk, és aki veled él és uralkodik, mindörökkön örökké. Amen.
3: A programok délután a Városligetben folytatódtak. Ott kézműves foglalkozások, népi játékok és színpadi programok várták a családokat. A főszervező, Szalai Lilla nem sokkal 5 óra után így nyilatkozott.
6: Nagyon változatos programmal készültünk ma is, mint mindig a nemzeti ünnepeken itt augusztus 20-án. Most, hogyha behallatszik, akkor jól hallhatják hallgatók, hogy Kovácsovics Fruzsina gyerekkoncertje zajlik éppen. Délután 3 óra óta vagyunk itt, mindenféle elérhető játékok, a hőszeretett légvárak, de népi ügyességi játékok, elektromos kisautók is vannak. Volt már egy középkori bemutatónk 4 órakor, és nem sokára érkeznek hozzánk a Kaposvárhelyi Őrség zenekar tagjai egy ebbsóval, aztán lesz Solymáz bemutató, Somogy zenekar közreműködésével táncház, 8 órától pedig a Magyar Banda zenél nekünk, és 9 órakor tűzi játékkal zárjuk a mai napot.
3: A Magyar Banda egyik alapítója, a junior prímadíjas előadó művész Szerényi Béla elmondta, egyre több fellépésre, fesztiválra hívják a zenekart.
7: Maga a zenekar az körülbelül ilyen 5 évvel ezelőtt alakult, a 12 betyár címmel hoztuk ki az első lemezünket, és hát ez gyakorlatilag így a Covid utáni időszak volt, de olyan nagyon így a koncertezésbe így 2 éve robbantunk be a fesztivál életbe, és hát azóta hál' Istennek nagyon, nagyon húzósak ezek a szezonok, úgyhogy idén is nagyon sok helyre jutunk el, de hát így élvezzük, mert jók a közönségek. Nem jártunk még Kaposváron, úgyhogy ez most kifejezetten örülünk ennek, sőt, talán itt a környéken is ahhoz képest viszonylag keveset, de talán idén egyre többet jártunk errefelé is, de Kaposváron még soha, úgyhogy hát reméljük, hogy még sokat jövünk erre.
3: A Somogyi Vármegye székhely egy másik pontján pedig a kutyákat és gazdáikat várták egy tartalmas napra. Ennek a rendezvénynek a célja a közösségépítés mellett az volt, hogy a négylábú kedvencek lefáradjanak a tűzi játék előtt, és lehetőleg átaludják a számukra kritikus látványosságot.
8: Balázsi Bori vagyok, a Kapocskutya iskolának az alapítója, oktatója. Ez a második kapocsfesztünk, hogy az első tavaly volt, eredetileg azért kezdtem el ezt, mert hogy ma tűzi játék van, és hogy elfárasztjuk a kutyusokat, mert ugye sokan nagyon félnek tőle. Ez volt az eredeti funkciója, és ez azzal nőtte ki magát, hogy minden negyed évben van egy kutyás rendezvényünk, ugye ez a nyári a legnagyobb, nagyon sok tombola felajánlással, trükkversennyel, akadályversennyel, pullerversennyel, engedelmes foglalkozással és közös játékkal futtatásra. Nagyon népszerű, amúgy egyre népszerűbb folyamatosan. Például most is jöttek Veszprém megyéből, Budapestről, úgyhogy más városokból, megyékből is érkeznek hozzánk. Alapvetően nyilván jól szocializált kutyusok érkeznek mindig amúgy hozzánk, szóval ez nagyon nagy könnyebbség, de emellett nagyon szeretik a gazdik, és inkább ennek egy ilyen közösségépítő jellege van a kutyázás mellett.
3: A kutyás programon a 2 éves Füge is részt vett gazdáival.
9: Bakainé Tar Viktória vagyok. Most már azért elmondható, hogy eléggé fél tőle, ugye mi nem a városba lakunk, úgyhogy felénk annyira a 20-ain nem szokott elhaladszadni. Ettől függetlenül igyekszünk lefárasztani ezen a napon, minél többet játszunk, esetleg a kutyatársaság nagyon jót szokott neki tenni, mert tényleg mire hazamegyünk, már a kocsi úton hazafele szokott aludni, úgyhogy mindenképp jót tesz ez a program szerintem.
3: Mindeközben Kaposszerdahelyen petánk versenyt rendeztek augusztus 20-án. A francia eredetű golyós játék immáron 25. esztendeje része a Zselici település ünnepi programjainak, mondja a Kaposszerdahelyért Egyesület elnöke Mester József.
10: Ez egy francia népi játék, ami már az elmúlt évtizedekben úgy fejlődött, hogy világbajnokságok vannak petangból. Na most itt is Kaposszerdahelyen nagyon sokan jártak ide az elmúlt években, Pécsről, Komlóról, Veszprémből nagyon sokan jöttek, Zalából, és akkor itt játszottunk a pályán. És csináljuk, mert szeretjük. Tehát lehetséges az, hogy koncentrálásra kell figyelni, és úgy kell tehát dobni. Na most mi műkedvelők vagyunk, úgy játszunk, hogy tehát 2 fős csapatokkal, és akkor kb. 13-szor dobunk, és akkor lejár, és akkor tehát nézzük, mert van pirónk, ő írja be, hogy ki nyert. És akkor mit tudom én, a 13. után összegezzük. Tehát itt, ami nagyon fontos és nagyon egyszerű játék, hogy van egy fagolyó, azt megbeszélés alapján tehát el kell dobni, és akkor utána vasgolyókkal arra kell ütni a fagolyót, vagy ha az ellenfélnek a vasgolyója van a fagolyó mellett, akkor ki kell ütni az ellenfelet. Tehát erről szól az egész játék.
3: A település lakói közül többen már az első petánk játékokba is örömmel kapcsolódtak be.
11: Pap Józsefné vagyok, és a petang az nekünk úgy jött, hogy egy lakótársunk megmutatta nekünk ezt a játékot. Voltak itt francia versenyzők is, akikkel játszottunk együtt, és nagyon megszerettük, és azóta minden évben csináljuk ezt a petangot. És ugye mi voltunk a nagy versenyzőkkel és Balatonakaratján, hát most jó, mi tanulni mentünk, de végül is ugye sok mindent tőlük megtanultunk. És most, hogy a nappali ellátásba klubtagok vagyunk. Most hoztam 2 csapatot, akik szintén a nappali ellátásban vannak. Múlt héten is egyet játszottunk egy délelőtt, meg most a héten is. Úgyhogy őket is megfertőztem a petánggal. Hála Istennek!
3: 250 millió forintnyi top pluszos támogatásból korszerűsítették Taszár önkormányzati épületeit. A pályázatnak köszönhetően az iskola, a hivatal, az óvoda, a bölcsöde és az orvosi rendelő fenntartása is ma már jóval olcsóbb, mint korábban, mondtál az átadón a település polgármestere Varjas András.
12: 7 évvel ezelőtt, amikor leültünk és felállítottunk egy gazdasági programot, fölállítottunk egy tervet, egy településfejlesztési koncepciót, akkor többek között az volt az elsőleges célunk, hogy lehetőleg az épületek energetikai felhasználását csökkentsük. Az energiahordozók által ránk szabott költségek hatalmas terhet róttak ránk, és az volt az elsődleges célunk, hogy ezeket a költségeket tudjuk csökkenteni. Úgy gondolom, hogy azért is mondhatom, hogy ez még csak egy közbenső mérföldköve ennek az egész folyamatnak, mert azért még maradtak épületek, amit még energetikailag rendbe kell tennünk, de nagyon nagy büszkeséggel tölt el engem az, hogy nyugodt szívvel mondhatom, hogy az iskola épülete, a hivatal, önkormányzat, művelődési központunk épülete, a Taszári Napsugár óvoda és bölcsőde épülete, az orvosi rendelőnk, védőnői szolgálatunk épülete energetikailag is megújult. Kimondottan büszke vagyok erre az épületre, mert hogyha valamire elmondható, hogy ez működésében és fenntarthatóságában ideális, akkor ez talán mintakép lehet a sok település számára. De miért is mondom ezt? Mert természetesen sokan láthatták, hogy kicseréltünk nyílászárókat, beszigeteltük az épületet. Páran láthatták, hogy rengeteg napelem került föl a tetőre is. De nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy itt egy olyan rendszer, egy olyan megújuló energiaforráson keresztül működő rendszert hoztunk létre, amely még nem tökéletes, de már saját magát akár fenn is tudja tartani.
3: Az átadó ünnepségen a térség országgyűlési képviselője Csatári Ernő is részt vett.
13: Az elmúlt hónapok során rengeteget sétáltunk, beszélgettünk itt a lakótelepen is, és tényleg láttam azt, hogy itt valóban milyen munkálatok és milyen munkák folytak. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése jóvoltából több, mint egy felújítás. Ez befektetés a jövőbe. Alacsonyabb fenntartási költségeket, biztonságosabb működést és fenntarthatóbb gazdálkodást jelent a településeknek. Minden olyan forint, amelyet az energiahatékonyságra fordítunk, hosszú távon megtérül. A megtakarításokat ugyanis nem a rezsiszámlák viszik el, hanem visszaforgathatóak a helyi közösség javára, az oktatásba, a szociális ellátásba és a település fejlesztésébe. A Tisza egyik legfontosabb célja, hogy Magyarországon az uniós források ismét valódi fejlesztéseket szolgáljanak. Olyan beruházásokat, amelyek nem látványberuházások, hanem a mindennapi életet teszik jobbá. Korszerű iskolákat, óvodákat, rendelőket, önkormányzati épületeket, energiahatékony intézményeket és erős, önálló településeket szeretnénk.
3: A Somogy vármegyei közgyűlés elnöke Bíró Norbert pedig az elmúlt évek fejlesztéseit összegezte.
14: Az elmúlt két Európai Uniós ciklusban körülbelül Somogy vármegyébe 130 milliárd forint érkezik így, érkezett és érkezik így. Ebből Taszára közel 1,4 milliárd forint érkezett ebben a két programban. A Fésűs Éva Általános Iskola energetikai megújítására 212 millió forint, ipari park kialakítására 300 millió, csapadékvízelvezetési hálózat rekonstrukciójára 210 millió, az óvoda bölcsőde eszköz beszerzésére, felújításra 7,3 millió. A Top Plus-os programban konyhafejlesztés lesz 170 millió forint értékben. Most vagyunk egy 250 millió forintos beruházásnak az ünnepélyes átadásán, és van egy közös több települést érintő humán fejlesztés, amely 250 millió forint összértékű. Taszár, Fonó, Gőle és Kisgyalán települések vesznek ebben részt.
3: Évek óta hagyomány már, hogy a kaposvári kampusz ad otthont a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem össznépi gólyatáborának. Idén sem volt ez másképp.
15: Dallo Zsófia Anna vagyok, és gyógypedagógia szakon fogok nappali tagozaton tanulni, és eddig nagyon jól érzem magam, nagyon jó a gólyatábor, és nem is tudom, hogy mit mondjak, meg vagyok illetődve. Hát összesen egy 2 órája érkeztem meg, úgyhogy a társaimból egyelőre mindenki meg van szeppenve, ami gyógypedagógusoknál azért annyira nem érdekes, de remélem, hogy majd jól ki fogunk jönni. És hát nagyon remélem, hogy jól lesz ez a tábor, mert egyelőre nagyon jónak ígérkezik. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesz ez a felsőoktatás, mert hogy egy évet otthon maradtam, így halasztottam egy évet, és ezek után érdekes lesz visszarázódni a tanulásba. De jókat hallottam a tanárokról, ugye általánosságban az egyetem rendszeréről is, úgyhogy remélem, hogy Remélem, hogy valóban minden úgy lesz, ahogyan én gondoltam.
3: Az első éves hallgatókat a felsőoktatási intézmény rektora dr. Gyurica Csaba köszöntötte.
16: Kedves gólyák, kedves szervezők, kedves fiatalok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit az idei gólyatáborba. Óriási szerencsétek van, mindenki nagyon szerencsés, aki ma itt van, több dolog miatt is. Egyrészt szerencsések azért, mert nem tudom, mennyire tudatosult már bennetek, de a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem egyetemi hallgatói vagytok. Ami óriási dolog, és szerintem ez akkora megtiszteltetés és kiváltság, hogy erre büszkék lehettek. És szerencsések vagytok azért is, mert egy olyan egyetemnek lettetek a hallgatói, amely nem egy helyhez kötött, nem egy helyen van, mint a legtöbb egyetem, hanem az egész ország a tiétek. Hiszen egy olyan egyetemre jártok, aminek Kaposvár az egyik kampusza, de Gödöllő, Szarvas, Gyöngyös, Keszthely, de még Budapesten

0: aki mellettetek áll most jelen pillanatban, még nem is ismeritek, nem is mutatkoztatok be egymásnak, de könnyen lehet, hogy közülük kerülnek ki azok, akik majd a jegyzeteket adják nektek a tanulmányaitok során, amikor megszorultok. Lehet, hogy velük lesz majd közösen alapítotok céget, vállalkozást, vagy mondok még durvábbat, lehet, hogy a feleségetek vagy a férjetek lesz majd később. Én azt kívánom mindenkinek, hogy érezze magát nagyon jól, szórakozzon nagyon jól. A mi gólyatáborunknak alapvetően egy nagyon egyszerű szabálya van. Az a szabály, hogy úgy érezzétek magatokat jól, úgy bulizzatok, hogy 10 év múlva is legyen mit mesélni, és úgy bulizzatok, hogy ne legyen olyan, amit holnap viszont ne tudjatok elmondani, vagy nem merjetek elmondani. Ez egy egyszerű alapszabály, de ha ezt tartjátok magatokat, akkor nem lesz probléma.
1: A rendezvénynek otthont adó kampusz főigazgatója, Vörös Péter azt mondja, az intézmény infrastruktúrája és a desedató természeti környezete a garancia arra, hogy a fiatalok jól érezzék magukat.
2: Én azt gondolom, Kaposváron mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy immár, ha jól tudom, 4. alkalommal itt Kaposvár ad helyszínt a Mate nagy gólyatábornak. Azt gondolom, hogy az egyedülálló infrastruktúra, az egyedülálló környezet, ami itt várja a hallgatókat, nagyon jó arra, hogy a hallgatók kikapcsolódjanak, és az egyetemet megelőző héten itt egy jó közösségépítő, csapatépítő tevékenységet tudjanak nyújtani a diákok számára. A kollégáim sokat dolgoznak, illetve a hökös szervezők azon, hogy a diákok jól érezzék magukat. Ebben a jó pár napban számos közösségépítő vetélkedőn, csapatjátékokban vehetnek részt, és nem mellesleg a bulizás is azért kellően komoly hangsúlyt kap. Én azt gondolom, hogy így, ahogy rektor úr elmondta, ebbe az egész Mate univerzumban itt Kaposváron ez egy kiemelkedő helyszíne annak, hogy itt megvalósulhasson, de valójában, mivel egy multikampuszú intézmény vagyunk, a hallgatóink bárhol otthon érezhetik magukat, így megvalósul az, hogy a kampuszok között a hallgatók megismerhetik egymást, jó gyakorlatokat cserélhetnek, és később akár különböző tevékenységekben, különböző tanulássegítő munkákban, illetve kutatásokban is együtt tudnak működni. Itt nálunk a Mate univerzumban egyetemistának lenni, én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó dolog. Mi pedig igyekszünk mindent biztosítani annak érdekében, hogy jól érezzék magukat, és itt majd a tanulmányi évek alapján a legnagyobb tudásukat megkapják.
1: A gólyatábor programjait hagyományosan a Mate hallgatói önkormányzata szervezte, amelynek Tatár Attila az elnöke.
3: Azért jó, hogy megismerjék egymást, hogy könnyebben induljon az első nap az egyetemen, mert mégsem egy gimnázium, mégsem egy általános iskola. Ez egy komolyabb szint, teljesen önállónak kell lenni, nagyon sok gólya még csak éppen kirepül otthonról, úgyhogy egyértelmű, hogy az első helyen a csapatépítés van, tehát azért ez egy abszolút pozitív dolog a gólyatáborban. Illetve milyen programokkal készültünk? Fel sem tudom sorolni, csillagtúrák, a kaposvári virágfürdőt kibéreltük, ugye maga az utaztatás, a gólyavonat, tehát rengeteg, tényleg számos élmény, sokkoló lehet egy-két gólyának, úgyhogy iszonyat élmény nekik, úgyhogy remélem jól fogják érezni magukat.
4: A Vidékjáró magazint Gulyás Lóránc szerkesztette.

0: Az elmúlt percekben Babos Gyula és a Vukán trió egy-egy felvétele szólt.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 23 óra 30 perc. 1958-ban ezen a napon született Michael Jackson, 13-szoros Grammy-díjas énekes, dalszerző és táncos. A pop királya jelzővel illetett előadót széles körben a 20. század egyik kulturális ikonjaként tartják számon. A hangolóban az ő felvételeiből következik válogatás.

A hangolóban a ma 68 éve született Michael Jackson felvételeiből hallottak válogatást. A szerkesztő Szabó Ágnes volt. Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió mai adása véget ért. Munkatársaink voltak Ungvári Judit bemondó, Szabó Ágnes zenei szerkesztő, valamint a technikai munkatársak Csák Éva és Biksa Levente. Köszönjük, hogy bennünket hallgattak, adásunkat éjfél után folytatjuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus, éjfél van!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti a Magyar Katolikus Rádió minden kedves hallgatóját a bemondó Tóth Zsófia. 0:03.

0 óra 5 perc. Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Enikő olvas fel.

Lídia a papinő. Majdnem minden ókori vallásban és kultúrában voltak papnők. Az ógörögöknél főleg Artemis és Dionysos kultuszában játszottak szerepet, Rómában pedig a Vestaszüzek, a szent tűz őrzői. A római korban a nők a misztérium kultuszokban voltak különösen aktívak. Papnő volt a nő az élet minden területén, ahol szertartásokat végzett. Beavatásoknál, a születésnél, a halál és a megújulás, a gyógyítás és átváltoztatás idején. A germánoknál voltak olyan papnők, akik a természet termékenységéért voltak felelősek, és voltak jövendőmondó papnők is. A vallástörténetben a papnő archetipikus kép, amely minden nőben valami fontos dolgot szeretne aktiválni, hogy képes a változásra, és a szent tűz őrzője. Lukács az apostolok cselekedeteiben említést tesz Lídiáról, a bíborárus asszonyról, aki a lídiai Taitíra városából származott, amely híres volt bíbor termeléséről. Lídia minden bizonnyal tehetős asszony volt. Saját kereskedése volt, értékes áruját Európába szállította, így módon jelentős vagyora tett szert. Adományaival ő támogatta Pált Korintusban. Lídia istenfélő asszony volt. Az Úr megnyitotta a szívét, hogy hallgasson mindarra, amit Pál mondott. Egész háza népével együtt megkeresztelkedett, és meghívta házába Pált és kísérőjét, és erővel marasztalta őket. Így Lídia háza a közösség otthona, és Pál missziós támaszpontja lett. Miután Pált és Szilást kiengedték a Filippi börtönből, újra Lídiához mentek, és miután látták a testvéreket és megvigasztalták őket, útra keltek. A helyi közösség tagjai valószínűleg rendszeresen találkoztak Lídia házában, aki a gyülekezetnek mint egy elöljárója volt. Nem sokat tudunk Lídiáról. Azon nők egyike, akik fontos szerepet töltöttek be az ősegyházban, például főbe diakónusnő Korintusban, vagy Priscilla, Mária, Júnia, Trifósza és Júlia Rómában, vagy Evódia Filippében a saját házukat ajánlották fel arra a célra, hogy ott gyűjjenek össze a helyi közösség tagjai. Ugyanúgy vettek részt az istentiszteleteken, mint a férfiak. Profétáltak, imádkoztak, vezették az úrvacsorát, segítették a rászorulókat és gondoskodtak a misszionáriusokról. A nők végső soron ugyanolyan funkciókkal bírtak a gyülekezet vezetésében, mint az apostolok. Egyenrangú tanítványok voltak. De hamar elkezdték háttérbe szorítani őket. Csak gnosztikus körökben maradtak a férfiakkal egyenrangúak a hivatalok gyakorlásában. Keresztelhettek, profétálhattak, sőt egyes helyeken még az ősegyházi püspöki tisztséget is betölthették. A nőben lévő papi jelleg ma nem egy tisztségben vagy hivatalban ragadható meg, hanem olyan belső minőségként, amelynek sok kifejeződési formája lehet. Ha nőként pusztán úgy definiáljuk papi oldalunkat, hogy az egy férfi hivatal betöltésével fejeződik ki, akkor nem vagyunk belül szabadok, mert attól tesszük függővé ezt a női oldalt, hogy mások engedélyezik-e számunkra, vagy sem. Vagyis lelkünkben elfogadjuk ezt a korlátozást, és átruházzuk másokra a saját spirituális oldalunkért vállalt felelősséget. Csak ha belül szabaddá válunk ezektől a beszűkítő struktúráktól, tud kívül is megváltozni valami. A nő bármikor megélheti és kifejezheti másoknak papi oldalát. Az anyai nőnek sem kell feltétlenül biológiailag anyának lennie, és egy királyi nőnek sem kell valóban királynői tisztséget viselnie, hogy kifejezhesse ezeket a benne rejlő erőket. A nő lényegének szép képe a szent tüzet őrző papnő. A papi nő a szent tűz őrzője ezen a világon. A tűz a szeretetet és a melegséget szimbolizálja. E hideg és szeretetet nélkülöző világban a papnő érzi az isteni szeretet tüzét, és ezzel nagy szolgálatot tesz a világnak. Az általa őrzött tűz szent. Szent az, ami szabad a világtól, ami fölött nincs hatalma e világnak. A papi nőnek tehát van érzéke a szent iránt. Érzi a benne lévő szentet. A papi nő kapcsolatban áll azzal a térrel, amely fölött e világnak nincs hatalma, és amelyet az emberek ítéletei sem érhetnek el. A papi vonás tehát női mi voltunk spirituális oldalát testesíti meg, összekapcsolja az eget és a földet, megpróbálja összekötni az emberit és az istenit. A hétköznapi tapasztalatok mögött az élet mélyebb értelmét keresi.
Egy gesztus, amely fizikailag is kifejezi ezt a papi vonást. A papnő két lábával a földbe gyökerezve felfelé nyújtózkodik, az isteni felé. A papinő mindabban, amit a hétköznap során tapasztal, szenvedés, csalódás, öröm és beteljesedés, azt keresi, ami túlmutat önmagán valami nagyobb felé. Amikor a nő nehéz helyzetekben úgy érzi, hogy nincs több lehetősége és nincs több ereje, akkor megnyílik egy felsőbb erőnek. Érzi, hogy nem tud mindent megoldani, és korlátai felismerése arra indítja, hogy egy nagyobb erőben reméljen. Ha addig inkább félelem volt benne, e felfelé irányulás révén most újra bizalom ébred lelkében.

Anselm Grün és Linda Jaros Éld, ami vagy, a nő útja önmagához című könyvéből Kékesi Jenikő olvasott fel. Liszt Ferenc Mazeppa című művével folytatjuk adásunkat, előadja a Nemzeti Filharmonikus Zenekar.

0: Liszt Ferenc Mazeppa című művét a Nemzeti Filharmonikus Zenekar előadásában hallották.
1: Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek.
0: 0 óra 30 perc. Szóról szóval. Beszédművelő perceink következnek. A szerkesztő Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Tisztelt hallgatóink, kedves barátaink! Nyelvművelő berkekben a csongrádi tábor fogalommá vált az évek évtizedek során. 1993 és 2007 között, köszönhetően Fábiánné dr. Szemci Ibolya, Kazinczy és Lőrincze díjas tanárnőnek és férjének, a Pécsi Blanka díjas Fábián György igazgató úrnak, a Bacsányi János gimnáziumban rendezhettük meg az Anyanyelvápolók Szövetségének országos ifjúsági anyanyelvi táborát. 2007-ben Csongrádon a helyzetünk ellehetetlenült, néhány évre átalakultunk vándortáborrá. Ennél fogva 2007-ben Győrben, 2008-ban Vácott, 2009-ben Balassagyarmaton, 2010-ben ismét Vácott, 2011-ben Pécsett, 2012-ben Zsobokon, Kalotaszegen, 2013-ban Miskolcon töltöttük el a szakmai hetet. 2014 óta szép halomban a Kazinczy Ferenc egykori birtokára épült gyönyörűséges épületben a Magyar Nyelvmúzeumában raktunk fészket, s ott 12 év óta élvezzük a csongrádihoz hasonló fészek meleget. Legutóbbi adásunkban csak arra futotta, hogy megemlítsem, kik voltak azok 16-an, akik a 33. ifjúsági anyanyelvi tábor délelőtti előadásait megtartották, de arra már nem futotta, hogy a délutáni és esti programokat is felsorolhassam. Pedig hasznos ezeket megemlegetnem, mert így azok is tájékozódhatnak a történtekről, akik személyesen nem lehettek velünk, s kedves hallgatóink is valóságos képet kaphatnak egy anyanyelvi tábor teljes esemény soráról. Érdemes az augusztus 3-a és 10-e közötti programsort időrendben követnünk. A hónap első hétfője az utazással és a megnyitóval telt el. Voltak, akik 15 órát utaztak azért, hogy a tábor 8 napját velünk tölthessék. 3-án délután a Sátoraljaújhelyi Városháza szépséges dísztermében elkezdődött a hivatalos program. A megnyitó műsorán a gerincét Ravasz László református püspök írásai jelentették, és az ifjúsági tagozatnak 4 vezetőségi tagja működött közre, Arblikovszky Ruzsa Tímea, Stankovics Réka, Halász Gergő és Pásztor Zoltán. A hivatalos megnyitót követően a késő este az ismerkedéssel, a bemutatkozással, a táborrend ismertetésével, az ajándékok szétosztásával, a tervezett vetélkedők előkészítésével telt el. A kedd délutánt a befogadó intézménynek, a Magyar Nyelv Múzeumának és környékének megismerésével töltöttük el. A múzeum kiállításai, a Kazinczy emlékcsarnok, a széphalmi Szent Kazinczy Ferenc és Török Szofi sírjának felkeresése, a múzeumkert bejárása elég elfoglaltságot adott táborozóknak. Kedden este egy anyanyelvi csapatjáték az úgynevezett varázsketyere keretében 180 kérdésre válaszolhattak a hétfős csapatokba rendeződött táborlakók. Ebben a játékban nem csak a tudás, hanem a gyorsaság is sokat számított. A szerda délutánt Sátoraljaújhelyen töltöttük el. A Kazinczy Ferenc Múzeum 3 kiállításának megtekintése után felüdülésként a kalandparkban múlattuk az időt, a libegőn utazás és a bobozás a tábor izgalmas élményei közé soroltatnak. Este Bata Dórián délvidéki történelemtanár vezetésével filmvetítés és elemzés zárta a napot. Csütörtökön, az év legmelegebb napján, reggeltől estig kiránduláson vettünk részt. Blanár Róbert értő idegenvezetésével jártuk be az előre eltervezett útvonalat. A táborszervezők szándéka szerint a környéknek, a bodrogköznek kevéssé ismert nevezetességei kerültek a nap programjába. Karoson a honfoglaláskori múzeum megtekintése, Karcsán az Árpádkori református templom és a tájház felkeresése, Pácinban a reneszánsz kastély meglátogatása, Cigándon a skanzen körbejárása és kézműves foglalkozás jelentette a kínálatot. Fiataljaink teherbírását mutatja, hogy hazafelé menet megnézték a karosi honfoglaláskori temetőt is. S persze ezzel még nem volt vége a napnak, este egy anyanyelvi csapatvetélkedő, a licit játék izgatta fel a kedélyeket. A dobogón 2. és 3. helyen végzett 9 fős csapatok a revansz, a visszavágás lehetőségével is éltek. Pénteken délután a múzeumkertben szóháború dúlt. Nyilván sokan ismerik a népszerű számháborút, a mi játékunkban a nyelvújítás korának szavait kellett leolvasniuk a harcoló feleknek. És este éjszaka még egy 4 órás foglalkozás várt az ifjakra. Népszerű dalok éneklése, helyzetgyakorlatok, szituációs játékok jelentették a méltán népszerű programpontot. A zenei hátteret egy délvidéki fiatalokból szerveződött trió biztosította. S a hétvégén folytatódtak az idő és energia igényes események. Szombaton délután az évtizedek óta népszerű akadályverseny következett. Az ifjúsági vezetőség tagjai a múzeumkertnek 7 állomásán látták el feladatokkal a versengőket, s hogy ez a 3 órás program sem fárasztotta el a táborozókat, azt igazolja, hogy az esti, mezőségi és moldvai táncház legkitartóbbjai éjszaka 11:30-kor engedték haza a táncokat betanítókat. A vasárnap délutáni színvonalas ki mit tud, az akadályverseny eredményhirdetése, a tábori oklevelek kiosztása, a titkos tábori napló napi történéseinek felolvasása, a tábor tapasztalatainak értékelése, a sok-sok könnyes ölelés már jelezte, ez már a vég, mármint a tábori. Tömegek lepték el az üzenőfal környékét, hogy ami nem hangozhatott el szóban, az jusson el a címzettekhez írásban. S aki kiírta magából mindazt, amit fontosnak tartott, az folytatta beszélgetéssel, énekelgetéssel. Látszott, rettenetesen nehéz az elválás. S ez hétfőn délelőtt folytatódott, következett minden táborok legkegyetlenebb része a búcsúzkodás, a már nem vagyunk itt, és a még nem értünk haza órái. No, mára ennyit. Kérem szépen Őri Vilma tanárnőt, tartsa meg kis előadását.
1: Kedves hallgatóim! Maradjunk még egy kicsit a nem Magyarországon élő magyarok és Magyarország viszonyánál. Mint már mondtam, országunk lakossága megoszlik abban a tekintetben, hogy fontosnak tartja-e a magyar nemzetet, tehát a magyarul beszélők általában az alapvetően magyar kultúrájúak összetartozását, vagy nem foglalkozik vele, nem tartja fontosnak. Ez az országon belül élőket is határozottan megosztja. A két résznek más az értékrendje, sokszor más a politikai szimpátiája és választása, általában mások az élet céljaik is. Ha a határon kívüli magyarokról beszélünk, szintén megmutatkozik ez a megosztottság. Ez régóta így van, most a politikai váltás időszakában azonban fokozottan megmutatkozik, különösen a harsány közösségi média bejegyzésekben. Ezekből az derül ki, hogy sokan csak országban és nem nemzetben gondolkodnak. Ez volt a hivatalos álláspont a szocializmus évtizedeiben, és ez jellemző a balliberális felfogásra általában. Ők nem éreznek különösebb vagy semmilyen közösséget azokkal, akik például a Kárpát-medencében magyarok, de nem az ország határokon belül élnek. Pedig aki magyarul beszél, magyarok az ősei, különösen, ha még magyarnak is vallja magát, kétségkívül magyar. Sokáig előfordult, talán még ma is, hogy itthoni nemzettársaink nyilván ismerethiányból szlovákként, ukránként, románként, szerbként emlegették őket, sokszor szemükbe is ezt mondták. A nemzeti kisebbségeit sok nemzet megbecsüli, számon tartja, támogatja. Bizonyosan tudom, hogy a közeli országok közül több így tesz. Például Csehország, Szlovákia vagy Lengyelország. A csehek leszármazási alapon automatikusan, a szlovákok megkötésekkel, de könnyen, a lengyelek várakozási idővel, de szintén könnyen adnak cseh, szlovák, illetve lengyel állampolgárságot határaikon kívül élő nemzettársaiknak. De szintén könnyen adnak cseh, szlovák, illetve lengyel állampolgárságot határaikon kívül élő nemzettársaiknak. A Kárpát-medencei, de nem Magyarországon élő magyarok igénylésére 2011. január 1-je óta egyszerűsített honosítási eljárással megkaphatják a magyar állampolgárságot. A felmenők magyar származása vagy egykori magyarországi lakhelye a feltétel. Ezen kívül, és ez nem minden felsorolt országban van így, magyar nyelvismeretüket is bizonyítaniuk kell. Ennek bizonyára az az oka, hogy az európai népek és az általuk beszélt nyelvek között kissé idegenek vagyunk, nem minden napi és nem indoeurópai nyelvünkkel, és sok mindenben megőrzött ősi kultúránkkal. Ez a helyzet pedig a honfoglalás óta veszélyeztetett helyzetben tart minket, identitásunk megőrzése ezért talán még fontosabb nekünk, ezért is hangsúlyozzuk annyiszor, mint a rokon népek és nyelvek között élő többi európai népek nem hangsúlyozzák. Bár lehet, hogy nekik, legalábbis népességük nagy részének hasonlóan fontos ez, csak ők természetesebbnek veszik, a legutóbbi időkig nem kellett megküzdeniük érte. Ez az idegenségünk korábbi hosszú idegen uralmi időszakok beleszámítva a mostani globális hatást is teszik láthatóbbá, sőt olykor látványosabbá magyarságunk és külföldre szakadt nemzettársaink melletti kiállásunkat is. A kisebbségben élő magyarok befogadása azonban nem csak szimbolikus. Már az állampolgársággal is járnak jogok, például szavazati jog. De a magyarországi látogatásaik alkalmával utazási és kulturális kedvezményekben részesülnek a csoportok különösen, valamint az országukban magyar nyelven oktató pedagógusok nálunk a magyarországi pedagógusokéval azonos kedvezményeket élveznek. A határon túli magyar fiatalok a magyarországiakkal azonos módon és feltételekkel tanulhatnak a magyarországi gimnáziumokban és szakgimnáziumokban, illetve minden felsőoktatási intézményben. És ez a lehetőség nincs is magyar állampolgársághoz kötve.
0: Következzék Kovács Zsuzsa magyarázata.
2: Előző adásunk példája így hangzik, helyes hangoztatással.
0: Hadrianus császár síremléke, az Angyalvár, Róma legismertebb műemlékei közé tartozik. Nevét az 590-ben pusztító pestis járvány idején kapta. A látogatók a múzeum fegyvergyűjteménye és az épület történetét bemutató tárlat mellett az ókori feljárót és a császárok egykori temetkező fülkéit is megtekinthetik.
2: Három nyomatéktalan mondatból álló mai példánk Róma egyik nevezetességéről, a Tevere jobb partján álló Angyalvárról szól, amit a folyón átívelő Angyalhíd köt össze a várossal. Az építményt Hadrianus császár saját síremlékének emeltette, építését 123-ban kezdték el, befejezése 139-ben már utóda Antoninus Pius nevéhez fűződik. Karakalla uralkodásáig ez maradt a császárok temetkező helye. Az épület alapja egy 84 méter élhosszúságú négyzet, amelyen egy 61 méter átmérőjű henger alakú építmény áll. Az építményben egymás alatt négy szint található, ezeket spirális folyosó veszi körül. Falait eredetileg márvánnyal burkolták, erőddé alakítása óta a vastag bástyafalakon lőrések nyílnak. Az Angyalvár része a Róma Történelmi Központja nevű UNESCO világörökségi helyszínnek. Példánk első mondata egy szerkezetes jelzővel kezdődik. A kijelölő szerepű jelző a Hadrianus főnév, amihez tapad a birtokos jelzői szerepű császár főnév, illetve a jelzett szó, a síremléke, főnév, kapjon egy-egy középerős nyomatékot. A mondat egy rövid szünet párral körül határolt közbevetéssel folytatódik. A névelő után az értelmező jelzőt, az Angyalvár főnevet mondjuk közepes hangsúllyal. Példánk egy összetett jelzős szerkezettel folytatódik. A birtokos jelző, a Róma főnév, a minősítő szerepű jelző, a legismertebb melléknév és a jelzett szó, a műemlékei főnév kapjon egyaránt középerős nyomatékot, tapad a közé névutó, kapcsoljuk a tartozik igét. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Hasonlóan jelölték a nagykanizsai piaristák, pacsirták körösei, a sárospataki refisek, és Takács Pálné bolyból. Nevét az 590-ben pusztító pestis járvány idején kapta. Első Gergely pápa a járvány elhárítására könyörgő körmenetet tartott. A legenda szerint a vár tetején megpillantotta Szent Mihály arkangyalt, amint a büntetés kardját a tokjába visszahelyezve a járvány végét jelezte. A látomás emlékére 4. Bonifác pápa kápolnát építetett a mauzóleum tetejére, amit később elbontottak, és az arkangyal szobra került a helyére. Példánk második mondata a tárgy szerepét betöltő, közepes hangsúlyt igénylő nevét főnévvel kezdődik, amihez tapad a névelő. A mondat egy időhatározós szószerkezettel folytatódik. Az 590-ben számnév kapjon középerős nyomatékot, kapcsoljuk az alaptagot, a pusztító, melléknévi igenevet. A példát folytató birtokos szószerkezetből a jelzőt, a pestis járvány főnevet, mondjuk közepes hangsúllyal, tapad hozzá az idején, főnév, kapcsoljuk a kapta. Igei állítmányt. A mondat végén tartsunk egy közepes szünetet. Így gondolják a budapesti Weiss Manfred tanulói, a nyíregyházi Szent Miklós alapítókörösei és a Váci Pincési Judit körösök. Az építmény díszudvaráról nyíló helyiségben látható a múzeum fegyvergyűjteménye és az épület történetét bemutató tárlat. Példánk harmadik mondata a névelő után a mondat alanyával, a közepes hangsúlyt igénylő látogatók főnévvel kezdődik. Tapasszuk hozzá a névelőt. A mondat a múzeum fegyvergyűjteménye birtokos szerkezettel folytatódik. Jelző és jelzett szó kapjon egyaránt középerős nyomatékot. Kapcsoljuk az és, kötőszót és a névelőt. Példánk egy összetett jelzős szerkezettel folytatódik. A birtokos jelzőt, az épület főnevet, a jelzett szóhoz, a történetét főnévhez hasonlóan, mondjuk közepes hangsúllyal, tapad a bemutató, melléknévi igennév, az alaptag, a tárlat főnév is kapjon középerős nyomatékot, kapcsoljuk a mellett névutót. A bejárattól 125 méter hosszú, csigavonalban 12 méter emelkedő feljáró vezet a császári hanvakat őrző cínterembe. Egy rövidke előszünetet követően a névelő után a mondat egy halmozott mondatrészes jelzős szószerkezettel folytatódik. A minősítő szerepű jelző, az ókori melléknév és a jelzett szó, a feljárót főnév, kapjon egy-egy középerős nyomatékot, tapad az és, kötőszó, kapcsoljuk a névelőt. Azonos hangsúly igénye van a következő, birtokos jelzővel bővített minőségjelzős szószerkezetnek is. A császárok főnevet, az egykori melléknevet és a temetkező fülkéit főnevet, mondjuk egyaránt közepes hangsúllyal, tapad az is, kötőszó, kapcsoljuk a megtekinthetik igei állítmányt. Ehhez hasonlóan jelölték a mikóházi olvasókörösök, a sepsiszentgyörgyi Mikes Tamási Áron körösei és a tokai II. Rákóczi Deme László körösei. Hallgassuk meg példánkat még egyszer helyes hangoztatással.
0: Hadrianus császár síremléke, az Angyalvár, Róma legismertebb műemlékei közé tartozik. Nevét az 590-ben pusztító pestis járvány idején kapta. A látogatók a múzeum fegyvergyűjteménye és az épület történetét bemutató tárlat mellett az ókori feljárót és a császárok egykori temetkező fülkéit is megtekinthetik. Legutóbbi adásunk megfejtői közül a Tinta könyvkiadó ajándékából Vasné Tóth Kornélia, a régi magyar diáknyelv szótára című kötetének egy-egy példányában részesülnek ma, a Kőbányai Vaha Imre kör Budapest, a Bartol Antal kör Csurgó, a Pialista Általános Iskola és Gimnázium Kazinci köre Nagykanizsa, Hrobákné Nagy Tímea Tárnok, Solymosi Mónika Gödöllő, Rajzer György Nyíregyháza.
2: Új példánkat, amelynek jelölését szeptember 9-éig várjuk a Magyar Katolikus Rádió szerkesztőségébe, 1062 Budapest, Déli Báb utca 15-17, diktálom szavanként. Hazánk, 5. legnagyobb tava a szelidi kötőjel tó pont keletkezését és a környező területek élővilágát a 12 állomásból álló kékmoszat tanösvény mutatja be pont. A tó felügyelete a körülötte elterülő természetvédelmi területtel együtt a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóságához tartozik.

Szóról szóval. Beszéd művelő perceinket hallották. Szerkesztette Kovács Zsuzsanna és Kerekes Barnabás.

0: Lee Ritenour muzsikált.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: Egy óra van. Következik a kép a tükörben. Nyár elején Szent Péter és Pál apostol napján ünnepelte 11. születésnapját az apostol televízió. Szedergényi Károly atyával, a Gazdagréti Szent Angyalok templom plébánosával, az apostol televízió alapító vezetőjével és Tariné Murányi Erika önkéntes munkatársal pár nappal a születésnap előtt készített beszélgetést Szikora József.
3: Közeledik az apostol televízió 11. születésnapja. Ebből az alkalomból találkozunk Szederkényi Károly atyával, a Gazdagréti Szent Angyalok plébánia plébánosával, és Tariné Murányi Erikával, az apostol televízió munkatársával. Károly atya, lesz ünneplés, lesz 11. születésnap?
4: Igen, lesz ünneplés, mert ünnepnapra, sőt főünnepre esik a születésnapunk, mivel az apostol televízió védőszentjei a fő apostolok, és úgy adódott, meg úgy is szerveztük, hogy annak idején 11 évvel ezelőtt Szent Péter és Szent Pál apostolok fő ünnepén indulhatott el az apostol televízió, így tehát a születésnap egyúttal fő ünnepre esik, és akkor a liturgiában is, és az ima műsorainkban kiemelten fogunk ünnepelni, mert hiszen az ünneplésünknek és a szolgálatunknak a fő területe az a szent liturgia, az ima műsorok, az ima közösség megteremtése.
3: Hányszor van egy nap liturgia közvetítés az apostol televízióban?
4: 3 alkalommal történik a szent liturgia, a szent mise közvetítése. Az első az az élőadás, a 8 órai szent mise, innen a Gazdagréti Szent Angyalok templomból, és 2-szer megismételjük a szentmisét, délután 5 órakor és éjfélkor is, és természetesen a közösségi médiára is kikerül a szentmise, vagy annak egy-egy részlete, úgy mint a homília, amit máskor is meg lehet hallgatni.
3: Van-e földfelszíni, illetve úgy tudom, hogy van földfelszíni elérhetősége az apostol televíziónak, és internetes elérhetősége? Hogy van ez?
4: A nagy kábelszolgáltatók.
3: Akkor tehát nem földfelszín, hanem kábelszolgáltatók által érhető el a folyamatos adás.
4: 2 nagy szolgáltató viszi a műsorunkat, az egyik a Telekom, a másik pedig a Most Van néven működő szolgáltató, és természetesen ez az indulás és a születésnap az még az internetes elinduláshoz kötődik, utána egy kicsit később került sor arra, hogy fölkerülhettünk közösségi médiumként a szolgáltatókhoz, de azóta is folyamatosan az internetes elérhetőség az működik.
3: Az internetes elérhetőség napi folyamatos vételi lehetőséget jelent?
4: Igen, folyamatosan 24 órában elérhető az interneten is az apostol televízió. Ennek köszönhetjük azt, hogy nem csak határon túl, hanem földrészen túl is megtekinthető a televíziónk műsora, és így más földrészeken is, hát történetesen Amerikában vagy Dél-Amerikában, hát ott is vannak, akik néznek minket, és jelzést is adnak erről, hogy ők bekapcsolódnak a szentmiséinkbe.
3: Erikától, Tariné Murányi Erikától kérdezem, hogy érzi magát ilyen apostoli millióban.
5: Nagyon jól érzem, hiszen egy nagyon jó közösség van, igaz, nagyon kevesen vagyunk, és mint önkéntes szolgálok, ugyanúgy, mint annak idején a Mária Rádióban is, akkor Károly atya hívott meg oda is, arra a szolgálatra és erre a szolgálatra is. És itt említette Károly atya az internetes elérhetőséget, de azt érdemes még megjegyezni, hogy Facebookon is láthatóak a szentmiséink, tehát élő adásban is, tehát ugyanabban az időpontban, amikor az megtörtént, és vissza is nézhetők. Ez azért is fontos, mert nagyon sok olyan nézőnk van, aki a napnak abban a szakaszában, amikor a Szent Mise van reggel 8 órakor, akkor dolgozik, és akkor bármikor vissza tudja nézni.
3: De hát nem csak Szent Mise és nem csak imádság van az Apostol Televízió műsorán, hanem mi még?
4: A keresztény kultúrát, és főleg a zenekultúrát szeretnénk még közvetíteni. Természetesen amellett, hogy beszélgetések, interjúk is készülnek és láthatóak, vagy külső helyszíni események, de hát azok is főleg szentmisék, vagy búcsú alkalmak, vagy egyéb rendezvények. A Gazdagléti Szentangyalok templom adottságai felkínálják a lehetőséget arra, hogy itt helyben tudjunk zenei élményeket rögzíteni, koncerteket felvenni, tehát különösebben ki sem kell szállni külső helyszínekre, hanem házhoz jön a kultúra. Mégpedig igen neves előadó művészek, együttesek tolmácsolásában, és ez így szépen párosul, hogy valójában a legnagyobb stúdiónk ez a templom, és az ott zajló események ez a stúdiónak a termékei lesznek.
3: Károly atya, kérhetek néhány nevet, hogy kik azok a művészek, akik mondjuk a közelmúltban láthatók, hallhatók voltak az Apostol Televízió műsorában?
4: Rendszeresen jön az ELTE, Bartók Béla kórusa, zenekara, Kovács László karnagy úr vezetésével, de már fellépett itt a Nemzeti Filharmonikusok zenekara vagy együttese, az iskolák, illetve a kórusiskolák is, hát neves együttesnek bizonyulnak, úgy mint a Kodály Kórusiskola, Sapszon tanár úr vezetésével. Van amatőr együttes is, úgy mint az Albinoni Kamarazenekar, és ők is adtak már többször koncertet. Aztán kevésbé, név szerint kevésbé ismert együttesek is jönnek, amerikai iskola, meg más külföldi együttesek is érkeznek ide. De most, ha nem is ebben az évben volt, hanem jó pár évvel ezelőtt, de most, hogy a Szent Atya megáldotta a Sagrada Familia bazilikát és annak a legmagasabb tornyát, és ott egy csodálatos koncert volt, hát azt is elmondhatjuk, hogy a barcelonai Sagrada Familia orgonistája tartott itt a mi spanyol orgonánkon kurzust, előadást, és hát erre is büszkék vagyunk, hogy Juan de la Rubia művész úr megfordult nálunk.
3: Erika, Tariné Murányi Erika, mire büszke az általa készített műsorok közül?
5: Tulajdonképpen, ami nekem nagyon kedves, inkább nem a büszkeségre tenném a hangsúlyt, hanem a kedvességre, az a hallgatókkal, a nézőkkel való kapcsolattartás. Két ilyen lehetőség van az Apostol Televízióban, egyrészt Károly atyának az Apostolok Fóruma című műsora, amelyben ő lehetőséget biztosít arra, hogy telefonáljanak és elmondják a véleményüket, hogy mit szeretnének jobban látni, vagy esetleg, ha valami hiányosság van, vagy úgy érzik, hogy számukra az fontosabb lenne, hogy azt illesszük be a műsor elemünkbe, és hetente kétszer van ima szándék fogadás, ez élő egyenes adás, ami nem ismételhető, tehát ez nem lesz ismétlésben, akkor a ima szándékaikat elmondhatják a telefonáló nézőink, és ami érdekes, én alakult, hiszen 2020-ban, amikor ugye a pandémia csúcsosodott, akkor ugye bezárták a templomokat, nem lehetett bejönni, mi persze jöttünk, mert nekünk azért szolgálat volt, és a Szent Misét és az egyéb feladatokat elláttuk, de azt tapasztaltuk, hogy nincs sok olyan embernek, nincs kapcsolata a külvilággal, el van zárva a családtól, és hogy nagy igény van arra, hogy valakivel beszélgessenek. És akkor itt a Károly atyával, kollégákkal abban állapodtunk meg, hogy azt a 25-30 perces imaláncot a szerdai napon kibővítjük egy órára, és akkor van egy része, ami az imaláncba, amit elmondanak, hogy kiért és miért imádkozzunk, vagy miért adnak hálát. A másik részét pedig én úgy neveztem el, hogy meghallgatlak. Persze ez nincs ilyen külön választva, hanem úgy egyben történik. a műsor, és azt tapasztaltuk, hogy ez nagyon fontos a számukra. Lehet, hogy sokkal kevesebben jutnak be, mint hogyha csak pörögne, és egy ilyen, igen, imádkozunk, egy ilyen van, hanem személyesebb kapcsolat, barátságok alakultak ki, és egy ilyen közösség is formálódott. Ennek persze az alap pillére és az a gyökere az Károly atyához kötődik, hiszen amikor elindult itt az Apostol Televízió, akkor ő létrehozott egy mozgalmat, a Média Apostolok mozgalmát.
3: Halljuk akkor a Média Apostolok mozgalmáról Szederkényi Károly atyát.
4: Erikához kapcsolódva megjegyzem azt, hogy ezek az ima szándékok, amelyeket ő meghallgat az imaláncban, ezek valóságos, imádságos és liturgikus imává és kérésekké vagy háladássá válnak minden csütörtökön. A szentmisénket ezekre a szándékokra ajánljuk föl, belefoglaljuk, ha nem is tudjuk újra felsorolni, amit előző nap elmondtak egy órán keresztül a kedves nézőink, de ide tesszük az oltárra, és ezt a szentmisét úgy hívjuk, hogy a Média Apostolok miséje, közösségi miséje. Bár beleértünk ebbe a fogalomba, mozgalomba minden kedves nézőt, nem akarunk senkit kizárni, annyiból több az a média apostolság, amit esetleg tudatosan vállalnak magukra a kedves nézők, hogy ők a maguk életkörülményei között is igyekeznek apostolkodni, és akár a plébániai közösségben, akár a családjukban, tehát beszélnek a hitükről, vagy tesznek valamit az adott közösségért. Aztán a másik fontos, hogy fölajánlanak imákat a szolgálatunkért, az apostolkodásért, az evangélium terjedéséért. És harmadik helyen van, de tudjuk jól, hogy ez azért nem az utolsó szempont, hogy anyagi támogatást is tudnak nyújtani a működésünkhöz, mert egyébként nem tudnánk működni, bármennyire is tudjuk az Úr Jézus intelmét, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok, és maga a tartalom az ingyenes, de a hordozó körülmények és a hordozó eszköz az már nem, és ennek a működtetéséhez is igyekeznek ezek a kedves apostolok hozzájárulni.
3: Erről jut eszembe Károly atya egy pár évvel ezelőtt, amikor ilyen energiaválság volt, és drasztikusan emelkedtek a villanyárak, meg a gázdíj, meg stb. És a Katolikus Rádió riportája Szerdahelyi Csongor járt nálad, és kérdezte tőled, hogy hogy tervezed a jövőt, mert ugye a stúdiók, meg stb. Ellátásához hát szükség van a fűtésre, stb. És azt mondtad, hogy hát nem gondolkozol most ezen, majd akkor, hogyha odaérünk, akkor majd. Hát most itt vagy, és itt van az Apostol Televízió, és él és virul.
4: Hála Istennek él, és hogy viruljon, hát arra még nem az, hogy várni kell, de mégiscsak azért még sok mindent kell tenni. És minden nap várjuk azért az újabb segítséget a jótevőktől is, meg hát legfőképpen az Úrtól, mert ebben a változó világban nagyon nehéz helyt állni, és megtalálni azokat a forrásokat, amelyek a fenntartásunkat biztosítják. De ha kételkednénk a gondviselésben, vagy Jézus szavában, hogy ne aggodalmaskodjatok, és elég a napnak a maga baja, akkor biztos, hogy nem tudnánk sem fennmaradni, sem tovább lépni. Keresünk mindig olyan lehetőséget, vagy olyan támogatási módot, amit megemlíthetünk a kedves nézőinknek, és bízunk abban, hogy a jó akarat az meghozza a gyümölcseit, és akkor az a virágzás vagy virulás az is ki fog bontakozni.
3: Kedves hallgatóink, Szederkényi Károly atyát, a Gazdagréti Szent Angyalok plébánia vezetőjét és az Apostol Televízió vezetőjét, illetve Tariné Murányi Erikát hallottuk, az Apostol Televízió önkéntes munkatársát. Isten éltesse 11. születésnapja alkalmából az Apostol Televíziót. Adjon a jó Isten sok ihletet, és adjon embereket, akik segítik és támogatják az Apostol Televíziót. Köszönjük szépen!
4: Én is köszönöm a jó kívánságot, és bízunk abban, hogy tovább tudjuk szolgálni a lelkek javát, és az evangélium hirdetésével mások, a keresők, vagy a már úton lévők, és buzgóbbak számára is azért az üdvösség útját meg tudjuk mutatni.
0: Elhangzott a Kép a tükörben. Műsorunk újra meghallgatható a katolikusradio.hu oldalon és a Kép a tükörben Spotify, valamint Apple Podcast csatornáján.

0: Haydn D-dur cselló versenyének részletét Perényi Miklós és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában hallották.
1: A Magyar Katolikus Rádió.
2: Örömhír mindenkinek!
0: 1 óra 30 perc. Kárpáti apró rovatunkban Nyíri Kata összeállítását hallják.
3: Eseménydús nyarat tudhat maga mögött a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete. A szervezet idén 10 különböző tábort valósított meg Kárpátalja szerte, amelyeken összesen 500 gyermek vehetett részt. A Tiszacsomai Árpád-Fejedelem látogatóközpontban a legfiatalabb korosztály számára szerveztek beutazós lovas tábort. Tarpai József, a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládos Egyesület elnöke.
4: Nagycsaládos Egyesület megalakulása óta több tábort szervez. Az idén is összesen ezen a nyáron 10 tábort szerveztünk gyerekeknek, különböző tematikájúak. Az egyik legnépszerűbb az a lovastábor. Egyrészt 4 héten át jurtába laknak Nagyszőlősön lovastáborba, és van egy hét itt Tiszacsomár, ahol ők napközis táborba részt vehetnek. Mondhatjuk úgy is, hogy tulajdonképpen őket felkészítjük arra, hogy a nagy lovastáborba elmenjenek, és ott tudjanak lenni. Gyakorlatilag 500 gyereket egész Kárpátaljáról tudtunk úgymond táboroztatni. Lehet, hogy nem is olyan nagy számnak tűnik, de hogyha azt nézzük, hogy egész Kárpátaljáról érkeznek gyerekek, és a táborok az tulajdonképpen Nagyszőlőstől egész Munkácsig, illetve Magyarországon is vannak táborok, tehát hogy tulajdonképpen ahol sikerül megszerveznünk, vagy ahová meghívnak minket, akkor ott szervezünk táborokat a gyerekeinknek.
3: A táborozó fiatalokat csapatokra osztották, és a hét során lépésről lépésre sajátíthatták el a felelős állattartás alapjait. A lóápolástól kezdve a nyergelésig és a futószáras vezetésig. Turányi Nikoletta, tárlatvezető.
5: Különböző programjaink voltak. Először is, amikor megérkeztek a gyerekek, akkor ketté osztottuk őket csapatokra. Csapatnevet választottak, lettek vadlovak, vadnyugat, azt lóápolással kezdtek, megismerkedtek a különböző szerszámokkal, hogyan is hívják ezeket az eszközöket, hogyan kell felnyergelni, lenyergelni, aztán a futószáron kezdték el egymást vezetgetni, akkor a lovakat vezetgették, utána volt íjászat, népi játékok, rovásírás, akkor lovagoltak, lovas játékok is voltak.
3: A gyerekek nem csak a lovaglással barátkoztak meg közelebbről, hanem új kapcsolatokat és barátságokat is köttettek.
6: Igazából nekem minden tetszett itt, főleg a lovaglás. Tetszik szép a helység, több hely van, ahol lehet menni. Tetszett nekem is, remélem, hogy jövőre is fogok jönni. Szereztem magamnak barátokat, jó a kapcsolatok velük.
7: Hát volt a szekerezés, ugye ijászkodás, népi játékok, lovaglás. A lovakon játszottunk, meg ilyesmiket csináltunk. Nekem a legjobban a népi játékok tetszettek. Hát én óvatosan bánok a lovakkal, nehogy, mert nem lehet menni a hátához, mert akkor megrúg, meg így óvatosan kell velük bánni. Meg amikor csütakoljuk őket, befonjuk a sörényüket is.
3: Persze a fiatalok között is akadtak olyanok, akik már bátrabban álltak a lovakhoz, mint például Sirokai Kudron Katalin Csenge, aki igyekezett a kisebbeknek is segíteni.
8: Ez a tábor a legeslegjobb a világon szerintem, bár ez az első alkalom, hogy táborban vagyok, de eddig ezt tetszett a legjobban. Íjászkodtunk, szekereztünk, gondoskodtunk a lovakról, fel és lenyergeltük őket. Nagyon tetszenek ezek a programok, és nagyon élvezem őket. Hát főleg a sörényüket fontam a lovaknak, mert hónapok óta erre vártam, de mint már rutinos fel- és lenyergelő, segítettem a többieknek a szerszámok fel- és levevésében.
3: A színes szabadtéri programok, az íjászkodás és a népi játékok mellett a tábor a szülők visszajelzése alapján is felbecsülhetetlen közösségi élményt nyújtott a résztvevőknek. Márkus Julianna, szülő.
9: Szülőként nagyon fontos az, hogy a gyermekünket boldognak lássuk. Mi először csak meg akartuk próbálni a kisfiammal, hogy milyen is az, amikor eljön és itt lovagol. Ugye ő heti rendszerességgel járt ide, volt lehetőségünk, és akkor nagyon megszerette a lovakat, de ez az egy hét, ez viszont közösségi élményben is gazdagította. És azt láttam rajta, hogy minden nap nagyon elfáradva, igaz, de olyan boldogan tért haza, olyan örömökkel és olyan élményekkel, amelyeket csak ebben a táborban tapasztalhatott meg. Nem volt elég csak az, hogy a lovak mennyire szeretik őt, és ő mennyire a lovakat, hanem az a közösség, az az élmény, amit itt átélt, az tényleg felbecsülhetetlen és pótolhatatlan.

0: say we are cheating, then if you're cheating, then don't accuse that we are cheating. Don't say we are cheaters.
1: Angol nyelvi tábort rendezett a görög katolikus ifjúsági szervezet. A hét során mintegy 45. és 8. évfolyam között tanuló fiatal vett részt a foglalkozásokon. Bár a tábor elsődleges célja az angol nyelv fejlesztése volt, a szervezők fontosnak tartották, hogy a tanulás mellett a közös programok által is megszólítsák a fiatalokat, és lehetőséget teremtsenek számukra arra, hogy megtapasztalják Isten közelségét. Lődár Jenő, a görög katolikus ifjúsági szervezet elnöke.
2: Nem csak az angol nyelvtanulása a cél, tehát görög katolikus ifjúsági szervezetként számunkra minden dolog, ami a gyerekek érdekeit szolgálja, az fontos. Teljesen mindegy, ami az ő érdeküket szolgálja, az a mi ügyünk is, tehát ez egy fontos feladat. És az angol nyelvtanulás mellett nagyon sok más pozitív hozadéka is van, annak, hogy akár, hogy együtt vannak, közösségben dolgoznak, csoportokban dolgoznak, megtanulnak kommunikálni. Tehát egymásra ugye a maga feladat rákényszerte őket, hogy oda menjen a másikhoz, megszólítsa, alkalmazkodik el egymáshoz. És ugye, hát nem zárjuk ki azt sem, azt a részét sem, hogy egyházi szervezetként akár imádság is van benne a tematikában, amikor beszélgetünk az értékekről, ez mind-mind angol nyelven, de akkor is belekerülnek ezek a foglalkozásokba.
1: A tábornak a beregszászi Ortutai Elemér görögkatolikus központ adott otthont, ahol idén a résztvevők a brit kultúrával és a királyi család hagyományaival ismerkedhettek meg. A témákat interaktív és csoportos feladatokon keresztül dolgozták fel. Mint azt Beregi Veronika elmondta, ezúttal elsősorban a fiatalok beszédkészségének fejlesztésére helyezték a hangsúlyt, hogy segítsenek leküzdeni azokat az akadályokat, amelyek megnehezítik számukra az angol nyelv használatát.
3: A tábor alaptematikája az a királyi család és az uralkodó házak, dinasztia házak, angol dinasztiák, mivel próbáltuk így is a görögkatolikus egyházhoz kicsit kapcsolni, mivel 2026 az egyházunknál a család éve, és ezért próbáltuk mi is a tematikát ehhez igazítani. Teljesen nyitottak, abszolút meg vagyunk velük elégedve, nagyon sok inger éli őket, és sokszor elmondjuk, hogy a jelenleg könnyebb helyzetben vannak nyelvtanulás terén, de akkor is vannak olyan kis hézagok, amit ki kell náluk egészíteni. Ezen kívül, ami jellemzi a táborunkat, a tematikáját illetően, visszatérjek az előző kérdésre, két részre osztjuk a napot általában, tehát délig vannak foglalkozások, ebéd és ebéd után szintén foglalkozunk a gyerekekkel. Ezen a héten az angol királyi családdal ismerkedünk, azon belül is csapatonként foglalkozunk, különböző uralkodói házakat alakítottak, és királyi pecséteket gyűjtenek, amit majd a tábor végén össze fogunk számolni, és a győztes csapat megkapja a méltó jutalmát. Számunkra nagyon fontos az a beszédkészség fejlesztése. A gyerekeknél kialakul egy ilyen gát valami miatt, hogy az órákon nem mernek angolul megszólalni. De ez nem feltétlenül csak velük van a baj, hanem annyira sok információt kell átadni nekik az órák folyamán, hogy nincsen arra idő, hogy eleget foglalkozunk, de nem eleget úgy érzem a beszédkészség fejlesztésével. Ezért is igyekszünk ilyen úgynevezett roleplay szerepjátékokat készíteni. A gyerekek délelőtt egy nyomozásban vettek részt, arról szólt a nap, hogy eltűntek a királynő híres kutyái, a korgik, amit meg kellett találniuk. A vezetők, a tábor vezetők voltak a palotánknak a munkásai, és ők voltak a fő gyanúsítottak, tehát köztük kellett megtalálni a tettest, és ez pedig majd a nyomozás eredményét mindenki a saját szempontja alapján egy újságban próbálta meg összefoglalni, és ezt adták elő. Tehát ezzel is arra buzdítjuk a gyerekeket, hogy beszéljenek. Tehát délelőtt is folyamatosan használniuk kellett a nyelvet, és most is ezzel foglalkoztak, hogy bemutatták a napot, és így az eredményeket is azért beszélniük kellett.
1: A GISZ idén már második alkalommal hirdette meg angol nyelvi táborát, így a jelentkezők között olyanok is voltak, akik már tavaly is bekapcsolódtak, de szép számmal érkeztek új táborozók is.
4: Nagyon jó ez a tábor, másodjára vagyok, és nagyon élvezem, és amikor befejeződött, még mindig jöttem volna vissza. Nagyon sok mindent tanulunk angolul, versenyezünk, pontokra, helyezeteket kapunk, és barátkozunk.
5: Hát a barátaim is jöttek ebbe a táborba, és én is ki szerettem volna próbálni. Sorversenyek szoktak itt lenni, meg barátkozunk, itt pingpongozni szoktunk a szünetekbe, meg csöcsózni.
6: Mivel jelenleg is az angol nyelv a világnyelv, ezért hát szerintem fontos, mert ezt minden hont kell tudni, ahol vagy. Azért, mert ha nem tudod, akkor nagyon sok embert nem értesz meg.
1: A szervezők bíznak abban, hogy a tábor nem csak hasznos nyelvi ismeretekkel szolgált a gyerekeknek, hanem tartalmas és élményekben gazdag nyári időtöltést is jelentett számukra.

0: Nem csak kikapcsolódásról, hanem lelki feltöltődésről is szólt a Bibliai Hét Kisdobronyban. A református gyülekezet hittantáborában a fiatalok játékokkal, kirándulásokkal és közös programokkal töltötték a hetet, miközben a Biblia történetei által kerestek választ az élet nehézségeire és a mindennapok kihívásaira. A mai fiatalok életében is egyre több a bizonytalanság és a nehéz élethelyzet. A Kisdobronyi Református Gyülekezet Biblia hetének idei központi témája ezért a töréspontok voltak. A táborban a résztvevők bibliai történetek által keresték a kapaszkodókat, amelyek segíthetnek megérteni és feldolgozni az élet kihívásait. Bernát Tamás, lelkész.
1: A hétnek a témája a töréspontok. És aki beszélget 14, 15, 13, 17 éves fiatalokkal, az meglepődhet azon, hogy ezeknek a fiataloknak az életében mennyi töréspont volt már. Sajnos az egész világunk, az egész intézményrendszerünk recseg-ropog. És amikor a felnőttek, fiatalabb felnőttek, idősebb felnőttek, nem nagyon tudunk mit kezdeni ezzel a sok szempontból erőszakos változással, akkor a gyermekeink, fiataljaink még inkább egy bizonytalan közegben, környezetben nőnek föl. És meg kell keresni az alapokat. Mi az, ami állandó, mi az, ami marad, mi az, amire mindig lehet számítani. Mik azok az értékek, amelyek nem múlnak el. Végig kísérik az egész életünket, aztán még elkészítette az Úristen a mennyek országát is. Tehát amiért és ahogyan minden körülmények között érdemes élni.
0: A szervezők szerint fontos, hogy a fiatalok ne csak problémákról halljanak, hanem arról is, hogy a hit hogyan adhat reményt és biztonságot a legnehezebb helyzetekben is. A hét mindennapja közös dicsőítéssel, imádsággal és bibliai tanítással indult, ezt pedig változatos közösségi programok követték. De ellátogatott ide a vándormozi is, így a kisdobronyi fiatalok is megtekinthették a Magyar Mennyegző című filmet, mely tavaly került mozivászonra. Kántor Erika, hitoktató.
2: Az életünkben több mindenféle töréspont létezik, mint érzelmileg, mint betegségben, mint balesetekben, és erre épül fel az egész, hogy a Bibliából kapjunk rá megfelelő tanácsokat, hogy hogyan is lehet ezeket kezelni. És ha Jézusra nézünk, akkor ahogy Pétert nem hagyta elsüllyedni a hullámokban, és ahogy kérte, hogy segítsen neki, akkor minket is felemel. És ez a legnagyszerűbb érzés, amikor Isten kinyújtja felénk a kezét, és mi beletesszük a mi kezünket az ő kezébe. Tehát e köré épült fel az egész hetünk, és először mindig dicsőítéssel kezdtek a napot, imádsággal kezdtük a napot, történettel, a Bibliából kezdtük a napot, és utána pedig mindig volt a fiataloknak szórakozási lehetőség, tehát minden nap új programok voltak. A hétfői napot társasjátékokkal kezdtük, megfoglalkoztunk, a keddi napon biciklitúrán voltunk és szalonnasütésen, csütörtöki napon voltunk a munkácsi akvaparkba, tehát mindig először van a témája a hétnek, a napnak, a bibliai történetek, a magyarázatok, és utána mindig egy kis szórakozás is belefér. És a mai nap most így kezdődött, és így fog véget érni majd. A mai napon hosszú napunk lesz, mert még egy ilyen ottalvós, sátras buli is lesz itt a karaoke udvarán, és úgy fogjuk majd befejezni a hetet.
0: A lelkész szerint a hitre nevelést nem lehet egyetlen életkorhoz kötni. Úgy véli, a szeretet és a hit alapjait már a gyermek érkezése előtt érdemes megalapozni, hiszen ezek azok az értékek, amelyek egész életükben elkísérnek bennünket. Bernát Tamás, lelkész.
1: Mi abból a gondolkozásból jövünk, mögöttünk van, én is még abban az unióban születtem meg, éltem, ami szétesett, ahol a vallást, a kereszténységet, a hitet betették egy dobozba, betették egy ketrecbe, bezárták a templomba, nem ott van a helye. Isten maga a szeretet. És amikor arról beszélünk, hogy mikortól kell elkezdeni a gyermekeket hitre nevelni, mikortól kell elkezdeni a gyermekeket szeretni, hát már akkor, amikor elkezdik őket várni. És a szülői pár arra vár, hogy gyermeket kapjon. Más szeretettel gondol rá a várakozás alatt, a várandóság alatt, és szeretetben neveli. Hát ennek a szeretetnek a forrása az Isten.
0: A szervezők reményei szerint a Biblia hét élményei és üzenetei a tábor lezárása után is elkísérik a fiatalokat, és segítséget nyújtanak számukra abban, hogy a mindennapok kihívásai közepette is biztos kapaszkodót találjanak hitükben és közösségükben.
3: Nyíri Kata összeállítását hallották. Kárpáti apró rovatunkkal legközelebb egy hét múlva, szombaton, 9:30 perckor jelentkezünk.

0: Magyar Katolikus Rádió.
1: Örömhír mindenkinek.
2: 2 óra van. Kvaterka. Szombat délutáni beszélgetés a Déri Báb utcában.
3: Molnár Antal történész, a Történettudományi Intézet igazgatója, a Pápai Történettudományi Bizottságok tagja Vatikánban. Ő a Kvaterka mai vendége, illetve én vagyok a vendég itt az igazgatói szobában. Jó napot, jó estét kívánok, Sáhy András vagyok. És ha már itt vagyunk ebben az igazgatói szobában, kezdjük formabontó módon. Melyik igazgatói szobát, vagy melyik munkahelyi szobát szerette a legjobban? Sokfelé megfordult, sok helyet dolgozott, Magyarországon is, külföldön is. Melyik volt a legkedvesebb?
4: Jó estét kívánok! Igazából valóban sokfelé megfordultam, és sokfelé dolgoztam, de szobám nem volt igazán túl sok. Tehát a Történettudományi Pápai Bizottságában sincsen ugye saját szobám, vagy ahol tanítok a Pápai Keleti Intézetben, ott sincs igazából saját irodám, bár ott saját szobám, ahol alszom, az természetesen van. Tehát azt mondhatom, hogy nekem a fő irodám, vagy a fő szobám az igazából ez az igazgató iroda, és tulajdonképpen én azt gondolom, ehhez is kötődöm a legjobban. Itt telepítettem be egy halom könyvet, folyóiratot, tehát igazából ezt laktam be eddig talán az összes irodáim közül a legjobban. Ugye egy modern épületben vagyunk, ami tulajdonképpen banképületnek épült, aztán menet közben ugye 2017. január 1-ével költözött ide a Történettudományi Intézet 4 másik bölcsészettudományi kutatóintézettel együtt. Ugye 2 intézet maradt a régi helyén, a zenetudományi a Budai Várban, illetve a Ménesi úton az irodalomtudományi, de az összes többi intézet, akkor intézet, Pálinkás akadémiai elnök utasítására kiköltözött a vári épületből, illetve kiköltöztek a társadalomtudósok és a közgazdászok is, és ide költöztünk ebbe az úgynevezett humántudományok kutatóházába, amely itt van a 9. kerületben, egy ilyen modern városrészben, egy igazából banképületben. Na most ezt azért mondtam ilyen részletesen, mert noha ez egy banképület, és abszolút a karaktere olyan, de a bútor